0: közös zenei projektje. A két alkotó a rendszerváltás környékén az üzleti életben ismerkedett össze, Marci koncertszervezőként, András pedig a Pesti Est egyik alapítójaként dolgozott az éjszakában. A barátság 2013-ban fordult közös zenei munkába, András 10 év alatt írt számai közül választották ki azokat, amik jól álltak Marcinak.
1: Trend Night.
0: A Brandon következik most a különleges zenei válogatásban.

94.2 Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríger Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
0: Trend Night.
1: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Hello!

0: a Trend FM-en.
1: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
0: Trend Night.
1: A Budapest Bár következik most, azonnal itt a különleges zenei.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Band zenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

0: a címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
1: Trend Night.
0: A Kowalski meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban.

szeretek, soha nincs igazam, de annyit azért látok, hogy hat egy gonosz átok, a dolgok menetében nagy adag hiba van. Én is látom, hogy beteg a világ, de hát ha csak nátha,

0: És halászoló hangszerekkel sem büszkélhet a büszkét.
1: Ez a Trend FM, benne a különleges zenei válogatás, mindjárt zenél nekünk a Budapest Burlesque, méghozzá Szűcs Gabival kiegészülve. A díszes társaságot, akiket ma Budapest Burlesque néven ismerhet a közönség, a csaknem 100 évvel ezelőtti popzenei inspirálta. Az örökzöld dalokból felhasznált alapok, témák, benyomások és a 21. századi technika megoldásai az egyszerűségében is zseniális képi világgal vegyítve hozzák létre a mai swing hangzást és látványt. A producer és a show állandó fellépője, DJ Jutasi, most romkocsmai környezetben hívták életre új produkciójukat, a Budapest Burlesque-et. Jutasi Tamás karrierje 1983-ban kezdődött Budapesten, a House DJ aktív szereplője volt a főváros szórakozó életének, olyan neves klubokban lépett fel, mint például a Rendezvous vagy a Haligali. Az igazi áttörés 1992-ben érkezett el számára, amikor a legelső DMC bajnokság egyéni kategóriájában az első helyen végzett, emellett a verseny külön díját is hazavihette. Ekkor vágott bele saját szavaival élve a modern tánczene népszerűsítésébe, amit egészen a 90-es évek végéig folytatott. Később az alternatívabb széna felé fordult, zenekészítéssel kezdett foglalkozni, része volt a Gulás Erotikának, amely a világzenét keresztezte a legújabb elektronikus irányzatokkal. Tamást is rabul ejtette a swing füstös bája, ami végül a Budapest Burlesque 2014. januári megalakulásához vezetett. A múltat idéző pop témák, a modern elektronikus zene és a fergeteges látványvilág együtteséből jön létre az igazi vidám swinges hangzás, ami különösen egyedivé teszi a zenekart a műfajban. A kisebb klub rendezvényeken alkalmanként egy-egy hangszeres zenésszel látható, hallható a produkció, nagyobb rendezvényeken, fesztiválokon a vizuális atmoszférát Víg Lali digitális homokfestése teszi teljessé, emellett gyakran csatlakozik hozzájuk a Freak Fusion mutatványos csapat is, akik egy órás révkavari előadásukkal idézik meg a burlesque életérzést és repítenek vissza minket a múltba időgép nélkül. Ezeken a rendezvényeken a DJ-k sora is bővül, Ordimennel, esetenként DJ Mangóval, emellett számos neves előadóval alkotott már közösen a formáció, így Szűcs Gabival is. Szűcs Gabi 1972-ben született Budapesten, saját bevallása szerint a zene szeretetét édesanyjától örökölte, zenei tanulmányait fúvós hangszereken, fúvolán, illetve oboán kezdte, a Könyves Kálmán gimnázium irodalmi színpada azonban elcsábította a színház felé. A színjátszás iránti szerelme sodorta a Gornagy Mária színi tanodába, ahol Benedek Miklós keze alatt tanult. Az énekesnő koncertjein, fellépésein több műfajban is megmutatja sajátos egyedi ízlésvilágát, különleges, össze nem téveszthető hangját. Ebben saját zenekara nagyszerű partner, hiszen fiatal, kiváló jazz muzsikusok, akik kíséretében olyan világslágereket énekel, amely minden korosztály számára ismerős, de egyedi, modern felfogása mégis új ízt tud kölcsönözni nekik. Íme tehát most a Trend FM-en a Budapest Burlesque zenél, és Szűcs Gabi fog énekelni, önök a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: az nem, nem, nem.
1: Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2 Trend FM.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klubéletnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.
3: Nekem

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Maszkura és a Tücsökraj formációt 2007-ben ismerhettük meg. Maszkura szülőhazájában Erdélyben és itthoni hip-hop körökben már ismert volt, de gondolt egy merészet és maga mögött a Tücsök bandával, kezében egy tangóharmonikával szerencsét próbált. A zene sokszínűsége, a 20-as évek gengszteres zenekar képe és a hangszerek sokfélesége, nagybőgő vagy az említett tangóharmonika egyedi hangulatot és hangzást kölcsönöznek a Tücsök zenének. Szövegeik kizárólag magyar nyelvűek, tartalmasak, sosem hiányzik belőlük a mondani való. Számaikban gyakran fordulnak elő latinos, punkos, sőt swinges ritmusok, ami táncolhatóságot és jó bulikat eredményez, de emellett hallhatóak mélyebb érzelmű, lágyabb számok helyenként rap szöveggel fűszerezve.
1: Trend Night.
2: A Maszkura és a Tücsök rajtól is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Esemény.
1: Ha egy kellemes nyáresti kikapcsolódásra vágyik valaki, érdemes július végén Újpalota felé venni az irányt. 23. és 26. között ismét megrendezik a palotai nyári játékokat, amely 4 estén át ingyenes koncertekkel és színházi előadásokkal várja a közönséget a Nemzedékek parkjában. A programsorozatot a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara nyitja meg, amely virtuóz előadásával a cigányzene, a magyar nóta és a klasszikus zenevilágát idézi meg. Másnap Csányi Sándor egyszemélyes vígjátéka, a Hogyan értsük félre a nőket gondoskodik a nevetésről, július 25-én pedig az abban legismertebb slágerei csendülnek fel Siménfalvi Ágota és Füredi Nikolett koncertjén, ahol a Dancing Queen, a Mamma Mia vagy a Waterloo is felidézi a 70-es évek diszkókorszakát. A rendezvénysorozatot vasárnap a Körúti Színház zenés vígjátéka, az Én is a kisöcsém zárja Straub Dezső főszereplésével. A palotai nyári játékok évek óta azt bizonyítja, hogy a minőségi kulturális programoknak nem feltétlenül kell zárt színháztermekben helyet kapniuk. A szabadtéri előadások különleges hangulatot teremtenek, ráadásul minden program ingyenesen látogatható. Ha valaki szeretné tartalmasan eltölteni a júliusi estéket, Újpalotán 4 napon át a zene, a színház és a közös élmények kerülnek a középpontba.
0: Koncert.
1: Mi történik, ha Hobó végre beadja a derekát, és mégis készít egy mese előadást? Erre ad választ a Mesél az Erdő című különleges koncert, amely augusztus 13-án a Budapest Parkban várja a közönséget. Az esten Hobó olyan dalokat válogatott össze életművéből, amelyek mesés, balladisztikus vagy éppen groteszk történeteket idéznek meg. A koncert azonban jóval több lesz egy hagyományos zenei estnél. Bábszínház, vetítések, bohóc, vásár, figurák, és különleges színpadi látványvilág kelti életre Hobó sajátos univerzumát, ahol a humor, az irónia és a fantázia egyszerre van jelen. A jól ismert szereplők mellett felbukkannak legendás és mesebeli alakok is, így Robin Hood, furfangos Nyesztyerka vagy a Vasorró bába is. A rá jellemző öniróniával Hobó azt mondja, nem meselemezt készített, hanem egy olyan előadást, ahol a valóság néha mesének tűnik, a mese pedig nagyon is ismerősnek. Aki szereti Hobó utánozhatatlan történetmesélését, és természetesen a dalait, annak ez a különleges produkció igazi nyári csemegének ígérkezik.
0: Színház.
1: Egy önsegítő csoport ülése elsőre talán nem tűnik színházi alapanyagnak. A csoport mégis egyszerre megrendítő, humoros és elgondolkodtató előadás. Bodó Viktor rendezése július 14-én látható a 6 színben, és olyan emberek történeteit mutatja be, akik valamilyen függőséggel próbálnak megküzdeni. Alkohol, szerencsejáték, munka, vásárlás, videójáték, vagy éppen társfüggőség. A darab arra emlékeztet, hogy a függőségnek számtalan arca lehet. A történet egy önsegítő csoport ülésén játszódik, ahol a résztvevők tabuk nélkül mesélnek életük mélypontjairól, veszteségeikről és a felépüléshez vezető útról. Az előadás valós történetekből merít, és ezért különösen hitelesen mutatja meg a kiszolgáltatottságot, ugyanakkor a reményt is. A súlyos témák mellett a humor sem hiányzik, hiszen a legkülönbözőbb emberek találkozása számos váratlan és abszurd helyzetet teremt. A szereplő gárdában többek között Kerekes József, Kerekes Vica, Stork Natasa, Terhes Sándor és Zsótér Sándor is színpadra lép. A csoport nem könnyű esti szórakozás, de olyan előadás, amely sokáig velünk marad, és talán arra is késztet, hogy egy kicsit más szemmel nézzünk önmagunkra és a körülöttünk élőkre.
2: Az elmúlt hetekben nagy közönség érdeklődéssel indult a mozikban a Meghívás című film, ami eredetileg Seth Gay forgatókönyvíró rendező műve, amit már 2020-ban filmre vittek, most viszont új szereplőgárdával újra forgattak. Érdekes egybeesés, hogy ugyanezen a nyáron az Orlai produkció szintén feldolgozta a történetet Vadító éjszakák címmel. A történetben két szomszédos házaspár ismerkedik meg egymással, ami számtalan izgalmas fordulatot és humoros jelenetet hordoz. Az előadás premierje július 17-én lesz az Óbudai Társas Körben szabadtéri bemutatóként. Az előadás részleteiről az egyik szereplővel, Sruf Milánnal beszélgettem.
3: Hamarosan bemutatjátok Szeszgély katalán forgatókönyvíró darabját, és érdekesség, hogy pont most párhuzamosan egy újabb filmfeldolgozása is fut a történetnek a mozikban. De beszélgessünk mi most a színházi előadásról. Szerinted miért lehet érdekes ez a történet? Ugye korábban is filmre vitték már, tehát azt gondolom, hogy biztosan egy izgalmas sztoriról van szó. Mi az, ami miatt átélhetővé válhat sokak számára? Ugye egy vígjátékról beszélünk.
4: Egyrészt azért átélhető, mert egy párkapcsolatról szól, meg házasságokról szól, ki hogyan él, az alsó szomszéd hogy él, és hogy él a felső szomszéd, és ami fölül történik, az hogy hat az alsó szomszédra, és itt most nem csak arról beszélek, hogy hangosan veszekednek egymással, hanem egyéb dolgok is történnek ott a felső szomszédnál, ami ugye hozzam ad a humorforrást az egész darabon belül. És őket meghívják, az alsó szomszéd meghívja a felső szomszédot, mert azt érzi, hogy mindenképpen tartoznak nekik, hogy jóba kell lenni a szomszédokkal. Mindenkinek van szomszédja, én szerintem ez az érzés mindenkinek megvan. És akkor, amikor négy ember összeül, és elkezdenek komolyabb dolgokról beszélni, hogy akkor hogyan esnek ki a csontvázat a szekrényből. És ez okozza a humorát az előadásnak, és hozzáteszem a tartalmát is.
3: A leírásban azt olvastam, hogy a darab olyan kérdést boncolgat, hogy mennyire tudunk egymással beszélgetni, akár kínos helyzetekről is. Ez mennyiben adja meg az alaphangulatot? Feltételezem, a humor forrása akkor ezekből a kínos beszélgetésekből jön majd.
4: Igen, ez így van. Pont az a karakter, akit én játszom, Julio neven, egy zongoratanár, egy zene konzervatóriumban tanít, nagyon zárkózott, nem igazán egy szociális ember, a feleségével nem csinálnak programokat, neki az a hobbija, hogy minél többet legyen egyedül, és egyre kevesebbet legyen otthon, van egy gyermekük, ő kijár a tetőre, és a felesége meg pont az ellenkezője szeretne lenni, hogy ő meg unja ezt, hogy álló víz van a házasságban, és azt gondolja, hogy jó ötlet, hogyha meghívunk magunkhoz embereket. És hát ez lesz a humorforrás, hogy pont aki antiszociális, az hogyan viseli a nagyon-nagyon szociális embereket, akik nagyon-nagyon nyitottak a világ felé és minden egyéb felé.
3: Igazából ez egy négy szereplős előadás, tehát egy szomszédházas párral találkoznak a főszereplők, és akkor igazából ez egy ilyen négy szereplős előadásként működik.
4: Így van, Járó Zsuzsa, Péter Kata, Száraz Dénes és jó magam játszok ezeket a szerepeket. Járó Zsuzsa és Száraz Dénes játssza a fönti szomszédokat, és jó magam Péter Katával az alsó szomszédokat.
3: És jól ismeritek is egymást már korábbról, tehát már más darabokban is játszottatok együtt, meg úgy látom, hogy azért már van előtörténetetek. Ez például a próba folyamatot mennyiben segítette?
4: Hát nálunk ez már annyira természetes, mert tényleg a Zsuzsával és a Katával itt az Orlainál már körülbelül 2015 óta dolgozunk, szóval elég sok darabon vagyunk túl. Ugye a Zsuzsáró Zsuzsával én ugye előtte Egerben is mi együtt voltunk, a Száraz Dénessel egy darabban talán találkoztam vele, vagy itt dolgoztunk itt személyesen ketten, de ismertük egymást, és hát ők hárman pedig, a Zsuzsa, a Dénes, a Katát, ők pedig egy osztályba jártak, szóval eléggé nagyon ismerjük egymást. Néha már szerintem mondjuk is egymást, de ne legyenek az embernek rossz kollégái.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: Vonattal a Balaton északi partján. Izgalmas egynapos úti célok tömegközlekedéssel. Ha egy könnyed, mégis élményekkel teli egynapos programra vágyunk, elég felszállni a vonatra és irány a Balaton. Az északi part ideális terep egy autómentes kiránduláshoz. Vonattal végigutazhatunk a tóparton, és az állomásoktól sétatávolságra találjuk a legszebb látnivalókat. Réf-Fülöp, Ábrahámhegy, Badacsony vagy Tapolca településeit könnyedén elérhetjük tömegközlekedéssel, és mi abban is segítünk, hogy hol, mit érdemes megnézni. Réf-Fülöp a Balaton északi partjának egyik gyöngyszeme, olyan hely, ahol a természet közelségét, a vízparti élményeket és a balatoni nyüzsgést egyaránt megtaláljuk. Nem véletlen, hogy minden évben innen rajtol el a Lidl Balaton átúszás. A város családbarát strandjai és a sekély partszakaszok pedig nem csak a vízisportok kipróbálásához ideálisak, hanem akár egy egész napos fürdőzéshez is. Ray Fülöp hangulatos pontja a vízparti sétány, a móló és környéke. Naplementekor érdemes itt elidőzni. Akik inkább a magasból néznének körül, azoknak a Milleniumi kilátót ajánljuk. A könnyű túrával elérhető panorámapontról belátható a Balaton, a Káli medence pereme és a környező tanúhegyek. Igazi jutalom a sétáért. Ray Fülöp egyben remek kiinduló pont további kirándulásokhoz is. Indulnak innen túróútvonalak a Káli medence falvai és dűlői felé is. A gasztronómia és a borok szerelmesei sem maradnak élmények nélkül. A településen és környékén a badacsonyi borvidék tételeivel ismerkedhetünk meg. Ray Fülöp olyan balatoni állomás, ahová könnyű megérkezni, és ahonnan nehéz továbbindulni. Ábrahám-hegy. Strandtáskával vagy túracipőben. A vasútállomástól itt is csupán egy rövid, kellemes sétára találjuk a családbarát, rendezett Ábrahám-hegyi strandot, amely ideális helyszín lehet egy pihentető nap eltöltésére. Árnyas fák és piknikező helyek veszik körül, így könnyedén belevethetjük magunkat a nyári lazításba. A strandon található játszótérnek és a vízparti büféknek köszönhetően kényelmes családi programokat szervezhetünk ide. Ha egy kicsit aktívabb élményekre vágyunk, érdemes felkapaszkodni a közeli Bökhegyi kilátóhoz, ahonnan szép panoráma nyílik a Balatonra és a környező vidékre. A túra kényelmesen folytatható a Folli Arborétum irányába, amely a Balaton felvidék egyik legkülönlegesebb botanikai gyűjteménye. Az arborétum több mint 100 éves múltra tekint vissza, és elsősorban örökzöldjeiről híres. Cédrusok, ciprusok, fenyők és ritka mediterrán fafajok sorakoznak a gondozott kertekben. Innen már csak egy lépés Badacsonyos vasútállomása, ahonnan kényelmesen folytathatjuk vagy zárhatjuk a vonatos kirándulást.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, a mikrofonnál Kecső Rihárd. 139 igen, 6 nem szavazat mellett tartózkodás nélkül megszavazták az alaptörvény 17. módosítását, amely megszünteti Súlyog Tamás és Polt Péter mandátumát. A Fidesz és a KDNP frakciója bojkottálta a tegnapi ülésnapot és a szavazást, Gulyás Gergely pedig tiltakozásról lemondott a frakció vezetői tisztségéről. A Mi Hazánk frakciója tartózkodott a szavazásnál. A köztársasági elnök aláírja a módosítást, másnap megszűnik az ő és 4 alkotmánybíró, köztük Polt Péter megbízatása. A következő országgyűlési választáson pedig nem indulhat az, aki már legalább 12 évig volt képviselő. Egy demokratikusan megválasztott parlament demokratikus többsége egy jogállamnak mindenben megfelelő eljárás végén hozott egy egyértelmű döntést, amire a magyar emberektől kért és kapott felhatalmazást. Ez minden, csak nem a jogállam vége, így vélekedett Magyar Péter. A miniszterelnököt hallják a leváltott köztársasági elnökről.
2: Én még mindig bízom abban, hogy látja a köztársasági elnök, hogy hogyan porlat szét ez a hátország, akik őt is fenyegették, vagy éppen zsarolták, nem tudjuk, hogy mivel. Nem érdemes itt utóvét harcokat folytatni. Tehát én azt tudom mondani Súlyog Tamásnak minden tisztelettel, tényleg emberségesen, hogy ha Orbán Viktor fontosabbnak tartja, hogy Dallasba menjen South Fork Ranchet látogatni, és több ezer dollárért VB meccsre menni, ahelyett, hogy őt védené, vagy az ő általuk írt alaptörvényi beadványt képviselni, akkor szerintem a köztársasági elnök is többet érdemel annál személyében, mint hogy ő folytasson utolsó mohikán, vagy partizán, kinek mi tetszik formájában utóvét harcokat, ráadásul tegye ezt alkotmány ellenesen. Azért mégiscsak egy alkotmányok tanáról van szó, az Alkotmánybíróság volt elnökéről, ő pontosan tudja a szabályokat, bármit is iratnak ki vele a Facebookon, ő is tudja, hogy itt nincsen más opció, még 5 napig még van 2 opció, a lemondás vagy az aláírás.
1: A frakció még nem tárgyalt arról, ki lenne a Tisza köztársaság elnök jelöltje. Olyan jelöltet szeretnének választani, aki képes megtestesíteni a nemzetegységét. Az elfogadott alaptörvénymódosítás visszaállítja az Alkotmánybíróság felülvizsgálati jogát egyes költségvetési és adóügyekben. A jövőben nagyobb szerepet kapnak a bírák az Országos Bírósági Hivatal elnökének és a kúria elnökének kiválasztásában és visszahívásában. Az OBH és kúria elnökét a jelenlegi 9 helyett csak 6 évre választja az országgyűlés, és bekerül az alaptörvénybe, hogy nem választhatóak újra. Az alaptörvény módosításban csökkentették a 2/3-os, azaz sarkalatos törvények körét, és megteremtették a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításának alkotmányos alapját. Megszűnik az országgyűlési őrség, a személyvédelmi feladatai az átalakított TEC-hez kerülnek, az objektumvédelem pedig a készenléti rendőrséghez. Eltörölték továbbá a költségvetési tanácsi vétóját, hogy ne tudják akadályozni a jövő évi költségvetés elfogadását. Október 1-től a vármegyéket ismét megyéknek kell majd nevezni. Az alaptörvény pedig csak akkor lép hatályba, ha a köztársasági elnök aláírja azt. Súlyog Tamásnak erre 5 napja lesz. Elküldheti az Alkotmánybíróságnak, de ők csak azt vizsgálhatják, hogy sérültek-e az alaptörvénymódosítás eljárási feltételei. A tartalmi kontrollt a fideszes képviselők szüntették meg még 2013-ban.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9%-os csökkenéssel 141.206 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 16,8 milliárd forint volt. A vezető részvények a MOL kivételével gyengültek a pénteki záráshoz képest. A MOL 8%-ot erősödött 4.108 forintra. Az OTP 1,5%-a csökkent 45.100 forintig. A Magyar Telekom 4,1%-os mínuszban fejezte be 2640 forinton. A Richter pedig 1,6%-ot gyengült 11.900 forintra. Az európai tőzsdéken nem voltak éles mozgások. A londoni tőzsde stagnált, a német DAX 2%-ot emelkedett, a francia kakarén pedig 0,3%-ot. Az olasz tőzsde 0,4%-kal került feljebb, a spanyol parkett viszont 0,2%-ot gyengült. A Wall Street-en ugyanakkor gyenge volt a hétkezdés, mínuszban zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói. A Dow Jones 3 tized, az S&P 500 8 tized, a Nasdaq Composite pedig 1,6%-ot esett.

és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: 2026. július 14-e van, jó reggelt kívánok Önök! A Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. A mikrofonok mögött Kecső Rihárd hírszerkesztő, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, a túloldalt pedig Németh László.
1: Jó reggelt! Jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Na hát a következő 4 órában nagyszerű melódiák és mindenféle hírek mellett mi rakjuk össze itt a műsor alapját, azt összerakjuk, így van. Következzen a rutin kérdés, milyen lesz az időjárás? Ilyen pálmafásba tetszett öltözni, azt látom.
2: Pálmafásba, jó idő lesz? Remélem, hogy jó idő lesz. Jó azt idő azt lesz. Mondják, hogy 30-34 fok, de lehet egy kis eső, úgyhogy azért bizony, hogy eső nem lesz, és marad a jó idő, de a hét második felébe viszont lesz eső, nem is kevés. A hétvégére egy kicsit hűvöskés is lesz, ilyen 26-25 fok környéke, jövő héten már 22 fok is lesz, úgyhogy jön a hideg. Valami szuper El Niño.
1: Viszont ennek örülnek a mezőgazdaságban, nem az agráriumban.
2: Ők örülnek, igen. Legalább ők. Én kevésbé.
1: Nem baj, lesz víz,
2: persze,
1: az a lényeg.
2: Persze, kell egy kis víz.
1: Persze, persze, mindenképpen. Ugye ezt még a múlt héten Ürke Forsas Diana is elmondta, hogy mindenképpen a vízmegtartó képességet növelni kell. Reméljük, hogy azok, akik dönteni tudnak érdemben a kérdésben, azok hallgatnak rá. Mi pedig most jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en a 94.2-n. Jó reggelt és szép napot mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Újabb amerikai támadások érték Iránt a Hormuzi szoros körüli eszkaláció után.
2: A hadsereg középső parancsnoksága közölte, az 5 órás műveletben drónokkal és precíziós fegyverekkel több iráni katonai célpontot támadtak, egyebek mellett Busherben, Jaszkban és Bandar Abbasban. Irán válaszul Bahreint, valamint az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó 2 tartályhajó támadott. Az akcióban egy tengerész meghalt, 8-an megsebesültek. Donald Trump egyúttal bejelentette, hogy az Egyesült Államok újra blokkád alá vonja a Hormuzi szorost, és nem engedi át az iráni hajókat.
1: Megszavazta az országgyűlés idehaza az alaptörvény 17. módosítását.
2: A javaslatot 139 igen és 6 nem szavazattal fogadták el, miközben a Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülést. A módosítás megszüntetné Súlyog Tamás köztársasági elnök és 4 alkotmánybíró, köztük Polt Péter mandátumát, valamint mandátumkorlátot vezetne be az országgyűlési képviselőknél. Változik az igazságszolgáltatás több vezetői szabálya, megszűnik a költségvetési tanács vétója, és alkotmányos alapot kap a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. A módosítás csak akkor lép hatályba, ha Súlyog Tamás aláírja. Erre 5 napja van.
1: Egy demokratikusan megválasztott parlament demokratikus többsége egy jogállamnak mindenben megfelelő eljárás végén hozott egy egyértelmű döntést, amire a magyar emberektől kért és kapott felhatalmazást. Ez minden, csak nem a jogállam vége, vélekedett Magyar Péter. A miniszterelnököt hallják a leváltott köztársasági elnökről.
3: Én még mindig bízom abban, hogy látja a köztársasági elnök, hogy hogyan porlad szét ez a hátország, akik őt is fenyegették, vagy éppen zsarolták, nem tudjuk, hogy mivel. Nem érdemes itt utóvét harcokat folytatni. Tehát én azt tudom mondani Súlyog Tamásnak minden tisztelettel, tényleg emberségesen, hogy ha Orbán Viktor fontosabbnak tartja, hogy Dallasba menjen South Fork Ranchet látogatni, és több ezer dollárért VB meccsre menni, ahelyett, hogy őt védené, vagy az ő általuk írt alaptörvényi beadványt képviselni, akkor szerintem a köztársasági elnök is többet érdemel annál személyében, mint hogy ő folytasson utolsó mohikán, vagy partizán, kinek mi tetszik formájában utóvét harcokat, ráadásul tegye ezt alkotmány ellenesen. Azért mégiscsak egy alkotmányok tanáról van szó, az Alkotmánybíróság volt elnökéről, ő pontosan tudja a szabályokat, bármit is iratnak ki vele a Facebookon, ő is tudja, hogy itt nincsen más opció, még 5 napig még van 2 opció, a lemondás vagy az aláírás.
2: A frakció még nem tárgyalt arról, hogy ki lenne a Tisza köztársaság elnök jelöltje. Olyan jelöltet szeretnének választani, aki képes megtestesíteni a nemzetegységét.
0: tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os csökkenéssel 141.206 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 16,8 milliárd forint volt, a vezető részvények a MOL kivételével gyengültek a pénteki záráshoz képest.
2: A MOL 8,1%-on erősödött 4.108 forintra. Az OTP 1,5%-kal csökkent 45.100 forintig, a Magyar Telekom 4,1%-os mínuszban fejezte be 2.640 forinton, a Richter 1,6%-ot gyengült 11.900 forintra.
1: Az európai tőzsdéken nem voltak éles mozgások, a zárás vegyes volt.
2: A londoni tőzsde stagnált, a német DAX 2%-ot, a francia CAC-on 3%-ot, az olasz tőzsde pedig 4%-ot emelkedett. A spanyol parkett viszont 2%-ot gyengült.
1: A Wall Street-en is gyenge volt a hétkezdés, mínuszban zártak a New York-i értéktőzsde főbb mutatói.
2: A Dow Jones 3/10, az S&P 500 8/10, a Nasdaq Composite pedig 1,6%-ot esett.
1: Jelenleg, ha körülnézünk a piacokon, a Bitcoin 6%-kal erősödik, 62.660 dollárnál és 72 centnél tart. Az Ethereum szintén 6%-kal került feljebb, 1784 dollárra és 96 centre. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 359 forint és 64 fillér, egy amerikai dollár 315 forint 68 fillér, egy svájci frank 387 forint és 96 fillér. Nézzük, hogy mi történik Ázsiában, ahol általában vegyes szokott lenni a kép, most annyira nem. Ez azt jelenti, hogy a mutatók a negatív tartományban vannak egyöntetően. A térségben irányadó Tokiói Nikkei 6%-kal csökken, a hongkongi Hangseng 0,5%-kal, a Shanghai Composite 7%-kal áll a negatív tartományban. Az indiai Sensex 6%, a dél-koreai Kospi 3%-kal került lejjebb, Szingapur 1%-kal korrigál lefelé.
0: Időjárás jelentés.
2: Alapvetően napos időre készülhetünk, délutántól előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyet felhőszakadás, erős viharos szélökés is kísérhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között várható.
1: Nézzük, hogy hogy állnak a hazai álló és folyóvizek. A folyóvizek közül a Duna 19 és 25 fok között váltakozik, Komáromnál van 19, Komáromnál mértek 19 fokot, Mohácsnál 25 fokot. A Tisza 17 és 24 fok között adja elő ugyanezt az ingadozást. A magyar tavak közül a Balaton 23 fokos, a Fertőtó szintén 23 fokos, a Tiszató pedig 25 fokos. Aki pedig esetleg az Adria felé venné az irányt, az isztriai Pulánál 25 fokos a víz, a csak úgy, mint a horvátországi szintén, horvátországi Dubrovniknál.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Lucinda, ¿no?
1: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek. Egyre több panasz érkezik a gazdasági versenyhivatalhoz. Egy év alatt 2200-ról 3100-ra nőtt a bejelentések száma 2025-ben, ezt mondja a szervezet kommunikációs vezetője. Horváth Bálint hangsúlyozta, hogy a beérkezett ügyek jelentős része nem az ő hatáskörük, de aki hozzájuk fordul, nem kell aggódnia amiatt, hogy az ügye elveszne. Minden panaszt megvizsgálnak, hatáskör hiányában pedig továbbítják azt a megfelelő szervekhez vagy hatóságokhoz. Az, hogy ilyen ütemben nő a megkeresések száma, azt jelenti, hogy az emberek bíznak a munkájukban. Emszücs Péter interjúja következik.
1: Reggeli Monitor.
3: Egyre több a panasz. Miért?
4: A panaszok és a bejelentések fontos kiinduló pontját adják a gazdasági versenyhivatal tevékenységének, és valóban az elmúlt években mintegy másfélszeresére nőtt a gazdasági versenyhivatal által kezelt panaszok és bejelentések száma. Ezt alapvetően annak tudjuk be, hogy töretlen és folyamatos a bizalom a GVH tevékenység iránt. A fogyasztók, a vásárlók nagyon sokszor a gazdasági versenyhivataltól várják a megoldást a problémáikra, és a GVH törekszik arra, hogy minden eszközével segítse is a fogyasztókat, de minden jelzést, minden a gazdasági versenyhivatalhoz érkező panaszt és bejelentést nagyon részletesen megvizsgálnak a gazdasági versenyhivatal szakértői. Amennyiben indokolt és a GVH rendelkezik hatáskörrel az adott ügyben, akkor megteszi a versenyhivatal a szükséges intézkedéseket, adott esetben versenyfelügyeleti eljárásokat is indítunk, amennyiben viszont nem a GVH hatáskörébe tartozik az adott ügy. Egyébként a GVH-hoz érkező panaszok jelzéseknek a többsége ilyen, ebben az esetben a gazdasági versenyhivatal minden esetben továbbítja az adott panaszt vagy bejelentést ahhoz a hatósághoz, vagy ahhoz a szervezethez, amelyik rendelkezik hatáskörrel az adott probléma kivizsgálása és megoldása érdekében.
3: Gondolom, hogy nyilván azt is vizsgáljuk, hogy milyen típusú ügyek azok, amelyek a leggyakoribbak. Mivel fordulnak legtöbbször önökhöz az állampolgárok?
4: Jelentősen nőtt a gazdasági versenyhivatal által kezelt panaszok száma, míg 2022-ben kicsivel több, mint 2200 fogyasztói, illetve piaci jelzést kezelt a Nemzeti Versenyhatóság, addig 2025-re ez a szám már több mint 3100-ra emelkedett. 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette. Dinamikusan nő egyébként ebből a szempontból az online tér jelentősége. Tavaly a panaszok mintegy 25%-a az online kereskedelmi szektorra vonatkozott, még 14%-ok a kiskereskedelemre, és ezen belül is jellemzően az élelmiszer kiskereskedelemre. Szintén nagy számú panasz érkezett a tavalyi évben a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utas közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek gyakorlataira vonatkozóan is. Alapvetően ezek azok a szektorok, amelyekkel a lakosság legnagyobb része van mindennapos kapcsolatban, ezeknek a szektoroknak a szolgáltatásait, ezeknek a vállalkozásoknak a szolgáltatásait veszik igénybe a legnagyobb számban a magyar lakosok, a magyar fogyasztók, és természetes módon így ezeken a területeken jelentkezik a legtöbb panasz, illetve jelzés, ami a GVH-hoz érkezik.
3: Mondjuk ahhoz képest, hogy milyen sok vagy milyen nagy számban fordulnak az állampolgárok ezekhez a szektorokhoz, ahhoz képest ez a pár ezer nem is olyan sok. Azt lehet tudni, hogy milyen jellegűek voltak a panaszok többsége? Tehát mit tudom én, minőségi kifogás, vagy árprobléma, vagy szolgáltatással összefüggő probléma volt az, ami miatt megkeresték önöket?
4: Ugye a fogyasztók, illetve akár a piaci szereplők is, tehát a vállalkozások többféle jelzéssel is élhetnek a versenyhatóság irányába. Így lehet ilyen, hogyha valamilyen versenykorlátozó gyakorlatot tapasztalnak, tehát klasszikusan a GVH hatáskörébe tartozó, ide tartoznak a kartellek, vagy a különböző egyéb a versenykorlátozó tiltott visszaélések. Panaszoknak a nagyobbik száma az közvetlenül a fogyasztókat érinti, ugye a gazdasági versenyhivatal a klasszikus versenyhatósági feladatai mellett, tehát például a kartellek elleni küzdelem mellett ugye nagyon széleskörű fogyasztóvédelmi hatáskörökkel is rendelkezik, és ilyenek a fogyasztókat megtévesztő különböző gyakorlatok. Ugye említettem, hogy a panaszok, jelzések száma évről évre egyre nagyobb mértékben a digitális térhez, az internet világához kapcsolódik. Ez nyilvánvalóan azért van, mert legtöbben már fogyasztóként a digitális térben jelenünk meg, nem a klasszikus offline módon vásárolunk klasszikus boltokban, hanem a digitális térben vettünk igénybe különböző szolgáltatásokat, vagy vásárolunk meg különböző termékeket. Ezen a területen jelentkezik a legtöbb probléma, amikor a fogyasztók vagy nem azt a terméket kapják, amit ők megrendeltek, vagy nem olyan szolgáltatást kaptak, vagy mondjuk a kereskedelmi kommunikáció, amit alkalmaznak ezek a vállalkozások a különböző marketing tevékenységük során, az aztán hát nem esik egyre, vagy jelentősen távol áll a valóságtól, amit valóban nyújtanak a fogyasztók számára. A gazdasági versenyhivatal fogyasztóvédelmi ügyeinek a jelentős része alapvetően ezekhez a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokhoz kapcsolódik, amikor a vállalkozások a piaci versenyben, amikor megpróbálják megragadni a fogyasztók figyelmét, illetve rábírni őket arra, hogy vásárolják meg az adott szolgáltatást vagy terméket, akkor olyan állításokat tesznek vagy fogalmaznak meg, amik aztán nem tetik a valóságot, és ezáltal megtévesztik a fogyasztókat, és a fogyasztók olyan úgynevezett ügyleti döntéseket, vagy fogyasztói döntéseket hoznak, amit egyébként nem tennének meg, hogyha minden információ birtokában lennének. Ilyen például az akciótartással, a különböző akciókkal kapcsolatos problémák, amikor egy vállalkozás meghirdet egy akciót, majd aztán nem közli ennek minden feltételét a fogyasztókkal, és úgy bír rá fogyasztókat vásárlásra, vagy a szolgáltatás igénybevételére, hogy nem minden információ birtokában vannak a fogyasztók. Az esetek, a GVH-hoz érkező problémák jelentős része alapvetően ilyen különböző megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokat érint.
3: Beérkezett panaszoknak hány százaléka körülbelül, ami megalapozott? Tehát ami valóban jogsértés, mert hát előszokott azért fordulni, hogy néha túlérzékeny egy vásárló.
4: Számunkra minden panasz fontos, minden fogyasztójelzés fontos, és teljesen természetes az, mindenki a saját problémáját azt a legfontosabbnak érzi, és ennek a megoldását miért szeretné, hogyha megtörténne. Általános tapasztalat az, hogy ennek a több mint 3000 fogyasztói piaci jelzésnek egyébként mint egy 60-70%-a egyébként nem tartozik a gazdasági versenyhivatal hatáskörébe. Tehát a kollégáim legelőször egy panasznál ugye azt vizsgálják, hogy ez valóban a mi dolgunk ennek a panasznak a megoldása. Ezeknek a többsége nem tartozik a GVH-hoz, ilyenkor, ahogy említettem, továbbítjuk ahhoz a hatósághoz, legyen ez akár egy pénzügyi fogyasztóvédelmi esetén a Magyar Nemzeti Bank, vagy mondjuk a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, vagy a kormányhivatalok tudnak eljárni ilyen fogyasztóvédelmi ügyekben. Ezek nem tartoznak a GVH-hoz. Egyébként ezen kívül a panaszoknak egy jelentős részében viszont azt állapítja meg a gazdasági versenyhivatal, hogy nem valószínűsíthető a jogsértés. Nagyon fontos, hogy amikor egy fogyasztó hozzánk fordul, akkor nem elég röviden leírni az adott ügyet, hanem lehetőség szerint csatolni kell azokat a megalapozó bizonyítékokat, vagy a tényállást alátámasztó különböző dokumentumokat, amelyek alapján a gazdasági versenyhivatal munkatársai valószínűsíteni tudják megalapozottan a jogsértést, ami alapján megindítható a versenyfelületi eljárás. Tehát fontos azt közölni, egyébként a gazdasági versenyhivatal honlapján minden fontos információ megtalálható ezzel kapcsolatban. Pontosan leírtuk egy fogyasztóknak szóló menüpontban, hogy hogyan és milyen esetekben kell és érdemes a gazdasági versenyhivatalhoz fordulni, és ott különböző űrlapokkal segítjük a fogyasztókat, annak érdekében, hogy a lehető legmegalapozottabb döntést tudják hozni, amikor benyújtanak egy panaszt a GVH-hoz.
3: Na most, hogyha valaki benyújtotta, és önökhöz tartozik, és még ráadásul áll is a történet, mennyibe fájt ez a cégeknek 2025-ben?
4: A gazdasági versenyhivatal az előző évben is milliárdos nagyságrendű bírságokat szabott ki, akár fogyasztóvédelmi ügyekben is. Ugye jellemzően egyébként a klasszikus versenyhatósági ügyekben, tehát a kartel ügyekben, a kartel jogsértések esetében, vagy a versenykorlátozó magatartások esetében volumenében nagyobbak a bírságok. Ugye ott volt tavaly évben is, amikor 1 milliárd forint fölötti bírságot is szabott ki kartel ügyekben, tavaly évben is a gazdasági versenyhivatal, de a fogyasztóvédelmi ügyekben is vannak több száz millió forintot, akár 1 milliárd forintot meghaladó bírságok is. Ugye általában itt nagy online platformokról van szó, amiket vizsgál a gazdasági versenyhivatal. Ugye emlékezetes nemrégiben zárta le például az egyik legnagyobb ilyen online portálnak, a Temu-nak a vizsgálatát a gazdasági versenyhivatal. Itt is egy több százmillió forintos bírságot szabott ki erre a cégre a GVH, emellett egy jelentős 1 milliárd forintot majdnem elérő fogyasztói kompenzációra is kötelezte a GVH ezt a vállalkozást. Ugye a GVH versenytanácsa szab ki bírságokat, ugyanakkor nem a legfontosabb és elsődleges célja a bírságok kiszabása. Van két másik nagyon fontos cél, egyrészt, hogy a cégek megszüntessék a jogsértéseket, tehát hogy a GVH eltiltsa ezeket a jogsértésektől a vállalkozásokat, a másik pedig, hogy azoknak a fogyasztóknak fizessenek vissza a cégek közvetlen kompenzációt, akik az adott jogsértést elszenvedték. Ilyen volt akár a Temu is, de akár az About You is fizetett vissza az elmúlt hónapokban a magyar fogyasztóknak több száz millió forintot összességében, de például a múltban a Wizzer is több alkalommal nyújtott ilyen kompenzációt, pénzben visszafizetett kompenzációt a magyar fogyasztóknak. Tehát amellett, hogy a gazdasági versenyhivatal minden évben több milliárd forint bírságot szab ki a vállalkozásokra, további milliárdos nagyságrendi fogyasztói kompenzációt ér el a magyar fogyasztók számára. Ezeket nem a központi költségvetésbe fizetik be a cégek, hanem közvetlenül azoknak a fogyasztóknak fizetik vissza, akik valamilyen módon elszenvedték ezt a jogsértést.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.

0: Reggeli Monitor.
1: Szombaton rendezik meg a 44. Balatonátúszást, amely idén is Révfülöpről indul, a cél pedig Balatonbogláron, a Platán strandon lesz. Az 5,2 km-es főtávra 10.500-an neveztek, a létszám pedig rekordgyorsasággal már 7 héttel a rajt előtt betelt. A résztvevők biztonságát különleges vízi biztosítás segíti. Révfülöp és Balatonboglár között 150 vitorlásból álló hajófolyosót alakítanak ki. A hajók nagyjából 50 méterenként sorakoznak majd. A rendszerben 3 kórházhajó is helyet kap, hogy szükség esetén azonnal tudjanak segítséget nyújtani. A szervezők szerint a Balatonátúszás már a generációkon átívelő bakancslistás eseményé vált. A klasszikus úszótávok mellett egyre népszerűbb a szápos kategória is, idén már több mint 1000-en neveztek a Jettel Balatonáthúzásra, amelyben a résztvevők állva evezve teljesítik a távot. A főtáv és a szápos mezőny Révfülöpről rajtol, a féltávra indulóinak startja Balatonbogláron lesz. A cél minden kategóriában a boglári Platán strand. A végső döntést azonban idén is az időjárás határozza meg. A szervezők csütörtökön délben döntenek arról, hogy a tervezett napon biztonságosan megtartható-e az esemény.
0: Ez a Reggeli Monitor. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó reggelt kívánok! Erősödik a forgalom a 10-es főút bevezető szakaszán a Városhatártól, a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utca előtt, míg az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szilas pihenőhelytől akadozik az előrejutás. A második kerületben lezárták a Fillér utcát a Bimbó útnál elektromos közműjavítás miatt, ezért a 149-es autóbusz terelve közlekedik és nem érinti a Balogvár utca, illetve a Detrekő utca megállót. Szintén a második kerületben egyirányúsították a Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig aszfaltozás miatt. A 63-as autóbusz, illetve a 963-as éjszakai járat a Nagykovácsi Tisza István tér felé módosított útvonalon jár és nem érinti Hűvös Völgy és az Adiliget közötti megállóit. Szintén a második kerületben, a Szépvölgyi úton, a Virág Benedek utcánál a két irány forgalma felváltva, egy sávban jelzőlámpás irányítással haladhat, mert gázvezetéket építenek. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: Mészáros Anett, magyar Európa bajnok cselgáncsozó. Na, ő is ma született, 1987. július 14-én. Nagyon-nagyon boldog 18. születésnapot kívánunk neki. Az UTE versenyzőjeként 2002-ben a győri ifjúsági EB-n harmadik helyezett volt, aztán a junior VB-n ötödik helyezett, utána pedig meg azóta is gyakorlatilag megállíthatatlan. Az elismerései között van az év magyar cselgáncsozója, ezt ha jól látom, akkor 6 alkalommal nyerte el, illetve junior prímadíjas, valamint az év magyar sportolónője szavazáson harmadik helyezett lett 2010-ben. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki. A hírek következnek itt a Trend FM-en, a 94.2-n. A hírszerkesztő Kecső Rihárd, én pedig Németh László vagyok. Szép napot mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Andy Burnham lesz az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke.
4: A volt manchesteri polgármester megszerezte a munkáspárt képviselőinek elsöprő többségi támogatását, így egyedüli jelöltként veszi át a párt vezetését Keir Starmertől. Burnham várhatóan jövő hétfőn lesz a munkáspárt új vezetője, ezt követően harmadik Károly király bízza meg majd a kormányalakítással. Keir Starmer júniusban a pártot sújtó belpolitikai botrányok és választási vereségek után jelentette belemondását.
3: Idehaza új készenléti járművekkel bővíti szolgáltatásait a MÁV.
4: Az autók feladata, hogy forgalmi zavarok esetén gyorsan a helyszínre érkezzenek, segítsék a forgalom irányítását és naprakész tájékoztatást adjanak az utasoknak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a cél egy országos készenléti hálózat kialakítása, amely gyorsabbá teheti a pótlóbuszok szervezését és javíthatja a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben.
3: Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását.
4: A javaslatot 139 igen és 6 nem szavazattal fogadták el, miközben a Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülést. A módosítás megszüntetné Sólyog Tamás köztársasági elnök és 4 alkotmánybíró, köztük Polt Péter mandátumát, valamint mandátumkorlátot vezetne be az országgyűlési képviselőknél. Változik az igazságszolgáltatás több vezetői szabálya, megszűnik a költségvetési tanács vétója, és alkotmányos alapot kap a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. A módosítás csak akkor lép hatályba, ha Sólyog Tamás aláírja, erre pedig 5 napja van.
3: Lemondott a Fidesz frakcióvezetői tisztségéről Gulyás Gergely.
4: Rendkívüli sajtótájékoztatóján azzal indokolta a döntését, az új közjogi korlátok mellett nem lenne helyes, ha ő vezetné tovább a Fidesz parlamenti munkáját. Őt hallják most.
5: Az a helyzet, ami előállt, az minden szempontból a legélesebb tiltakozást igényli, és ennek a tiltakozásnak része személyes következtések levonása is. A legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki közjogi korlátok miatt nem indulhat a következő választásokon, ezért döntöttem úgy, hogy a frakcióvezetői tisztségről lemondok, és azt fogom kérni, hogy a parlamenti munkában olyan vezesse a Fidesz frakciót, akinek van lehetősége 2030 után is indulni a választásokon.
3: Új részleget avatnak fel a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában, ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme, erről is beszélt a miniszterelnök az átadó ünnepségen.
4: Az új üzemben gyártják majd a Mercedes C-osztály elektromos változatát. Jelenleg több mint 100 000 járművet gyártanak évente Kecskeméten, a cél pedig az, hogy évi 350 000 autó gördüljön le a gyártósorokról. Magyar Pétert hallják.
6: Ebben az új gyárépületben nem csak a termelési kapacitások új bővülését látjuk, hanem a hazai gazdaság, tudás és innovációs képesség megerősítését is. A Mercedes 1 milliárd eurót ruházott be ebbe az új gyárba. Ennek köszönhetően a duplájára nő a termelési kapacitás, és a gyár jelentősége felerősödik a globális hálózatban is. A Mercedes jelenléte erősíti Magyarország beágyazottságát a globális autóipari értékláncba, és bizonyítja, hogy Magyarország képes hosszú távú, stratégiai jelentőségű ipari beruházások befogadására.
3: Az év első 5 hónapjában több mint 1000 milliárd forintnyi támogatott lakáshitel szerződést kötöttek idehaza, ez csak nem 8-szorosa az egy évvel korábbinak.
4: Az átlagos hitelösszeg egy év alatt 27 millió forint fölé emelkedett, amit a biztosdöntés.hu vezető szerkesztője szerint főként az ingatlanárak növekedése és a nagyobb összegű támogatott hitelek húztak felfelé. Tóth Leventét hallják.
7: Az alapvető ok egyértelműen a drágulás, hiszen tavaly 2 nagy drágító hatás is érte az ingatlanpiacot. Először az állampapírpénzek érkeztek meg az év első felében, ezt tolta fölfelé azoknak az ingatlanoknak az árát, amelyeket azok vásároltak, akik az

0: Washingtonban hivatalosan is bemutatták az amerikai főváros központjában augusztusra tervezett IndyCar autóverseny pályáját. Az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából rendezett versenyt egy 2,8 km hosszúságú körpályán bonyolítják le, ami elhalad a Kapitólium előtt, végigvezet a Fehérház felé tartó Pennsylvania sugárúton, ahol a csapatboxok is állnak majd. Az útvonal keresztül vág a National Mall területén és érinti a Függetlenség sugárutat. Az elődöntőkkel folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma este 9-kor Franciaország és Spanyolország találkozik majd a texasi Arlingtonban, holnap szintén este 9-kor Anglia és Argentina legjobbjai csapnak össze. Mindössze 8 játékos részvételével kezdte meg a nyári felkészülést a Real Madrid labdarúgó csapata José Mourinho irányításával. A következő napokban fokozatosan csatlakoznak a csapathoz azok a játékosok, akik a világbajnokságon szerepeltek, vagy válogatottjuk még mindig versenyben van. A Real Madrid egyelőre 2 felkészülési mérkőzés részleteit hozta nyilvánosságra. Augusztus 1-én a Fiorentina lesz az ellenfele Klagenfurtban, augusztus 12-én pedig a Deportivo La Coruña vendégeként lép pályára a spanyol királyi csapat.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: reggeli monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Az albérlet árak minimális mértékben emelkedtek júniusban. Országosan 9,1, Budapesten 1,1%-kal drágultak, ami a gyakorlatban inkább stagnálásnak felel meg. Ismertette a legfrissebb számokat.

0: az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Balogh László elmondta, nincsenek könnyű helyzetben az ingatlant kiadók. Az árakat nem srófolhatják az égig, az Airbnb sem nagyon jó alternatíva, különösen, hogy egyre több helyen korlátozzák. Ráadásul már tavaly sem hozott enyhülést a ponthatárhúzás, elmaradt a szokásos áremelés. M. Szűcs Péter kérdezte a részletekről Balogh Lászlót.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: Hogyan alakultak az albérletárak júniusban?
3: Meglepő fordulatokat produkált a piac júniusban, hiszen kimozdultak az albérletárak a holtpontról. Országosan 0,9%-kal, Budapesten pedig 1,1%-kal kerültek feljebb májushoz képest. Viszont ez a látszólagos növekedés abból a szempontból törékeny, hogy 2020 óta, tehát a koronavírus járvány kitörése óta júniusban ilyen gyenge növekedést az albérletárak még nem produkáltak. Ennek hátterében az állhat, hogy egy komoly konszolidáció megy végbe az albérletpiacon. A kereslet jelentősen lecsökkent, ez részben az otthonstart program hatásának is köszönhető, részben pedig annak, hogy már jó ideje elérték az albérletárak azt a szintet, aminél följebb nem nagyon tudnak nőni, főleg Budapesten, hiszen a fizetőképes kereslet már elérte a teljesítő képességének a felső határát. Az elmúlt hónapokban jelentősen lecsökkent az albérletár növekedés tempója, éves szinten már 4,5-5% körül jár az albérlet drágulás üteme, ez pedig gyakorlatilag a nyugat-európai nagyvárosok és nyugat-európai országok albérletár növekedési tempóját idézi. A jelenlegi helyzetben érdekes az, hogy mivel most a helyzet a bérlőknek kedvez, ezért a kereslet folyamatosan szívja fel a kínálatot a piacról, amit tetéz az is, hogy a bérbeadóknak, vagyis az ingatlan befektetőknek már nem olyan vonzó opció a bérbeadás, mint amit korábban láttunk. Ez részben annak is köszönhető, hogy a bérleti díjak növekedése jelentősen lelassult, részben pedig annak is köszönhető, hogy az ingatlanok értéknövekedése is jelentősen lecsökkent. 2025-ben még közel 20%-os volt az éves árnövekedési tempó. Az idei év első felében viszont inkább csak a stagnálás jellemezte az ingatlanárakat.
2: Ez egy érdekes tendencia, mert nyilván valóban az égig nem nőhetnek az árak, az albérletárak, mert nem lesz, aki megfizesse. De az is érdekes, amit mondasz, hogy azzal, hogy nagyon megdrágultak az ingatlanok, már ha valaki végigszorozza, hogy kiadja bérbe, hát a hozam az meglehetősen vicces, jobb, más típusú üzletbe érdemes inkább pénzt tenni, mint ingatlanba. Ennek mi lehet a következménye mondjuk a következő hónapokra nézve?
3: Jelenleg Budapesten bruttó bevétel arányosan 3,5-4%-os hozamszintet lehet elérni a lakáskiadásból, aminek az a következménye, amit te is említettél, hogy ennél sokkal jobb opciókat találhatnak a befektetők a piacon, viszont ha nem jön elegendő lakás utánpótlás formájában az albérletpiacra, vagyis a kínálat tovább szűkül, akkor ez középtávon a bérlőket is nehezebb helyzetbe hozhatja, hiszen az albérletárakat azért hosszú távon a kereslet és a kínálat egyensúlya alakítja ki, vagyis hogyha szűkül a kínálat, akkor az akár egy újabb albérletáremelkedési hullámot indíthat el, ez pedig egy komoly kihívás az albérletpiac fenntarthatósága szempontjából. Itt azt is érdekes látni, hogy főleg Budapesten meglehetősen beszűkült az az áróló, ami a bérleti díjakban megmutatkozik. A legolcsóbb és a legdrágább kerületek között egyre kisebb a különbség az árak tekintetében. A legdrágább az 5. és a 2. kerület, ahol a havi átlagos bérleti díj 350 000 forintot tesz ki, viszont 210 000 forintnál egyetlen egy kerületben sem lehet átlagosan megfizetni. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a legolcsóbb és a legdrágább kerületek között nagyon leszűkült az áróló, és ez továbbra is a befektetők számára egy komoly kihívást jelent, hiszen miért vegyen valaki prémiumabb kategóriájú, prémiumabb lokációjú ingatlant, hogyha ezt nem tudja annyival drágábban kiadni, mint hogyha egy olcsóbb környéken vesz kiadási célra a lakást, ez pedig eltolhatja a keresletet a befektetők részéről is az olcsóbb környékek irányába Budapesten belül.
2: Akkor nem lehet, hogy az lesz, hogy valakinek drága ingatlanja van jó desztinációval, ott elkérheti a világ összes pénzét, már ha lesz persze vezetőképes kereslet, és az átlag albérletek kiszorulnak a jó kerületekből, és inkább a külvárosok irányába mozdulnak el?
3: Hogyha a jó, mint jelzők, árak tekintetében értjük, akkor ez elképzelhető forgatókönyv. Már csak azért is, mert a belvárosban és a prémiumabb lokációkban már nagyon nehéz egy bizonyos árszint fölött bérbe adni a lakásokat. Gyakorlatilag 300 000 forint fölött már nagyon-nagyon nehéz kiadni egy-egy lakást. Ennek egyébként részben az is a háttere, hogyha valaki már ki tud fizetni havi 300 000 forintot, vagy annál is többet lakásbérlés céljából, akkor az valószínűleg már egy hiteltörlesztőt is össze tud kalapálni havi rendszerességgel, és az Otthonstart program segítségével gyakorlatilag már 5-6 év alatt jobban megéri ingatlant vásárolni, mint bérelni, feltéve, hogyha ez a potenciális bérlő rendelkezik kellő önrészsel, hogy elinduljon a lakásvásárlás irányába. Ráadásul a bérbeadók pont ezeket a fizetőképes, mondjuk úgy, hogy prémium kategóriás hitelképes bérlőket vadásszák, tehát ez egy komoly kihívás a belvárosi lokációkban, hogy az ingatlanok relatív értékének megfelelően már nagyon nehéz bérbe adni a lakásokat, és van még egy történet, ami szintén gyakorlatilag a bérlők malmára hajtja a vizet, az pedig az Airbnb szabályozás, mert hogyha valaki befektetési célra vásárol egy ingatlant, akkor dönthet úgy, hogy hosszú vagy rövid távon adja bérbe ezt az ingatlant, viszont 2025-26-ban Airbnb moratórium van, tehát új szálláshelyszolgáltatási engedélyt nem nagyon lehet szerezni a fővárosban, és akinek meg van ilyen engedélye, ők is panaszkodnak arra, hogy az idei szezon nem egészen úgy muzsikál, ahogy ezt korábban megszokhatták, ráadásul egyre több kerületi veszi napirendre a tiltást is, tehát összességében most a jelenlegi tendenciák a bérlőknek kedveznek, de ahhoz, hogy ez fenntartható legyen, komoly és hosszú távú döntésekre van szükség, akár a főváros vezetése, akár pedig a kormányzat részéről, mert csak úgy tud fennmaradni ez az egyensúlyi helyzet, hogyha a bérlők és a bérbeadók között megvan az az egyensúly, ami mindkét fél számára kiszámítható és fenntartható piacot eredmény.
2: Most azért lehet, hogy egy kicsit majd kedvezőbb lesz, úgymond a bérbeadók helyzete, nem? Pár nap kiderülnek a pontszámok, ilyenkor azért megrohanják a fővárosi albérleteket a diákok és szüleik.
3: Igen, most indul július 23-án az albérlet szezon, ekkor hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, de pont ez a júniusi hónap az irányjelző abban a tekintetben, hogy már nem tudnak úgy árazni a bérbeadók, mint amit ezt korábban tették. Emlékezhetünk, hogy a 2010-es évek végén még az volt a jellemző, hogy július-augusztusban pár ezer forinttal mindig megdrágultak a kiadó lakások, amikor ez a nagy kereslet rászabadult a piacra. Most viszont ez a keresleti hullám, ha nem is azt mondom, hogy eltűnőben van, de már tavaly sem láttuk ezt a kicsúcsosodást, ez részben az Otthonstart programnak volt köszönhető. Az idei évben pedig a lakáspiaci adásvétel oldalához hasonlóan az albéletpiacon is stagnál a kereslet, nem olyan erős ez a keresleti hullám, ami szerintem képes lenni kimozdítani a bérleti díjakat a pozitív tartományba. Nyilván a bérbeadás szempontjából nem csak az ár, hanem az idő és az egyszerűség is fontos. Ebben mindenképpen változást hozhat ez a július-augusztusi időszak, tehát valószínűleg azok, akik az elmúlt hetekben vagy hónapokban szenvedtek attól, hogy nem tudják bérbeadni a lakásukat, most könnyebben fognak bérlőre találni, mert a jó albérleteket ezekben a hetekben és napokban mindig könnyebben ki lehet adni.
1: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon. Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig.
2: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban nem közlekedik a 3-as villamos a Mexikói út és a Bosnyák tér között, illetve a 69-es villamos a Nagy Lajos Király útja, Czobor utca és a Mexikói út között. A Bosnyák tér és a Mexikói út között pótlóbusszal utazhatnak. Lassulást tapasztalhatnak az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól, és akadozik a haladás a folytatásban a Budaörsi úton is. A 10-es főút bevezető szakaszán a városhatárhoz közeledve tapasztalhatnak fennakadást, a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utca előtt, míg az M3-as bevezető szakaszán a Szilas pihenőhelytől a Szerencs utcáig. Nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan reggel 8 óra és délután 3 óra között a Szent Mihályi úton a 15. kerületben a Rákos útnál áramszünet miatt a forgalmat rendőrök irányítják. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sáv elhúzással, ezért csak a két belső sávban tudnak közlekedni. A Salgó-Tarjáni utcát pedig lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Az érintett szakaszon csak a BKK éjszakai járatait engedik át. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: 7:30 önök a Reggeli Monitort hallják az FM 94.2-n. Elfelejtettünk megemlékezni a névnaposokról. Az Őrsök, a Stellák, a Bonaventúrák, az Esztelliák és a Herkulesek ünneplik nevük napját. A Zalákkal, a Zalánokkal és a Zalánkákkal együtt. Na, az Őrs egy régi magyar személynév, törzsnévből ered, a magyarokhoz csatlakozott három kabar törzs egyikének a nevéből, ótörök eredetű, a jelentése pedig férfi, illetve hős. A Stella, vagy Stella pedig a latin Stella névnek a magyarban és a németben elrejtett változata, a jelentése csillagok. Hát drága férfiak és csillagok, Isten éltesse önöket nagyon sokáig, azokat is, akiknek születésnapjuk van. Jövünk a legfrissebb információkkal, a hírszerkesztő Kecsőri Ádé, pedig Németh László vagyok. Jó reggelt és kellemes ébredést mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n!
4: Andy Burnham lesz az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke.
5: A volt manchesteri polgármester megszerezte a munkáspárt képviselőinek elsöprő többségi támogatását, így egyedüli jelöltként veszi át a párt vezetését Keir Starmertől. Burnham várhatóan jövő hétfőn lesz a munkáspárt új vezetője, ezt követően harmadik Károly király bízza meg a kormányalakításon. Keir Starmer júniusban a pártat sújtó belpolitikai botrányok és választási vereségek után jelentette be lemondását.
4: Új készenléti járművekkel bővíti szolgáltatásait idehaza a MÁV.
5: Az autók feladata, hogy forgalmi zavarok esetén gyorsan a helyszínre érkezzenek, segítsék a forgalom irányítását és naprakész tájékoztatást adjanak az utasoknak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a cél egy országos készenléti hálózat kialakítása, amely gyorsabbá teheti a pótlóbuszok szervezését és javíthatja a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben.
4: Újabb amerikai támadások érték Iránt a Hormuzi szoros körüli eskaláció után.
5: A hadsereg középső parancsnoksága közölte, az 5 órás műveletben drónokkal és precíziós fegyverekkel több iráni katonai célpontot támadtak, egyebek mellett Busherben, Jaskban és Bandarabbasban. Irán választó Bahreint, valamint az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó 2 tartályhajót támadott. Az akcióban egy tengerész meghalt, 80 megsérültek. Donald Trump egyúttal bejelentette, hogy az Egyesült Államok újra blokkád alá vonja a Hormuzi szorost, és nem engedi át az iráni hajókat.
4: Itthon az országgyűlés megszavazta az alaptörvény 17. módosítását.
5: A javaslatot 139 igen és 6 nem szavazattal fogadták el, miközben a Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülést. A módosítás megszüntetnés Jók Tamás köztársasági elnök és 4 alkotmánybíró, köztük Polt Péter mandátumát, valamint mandátumkorlátot vezetne be az országgyűlési képviselőknél. Változik az igazságszolgáltatás több vezetői szabálya, megszűnik a költségvetési tanács vétója, és alkotmányos alapot kap a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. Persze a módosítás csak akkor lép hatályba, ha Súlyog Tamás aláírja, erre pedig 5 napja van.
4: Magyar Péter miniszterelnököt hallják a leváltott köztársasági elnökről.
6: Én még mindig bízom abban, hogy látja a köztársasági elnök, hogy hogyan porlad szét ez a hátország, akik őt is fenyegették, vagy éppen zsarolták, nem tudjuk, hogy mivel. Nem érdemes itt utóvét harcokat folytatni. Tehát én azt tudom mondani Súlyog Tamásnak minden tisztelettel, tényleg emberségesen, hogy ha Orbán Viktor fontosabbnak tartja, hogy Dallasba menjen South Fork Ranchet látogatni, és több ezer dollárért VB meccsre menni, ahelyett, hogy őt védené, vagy az ő általuk írt alaptörvényi beadványt képviselni, akkor szerintem a köztársasági elnök is többet érdemel annál személyében, mint hogy ő folytasson utolsó mohikán, vagy partizán, kinek mi tetszik formájában utóvét harcokat, és ráadásul tegye ezt alkotmány ellenesen. Azért mégiscsak egy alkotmányok tanáról van szó, az Alkotmánybíróság volt elnökéről, ő pontosan tudja a szabályokat, bármit is iratnak ki vele a Facebookon, ő is tudja, hogy itt nincsen más opció, még 5 napig még van 2 opció, a lemondás vagy az aláírás.
4: Egyre több panasz érkezik a gazdasági versenyhivatalhoz.
5: Egy év alatt 2200-ról 3100-ra nőtt a bejelentések száma 2025-ben. Ez mondta a szervezet kommunikációs vezetője. Horváth Bálint felhívta a figyelmet arra, hogy a legtöbb panasz a kiskereskedelmet érintette, azon belül is az online boltok tevékenységével függött össze.
7: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, dinamikusan nő egyébként ebből a szempontból az online tér jelentősége. Tavaly a panaszok mintegy 25%-a az online kereskedelmi szektorra vonatkozott, még 14%-uk a kiskereskedelemre, és ezen belül is jellemzően az élelmiszer kiskereskedelemre. Szintén nagy számú panasz érkezett a tavalyi évben a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utas közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek gyakorlataira vonatkozóan is. Alapvetően ezek azok a szektorok, amelyekkel a lakosság legnagyobb része van mindennapos kapcsolatban.
0: Tőzsdehírek.
4: Hírek. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os csökkenéssel 141.206 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 16,8 milliárd forint volt, a vezetőpapírok a MOL kivételével gyengültek a pénteki záráshoz képest.
5: Az olajvádadat 8,1%-kal erősödött 4108 forintra. Az OTP 1,5%-a csökkent 45.100 forintig, a Magyar Telekom 4,1%-os mínuszban fejezte be 2640 forinton. A Richter 1,6%-ot gyengült 11.900 forintra.
4: Az európai tőzsdéken nem voltak éles mozgások, az árás vegyes volt.
5: A londoni tőzsde stagnált, a német DAX 2%-ot, a francia CAC-on 3%-ot, az olasz tőzsde pedig 4%-ot emelkedett. A spanyol parkett viszont 2%-ot gyengült.
4: A Wall Street-en is gyenge volt a hét eleje, mínuszban zártak a New York-i értéktőzsde főbb mutatói.
5: A Dow Jones 3%, az S&P 508%, a Nasdaq Composite pedig 1,6%-ot esett.
4: A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért jelenleg 359 forintot és 28 fillért kérnek, egy amerikai dollár 315 forintba és 27 fillérbe, egy svájci frank 387 forintba és 63 fillérbe kerül. Ázsiában egyre optimistább a hangulat, ahogy megyünk előre a napban. A térségben irányodó tokiói Nikkei 0,5%-kal erősödik, a hongkongi Hang Seng 2%, a Shanghai Composite 3%-kal áll a pozitív tartományban. A dél-koreai Kospi 0,5%-kal, a szingapúri tőzsde 3%-kal erősödik, az indiai Sensex 0,5%-kal korrigál lefelé.
0: Időjárás jelentés.
5: Alapvetően napos időre készülhetünk, délutántól előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyeket felhőszakadás, erős viharos széllökés kísérhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. A nap vendége este 6 és 7 óra között itt a Trend FM-en.

0: Tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, tum. Tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, diri, diri, dai.
1: U, iu, ciu, áciu, innováció. Minden kedden 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hídat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
2: 3:48 lesz 2 perc múlva, a vonalban pedig, hogyha minden igaz, akkor itt van velünk Bódis László, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
2: És amiről beszélgetünk, hogy megvannak a HSUP Growth Fund első nyertesei, így elindulhat a korai fázisú startupok piacra segítése. Mielőtt még belemennénk a részletekbe, mit lehet tudni erről a programról, ugye az angol neve Hungarian Startup University program?
3: Igen, ezt a programot most már 6. éve indítottuk el az előző tanév szeptemberében, tehát 2025. szeptemberében, és ennek a programnak a célja az volt a létrehozásakor, és ez változatlan azóta is, hogy az egyetemi hallgatókat segítsük megismerkedni az innováció világával, a startup vállalkozások világával. Startupnak az induló innovatív vállalkozásokat, technológiai vállalkozásokat szoktuk nevezni. És az a HSUP program egy 2.5 éven keresztül egyébként szabadon felvehető program, több mint 30 felsőoktatási intézben Magyarországon, ahol egyrészt elméleti tudás, másrészt nagyon gyakorlatias tudást szerezhetnek a hallgatók, hogy hogyan is lehet egy ötletből vállalkozást építeni. Erről szól a HSUP összefoglalva, és nagy örömünkre szolgál az, hogy ebben az elmúlt 6 éves időszakban már több mint 20 000 választották ezt a tárgyat az egyetemeken, és végezték el sikerrel a programot.
2: Pont ez lett volna a kérdésem, hogy mekkora az érdeklődés, de akkor ez, én azt gondolom, hogy kiemelkedőnek mondható.
3: Ez szignifikáns, ez évente 3 000 és 4 000 fő közötti hallgatót jelent, és ami különösen érdekes, hogy 2 évvel ezelőtt a programot teljesen angol nyelvűre állítottuk át, hiszen azt döntöttük el, hogy a startupok világa, ezt jól tudjuk, az egy nemzetközi világ, tudni kell a nemzetközi piacokon is sikereket elérni, felmutatni, befektetők előtt, akár külföldi befektetők előtt a fiatal alapítóknak, jól kell tudni angolul megnyilvánulni, beszélni, és ezért átállítottuk nem csak a képzést, de a teljes programot angol nyelvűre, és ez nem vetette vissza érdemben az érdeklődést a magyar hallgatók részéről, de lehetővé tettük ezáltal, hogy a Magyarországon tanuló közel 50 000 külföldről érkező hallgató is, hogyha szeretne, részt vessen a programba, és szép számmal vesznek részt ők is.
2: Innovatív gondolkodásúak a magyar fiatalok?
3: Ez maximálisan kijelenthető. Éppen a program keretében az elmúlt hetekben, másfél héttel ezelőtt körülbelül tartottuk a minden tanévet lezáró demo day-ünket, ahol a 15 leginnovatívabb csapat mutatkozik be befektetők előtt, olyan szakértők előtt, akik szakmai visszajelzéseket tudnak adni a projektjeik kapcsán. Nekem is szerencsém volt részt venni ezen az alkalmon, és nagy meggyőződéssel állíthatom, hogy rendkívül innovatív ötleteket láttunk, akár az egészséges élet területéről, akár a környezetvédelmi technológiák, a fenntarthatóság területéről, vagy éppen a mesterséges intelligencia területéről nagyon jó, innovatív és piacképes ötleteket hallottunk.
2: Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy megtörtént az első nyertes startupok kiértesítése. Mivel jár együtt ez a kiértesítés?
3: Itt is annyi előzményt hadd fogalmazzak meg, hogy amikor az elmúlt években azon dolgoztunk, hogy hogyan tudjuk ezt az alapvetően képzési programot továbbfejleszteni, akkor úgy döntöttünk, hogy amikor a demo day-en bemutatkoznak a legjobb startupperek, csapatok, akkor ott ne érjen véget a program, hanem legyen lehetősége ezeknek a fiataloknak, akik létrehoznak az ötletükre egy startup vállalkozást, egy kezdő befektetést úgy megszerezni, hogy az ne kerüljön a cégük tulajdon részébe, hiszen tudjuk jó, hogy a befektetők, és ez teljesen természetes, ez a világban mindenhol így van, tulajdonrészt kérnek a kockázati tőke befektetések után, viszont azt mondtuk a Nemzeti Innovációs Ügynökség részéről, hogy mi nem kérünk ilyen tulajdonrészt, hanem egy 10-20 millió forintos kezdő támogatással, természetesen verseny alapon, meritokratikus alapon segítjük a legjobb startupok elindulását, és erről szól ez a HSOP Growth Fund, vagy magyarul növekedési alap. Itt maximum 20 millió forintra tudtak olyan startupok pályázni, akiknek a tulajdonosai legalább 70%-ban a program alumniai, tehát olyan fiatalok, akik részt vettek a programban, és 80 millió forintos keretet allokáltunk az első évben erre a programra, és ezzel kapcsolatban, vagy ennek eredményeként 4 startupot tudtunk most támogatni, 10 pályázat érkezett be, tehát látszik, hogy a fiatalok érdeklődését ez felkeltette, a HSUP startupok érdeklődését felkeltette, és a nyertesek között van például drónfejlesztéssel foglalkozó csapat, illetve startup, van, akik egy új oktatási platformot hoztak létre, nevezett ilyen mikrotanulási eszközt fejlesztenek, szoftvert fejlesztenek, de van olyan cég is, akik pedig automata gyógyszeradagolót, tehát ebből is látszik, és azért hoztam ezt a 3 példát, hogy nagyon széles körű azoknak az innovációknak a spektruma, ahol a magyar fiatalok gondolkodnak és ötletelnek.
2: Ugye azt is látjuk és tudjuk, hogy egy cég vagy vállalkozás indításához ugye nem elég egy jó ötlet, hanem számos egyéb ismeretre is van szükség, gondolok itt egy kicsit a jogi háttérre, HR ismeretek, kommunikáció, és hát nyilván a szakmai háttér, ami ugye biztosítja azt, hogy mondjuk egy ilyen drónrendszereket fejlesztő cég, vagy egy tartalomfogyasztási szokásokra optimalizált cég létrejöjjön, és a későbbiekben sikeresen működjön. Tehát ebben is tudják segíteni ezeket a fiatalokat a képzéssel?
3: Így van, sőt ösztönözzük őket arra, hogy amikor csapatokat alkotnak az ötleteik megvalósítására, akkor pontosan, ahogy ön is elmondta, vonjanak be olyan tagot a csapatba, aki a gazdasági, közgazdasági részéhez ért a dolgoknak, vonjanak be jogi kompetenciát, természetesen alapszükséglet a technológiai tudás, a műszaki tudás, vagy éppen az élettudományi tudás, és emellett pedig mentorokkal is támogatjuk a csapatoknak a fejlődését. Amikor elkezdik ezeket a projekteket kidolgozni, akkor a program keretében egy-egy mentort rendelünk melléjük, akik volt startupperek, befektetők, tehát olyan tapasztalt szakemberek, akik láttak már karombarjút, és ők segítik ezeknek a csapatoknak a fejlődését, és itt nem csak a termékfejlesztésre gondolok, hanem amit ön is említett, magának a csapatnak a megszervezését, milyen kompetenciákat, milyen tudásokat érdemes egy startup csapatban megjeleníteni.
2: Említette a külföldi diákok részvételét, ők is aktívak ezekben a projektekben?
3: Kifejezetten aktívak, és talán a legjobb az volt látni, azt volt látni itt a demo day-en, amiről már röviden említést tettem, hogy számos olyan csapat volt, ahol magyar fiatal is részt vett a csapatban, illetve külföldi fiatal is. Hát ezeket volt talán a legjobb látni, hogy a Magyarországon tanuló külföldi hallgatók és a magyar hallgatók milyen sikeresen dolgoznak együtt, és igen, a külföldi hallgatók érdeklődését is rendkívül felkeltette a program, hiszen már csak azért is, mert amennyire tudjuk, ilyen komplex, országos szintű startup program egy országban sem érhető el az egyetemeken. Természetesen számos egyetem kínál külföldön is, és egyébként Magyarországon is különböző innovációfókuszú programokat, de ilyen komplex program országos szinten egy befektetők előtti pitchelési lehetőséggel a végén ilyen nincsen, úgyhogy ez a nemzetközi hallgatók számára is egy vonzó lehetőség.
2: Hölgyek is részt vesznek ezekben a programokban?
3: Így van, nagyon szép számmal is, és erre külön hangsúlyt is helyezünk. Hát, hogyha megint csak erre a demo day-re utalok vissza, ott bár nem számoltam meg tételesen a résztvevőknek a nemi arányait, de egészen biztosan mondhatom, hogy legalább a résztvevők 50%-a az hölgy volt, tehát nagyon aktívak a hölgyek a programban.
2: Mi lesz a következő lépés?
3: A következő lépés, hogy egyrészt indul a HSUP új tanéve 2026. szeptemberében, tehát a nyári időszakot követően, ahogy elindul a tanév, és másrészt pedig ezek a vállalkozások, akik most már támogatást is nyertek, ők pedig amellett, hogy a finanszírozást megkapják, részt vesznek abban az 6 hónapos akcelerátor programban, amit a támogatás mellé rendeltünk. Ennek a keretében megint csak mentoroktól, szakemberektől kapnak folyamatos szakmai támogatást azon a téren, hogy hogyan is építsék a startupjukat, hogy az a lehető legsikeresebb legyen. Úgyhogy számukra ezzel folytatódik a következő időszak. Egyébként pedig reméljük, hogy idén is nagyon nagy érdeklődés lesz a program iránt az egyetemeken.
2: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Önök Bódis Lászlót, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatóját hallották. Sok sikert kívánunk ehhez a programhoz, a többihez is. Viszont hallásra!
3: Köszönöm szépen, viszont hallásra!
1: Ó, Ió, Cio, Ácio, Innováció! Ha vége a hétnek, az csak egyet jelenthet. Minden pénteken 3.48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hidat építünk a cégek és kutatók közé, melyen Ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó reggelt kívánok! A H6-os hév helyett Sziget-Szent Miklós, Gyártelep és Dunaharaszti között pótlóbusz jár áramellátási hiba miatt. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a közös csomópontnál csak egy sáv járható, mert csatornát javítanak. A Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon lezárták a külső sávot elektromos közmű építése miatt. A második kerületben lezárták a Fillér utcát a Bimbó útnál elektromos közműjavítás miatt. A 149-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Balogvár utca és a Detrekő utca megállót. Ugyancsak a második kerületben egyirányúsították a Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig aszfaltozás miatt. A 63-as autóbusz, illetve a 963-as éjszakai járat emiatt módosított útvonalon közlekedik, nem érinti Hűvösvölgy és az Adi-liget közötti megállókat a Nagykovácsi Tisza István tér megálló felé. A Szépvölgyi úton a Virágbenedek utcánál a két irány forgalma felváltva egy sávban jelzőlámpás irányítással haladhat, mert gázvezetéket építenek. Varga Etele, MKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: 8 óra van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n. 1956-ban ezen a napon adták át a keleti főcsatornát, amely a Tiszalök és Bakonyszeg között üzemel, a Tiszántúl vízgazdálkodását segítő csatorna rendszer egy része. Az ott szállított vizet többek között mezőgazdasági területek öntözésére, hallgazdaságok fenntartására, lakossági és ipari igények kiszolgálására használják. Na most csak, hogy a méretek meglegyenek, akkor a csatornát építettek, hogy gyakorlatilag hajózható, bár hát a hajó állomások azok itt nem épültek ki, és egyébként maga a létesítmény pedig csak nem 100 kilométer hosszú. Jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en, a 94.2-n, a hírszerkesztő Kecső Rihárd, én pedig Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Lemondott a Fidesz frakcióvezetői tisztségéről Gulyás Gergely. Rendkívüli sajtótájékoztatóján azzal indokolt a döntését, az új közjogi korlátok mellett nem lenne helyes, ha ő vezetné tovább a Fidesz parlamenti munkáját. Gulyás Gergelyt hallják.
5: Az a helyzet, ami előállt, az minden szempontból a legélesebb tiltakozást igényli, és ennek a tiltakozásnak része személyes következtések levonása is. A legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki közjogi korlátok miatt nem indulhat a következő választásokon, ezért döntöttem úgy, hogy a frakcióvezetői tisztségről lemondok, és azt fogom kérni, hogy a parlamenti munkában olyan vezesse a Fidesz frakciót, akinek van lehetősége 2030 után is indulni a választásokon.
4: Egy demokratikusan megválasztott parlament demokratikus többsége egy jogállamnak mindenben megfelelő eljárás végén hozott egy egyértelmű döntést, amire a magyar emberektől kért és kapott felhatalmazást. Ez minden, csak nem a jogállam vége, így vélekedett Magyar Péter. A miniszterelnököt hallják a leváltott köztársasági elnökről.
6: Én még mindig bízom abban, hogy látja a köztársasági elnök, hogy hogyan porlad szét ez a hátország, akik őt is fenyegették, vagy éppen zsarolták, nem tudjuk, hogy mivel. Nem érdemes itt utóvét harcokat folytatni. Tehát én azt tudom mondani Sulyog Tamásnak minden tisztelettel, tényleg emberségesen, hogy ha Orbán Viktor fontosabbnak tartja, hogy Dallasba menjen South Fork Ranchet látogatni, és több ezer dollárért VB meccsre menni, ahelyett, hogy őt védené, vagy az ő általuk írt alaptörvényi beadványt képviselni, akkor szerintem a köztársasági elnök is többet érdemel annál személyében, mint hogy ő folytasson utolsó mohikán, vagy partizán, kinek mi tetszik formájában utóvét harcokat, ráadásul tegye ezt alkotmány ellenesen. Azért mégiscsak egy alkotmányok tanáról van szó, az Alkotmánybíróság volt elnökéről, ő pontosan tudja a szabályokat, bármit is iratnak ki vele a Facebookon, ő is tudja, hogy itt nincsen más opció, még 5 napig még van 2 opció, a lemondás vagy az aláírás.
7: A frakció még nem tárgyalt arról, hogy ki lenne a Tisza köztársasági elnök jelöltje. Olyat szeretnének választani, aki képes megtestesíteni a nemzetegységét. Egyébként 139 igen és 6 nem szavazattal fogadták el az alaptörvény 17. módosítását.
4: Az átlag sebességmérés bevezetése a Trend FM által megkérdezett szakértő szerint a jelenlegi magyar kamerarendszerre építve viszonylag egyszerűen megvalósítható lenne.
7: A védakamerák ma is rögzítik az áthaladó járművek rendszámát és időpontját, ezek összekapcsolásával 2 mérési pont között pontosan kiszámolható lenne az átlagsebesség. A megkérdezett közlekedési szakértő szerint ez fontos közlekedésbiztonsági előrelépés lenne, mert Magyarországon továbbra is magas a halálos közúti balesetek száma. Szele Andrást hallják.
8: Ezeknek a hálózatok kötése hát nem kerülnek túl sokba, ez egy informatikai fejlesztés. Jelzem, a szakmák nagyon régóta várja ezt. Ennek már évtizedes múltja van Nyugat-Európában is, mindenhol pozitívak a tapasztalatok, mert régnek kellett volna lépni, és hát óriási hatást várni tőle, főleg, hogy ugye a legtöbb ilyen védekamera gyorsforgalmi hálózatunkon van, ahol elképesztő állapotok vannak, elképesztő átmenő forgalma van Magyarországnak, kamionból is egyébként, de személy autóból is. És hát szomorú tapasztalat, hogyha utazunk mondjuk az autópályákon, hogy sem ők, sem a magyar kösebben nem tulajdonítanak jelentőséget a sebességhatároknak, és hát Magyarország nem áll jól egyébként közlekedésbiztonságban, évente van 500 halottunk, mert ilyen szempontból egy üdvözlendő, alapjaiban nem is túl bonyolultan bevezethető módszer, én személyesen meg az én közlekedés tervezői szakmám szerintem ezt már nagyon várja.
4: Az év első felében több mint 10%-kal csökkent a tej ára a magyar boltokban, de a Tejterméktanács ügyvezetője szerint a háttérben ennél sokkal súlyosabb piaci folyamatok állnak.
7: Ez sok termelőnél már önköltség alatti működés jelent, ezért egyre többen fontolgatják a termelés visszafogását vagy megszüntetését. Harc Zoltánt hallják.
9: A tavalyi évben egy nagyon-nagyon komoly tejtermelés bővülés zajlott le az Európai Unióban, különösen az év második felében. Itt ilyen 5-6%-os felvásárlás bővülést kell elképzelni, amely ugyan némileg lassult, de Németország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia együtt még jóval a tavalyi mennyiség fölött termeli a nyerstejet. Tavaly ilyenkor 200 forintos tejárat láttunk, pillanatnyilag a májusi nyerstejár ismert, az csak 134 forint, és várhatóan a néhány napon belül közzétett júniusi ár tovább fog esni, ez bőven 30% fölötti áresést csak az alapanyagnál, akár forintban, akár euróban látszódik, hogy nagyon komoly az alapanyag árak csökkenése.
4: Az albérletárak minimális mértékben emelkedtek júniusban idehaza.
7: Országosan 9 tized, Budapesten 1,7%-kal drágultak, ami a gyakorlatban inkább stagnálásnak felel meg, ismertette a legfrissebb számokat az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Balogh László szerint most nincsenek túl jó pozícióban a kiadást tervező tulajdonosok, a bérbeadás nem olyan jó üzlet, mint korábban, több ok miatt is.
10: Jelenlegi helyzetben érdekes az, hogy mivel most a helyzet a bérlőknek kedvez, ezért a kereslet folyamatosan szívja fel a kínálatot a piacról, amit tetéz az is, hogy a bérbeadóknak, vagyis az ingatlan befektetőknek már nem olyan vonzó opció a bérbeadás, mint amit korábban láttunk. Ez részben annak is köszönhető, hogy a bérleti díjak növekedése jelentősen lelassult, részben pedig annak is köszönhető, hogy az ingatlanok értéknövekedése is jelentősen lecsökkent. 2025-ben még közel 20%-os volt az éves árnövekedési tempó, az idei év első felében viszont inkább csak a stagnálást jellemezte az ingatlanárakat.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9%-os csökkenéssel 141.206 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 16,8 milliárd forint volt. A vezető papírok a MOL kivételével gyengültek a pénteki záráshoz képest.
7: A MOL 8%-kal erősödött 4108 forintra, az OTP 1,5%-kal csökkent 45100 forintig, a Magyar Telekom 4%-os mínuszban fejezte be 2640 forinton, a Richter 1,6%-kal gyengült 11900 forintra.
4: Az európai tőzsdéken nem voltak éles mozgások, vegyes volt a zárás.
7: A londoni tőzsde stagnált, a német DAX 2%-ot, a francia CAC-on 3%-ot, az olasz tőzsde pedig 4%-ot emelkedett. A spanyol parkett viszont 2%-ot gyengült.
4: A Wall Street-en is gyenge volt a hétkezdés, mínuszban zártak a New York-i értéktőzsde főbb mutatói.
7: A Dow Jones 3 tized, az S&P 508 tized, a Nasdaq Composite pedig 1,6%-ot esett.
4: Nézzük, hogy mi történik most a piacokon. Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euró 356 forintba, 359 forintba és 25 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 315 forintot és 40 fillért, egy svájci frankért 387 forintot és 49 fillért kell fizetni. A lengyel zloty árfolyama 82 forint 91 fillér, a cseh koronáé 14 forint 78 fillér, egy angol font 421 forintba és 42 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Az ázsiai tőzsdéken vegyes a kép, a térségben irányodó tokiói Nikkei 6 tized, a hongkongi Hang Seng 4%-kal erősödik, a Shanghai Composite 2%-kal került feljebb. A dél-koreai Kospi 1,2%, Szingapur 0,5%-os növekedésben, az indiai Sensex 4%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,7%-kal erősödött 79 dollár 43 centre, a Brent jegyzési ára 1,5%-os pluszban 84 dollár 55 centen. Egy uncia aranyért 8%-os pluszban 4037 dollárt és 90 centet kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
7: Alapvetően napos időre készülhetünk, délutántól előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyeket felhőszak.

0: A földközi tenger a törökországi Antáliánál 29 fokos, Krétánál csak 27, a horvátországi Splitnél pedig az Adria 26 fokos. A fekete tenger is szép lassan melegszik, a bulgáriai Várnánál 25 fokot mértek a vízben, és az Atlanti óceán is erősödő értékeket mutat, a portugáliai Lisszabonnál 19 fokos a vízhőmérséklete.
1: Sporthírek a 94.2.
0: Az elődöntőkkel folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Ma este 9-kor Franciaország és Spanyolország találkozik a texasi Arlingtonban. Holnap szintén este 9-kor Anglia és Argentina legjobbjai csapnak össze. Mindössze 8 játékos részvételével kezdte meg a nyári felkészülést a Real Madrid labdarúgó csapata. A következő napokban fokozatosan csatlakoznak majd azok a játékosok, akik a VB-n szerepeltek, vagy válogatottjuk még mindig versenyben van. A Real Madrid egyelőre 2 felkészülési mérkőzés részleteit hozta nyilvánosságra. Augusztus 1-én a Fiorentina lesz az ellenfele Klagenfurtban, augusztus 12-én a Deportivo La Coruña vendégeként lép pályára a csapat.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: 4:09 van a vonal.

0: vonalban pedig itt van velünk Demko Attila, a John Lukács Intézet programvezetője. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, így telefonon keresztül is, és amiről beszélgetünk, az Egyesült Államok és Irán konfliktusának a legfrissebb fejleményei. Mi történik most a Közel-Keleten?
1: Mind a két fél jelentős eszközökkel támadja a másik fél eszközeit. Irán csapásokat mért olyan olajszállító hajókra, amik az ománi partok mellett mennek. Válaszul az Egyesült Államok már 3 napja támadja Irán objektumait. Ezek jelentős támadások, bár nem érik el az első hullámot, tehát nem akkorák azért, mint február végén, márciusban.
0: Azt is lehetett olvasni, hogy ugye az öbölmenti államok bizonyos infrastruktúrális létesítményeit is támadják az irániak. Ezt hogy fogadják az ottaniak, hiszen azért mégiscsak arab, illetve hát muzulmán országokról van szó?
1: Így van, hát támadás érte Bahreint, az Egyesült Arab Emirátusokat, Jordániát, Ománt, tehát gyakorlatilag az egész térségben folynak a harcok. Azért azt látni kell, hogy hiába muzulmán mind a két oldal, az Irán síita, az öböl államok vezetői legalábbis szunniták, bár a lakosságuk egy része a síita, tehát itt azért van feszültség. Nem volt jó kapcsolat Irán és az öböl államok között korábban sem. Ez a háború ezen még rontott. Tehát van feszültség, de az öböl államok érdeke alapvetően az lenne, hogy ez a konfliktus záródjon le, hiszen így nem tudják exportálni az olajukat, gázukat, és a gazdasága gyakorlatilag az összes államnak ebben a térségben ezen alapul. Ugye az Egyesült Arab Emirátusokban van turizmus, de a turizmust is rendkívül súlyosan érinti. Omán az kevésbé érintett, illetve Szaúd-Arábiának annyi lehetősége van, hogy az exportja egy részét át tudta irányítani a Vörös-tengerre. De rendkívül rossz helyzetet hozott ez az öböl államoknak, úgyhogy nem ők kezdték a háborút, és az Egyesült Államok meg se kérdezte őket erről a háborúról, illetve hát az új fellángolás sem az ő felelősségük.
0: Ha jól tudom, akkor Szaúd-Arábia sincs túl jó viszonyban Teheránnal.
1: Szaúd-Arábia a térség másik középhatalma, eleve feszes már évtizedek óta a szaúd-iráni viszony. Itt volt egy kínai közvetítés, ami enyhítette ezt a feszültséget, de mivel Irán Szaúd-Arábiát is támadta, hogyha visszaemlékszünk, márciusban Riád környékét is csapások érték, elsősorban persze az amerikai támaszpontokat érték csapások, de ez akkor is a szaúdi szuverenitás súlyos megsértése, tehát igen, nagyon rossz a viszony, de azt hozzá kell tenni, hogy nem a legrosszabb. Tehát a legrosszabb viszony az Egyesült Arab Emirátusok és Irán között van, mert az Emirátusok Izrael szövetségese, és ezt Teherán különösen rossz szemmel nézi.
0: Meddig tarthat ki Irán? Ezt annak a tükrében kérdezem, hogy ugye súlyos vízhiány van az országban, arról is lehet olvasni, hogy a gazdaság gyakorlatilag romokban van, a tavalyi év végén, idei év elején tüntetések voltak, tehát elképzelhető, hogy kitartanak a végtelenségig, amíg ez a konfliktus úgy zárul, ahogy nekik megfelelő?
1: A végtelenségig semmiképpen sem, 84% az infláció, ugye az olajtól függ jelentős részben az iráni gazdaság is, de most kaptak egy 20 napot, amikor el tudtak adni meglehetősen nagy mennyiségű olajat, ez a pénz az be is érkezett vélhetően Iránba, tehát kaptak ők is egy lélegzetvételt. Nehéz megmondani, de hónapokig ez a valószínű forgatókönyv, hogy Irán hónapokig ki tud tartani. Az a kérdés, hogy a világgazdaság meddig tud kitartani, hiszen megint 85 dollár körül van a Brent, tehát az olajára, és növekszik nyilván az orosz olajára is. Tehát, hogyha azt nézzük, mind a két oldalon van egy időhatár, illetve az Egyesült Államokban van egy politikai probléma, ugye a novemberi félidős választások kérdése. Ha nagyon felmegy az üzemanyagára, az nyomást gyakorolhat Trumpra is. Tehát itt az összes harcoló fél, illetve a globális világgazdaság azért nem tart örökké. Itt végül is arról van szó, hogy kirántja el előbb a kormányt, egy ideig úgy tűnt, hogy lesz egy megállapodás, ugye ez a elhíresült MOU, ugye ez nem felelt meg teljesen egyik félnek sem, az a kérdés, hogy hol lesz az egyensúly, mert előbb-utóbb meg kell állapodni, hiszen az Egyesült Államok nem képes katonailag teljesen legyőzni Iránt, de nyilván Iránt sem tud örökké ellenállni ennek a gazdasági nyomásnak, mert ez gazdasági nyomás, nem csak katonai nyomás, amit az USA gyakorol rá.
0: Ugye Donald Trump, amerikai elnök hajlamos önmagát úgy meghatározni, apostrofálni, hogy ő egyfajta cowboy, és hogy ezen szemlélet alapján irányítja az életét, meg hát nyilván azokat a dolgokat, amelyekre hatása van. Elképzelhető egyfajta szárazföldi katonai akció Irán ellen?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, felismerült márciusban még az Egyesült Államok partaszállműleteket hajthatna végre akár Dél-Iránban, ahol van egy fontos iráni kikötő, akár a Kesh-szigeten, ami egy olaj kikötő, de itt nagyon komoly veszteségek lehetnének. Azt látjuk, hogy Hezbollah is, de vélhetően Irán is tanult az ukrajnai tapasztalatból. Ugye a pici úgynevezett FPV drónok használata az nagyon nagy károkat tud okozni a világ legmodernebb hadseregei számára is, hiszen nincs ellene jó ellenszer. Ezért ezt nem tartom egy valószínű forgatókönyvnek, hiszen ha több tucat vagy akár több száz amerikai katona hal és sérül meg egy nem sikeres akcióban, a zöbölben, az Donald Trump, illetve a republikánusok választási esélyét a novemberi választásokon nagy mértékben csökkenteni. Tehát, és az is kérdés, hogy mit érnének el vele. Ugye ezek lokális támadások lennének. Irán szárazföldön megtámadni úgy, hogy Irakot, ez gyakorlatilag lehetetlen, hiszen Iraknál háromszor nagyobb ország, 90 millió lakossal, az Egyesült Államoknak jelen pillanatban nincs olyan ereje a térségben, amivel ezt végre tudná hajtani. Ha visszaemlékszünk a 90-91-es iraki háborúra, ott is több hónapig tartott az amerikai haderő felvonása, ráadásul ott volt hova felvonulni. Ugye Szaúd-Arábiában ott volt egy közvetlen szárazföldi határ, itt partraszálló műveletet kéne végrehajtani. Tehát lokális akció lehetséges, de nem valószínű. Teljes körű támadás, Irán ellen irak típusú támadás, ami 90-ben, illetve 2003-ban volt, ez gyakorlatilag kizárt.
0: Mit lehet tudni arról, hogy mindeközben hogyan telnek a napok Iránban? Tehát a lakosság támogatja a rezsimet ebben a konfliktusban?
1: A háború előtt januárban nagy tüntetések voltak, ahol sok ezer iráni tölt meg a forradalmi gárda, tehát van egy jelentős elégedetlenség az országban, de az nagyon valószínű, hogy ez a háború inkább erősítette a rendszert, mint gyengítette. Egyrészt azért, mert a mérsékeltek egy része meghalt az amerikai-izraeli csapásokban, a mérsékelt politikai vezetők egy része, a többiek meg marginalizálódtak. Tehát a rendszer a stabilabbnak tűnik, mint korábban. Ugye az embereknek most azzal kell foglalkozni, hogy a következő napot túléljék. Honnan szerezzenek vizet, élelmiszert, nem azzal, hogy a rendszer ellen tüntessenek. Illetve ha tüntetnének, akkor még könnyebb lenne nagyon keményen fellépni ellenük. Tehát én inkább egy stabilizálódó rendszert látok. Maga a támogatottsága az egy 20-30%, aki mindenképpen kitart az iráni rendszer mellett. A többség az nem így gondolkodik, de nem náluk van a fegyver, hanem a rendszernél van a fegyver, illetve a rendszer támogatóinál.
0: Ők pedig abszolút elkötelezettek, tehát a hadsereg, a forradalmi gárda.
1: Nézzük meg, ugye Hamenei Ajatollah temetését, hogy hányan voltak ott, milyen reakciók voltak. Elkötelezettek, és még a mérsékelteket támadták a temetés alatt is. Tehát ott a Pezeskian elnököt érte inzultus, mert ő a mérsékeltebb, ugye az iráni elnökről beszélek, ő a mérsékeltebb frakcióban van. Tehát én nagyon úgy tűnik, hogy magabiztosak abban, hogy kitart mögöttük a támogatás.
0: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Demko Attilát, a John Lukács Intézet programvezetőjét hallották. Nagyon szép napot és eredményes hetet kívánunk Önnek, viszont hallásra!
1: Köszönöm szépen!
2: Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
2: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó reggelt kívánok! Erős a forgalom a Budaörsi úton, a Sasadi úttól befelé, és úgy szintén a 10-es főúton a városhatár előtt, aztán a folytatásban a Bécsi úton is. A 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt számítsanak némi lassulásra, a Széll Kálmán tér környékén is erősödik a forgalom, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál fennakadást tapasztalhatnak, illetve a Műegyetem rakparton a Petőfi híd közelében észak felé, és a Budai alsó rakparton ugyancsak a Petőfi hídnál északi irányban kell lassulásra készülni. Akadozik a haladás az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontoknál és a Rákóczi úton a Barostértől a Blahalujza térig, továbbá a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is szakaszonként. Tart a gázvezeték felújítása belvárosban az Akadémia utcában, mától a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között csak a buszsáv járható. Az Akadémia utcában útszűkületre kell számítani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: Gustav Klimt 1862. július 14-én született Bécsben. Osztrák festőművész, a szecessziós stílus egyik legismertebb képviselője. Érdemes egyébként nézni a munkáit, szobrai, festményei találhatók gyakorlatilag szerte Európában. Mindenképpen olyanokat alkotott, ami igazából azt gondolom, hogy egészen kivételes. És hát természetesen Bécsben számos olyan épület, illetve létesítmény viseli a kézjegyét, amit érdemes megnézni, például a Burgtheateren a díszes lépcsők, a császári lépcsők, illetve a Művészettörténeti Múzeum lépcsőháza is az ő tehetségét dicséri. Szóval 1862-ben született Bécsben, és 1918-ban hunyt el szintén ott. A legfrissebb hírek következnek itt a Trend FM-en, a 94.2-n, a hírszerkesztő Kecső Rihárd, én pedig Németh László vagyok. Jó reggelt mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n!
4: 3 hónapra kitiltották a parlamentből Bohár Dánielt.
5: A megafonos influencer közösségi oldalán azt írta, Forsófer Ágnes házelnöktől kapott levelet a döntésről, de a pontos indokot egyelőre nem ismertette. Korábban az országgyűlés elnöke vizsgálatot rendelt el ellene és stábja ellen országházi tevékenysége miatt. A parlament sajtóosztálya szerint a jelenlegi információk alapján nem sajtóbelépővel, hanem a Fidesz frakció vendégeként tartózkodtak az épületben. A házelnöki rendelkezés szerint sajtótudósítói tevékenységet az országgyűlés épületeiben csak sajtóbelépővel rendelkező újságírók végezhetnek.
4: lemondott a Fidesz frakcióvezetői tisztségéről Gulyás Gergely.
5: Rendkívüli sajtótájékoztatóján azzal indokolta döntését, az új közjogi korlátok mellett nem lenne helyes, ha ő vezetné tovább a Fidesz parlamenti munkáját. Őt hallják most.
6: Az a helyzet, ami előállt, az minden szempontból a legélesebb tiltakozást igényli, és ennek a tiltakozásnak része személyes következtések levonása is. A legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki közjogi korlátok miatt nem indulhat a következő választásokon. Ezért döntöttem úgy, hogy a frakcióvezetői tisztségről lemondok, és azt fogom kérni, hogy a parlamenti munkában olyan vezesse a Fidesz frakciót, akinek van lehetősége 2030 után is indulni a választásokon.
4: Új készenléti járművekkel bővíti szolgáltatásait a MÁV. Az autók feladata, hogy forgalmi zavarok esetén gyorsan a helyszínre érkezzenek, segítsék a forgalom irányítását, és naprakész tájékoztatást adjanak az utasoknak.
5: Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a cél egy országos készenléti hálózat kialakítása, amely gyorsabbá teheti a pótlóbuszok szervezését és javíthatja a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben.
4: Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását.
5: A javaslatot 139 igen és 6 nem szavazattal fogadták el, miközben a Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülést. A módosítást megszüntetni Súlyog Tamás köztársasági elnök és 4 alkotmánybíró, köztük Polt Péter mandátumát, valamint mandátumkorlátot vezetne be az országgyűlési képviselőknél. Változik az igazságszolgáltatás több vezetői szabálya, megszűnik a költségvetési tanács vétója, és alkotmányos alapot kap a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. A módosítás csak akkor lép hatályba, ha Súlyog Tamás aláírja, erre pedig 5 napja van.
4: Magyar Péter miniszterelnököt hallják a leváltott köztársasági elnökről.
7: Én még mindig bízom abban, hogy látja a köztársasági elnök, hogy hogyan porlad szét ez a hátország, akik őt is fenyegették, vagy éppen zsarolták, nem tudjuk, hogy mivel. Nem érdemes itt utóvét harcokat folytatni. Tehát én azt tudom mondani, hogy Súlyog Tamásnak minden tisztelettel, tényleg emberségesen, hogy ha Orbán Viktor fontosabbnak tartja, hogy Dallasba menjen South Fork Ranchet látogatni, és több ezer dollárért VB meccsre menni, ahelyett, hogy őt védené, vagy az ő általuk írt alaptörvényi beadványt képviselni, akkor szerintem a köztársasági elnök is többet érdemel annál személyében, mint hogy ő folytasson utolsó mohikán, vagy partizán, kinek mi tetszik formájában utóvét harcokat, és ráadásul tegye ezt alkotmány ellenesen. Azért mégiscsak egy alkotmányok tanáról van szó, az Alkotmánybíróság volt elnökéről, ő pontosan tudja a szabályokat, bármit is iratnak ki vele a Facebookon, ő is tudja, hogy itt nincsen más opció, még 5 napig még van 2 opció, a lemondás vagy az aláírás.
4: A frakció még nem tárgyalt arról, hogy ki lenne a Tisza köztársasági elnök jelöltje. Olyat szeretnének választani, aki képes megtestesíteni a nemzet egységét.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os csökkenéssel 141.206 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 16,8 milliárd forint volt, a vezető papírok a MOL kivételével gyengültek a pénteki záráshoz képest.
5: A MOL 8,1%-on erősödött 4108 forintra, az OTP 1,5%-kal csökkent 45.100 forintig, a Magyar Telekom 4,1%-os mínuszban fejezte be 2640 forinton, a Richter 1,6%-kal gyengült 11.900 forintra.
4: Az európai tőzsdéken nem voltak éles mozgások, az árás vegyes volt.
5: A londoni tőzsde stagnált, a német DAX 2%-ot, a francia CAC 3%-ot, az olasz tőzsde pedig 4%-ot emelkedett. A spanyol parkett viszont 2%-ot gyengült.
4: A Wall Street-en is gyenge volt, a hét első napja mínuszban zártak a New York-i értéktőzsde főmutatói.
5: A Dow Jones 3 tized, az S&P 508 tized, a Nasdaq kompozit pedig 1,6%-ot esett.
0: Időjárás jelentés.
5: Alapvetően napos időre készülhetünk, délutántól előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyeket felhőszakadás, erős viharos szélök is kísérhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között várható.
4: Azt hiszem, ki lehet adni a jelszót, hogy tengerre magyar, a földközi tengerre a spanyolországi Malaga partjainál 25 fokos, Franciaországban, Montpellier-nél pedig 27 fokot mérnek. A vörös tenger Izraelnél 28, az egyiptomi Dahabnál pedig 26 fokos. És hogyha az Adriát nézzük, akkor az isztriai Pulánál 26 fokot lehet mérni a vízben, a dubrovniki partoknál pedig 25 fokot.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
8: Dijon, des bars, Paris, sur Marne, des coups d'un soir, dix fois, trop tard, plutôt, open bar, c'est bon, c'est marre, les grands boulevards, Paris, sur Marne.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Az átlag sebességmérés bevezetése a szakértő szerint a jelenlegi magyar kamerarendszerre építve viszonylag egyszerűen megvalósítható lenne. A VÉDA kamerák ma is rögzítik az áthaladó járművek rendszámát és időpontját. Ezek összekapcsolásával a két mérési pont között pontosan kiszámolható lenne az átlag sebesség. A módszer előnye, hogy nem csak egy adott ponton lassítaná le az autósokat, hanem teljes útszakaszokon visszafogná a gyorshajtást, különösen az autópályákon és az átmenő forgalomban. A Trend FM által megkérdezett közlekedési szakértő szerint ez fontos közlekedésbiztonsági előrelépés lenne, mert Magyarországon továbbra is magas a halálos közúti balesetek száma, miközben a gyorshajtás és a sebességhatárok figyelmen kívül hagyása széleskörű probléma. A bírságok emelése helyett inkább az ellenőrzések gyakoriságát és a tettenérés esélyét kellene növelni, erre pedig az átlagsebességmérés hatékony eszköz lehet, így véli Szele András, akivel Kecső Rihárd beszélgetett a részletekről.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: Terítéken egy újabb módosítás a közlekedést érintően, amelyben átlag sebességmérés alapján büntetnék a gyorshajtókat. Hogyan kivitelezhető, és ez pozitív vagy negatív kimenetelű lehet?
3: Már a mai magyar rendszeren is meglepően egyszerűen kivitelezhető jó sok útszakaszra. Ugye a gyorsforgalmi hálózatunkon, meg a főúti hálózatunkon is elég sok védekamera kint van. Ugye ezek elég komoly büntetéseket tudnak automatikusan kiküldeni, hogyha az ember túl gyorsan megy alattuk. Ezeket az emberek ismerik, be is tartják a szabályt. Elképesztő jogkövetés van a védekamerák alatt. Ugye itt elvileg az összes ott áthaladó járműnek a rendszáma, időbélyege, meg ilyesmi ma is megvalósítható ott van. Ezeknek a hálózatba kötése hát nem kerülne túl sokba, ez egy informatikai fejlesztés. Jelzem, a szakmák nagyon régóta várja ezt. Ennek már évtizedes múltja van Nyugat-Európában, és mindenhol pozitívak a tapasztalatok. Szóval ez ilyen szempontból alacsonyan függő gyümölcs, ha úgy tetszik, mert rég meg kellett volna lépni, és hát óriási hatást várnék tőle, főleg, hogy ugye a legtöbb ilyen védekamera gyorsforgalmi hálózatunkon van, ahol elképesztő állapotok vannak, ezt nyilván ön is, meg a hallgatók is azért tapasztalják. Hogyha járnak, a külső sávban van, aki 80-90-100-al megy, a belsőben 150-160 sem ritka, elképesztő átmenő forgalma van Magyarországnak, kamionból is egyébként, de személyi autóból is, lengyelek, románok, csehek, mindenkit megtalálunk, és hát szomorú tapasztalat, hogyha utazunk mondjuk az autópályákon, hogy sem ők, sem a magyar kösebben nem tulajdítanak jelentőséget a sebességhatároknak, és hát Magyarország nem áll jól egyébként közlekedésbiztonságban, évente van 500 halottunk, nem mondom, hogy mind az autópályán, hát a nagy része nem ott, a pontos számot sajnos most fejből nem tudom idézni, de hát nyilván, amikor van egy autó 160-nal megy, ott azért tudnak történni rossz dolgok, sőt, ha valami történik, az valószínűleg elég, az rögtön nagy baj lesz, hiszen nagyon nagy a sebesség. Tehát ilyen szempontból egy üdvözlendő, alapjaiban nem is túl bonyolultan bevezethető módszer, én személyesen, meg az én közlekedés tervezői szakmám szerintem ezt már nagyon várja.
2: Egy ilyen átlag sebességmérést, azon túl, hogy a védőrendszert ismerjük, tudjuk, jól hasznosítjuk, már amennyire hasznosítjuk, hogyan lehet kivitelezni, hogy nézne ez ki a gyakorlatban, hogy ugye megvan adva, mondjuk egy autópályát nézünk, 130 km/h sebességgel lehet haladni, és akkor ebből valahogy így a megengedett határon túl vonnának egy átlagot ebből az egészből, ami most, ha jól emlékszem, akkor a 130 km/h felett 151 km/h-tól büntetnek.
3: Hát a mai rendszer ilyen szempontból sem jó. Tehát a 130 meg a 150 közötti különbségnek hála azért elég sokan meghalnak Magyarországon, szóval ez nem túl szerencsés ma sem. Tehát praktikusan ez, képzeljünk el két védakaput, felszerelt kamerákkal, amik hivatalosan mérik a áthaladás időpontját ma is egyébként, tudják rögzíteni a rendszámot, és két védakamera között ugye ismerhető távolság, hány kilométer van közöttük, vagy hány milliméter akár ugye a mai technológiával, és ha tudjuk, hogy hány perc alatt, hány másodperc alatt megy át az autó, nagyon pontos átlagsebesség értékmérhető. Ugye óriási előnye ennek az átlagsebességmérésnek, hogy nem pontszerű hatása van, hanem az egész szakaszon, tehát nem érdemes sietni innentől. Tehát ezért is említettem a hatalmas átmenő forgalmat Magyarországon, tehát hogy az átmenő forgalom nagy része, nem tudom, belép az M1-esen, meg kimegy az M5-ösön, meg nem tudom, ma is átmegy 4-5 6-7 lé a kamera alatt. És ők nem nagyon időznek, itt ők mennek, ahogy bírnak. De nem lesz értelme sietniük már. Nincs hova, tehát hogyha átlagsebességmérés van, nagy Isten, csak a mai védőrendszeren belül, az a hazai átmenő forgalom nagy részét eleve elképesztő módon, hát hogy mondjam, moderálná. Tehát ezek a nem tudom 160-nal menő lengyelek meg románok így eltűnnek az utakról, hiszen egyszerűen az kidobja a rendszer, hogy ő túl sokat megy ilyen sebességgel. És én azért hozzátenném, hogy ez a 130 km/h, a 151-től történő büntetés azért ez egy nagyon rossz gyakorlat. Tehát, hogy ez igazából visszaérés van rendszer szinten már elég régóta.
2: Hogyan tudja kezelni a rendszer az, hogyha valaki mondjuk a mérés közben megáll egy pihenőhelyen, vagy egy benzinkúton, esetleg lehajt mondjuk az autópályáról, akkor itt az átlagba ez hogy adódik bele?
3: Hát ezt a rendszer nem tudja kezelni, tehát hogyha azt fogjuk látni, hogyha, ugye ez akkor tökéletesen viszonylag sűrű a rendszer. Tehát, hogyha pár tíz kilométerenként van egy ilyen kamera, a VIDA az eddigi tapasztalatok ilyen aranyáron készült, nagyon drágák voltak, ez szerintem a közeljövőben mérséklődni fog. Tehát azért tartott a technológia, hogy ez ne kelljen ennyire drága legyen, de ettől még nem azt mondja, hogy több ezer ilyen legyen pár év alatt. Szóval az, hogyha lehajt vagy félreáll, ez lehet része a rendszernek, tehát játszhatóját egy tudatos vezető, hogy ő inkább mégis megy 160-nal, aztán belül kávézni. De az, hogy mondjuk Magyarországon átsuhanjon 150-nel, vagy az, hogy mondjuk Budapesttől a Balatonig toljon egy 160-170, ez nem fog menni, csak nagyon rövid szakaszokon. Tehát azt a fajta, hát ma széles körben létező hozzáállást, hogy belök a kocsiba és megyek, ahogy bírok, ugye ezt fogja kikezdeni ez az átlagsebességmérés. Mert igen, meg tudok úszni egy-egy szakaszt az, hogy félreállok, vagy nem tudom, de akkor ez az egész sietés kikezdi, tehát nincs miért sietni innentől, mert félre kell állnom. És azt hiszem ez a legfontosabb hatása is egyben, hogy hát egy kis nyugalmat visz az útjaink, ami amúgy nagyon ráférne. Nem tudom, hogy előkerült-e már, ahogy vizsgálódtak, de például ugye rengeteg kamion is átmegy Magyarországon. Tök hivatalosan 80-nal mehetnek az autó. Pályán. Hát nem sok látszik, hogy betartaná. Én próbálkozok, mint szakmodai időnként, hogy mennyivel tudok megelőzni egy kamiont, hát az van, hogy 110. Ugye kinyitja azt a kérdést is, hogy miért 80-nal mennek a kamionok, vagy miért 80-nal mehetnek. Jó-e ez a szabály? Kell emelni? Ha kell, akkor hova kell emelni? Miért kell emelni? Ha jó a 80, akkor viszont el kell tartatni. Ami jelenleg nem tudom, 15-20 ezer kamion megy ma Magyarországon. Hát ebből gyakorlatilag mind szabálytalanul megy. Tehát, hogy nem tudom, néhány százalék lehet, aki ezért vagy azért tényleg lassabb ennél. Ugye ezt a részt, tehát nem csak a személyautók érintettek, a kamionok is, amiből szintén rengeteg van.
2: Volt itt azért szó arról is, hogy mondjuk 140 km/h emelnék föl a sebességhatárt az autópályákon.
3: Igen, ez az előző kormánynak ez a sebesség és autókultuszának volt a része. Hát amíg évente 500 ember meghal Magyarországon közúti balesetben, és úgy általában nincs közlekedési morál, nincs rendőr az utakon, ugye a gyorshajtásnak akár van egy kis nimbusza is, addig ez nem tűnik annyira jó ötletnek. Hát 130-nál is változóan nem mennek az emberek, hiszen az alatt nincs büntetés. Ha most 140 lenne, akkor az most elmenne, akkor megint nem tudom 160 körülre. Hát ott az már nagyon-nagyon gyors. Szóval ez egy nagyon rossz ötlet. Én is egyébként a szakmám is azt gondolja, hogy ez az egész sebességes dolog, ez lefelé megy. A városokban abszolút, mert az autópályákon is inkább lefelé megy. Biztos vannak helyek, ahol érdemes lenne elgondolkodni a növelésen. Ennek a kockázatát nem tudom, ki fogja nevére venni. Tehát, hogyha valahol mondjuk kinézünk egy kevésbé forgalmas szakaszt, és akkor az 140, ez lehet kísérletezni, lehet, hogy akár működik is, de akkor azt kell betartatni. Mert ugye nem az a baj, hogy mennyivel megyünk, hanem hogy a többiek mennyivel mennek körülöttünk, és mennyire vagyunk urai az autónak. Óriási probléma, hogy mondjuk egy török ember, aki hazamegy nyáron egyszer, meg visszamegy Magyarországon keresztül, 2-3 ezer kilométert levezet. Tehát spanyol rendszerű autók látszanak az M0-áson nyaranta Magyarországon. Iszonyatos távolságokat mennek. Nem ugyanaz a reakcióidő, nem ugyanaz a világlátás egy kétnapos ilyen utazás után. Tehát, hogy emelkedett ezeket, lehet ezekkel kísérletezni, de azt nagyon okosan kell csinálni. Tudva az, hogy egy csomó ember nem mindig teljes tudatában vezet gyakorlatilag. Ez is része a játéknak, ezt is meg kell fontolni.
2: Mi a helyzet a visszaeső gyors hajtókkal? Ugye itt arról is volt szó, hogy esetleg egy szigorítás lenne náluk, akár magasabb bírság, több büntető pont, esetleg eltiltás, jogosítvány bevonás. Itt milyen arányos szigorításod lenne szükség?
3: Én azt gondolom, hogy ha egy jó átlagsebességmérő rendszerünk van, akkor az a notórius gyorshajtókat a mért és ellenőrzött szakaszokon, mert ugye ez csak ott működik, ahol megvan hozzá a kamerás, ahol ki van építve. Tehát ahol nincs ott, a jelen tudásunk szerint nem működik, működhetne egyébként, tehát GPS alapon sok egyéb lehetne ezt mérni, de szinte még nem tartunk itt. Én azt gondolom, hogy az egy nagyon rossz gyakorlat, ami Magyarországon van, hogy gyakorlatilag nincsenek rendőrök az utakon, nincs ellenőrzés. Az átlagsebességmérés ugye iszonyat hosszra tudna nagyon hatékony sebességmérést bevezetni nagyon alacsony költségen. Ilyen szempontból ennek nagyon áldásos hatásai lennének. Én azt gondolom, hogy amikor elkezdjük nagyon megemelni a bírságokat, az annak a beismerése, hogy nem tudunk ellenőrizni. Tehát alacsony kockázatú az elkapás, ezért nagyon meg akarjuk büntetni, akit elkapunk. Ez nem a legjobb gyakorlat, sokkal egészségesebb, ha gyakran elkapnak is, a kicsi a büntetés. Csak erre a magyar állam az elmúlt 40 évben kösebben nem fordított sem figyelmet, és nem fordított erőforrás sem. Tehát én nem gondolom, hogy emelni kéne a büntetési tételeket, inkább a tettenérésnek a valószínűségét kéne megnövelni, amire tökéletes eszköz a sebességmérés. Ugye Ausztriában már extrém gyorshajtásoknál van a jármű elkobzás, tehát hogy ilyeneken azért volt gondolkodás mindenfelé, akár szerintem nálunk is. Ez megint annak a beismerésünk, ami nagyon nem stimmel, hogy nem tudjuk kézben tartani a sebességeket az utakon, és az átlagsebességmérés az viszont kézben tartja, tehát az alól azért nagyon nehéz kibújni, az mindenkit látni fog az így ellenőrzött szakaszokon. Tehát ez önmagában nagyon sok mindenre megoldást hozna, ott, ahol bevezetik nyilván.
0: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor. Közérdekű ébresztő magazin gazdaságról, kultúráról, lehetőségekről. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban péntek éjjel 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 49-es villamos igénybevételét ajánljuk. A Móricz Zsigmond körtérről Kelenföld vasútállomás a 19-es és a sűrűbben induló 49-es villamossal, valamint az 58-as autóbusszal érhető el. A Bikás Park a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal, míg Újbuda központ a 17-es pótlóbusszal közelíthető meg. Erős a forgalom a Budaörsi úton, a Sasadi úttól befelé, és úgy szintén a 10-es főúton a városhatár előtt, aztán a folytatásban a Bécsi úton is. A 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt számítsanak némi lassulásra, a Széll Kálmán tér környékén is erősödik a forgalom, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál fennakadást tapasztalhatnak, illetve a Műegyetem rakparton a Petőfi híd közelében észak felé és a Budai alsó rakparton ugyancsak a Petőfi hídnál északi irányban kell lassulásra készülni. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: 2026. július 14-e van, 9 óra. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. 1789-ben az akkor még regnáló francia király 16. Lajos ezen a napon egyetlen szót jegyzett be naplójába, ez a szó pedig az volt, hogy rien, amit úgy írnak, hogy rien, és azt jelenti, hogy semmi. A király arra gondolt, hogy a szarvasvadászaton nem sikerült semmilyen vadat, illetve szarvast elejtenie. Ekkor még nem tudta, hogy Párizsban a Bastille elfoglalásával kitört a francia forradalom, ugye a nép behatolt ebbe a retteget börtönbe, ha jól emlékszem, akkor talán persze nem voltam ott, tehát történelmi tanulmányaimból emlékszem ennyire pontosan, ha minden igaz, 2 vagy 3 rab volt akkor éppen, és hát magát az épületet lerombolták. Azután a következő események pedig hát igazából nem a francia történelem legszebb vagy legdicsőbb lapjaira kerültek, mert hogy mindenféle diktatúrák és egyebek követték egymást, de kétségtelen, hogy ők nagyon-nagyon szeretnek emlékezni rá, és hát igazából a francia forradalom adta később Napóleont is, aki egész Európa sorsát befolyásolta egy időben. Mi nem törünk ekkor a babérokra, Kecső Richard, illetve Németh László vagyok, és jövünk a legfrissebb információkkal.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Májusban éves alapon 4,1%-kal csökkent az ipari termelés volumene Magyarországon.
4: A KSH második becslése szerint munkanap hatástól megtisztítva ugyanakkor 5,4%-os növekedést mértek, mivel idén 2-vel kevesebb munkanap volt májusban, mint tavaly. Áprilishoz képest a szezonálisan és munkanappal kiigazított ipari kibocsátás 2,3%-kal nőtt. A feldolgozóipar termelése stagnált, a bányászat jelentősen bővült, az energiaipar viszont visszaesett. a járműgyártás enyhén nőtt, míg az élelmiszer, ital és dohánytermékgyártás 4,5%-kal csökkent.
3: Májusban ismét visszaesett a magyar építőipar teljesítménye.
4: Szintén a KSH adatai szerint a termelés volumenen nyers adatok alapján 10,7%-kal, munkanap hatással kiigazítva 6,7%-kal csökkent éves összevetésben. Az épületek építése 4,2%-kal, az egyéb építményeké pedig csak nem 22%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A visszaesésben különösen nagy szerepe volt az út- és vasútépítések 46%-os zuhanásának. Az új szerződések volumene is több mint 20%-kal csökkent, az év első 5 hónapjában pedig az építőipari termelés 4,3%-kal maradt el a tavalyitól.
3: Szigorítaná a gyermekek online védelmét az Unió.
4: Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy 13 éves kor alatt a gyerekek ne férhessenek hozzá a közösségi oldalakhoz és több online szolgáltatáshoz, köztük egyes videójátékokhoz. A tervek szerint a platformoknak kellene bizonyítaniuk, hogy biztonságosak a kiskorú felhasználók számára. Ursula von der Leyen szerint a cél nem az, hogy a gyerekeket kizárják az internetről, hanem az, hogy nagyobb védelmet kapjanak az online térben. A bizottság a részletes jogszabályjavaslatot a nyár után terjesztheti elő.
3: 3 hónapra kitiltották a parlamentből Bohár Dánielt.
4: A Megafonos Influencer közösségi oldalán azt írta, Forsthofer Ágnes házelnöktől kapott levelet a döntésről, de a pontos indokot egyelőre nem ismertette. Korábban az országgyűlés elnöke vizsgálatot rendelt el ellene és távja ellen országházi tevékenysége miatt. A parlament sajtóosztálya szerint a jelenlegi információk alapján nem sajtóbelépővel, hanem a Fidesz frakció vendégeként tartózkodtak az épületben. A házelnöki rendelkezés szerint sajtótudósítói tevékenységet az országgyűlés épületében csak sajtóbelépővel rendelkező újságírók végezhetnek.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 2%-os erősödés mellett 141.525 ponton áll. A részvénypiac forgalma 5 perccel nyitás után átlépte a 150 millió forintot. A bluechipek közül a MOL jelenleg 2%-kal csökken 4.100 forintnál jár, az OTP 3%-kal erősödött 45.220 forintra, a Richter 8%-os pluszban 11.990 forinton, a Magyar Telekom 2%-kal jött feljebb és 2.644 forinton jegyzik a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bitcoin 0,5%-kal drágult 62.548 dollárra és 44 centre, az Ethereum 0,3%-kal került feljebb és 1779 dollárért, illetve 85 centért vásárolható ebben a pillanatban. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért 360 forintot és 92 fillért kérnek, egy amerikai dollár 316 forint 83 fillér, egy svájci frank 389 forint és 7 fillér. A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zloty 83 forint 17 fillér, a cseh korona árfolyama 14 forint 85 fillér. Az eurozónán kívüli legnagyobb európai gazdaság Nagy-Britannia hivatalos fizetőeszköze az angol font 423 forintba és 32 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Néhány perccel nyitás után a londoni FTSE 1%-kal erősödik, a frankfurti DAX ugyanennyivel került feljebb, a párizsi CAC 40 2%-os mínuszban, Milánó 3%-kal csökken, Madrid 1%-kal erősödik. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,8%-kal került feljebb, 80 dollár 34 centre, a Brent jegyzési ára hordonként, azaz 159 literenként 2,5%-os pluszban, 85 dollár 44 centen. Egy uncia aranyért 6%-os erősödés mellett 4030 dollárt és 50 centet kell fizetni a világpiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. 10 millió forintos felajánlással segíti a venezuelai földrengés bajba jutottjait az Ökumenikus Segélyszervezet, illetve adományozói.
4: A szervezet helyi egyházi hátterű partnerei már a katasztrófa után megkezdték a segítségnyújtást. A program első szakasza mintegy 10 000 otthonát elvesztő vagy elhagyni kényszerülő ember alapvető szükségletére összpontosít. A túlélőknek elsősorban ivóvízre, átmeneti szállásra, élelmiszerre, egészségügyi és higiéniai ellátásra van szükségük. A segélyprogram később a közösségi infrastruktúra helyreállítását és a családok megélhetésének újjáépítését is támogatná.
3: Andy Burnham lesz az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke.
4: A volt manchesteri polgármester megszerezte a munkáspárt képviselőinek elsőprő többségi támogatását, így egyedüli jelöltként veszi át a párt vezetését Keir Starmertől. Burnham várhatóan jövő hétfőn lesz a munkáspárt új vezetője, ezt követően harmadik Károly király bízna meg a kormányalakítással. Keir Starmer júniusban a pártot sújtó belpolitikai botrányok és választási vereségek után jelentette belemondását.
3: Újabb amerikai támadások érték Iránt a hormuzi szoros körüli eszkaláció után.
4: A hadsereg középső parancsnoksága közölte, az 5 órás műveletben drónokkal és precíziós fegyverekkel több iráni katonai célpontot támadtak, egyebek mellettben Busherben, Jaskban és Bandar Abbasban. Irán válaszul Bahreint, valamint az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó 2 tartályhajót támadta. Az akcióban egy tengerész meghalt, 8-an megsérültek. Donald Trump egyúttal bejelentette, hogy az Egyesült Államok újra blokkád alá vonja a hormuzi szorost és nem engedi át az iráni hajókat.
3: Hírek itthonról, új részleget avatnak fel a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában, ezzel létrejön Európa legnagyobb, illetve a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. Erről is beszélt a miniszterelnök az átadó ünnepségen.
4: Az új üzemben gyártják majd a Mercedes C-osztály elektromos változatát. Jelenleg több mint 100 000 járművet gyártanak évente Kecskeméten. A cél pedig az, hogy évi 350 000 autó gördüljön le a gyártósorokról. Magyar Pétert hallják.
5: Ebben az új gyárépületben nem csak a termelési kapacitások új bővülését látjuk, hanem a hazai gazdaság, tudás és innovációs képesség megerősítését is. A Mercedes 1 milliárd eurót ruházott be ebbe az új gyárba. Ennek köszönhetően a duplájára nő a termelési kapacitás, és a gyár jelentősége felerősödik a globális hálózatban is. A Mercedes jelenléte erősíti Magyarország beágyazottságát a globális autóipari értékláncba, és bizonyítja, hogy Magyarország képes hosszú távú, stratégiai jelentőségű ipari beruházások befogadására.
3: Autózás után egy következő autós téma, az átlagsebesség bevezetése, átlagsebességmérés bevezetése. A Trend FM által megkérdezett szakértő szerint a jelenlegi magyar kamerarendszerre építve viszonylag egyszerűen megvalósítható lenne.
4: A védakamerák ma is rögzítik az áthaladó járművek rendszámát és időpontját, ezek összekapcsolásával 2 mérési pont között pontosan kiszámolható lenne az átlagsebesség. A megkérdezett közlekedési szakértő szerint ez fontos közlekedésbiztonsági előrelépés lenne, mert Magyarországon továbbra is magas a halálos közúti balesetek száma. Szele Andrást hallják.
6: Ezeknek a hálózata kötése hát nem kerülnek túl sokba, ez egy informatikai fejlesztés. Jelzem, a szakmák nagyon régóta várja ezt, ennek már évtizedes múltja van Nyugat-Európában, és mindenhol pozitívak a tapasztalatok. Már rég meg

0: biztonságban, évente van 500 halottunk, mert ilyen szempontból egy üdvözlendő, alapjaiban nem is túl bonyolultan bevezethető módszer. Én személyesen, meg az én közlekedés tervezői szakmám szerintem ezt nem nagyon várja.
1: Időjárás jelentés.
2: Alapvetően napos időre készülhetünk, délután előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyeket felhőszakadás, erős viharos széllökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között alakul.
3: Balatonra induló honfitársaink 23 fokos vízzel találkozhatnak a magyar tenger partján, a Fertőtó szintén 23 fokos, a Tiszató 25 fokos, aki egy kicsit messzebbre megy, a földközi tenger vize 25 és 28 fok között váltakozik, az Adria pedig 25 és 27 fok között.
1: Sporthírek a 94.2.
3: Washingtonban hivatalosan is bemutatták az amerikai főváros központjában augusztusra tervezett IndyCar autóverseny pályáját. Az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából rendezett verseny egy 2,8 km hosszúságú körpályán bonyolítják, ami elhalad a Kapitólium előtt végigvehezett a Fehérfász felé tartó Pennsylvania sugárúton, ahol a csapatboxok állnak majd. Az útvonal keresztül vág a National Mall területén és érinti a Függetlenség sugárutat. Az elődöntőkkel folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Ma este 9-kor Franciaország és Spanyolország találkozik a texasi Arlingtonban. Holnap szintén este 9-kor Anglia és Argentína csapatai csapnak össze. Visszalép az NB1-es bajnokságtól a Victoria FC. A szombathelyi női labdarúgó klub közölte, hogy ezzel lezárul 33 éves történetük, amelyből 27 évet megszakítás nélkül az első osztályban töltöttek. Feloldotta az orosz versenyzőkre és csapatokra vonatkozó korlátozásokat a Nemzetközi Öttusa Szövetség. Az orosz sportolók már a következő hónaptól teljes jogú tagként vehetnek majd részt a nemzetközi versenyeken.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: A vonalban itt van velünk Nagy András, az Erste részvény elemzője. Szervusz András, jó reggelt!
2: Üdvözöllek, és köszöntöm a tisztelt hallgatókat is!
1: Amiről beszélgetünk most a következő percekben, ugye a nemzetközi politikában, illetve a hírekben első számú prioritást élvez a közel-keleti helyzet újabb eszkalálódása. Mi történik most a térségben?
2: Hát leginkább Trump ismét megfenyegette Iránt, ezzel párhuzamosan újabb támadásokat is mért az Egyesült Államok iráni katonai létesítményekre, elsősorban a Hormuzi szoros mentén, és ahogy megszokhattuk, ezt Irán nem hagyta válasz nélkül. Részben Hormuzi szoroson áthajózó hajókat támadott, részben pedig a térségben található amerikai katonai támaszpontok ellen mértek csapást, illetve hát Trump azt is bejelentette, hogy a mai naptól kezdve ismételten blokád alá vonja az iráni hajókat. Ugye volt egy olyan időszak, amikor engedélyezték Irán számára, hogy kihajózzanak a Hormuzi szoroson, és kőolajtermékeket azt a világpiacon értékesítsenek. Most ezt a lehetőséget ezt ismét felfüggesztené Trump. Nyilvánvalóan erre Iránnak a válaszlépése az az lesz, hogy akkor ők is lezárják a Hormuzi szoros, nem engedik át majd a nemzetközi hajóforgalmat, adott esetben akár katonai támadásokat is végrehajtanak a hajók ellen, amit megpróbálnak áthajózni. Ennek az egyik eredménye az értelemszerűen az, hogy itt a mostanra a Hormuzi szorosnak a forgalma az gyakorlatilag teljesen megbénult. Békeidőszakban, tehát februárt megelőzően azért napi 100, akár 120 hajó haladt át a szoroson. Itt az elmúlt hetekben, amíg tartott az átmeneti tűzszünet Amerika és Irán között, akkor ilyen napi átlagban 30-40 hajóról beszélhetünk, és most visszaestünk napi 10 alá, tehát hogy tényleg azt lehet mondani, hogy szinte teljesen leállt a forgalom, és hát ezzel párhuzamosan ugye elsősorban az olajpiac az, ami érzékenyen reagált, a WTI típusú kőolajnak az árfolyama az ma reggel már 80 dollár fölött jár, néhány nappal ezelőtt még ilyen 70 dollár környékén kereskedtek vele, mondjuk a múlt hét közepén, tehát azt lehet mondani, hogy egy hét, esetleg bő egy hét alatt azért egy 10 dollárt vagy 10 dollár fölötti összeget ugrott a kőolajnak az árfolyam jegyzése. Nyilván ez nyomasztja azért a világgazdaságot.
1: Meddig maradhat így ez a helyzet?
2: Hát ezt talán csak Trump tudná megmondani. Vannak olyan pontjai Trump nyilatkozatainak, amit abszolút nehéz komolyan venni. Az egyik ilyen, hogy arról beszélt, hogy azért cserébe, hogy szabadon áthajózható legyen a Hormuzi szoros, Amerika egy 20%-os védelmi pénzt követelne, vagy védelmi díjat szedne. Na például ez a pont, ez teljesen elképzelhetetlen. Egyrészt szembe megy a mindenféle tengeri jogi szabályozással, ugye ezeknek a szorosoknak nemzetközi egyezmények alapján ténylegesen szabadon és ingyenesen átjárhatónak kéne lennie. A másik tényező az, hogy ez a 20% ez egy borzasztóan nagy összeg. Amikor a legaktívabb harcok zajlottak az USA és Irán között, akkor is arról szóltak a hírek, hogy 5-10% közötti díjért lehetett biztosítást venni, ugye ez a hajó értékének az 5-10%-át jelenti, majd utána, amikor Irán elkezdett kvázi védelmi pénzt szedni, akkor ők ilyen 1-2%-os összeget szedtek. Na ehhez képest Amerika által, vagy a Trump által bemondott 20%, az látszik, hogy nagyságrendi eltérésben van. Tehát, hogy ilyen szempontból Trump követeléseit a szokás szerint nehéz komolyan venni, úgyhogy emiatt lehet abba bízni, hogy hamar enyhülni fog itt a feszültség, de igazából ezt csak Trump tudná megmondani, vagy talán még ő sem, hogy mikor fog következni az újabb deeszkaláció, a konfliktusnak egyfajta megnyugvása vagy nyugvópontra kerülése.
1: Ugyanakkor az is biztosnak tűnik, hogy az elnöknek nem érdeke az, hogy ez nagyon elhúzódjon, hiszen a novemberi félidős választások gyakorlatilag a nyakunkon vannak.
2: Ez abszolút így van. Ezért is meglepő, hogy múlt héten már miért kezdte el Trump elnök eszkalálni ezt a helyzetet. Ugye Amerikában is látszik, hogy az infláció az elkezdett emelkedni, főként az üzemanyagárak terén, és azért ez nem tett jót Trump népszerűségének. Egyébként sem túl népszerű az amerikai elnök a választók körében, és erre még, hogy bejött egy inflációsok, egy olajársok, ez nyilván nem tett jót az ő megítélésének, és főként az olajársok az azokat a társadalmi rétegeket érinti legérzékenyebben, akik közül tipikusan kikerülnek Trumpnak a szavazói. Tehát ilyen szempontból abszolút inkább a megnyugvás felé kéne vinnie Trumpnak a szituációt, már csak politikai okok miatt is.
1: Ha már az inflációt, illetve az emelkedő üzemanyagárakat említetted, ugye az Amerikai Központi Banknak néhány hónapja van új elnöke, és itt Kevin Warsról van szó, akivel szemben ugye számos kritikát fogalmaztak meg elsősorban a demokraták korábban, hogy túlságosan is igazodik majd a Trump elnök által támasztott elvárásokhoz. Ő pedig végig azt hangsúlyozta, meg azt mondja most is, hogy szó nincs róla, ő abszolút szakmai alapon közelíti meg a munkáját. Várható esetleg kamatemelés az Egyesült Államokban a következő időszakban?
2: Egyre valószínűbbnek tűnik, hogy szükség lesz Amerikában kamatemelésre. Ugye meglehetősen magas az amerikai infláció, egyébként pont ma fog majd jönni inflációs adat június hónapra vonatkozóan, és bár a június az pont csökkenhetett itt a várakozások szerint, főként energiaárak ugye már júniusban már csökkentek, emiatt az infláció az várhatóan 4,2-ről 3,8%-ra fog csökkenni, maga az adat az majd 2:30-kor fog egyébként megjelenni, de azért ez a 3,8%-os várt infláció is bőven felette van a Fed 2%-os inflációs céljának, emiatt nagy valószínűséggel kamatot kell emelnie a Fednek. Igazából a kérdés az inkább ennek a mértéke, hogy az idei évben egy vagy kettő alkalommal kell nekik 25 bázisponttal kamatot emelni, illetve hát ennek az időzítése, ugye, hogy már júliusban kell kamatot emelni, ez ilyen nagyon fej vagy írás játék így a piacon, nagyon 50% környékén billeg annak a valószínűsége, hogy július végén kamatot fog emelni a Fed, de abban viszont gyakorlatilag biztos a piac, hogy szeptemberig bezárólag biztos, hogy meg fog valósulni egy kamatemelés.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Nagy Andrást, az Erste részvény elemzőjét hallották. Szép napot és eredményes hetet kívánok neked, szervusz András!
2: További szép napot kívánok!
0: Reggeli Monitor. Múltról, jelenről, jövőről, a pénzügyek tükrében. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
3: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: 9:30 van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. 1977-ben ezen a napon született Viktória svéd királyi hercegnő, trónörökös, aki hát több mindennel került be a hírekbe, egy rendkívül közvetlen személyiségről van szó, és hát mielőtt a férjével, Daniel herceggel összeházasodtak volna, ugye ők úgy ismerkedtek meg annak idején, hogy Viktória hozzájárt nagy titokban mindenféle testképzavarokkal és egyebekkel a herceg, aki akkor még nem volt herceg, csak Daniel, egy fitness termet üzemeltetett, és ő lett a személyi edzője, és hát aztán így barátkoztak össze, és szárba szökkent a szerelem. Azóta már gyermekeik is vannak. Egyébként a jelenlegi svéd király volt a legnagyobb ellenzője a kapcsolatnak a kapcsolat elején, aztán pedig ő lett a legnagyobb támogatójuk. Szóval ilyen egy támogató család. Mi pedig jövünk a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en, a 94.2-n. A hírszerkesztő Kecsőri Hárd, én pedig Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: A korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egy harmadából rendezik meg az augusztus 20-ai rendezvénysorozatot.
5: Pósfai Gábor belügyminiszter közlése szerint a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség korábban összesen 17,5 milliárd forint értékben kötött szerződéseket az ünnepi programokra és a tűzi játékra a Langevin Kft-vel. A szerződéseket június végén felmondták a lanccsoportot érintő büntetőeljárás, bankszámlazárolások és teljesítési kockázatok miatt. Az új szervezés egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb keretek között zajlik majd. A tárcavezető hozzátette, a költségcsökkentés nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát és a kiemelt programok színvonalát.
4: Májusban éves alapon 4,1%-kal csökkent az ipari termelés volumene Magyarországon.
5: A KSH második becslése szerint munkanap hatástól megtisztítva ugyanakkor 5,4%-os növekedést mértek, mivel idén 2-vel kevesebb munkanap volt májusban, mint tavaly. Áprilishoz képest a szezonálisan és munkanappal kiigazított ipari kibocsátás 2,3%-kal nőtt. A feldolgozóipar termelése stagnált, a bányászat jelentősen bővült, az energiaipar viszont visszaesett. A járműgyártás enyhén nőtt, míg az élelmiszer, ital és dohánytermékgyártás 4,5%-kal csökkent.
4: Májusban ismét visszaesett a hazai építőipar teljesítménye.
5: Szintén a KSH adatai szerint a termelés volumen a nyers adatok alapján 10,7%-kal, munkanap hatással kiigazítva 6,7%-kal csökkent éves összevetésben. Az épületek építése 4,2%-kal, az egyéb építményeké pedig csaknem 22%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A visszaesésben különösen nagy szerepe volt az út- és vasútépítések 46%-os zuhanásának. Az új szerződések volumene is több mint 20%-kal csökkent, az év első 5 hónapjában pedig az építőipari termelés 4,3%-kal maradt el a tavalyitól.
4: Az év első 5 hónapjában több mint 1000 milliárd forintnyi támogatott lakáshitelszerződést kötöttek idehaza, ami csaknem 8-szorosa az egy évvel korábbi értéknek.
5: Az átlagos hitelösszeg egy év alatt 27 millió forint fölé emelkedett, amit a biztosdöntés.hu vezető szerkesztője szerint főként az ingatlanárak növekedése és a nagyobb összegű támogatott hitelek húztak felfelé. Tóth Leventét hallják.
6: Az alapvető ok egyértelműen a drágulás, hiszen tavaly két nagy drágító hatás is érte az ingatlanpiacot. Először az állampapírpénzek érkeztek meg az év első felében, ezt tolta fölfelé azoknak az ingatlanoknak az árát, amelyeket azok vásároltak, akik az állampapírból megkapták hozamukat, vagy kivették teljesen esetleg a pénzüket az állampapírból, és éppen mire lecsengett volna ez a hatás, addigra jelentették be, hogy elindul az otthonstart, hát erre a ár növekedésre jött a következő hullám, az otthonstartos hullám, ami megint csak följebb lökte az árakat.
4: Az albérletárak minimális mértékben emelkedtek júniusban.
5: Országosan 9%, Budapesten 1,1%-kal drágultak, ami a gyakorlatban inkább stagnálásnak felel meg, ismertette a legfrissebb számokat az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Balogh László szerint most nincsenek túl jó pozícióban a kiadást tervező tulajdonosok, a bérbeadás nem olyan jó üzlet, mint korábban, több ok miatt is.
7: Jelenlegi helyzetben érdekes az, hogy mivel most a helyzet a bérlőknek kedvez, ezért a kereslet folyamatosan szívja fel a kínálatot a piacról, amit tetéz az is, hogy a bérbeadóknak, vagyis az ingatlan befektetőknek már nem olyan vonzó opció a bérbeadás, mint amit korábban láttunk. Ez részben annak is köszönhető, hogy a bérleti díjak növekedése jelentősen lelassult, részben pedig annak is köszönhető, hogy az ingatlanok értéknövekedése is jelentősen lecsökkent. 2025-ben még közel 20%-os volt az éves árnövekedési tempó, az idei év első felében viszont inkább csak a stagnálást jellemezte az ingatlanárakat.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os erősödés mellett 141.857 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 800 millió forintot, 4%-kal erősödik a MOL, 4.126 forintnál jár, az OTP 6%-kal került feljebb 45.360 forintra. A Richter 8%-os erősödésben 12.000 forinton, a Magyar Telekom 1%-kal jött feljebb, és 2642 forinton jegyzik a budapesti értéktőzsde parkettjén. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 2%, a frankfurti DAX 4%-kal csökken, Párizsban a CAC 40 6%-kal áll a negatív tartományban, Milánó 4%, Madrid 9%-kal korrigál lefelé. A bankközi deviza piacon 1 euró idehaza 360 forintba és 56 fillérbe került, egy amerikai dollárért 316 forintot és 57 fillért, egy svájci frankért 388 forintot és 73 fillért kérnek.
0: Időjárás jelentés.
5: Alapvetően napos időre készülhetünk, délutántól előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyeket felhőszakadás, erős viharos télökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Kiemelkedően sok támogatott lakáshitelszerződést kötöttek idehaza az év elején. A biztosdöntés.hu vezető szerkesztője szerint a növekedés egyértelműen az Otthonstart programnak köszönhető, mely mára a lakáshitelezés meghatározó motorjává vált. A támogatott konstrukciók aránya rendkívül magas, az új lakáshitelek jelentős része otthonstartos, sokan pedig emellé piaci hitelt is felvesznek. Az átlagos hitelösszeg egy év alatt 27 millió forint fölé emelkedett, amit főként az ingatlanárak növekedése és a nagyobb összegű támogatott hitelek húztak felfelé. Az idei év egészében új rekordok várhatók a lakáshitelezésben, bár az elmúlt hónapok alapján a piac már egy magas szinten stabilizálódhatott. Tóth Leventével Kecső Rihárd beszélgetett.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: Meghaladta az 1000 milliárd forintot az év első 5 hónapjában megkötött támogatott lakáshitelszerződések összege. Ez egy mintegy 8-szoros érték az egy évvel korábbihoz képest. Ennyire jól vizsgázik így az Otthonstart?
3: Egyértelmű, hogy ennek az óriási növekedésnek az Otthonstart az oka, hiszen egy évvel ezelőtt az első 5 hónapban még nem volt Otthonstart, ami tavaly szeptemberben indult, és úgy tűnik, hogy az a bődületes megindulás, ami már ősszel tapasztalható volt, az kitartott 2026-ra is, hiszen az összes lakáshitelezés is nagyon-nagyon magas szinten van, és ezen belül az Otthonstart viszi igazándiból ezt az állományt, tehát bőven több, mint a fele a teljes lakáshitelezésnek az Otthonstartos. Ebből fakadóan a kedvezményes hiteleknél még nagyobb az aránya, hiszen itt valójában a sok plusszal versenyez, amely ugyan nem volt csekély hitelezettségű, és most sem az, de nem fogható hozzá sok százmilliárdos állományhoz, ami összejön az Otthonstartból. Itt nyilvánvaló az, hogy mivel nincs extra feltétele ennek a kedvezményes hitelnek, tehát aki az első otthonteremtésnek az alapfeltételeit teljesíti, az hozzá tud jutni a hitelhez. Sokan ezt választják, hiszen az Otthonstarthoz képest egy csok plusznál azért komoly feltételeket kell vállalni, amit nem biztos, hogy valaki akar vagy tud. Ráadásul az Otthonstart pörgeti az egyéb hiteleket is, hiszen sokan vannak úgy, hogy felveszik az Otthonstartot, és emellé még, hogy meg tudják venni a kiszemelt ingatlant, esetleg piaci lakáshitelt is vesznek föl, hogyha belefér a jövedelmükbe, de egyértelmű az, hogy kitart az Otthonstart lendülete, és nem is várható az, hogy amennyiben nem szigorítják a feltételeket, akkor ez a mértékű hitelezés, és ezen belül az Otthonstartnak az aránya az érdembe csökkenne az elkövetkezendő hónapokban. Inkább még esetleg arra is lehet számítani, hogy mindazok, akik esetleg tartanak attól, hogy a kormány valamilyen módon például szigorítaná a feltételeket, azok lehet, hogy előrébb hozzák a hitelfelvételt, meggyorsítják ennek a folyamatát. Egyelőre az hangzott el az Otthonstarttal kapcsolatban, hogy nem döntött a kormány szigorításról, vagy bármilyen változtatásról, de hát azért az érzékelhető, hogy ilyen bődületes hitelezési mennyiségnél, ami ugye ez az 1000 milliárd volt az első 5 hónapban a támogatott hiteleknek az összege, ez óriási terhet ró a költségvetésre, és egyre nagyobb terhet ró a költségvetésre, aminél már csak költségvetési szempontból is kérdés azt, hogy ezt mondjuk a jövő évi költségvetés tervezésekor, amikor ezzel kalkulálnak, és ennek a folyamatos növekedésével kalkulálnak, akkor mit lép erre a kormány. Hiszen aki új otthont akar teremteni, az azért alapvetően nyilván az Otthonstarthoz nyúl, hiszen ennek maximum 3%-a kamata, míg hogyha piaci kölcsönt vesz fel valaki, akkor a legjobb esetben is 6-7%. Tehát a dupláját kell kifizetni kamatban az Otthonstartnak. És a lakáshitel felvevőknek a jelentős része olyan, aki fel tudja venni az Otthonstartot, hiszen jellemző az, hogy amikor az ember az első lakását vásárolja meg, vagy az első házát építi, akkor ezt hitelből teszi. Tehát a természetes hitelérdeklődésnek, a hiteligénylő körének egy jelentős része egyébként is első otthon teremtő.
2: Mennyire függ a piac az állami támogatású hitelektől így összességében? Mert azért, ha megnézzük, akkor a 80% körül van a támogatott konstrukcióknak az aránya.
3: Nyilvánvaló, hogy a támogatott konstrukciók nélkül, tehát ha mondjuk nem lenne otthon start, akkor messze nem lenne ekkora a lakáshitelezés. Tehát ha visszamegyünk, visszapörgetjük az időt tavaly szeptember előttre, akkor ugyan jelentős összegű volt már újra lakáshitel felvétel, de nem volt ekkora volumenű. Tehát azok a hitelezési számok, amelyek az elmúlt hónapokban jellemzővé váltak a lakáskölcsönöknél, ezek még egy évvel ezelőtt is lényegében szinte science fictionnek lettek volna a bankok számára. Tehát azért voltak időszakok, amikor egy 100 milliárd fölötti havi hitelezés az egy jó adatnak számított. Most már a 200 milliárdokról beszélünk szinte minden hónapban a fölötti értékekről. Tehát hogyha szigorodna az otthonstart hozzáférése, vagy akár például megszűnne az otthonstart, akkor nyilvánvaló nem lenne ekkora mértékű a lakáshitelfelvétel. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy itt nem csak arról van szó, hogy többen vesznek föl lakáshitelt, és a jelentős részük otthonstartot, hanem arról is, hogy lényegesen megemelkedtek az átlagos hitelösszegek, hiszen ahogy mennek föl az ingatlanárak, hogy ez húzza magával hitelösszegeket, és itt egy év alatt egészen brutális növekedés volt, hiszen még egy éve 20 millió körüli, 21 millió körüli átlagos hitelösszegről beszélhettünk, most már meghaladja 27 millió forintot egy átlagos hitel, amiben megint csak az otthonstart játszott nagy szerepet, hiszen egy otthonstartos hitelnek az átlagos összege az 30-35 millió forint, tehát ez húzza fölfelé a lakáshitelt, de a hitelfelvevők meg szaladnak a piac után, tehát hogyha a piacon növekszik az ingatlanár, már pedig egészen mostanáig ez volt tapasztalható, tehát 2025 egy nagyon erős év volt az ingatlanár növekedés szempontjából, akkor nyilvánvalóan a dráguló ingatlanokhoz nagyobb hitelt is kell fölvenni annak érdekében, hogy meg tudják ezeket vásárolni.
2: Emelkedett az átlagos hitelösszeg is egy év alatt, ez majdnem most 27,2 millió forint. Ez mit jelent igazándiból, az, hogy drágább lett a lakásvásárlás, vagy inkább egyre többen vesznek fel hitelt?
3: Az alapvető ok egyértelműen a drágulás, hiszen tavaly két nagy drágító hatás is érte az ingatlanpiacot. Először az állampapírpénzek érkeztek meg, emlékezhetünk, ez az év első hónapjaiban, vagy első felében ezt tolta fölfelé azoknak az ingatlanoknak az árát, amelyeket azok vásároltak, akik az állampapírból megkapták hozamukat, vagy kivették teljesen esetleg a pénzüket az állampapírból, és éppen mire lecsengett volna ez a hatás, addigra jelentették be, hogy elindul az otthonstart, tehát erre a ár növekedésre jött a következő hullám, az otthonstartos hullám, ami megint csak följebb lökte az árakat. Fontos persze, hogy itt nem, amikor átlagos ingatlanár növekedésről beszélünk, akkor messze-messze nem ugyanaz a helyzet a különböző ingatlan típusoknál, tehát az otthonstart is alapvetően azoknak az ingatlanoknak az árát tudta feljebb húzni, amelyek beleférnek az otthonstart által meghatározott kategóriába, mint ahogy az állampapíros vásárlók is bizonyos típusú ingatlanokat vettek leginkább. Így van, ahol az áremelkedés még nagyobb is volt, míg esetleg más ingatlan típusoknál pedig messze nem érte el az átlagot az ingatlan árnövekedés, de az átlagos hitelösszeget egyértelműen az hajtja, hogyha drágább ingatlanokat vesznek, részint kényszerből, hiszen emelkedik az ár, akkor a hitelösszegnek is menni kell ezután, de a hitelösszeg emelkedés lényegesen nagyobb volt, mint az ingatlanár emelkedés, tehát itt döntően az otthonstart hiteleknek a nagyobb összegei játszottak ebbe szerepet.
2: Születhetnek-e új rekordok itt a hitelek kapcsán, mert azért látjuk a számokat, hogy egyre magasabb mindegyik?
3: Természetesen az év egészére biztos, hogy igaz lesz majd a rekord, hiszen most egy olyan év van, amiben várhatóan végig hat az otthonstart, míg az előző évben ugye ez csak 4 hónapot érintett. Tehát az év egészére nézve biztos, hogy rekordokat fog dönteni a lakáshitelpiac is összességében, és a támogatott hitelek is összességében. Ugyanakkor az elmúlt egy-két hónapban az is látszik már, hogy itt mintha már elért volna ez egy tetőzési szintet. Egyfelől az otthon start iránti igény is egy magas szinten stabilizálódik, de azért stabilizálódik. Másrészt pedig az ingatlan piacon is az látszik, hogy az árak elérték azt a szintet, aminél már inkább korrekciós jelek vannak, hogy bizonyos részpiacokon akár némi csökkenés is bekövetkezik. Tehát az ingatlan áremelkedés nem fűti már jobban a hitelfelvételt, egy-egy hitelnek az összegét. Másfelől pedig ez a nagyon magas igény úgy tűnik, hogy tetőzik, tehát arra, hogy még nagyobb legyen a hitelezés, ahhoz vagy ingatlanár emelkedésre lenne szükség, további ingatlanár emelkedésre, vagy pedig például egy olyan típusú keresletre, amikor az otthonstart felvételét fontolgatók előre hozzák a vásárlást és a hitelfelvételt, tartva attól, hogy esetleg a későbbiekbe szigorodnak a szabályok.
4: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon. Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombateste tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Köszöntöm a hallgatókat. A főváros 11. kerületében a Fehérvári úton a Hausmann Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár Albertfalva kitérő és a Móricz-Zsigmond körtér között, az 56-os villamos pedig nem közlekedik, viszont az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. Az Albertfalva kitérő és a Móricz-Zsigmond körtér Villányi út között pótlóbusszal lehet utazni. A 61-es villamos rövidített útvonalon jár. Nem érinti a Fehérvári úton a Móricz-Zsigmond körtér végállomást. Szombatonként a 48-as villamos sem közlekedik, helyette a 17-es és a 47-es villamos, valamint a pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Várhatóan délután 3 óráig a 15. kerületben a Szent Mihályi úton a Rákos útnál nem működnek a jelzőlámpák áramszünet miatt, és a forgalmat rendőrök irányítják. A 2. kerületben lezárták a Fillér utcát a Bimbó útnál elektromos közműjavítás miatt. A 149-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Balogvár utca és a Detrekő utca megállót. Varga Etele, MKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: 10 óra van, 2026. július 14-e, hát a végére hagytam a nap csúcspontját, ugyanis 1939-ben ezen a napon született Karel Gott, cseh énekes, a Kelet Sinatrája, akivel kapcsolatban hát számos legenda van életben. Minden esetre én egy családi történetből tudom, hogy annak idején még a létező Csehszlovákia nevű államban az egyik rokonomnak az utolsó pillanatban szereztek jegyet Prágában egy Karel Gott koncertre, és amikor elkezdett mosolyogni, hát majdnem hangosan felröhögött, akkor gyakorlatilag a vendéglátók majdnem hogy kiátkozták, mert hogy akkor ez egy óriási presztízsnek számított, hogy valaki egyáltalán hallhatja Karel Gottot énekelni, aki hát a keleti táborban volt nagyon népszerű, illetve hát Németországban azt a fajta zenei világot testesítette meg, ami akkor és ott kellett az embereknek. Na, szóval 1939-ben született ő ezen a napon. Mi pedig jövünk a legfrissebb hírekkel, a hírszerkesztő Kecső Rihárd, én pedig Német László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 81 milliárd dollárnyi jogtalanul beszedett vámot fizetett vissza a cégeknek 2025. októberre óta az Egyesült Államok.
4: Az amerikai legfelsőbb bíróság februári döntése szerint a Donald Trump által kivetett vámok ellentétesek voltak a szövetségi törvényekkel. A bíróság szerint az elnököt a gazdasági veszélyhelyzetre hivatkozó jogszabály sem hatalmazta fel vámok önálló kivétésére, mert ez a törvényhozás hatásköre. A visszatérítések összege jóval meghaladja az előző év azonos időszakában kifizetett 5 milliárd dollárt.
3: Jelentősen romlott az amerikai költségvetés egyenlege.
4: Az Egyesült Államok júniusban 120 milliárd dolláros hiánnyal zárt, miközben egy éve korábban még többletet mutatott a büdzsé. A pénzügyminisztérium szerint csökkentek a bevételek, emelkedtek a kiadások. Emellett jelentős terhet jelentettek a korábban jogtalanul beszedett vámok visszatérítései, valamint az államadósság növekvő kamatköltségei.
3: Augusztusban tőzsdére mehet Hongkongban a SHINE.
4: A Bloomberg értesülései szerint az ázsiai online ruházati kiskereskedő már megkapta a kínai értékpapírfelügyelet jóváhagyását a részvények bevezetésére. A vállalat 2-3 milliárd dollár értékben bocsátanak ki részvényeket, a végső árazás a befektetői érdeklődéstől és a cég értékelésétől függ. A hongkongi tőzsde várhatóan jövő csütörtökön vizsgálja meg a SHINE IPO kérelmét. A Kínában alapított, de szingapúri központú vállalat beszállítójának többsége továbbra is Kínában működik.
3: Az év első 5 hónapjában idehaza több mint 1000 milliárd forintnyi támogatott lakáshitelt kötöttek, lakáshitel szerződést, ami csaknem 8-szorosa az egy évvel korábbinak.
4: Az átlagos hitelösszeg egy év alatt 27 millió forint fölé emelkedett, amit a biztosdöntés.hu vezető szerkesztő szerint főként az ingatlanárak növekedése és a nagyobb összegű támogatott hitelek húztak felfelé. Tóth Leventét hallják.
5: Az alapvető ok egyértelműen a drágulás, hiszen tavaly két nagy drágító hatás is érte az ingatlanpiacot. Először az állampapírpénzek érkeztek meg az év első felében, ez tolta fölfelé azoknak az ingatlanoknak az árát, amelyeket azok vásároltak, akik az állampapírból megkapták hozamukat, vagy kivették teljesen esetleg a pénzüket az állampapírból, és éppen mire lecsengett volna ez a hatás, addigra jelentették be, hogy elindul az otthonstart, tehát erre az ár növekedésre jött a következő hullám, az otthonstartos hullám, ami megint csak följebb lökte az árakat.
3: Az albérletárak minimális mértékben emelkedtek júniusban.
4: Országosan 9-10, Budapesten 1,1%-kal drágultak, ami a gyakorlatban inkább stagnálásnak felel meg, ismertette a legfrissebb számokat az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Balogh László szerint most nincsenek túl jó pozícióban a kiadást tervező tulajdonosok, a bérbeadás nem olyan jó üzlet, mint korábban, több ok miatt is.
6: Jelenlegi helyzetben érdekes az, hogy mivel most a helyzet a bérlőknek kedvez, ezért a kereslet folyamatosan szívja fel a kínálatot a piacról, amit tetéz az is, hogy a bérbeadóknak, vagyis az ingatlan befektetőknek már nem olyan vonzó opció a bérbeadás, mint amit korábban láttunk. Ez részben annak is köszönhető, hogy a bérleti díjak növekedése jelentősen lelassult, részben pedig annak is köszönhető, hogy az ingatlanok értéknövekedése is jelentősen lecsökkent. 2025-ben még közel 20%-os volt az éves árnövekedési tempó, az idei év első felében viszont inkább csak a stagnálást jellemezte az ingatlanárakat.
3: Egyre több panasz érkezik a gazdasági versenyhivatalhoz.
4: Egy év alatt 2200-ról 3100-ra nőtt a bejelentések száma tavaly, ezt mondta a szervezet kommunikációs vezetője. Horváth Bálint felhívta a figyelmet arra, hogy a legtöbb panasz a kiskereskedelmet érintette, azon belül is az online boltok tevékenységevel függött össze.
7: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette. Dinamikusan nő egyébként ebből a szempontból az online tér jelentősége. Tavaly a panaszok mintegy 25%-a az online kereskedelmi szektorra vonatkozott, még 14%-ok a kiskereskedelemre, és ezen belül is jellemzően az élelmiszer kiskereskedelemre. Szintén nagy számú panasz érkezett a tavalyi évben a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utas közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek gyakorlataira vonatkozóan is. Alapvetően ezek azok a szektorok, amelyekkel a lakosság legnagyobb része van mindennapos kapcsolatban.
3: Az átlagsebesség mérés bevezetése a Trend FM által megkérdezett szakértő szerint a jelenlegi magyar kamerarendszerre építve viszonylag egyszerűen megvalósítható lenne.
4: A védakamerák ma is rögzítik az áthaladó járművek rendszámát és időpontját, ezek összekapcsolásával két mérési pont között pontosan kiszámolható lenne az átlagsebesség. A megkérdezett közlekedési szakértő szerint ez fontos közlekedésbiztonsági előrelépés lenne, mert Magyarországon továbbra is magas a halálos közúti balesetek száma. Szele Andrást hallják.
8: Ezeknek a hálózatok kötése hát nem kerülnek új sokba, ez egy informatikai fejlesztés. Jelzem, a szakmák nagyon régóta várja ezt. Ennek már évtizedes múltja van Nyugat-Európában is, mindenhol pozitívak a tapasztalatok, mert rég meg kellett volna lépni, és hát óriási hatást várnék tőle, főleg, hogy ugye a legtöbb ilyen védekamera gyorsfogalmi hálózatunkon van, ahol elképesztő állapotok vannak, elképesztő átmenő forgalma van Magyarországnak, kamionból is egyébként, de személyautóból is. És hát szomorú tapasztalat, hogyha utazunk a, mondjuk az autópályákon, hogy sem ők, sem a magyar kösebben nem tulajdítanak jelentőséget a sebességhatároknak, és hát Magyarország nem áll jól egyébként közlekedésbiztonságban, évente van 500 halottunk, mert ilyen szempontból egy üdvözlendő, alapjaiban nem is túl bonyolultan bevezethető módszer, én személyesen meg az én közlekedés tervezői szakmám szintén ezt nem nagyon várja.
3: Az év első felében több mint 10%-kal csökken a tejára a magyar boltokban, de a Tejterméktanács ügyvezetője szerint a háttérben ennél súlyosabb piaci folyamatok állnak.
4: Ez sok termelőnél már önköltség alatti működés jelent, ezért egyre többen fontolgatják a termelés visszafogását vagy megszüntetését. Harc Zoltánt hallják.
9: A tavalyi évben egy nagyon-nagyon komoly tejtermelés bővülés zajlott le az Európai Unióban, különösen az év második felében. Itt ilyen 5-6%-os felvásárlás bővülést kell elképzelni, amely ugyan némileg lassult, de Németország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia együtt még jóval a tavalyi mennyiség fölött termeli a nyers tejet. Tavaly ilyenkor 200 forintos tejárat láttunk, pillanatnyilag a májusi nyers tejár ismert, az csak 134 forintos várhatóan a néhány napon belül közzétett júniusi ár. Tovább fog esni, ez bőven 30% fölötti áresést csak az alapanyagnál, akár forintban, akár euróban látszódik, hogy nagyon komoly az alapanyag árak csökkenése.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenés mellett 141.118 ponton áll. A bluechipek közül a MOL 7%-kal drágult 4.138 forintra, az OTP 0,5%-os mínuszban 44.860 forinton. A Richter 3%-kal erősödik, 11.930 forintnál jár, a Magyar Telekom 2.640 forinton stagnál. A Masterplast 7%-kal drágult, 2770 forintért lehet megvenni, a 4iG 3,2%-kal csökkent, 1822 forintra. Az Opus 1,5%-os esésben 369 forintért és 50 fillérért eladó jelenleg a budapesti értéktőzsde parkettjén. A Bitcoin 1,7%-kal csökkent, 62.672 dollárra és 9 centre, az Ethereum 1,6%-kal került lejjebb 1764 dollárra és 43 centre. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 360 forint és 64 fillér, egy amerikai dollár 316 forint 42 fillér, egy svájci frank 389 forint és 3 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,5%-kal, a frankfurti DAX 6%-kal áll a negatív tartományban, a párizsi CAC 9%, Milánó 7%-kal csökken, a madridi IBEX 1,1%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 3,1%-kal tovább drágult, 80 dollár 55 centre, a Brent jegyzési ára 3,3%-os pluszban 86 dollár 8 centen áll. Egy uncia aranyért 0,5%-os erősödés mellett 4027 dollárt kérnek jelenleg a világpiacon.

0: Fertőtó szintén 23 fokos, a Tiszató vize 25 fokos. A Duna értékei 19 és 25, a Tisza vízhőmérsékleti mutatói 17 és 24 fok között váltakoznak. A tengerek közül a törökországi Antaliánál a földközi tenger 29 fokos, Costa Brava-nál 26 fokos, a Côte d'Azur partjainál pedig 28 fokos a víz hőmérséklete. Az Adria a horvátországi Dubrovniknál 25 fokos, csak úgy, mint a Fekete-tenger a bulgáriai Várnánál. Az Atlanti óceán pedig stabilan tartja magát 19 fokon a portugáliai Lisszabonnál.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Szép napot kívánok mindenkinek. Az év első felében több mint 10%-kal csökkent a tejára a magyar boltokban, de a tejterméktanács ügyvezetője szerint a háttérben elég súlyosabb piaci folyamatok állnak. Az Európai Unióban jelentős túlkínálat alakult ki. A nyers tej hazai felvásárlási ára pedig a tavalyi 200 forint körül.

0: szintről májusra 134 forintra esett, és júniusban tovább csökkenhet. Ez sok termelőnél már önköltség alatti működést jelent, ezért egyre többen fontolgatják a termelés visszafogását vagy teljes megszüntetését. A fogyasztók közben érezhető áresést látnak a boltokban, különösen a tej és a trapista sajt esetében. A feldolgozók helyzetét az is nehezíti, hogy az európai termékfelesleg, főleg a sajt és az UHT tej gyakran dömpingáron jelenik meg a magyar piacon. Harc Zoltánnal Kecsőrihárd beszélgetett.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: Az idei év első felében több mint 10%-kal csökkent a tejeknek az ára a magyar boltokban éves összevetésben. Mennyire árnyalt ez a kép, vagy mennyire ad kevesebb képet így összességében a tej árakról?
3: A tavalyi év második felében már láthatóak voltak olyan jelek a nemzetközi piacon, amelyek előrevetítették a mostani helyzetet, amely egy túlkínálattal, illetve még mindig csökkenő árakkal jellemzett periódus. Az elmúlt fél évben nagyon-nagyon komoly árcsökkenés történt a tejágazatban. Ugye mielőtt a késztermékek árára nézünk, én mindenképpen ott kezdeném, hogy a tavalyi évben egy nagyon-nagyon komoly tejtermelés, bővülés zajlott le az Európai Unióban, különösen az év második felében. Itt ilyen 5-6%-os felvásárlás bővülést kell elképzelni, amely ugyan némileg lassult, de Németország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia együtt még jóval a tavalyi mennyiség fölött termeli a nyerstejet. Amikor egy ilyen túlkínálat alakul ki a piacon, akkor értelemszerűen csökkennek az árak. Ugye tavaly ilyenkor 200 forintos tejárat láttunk, pillanatnyilag a májusi nyerstejár ismert, az csak 134 forint, és várhatóan a néhány napon belül közzétett júniusi ár tovább fog esni, ez bőven 30% fölötti áresést csak az alapanyagnál, akár forintban, akár euróban látszódik, hogy nagyon komoly az alapanyag árak csökkenése, és hogyha ehhez hozzáveszünk azt, hogy a mind nyerstej, mind késztermék tekintetében van egy túlkínálat Európában, akkor azt gondolom, hogy törvényszerűek ezek az áresések.
2: Ebből az áresésből a vásárlók, a fogyasztók mennyit érzékelnek?
3: Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komoly áresést látnak. Ugye a hivatkozott KSH adatokban én azt gondolom, hogy a tendenciát kell leginkább nézni. Nagyon komoly áresés látszódik. Természetesen ezek a számok csak átlag árak, de az nagyon komoly tényező, hogy mondjuk tavaly áprilisban, tavaly májusban a KSH 3000 forintos átlagárat tett közzé a trapistára például, és itt most a legfrissebb adat az már csak 2500-2600 forintos átlagárat jelent, de hasonló helyzet a tejeknél is, ugye akár egy 2,8%-os éjjelszelt tejet nézünk, akár a 1,5%-os éjjelszelt tejet. Tavaly ilyenkor 400 forint fölötti árakat tett közzé a KSH. Látjuk, hogy most ezek az árak inkább a 350 forint alá szorultak. Nagyon fontos, hogy ezek az árak átlagárak, és vélhetően csak számtani átlagot mutatnak, és nem mutatnak mennyiséggel súlyozott árakat. Ezt csak azért szeretném kihangsúlyozni, mert ugye ebben a friss kimutatásban például egy 2,8%-os UHT tejre, ugye 359 forintos átlagárat közölt a KSH, de látjuk, hogy a mai napon azért 250 forintért is kaphatók már ezek a tejek a polcokon. A 1,5%-os UHT-tej, egy dobozos UHT-tej, amely a legnagyobb mennyiségben fogy. Ott az extrém akciókat elfelejtve egy olyan 175 forintnál kezdődnek az árak, de voltak itt 150-160 forintos árak is az elmúlt hetekben. És bizony a KSH által közzétett 340-370 forintos ESL árak is csak számtani átlagárnak tekinthetők, hiszen itt is kaphatók már a mai napon kiskereskedelmi egységben 260 forint és ESL tej.
2: Ez a nagy áresés összességében mit jelent akár így a magyar tejtermelők számára, akár így gazdasági szempontból nézve itt a történeteket, milyen következményei lehetnek?
3: A tejtermelőknél én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komoly a helyzet, hogyha náluk kezdem, ugye ez az idei évre kialakult ár, tehát ez a pillanatnyilag 134 forintot ismerünk májusra, de vélhetően a júniusi ár még ez alá fog csökkenni, illetve az ehhez kapcsolódó kiviteli ár, ami 100 forint alá esett, ez messze az önköltség alatt van. Nincs hivatalos magyarországi önköltség adat, 170-180-190 forint, többféle módszertan, többféle gazdaság, tehát tényleg nehéz meghatározni, hogy mi az, hogy önköltség, de egy biztos, hogy tartósan önköltség alatt maradtak a tejárak. Egyre több régióból, megyéből hallunk olyan információt, hogy tejtermelők fontolgatják a tevékenység részleges vagy teljes felszámolását, hiszen a tavalyi év az még azt gondolom, hogy rendben lezárult, a szerződések kifutottak, de az idei évben azért látszódik, hogy szabad esésben zuhant a tejár 160, 150, 140, most ugye 134 forint. Ez a fél év, ez már nagyon-nagyon sok termelőnek, akinek nincsenek tartalékai, ezt már nagyon nehéz kibírni, főleg akkor, hogyha olyan szerződéses konstrukcióba szorult, amely esetében mondjuk kénytelen a külföldi piacokra kamionos formában eladni. 100 forint alatti árakat látunk még most is kiviteli átlagárban, de január-februárban ez még ennél is mélyebbre süllyedt, amikor ugye 20 trend fölött volt a spot árak euróban kifejezett ára, ebből ugye a fuvardíjat le kellett vonni. Rendkívül gyászos árak voltak, tehát a helytermelők nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak, ugye takarmány oldalról is. Én azt gondolom, inkább bízom benne, hogy maradandó károkat nem fog szenvedni a magyar tejtermelés, de ezt a fél évet nagyon-nagyon nehéz volt kibírni, és hogyha ez még tovább húzódik, akkor problémák adódnak. Én a feldolgozói oldalról talán azt szeretném kihangsúlyozni, megemlíteni, hogy említettem az európai tejtermék felesleget. Jelentős mennyiségű sajt, félkemény sajt, illetve dobozos tej keresi a gazdáját Európában, és ezek gyakran dömpingár formájában jelennek meg Magyarországon. Ugye itt a közétkeztetést ellátó nagy kereskedők szerepe rendkívül kritikus, nagyon nehéz magyar feldolgozóként a közétkeztetésbe terméket értékesíteni, és hát ezek a termékek, ezek az európai feleslegek nagyon-nagyon nagy árelőnnyel érkeznek. Ez jelenti a dömping, hogy minden áron csak kerüljön ki az országból a felesleg, ezáltal a belpiaci árak magasan maradnak. Mondom egy német Edami vagy Gouda tömb példáját, 3-3,5 eurós árakat látunk Németországban nagy kereskedőknél. Ezzel szemben egy hazai trapista átadói ár pillanatnyilag ugye 2000 forint környékén van. Ez a gyárkapui átlagos ár. Nagyon fontos, hogy ez is csak átlagár. Ez a 2 eurós árkülönbség, ez megmutatja, hogy mennyire rossz a piaci helyzet. Itt kopogtat az import 2 euróval alacsonyabb áron, és ez nagyon-nagyon nehéz a feldolgozóknak igazdálkodni, hatékonyabbá válni ilyen rövidebb időn. Tehát mindenképpen a feldolgozók is értékesítési nehézségekkel néznek szembe, akár az UHT, akár a félkemény sajt, trapista készletek sokkal magasabbak, mint az elmúlt években.
2: Pont erre lettem volna kíváncsi, hogy egyébként alternatív feldolgozási szempontból hogyan lehet a tejjel itt most munkálkodni, ezzel mi a helyzet, akár mondjuk, ha nem csak a sajtot említjük, de mondjuk például tejpor esetében.
3: Tejpor és savópor esetében a fehérje iránt nagy a kereslet. Nagyobb a kereslet, mint korábban volt, amikor a tejzsír ára határozta meg a tejárát. Most olyan periódusban vagyunk, ahol a fehérje, akár savópor, akár sovány tejpor formájában jó áron értékesíthető. Azonban, amikor egy feldolgozó a tejből ugye sajtot és savóport készít, és ezt a két terméket értékesíti, akkor hiába lehet nyereséges a savópor értékesítés, amikor a trapista sajton egy óriásit bukik. Korábban a tejzsír, vaj vagy a tejszín húzta magával a tejárát. Most ezek a zsír alapú termékek nagyon-nagyon rosszul szerepelnek. Nyilván harcolunk azért, hogy bejuthassunk a közétkeztetésbe. Fontos lenne, hogy az iskolatej program is újabb lendületet kapjon, és valahogy ez a piacon jelenlévő felesleg, ez a nyomás, a készletek okozta nyomás enyhüljön, ez nagyon-nagyon fontos lenne.
2: Milyen árakkal számolhatunk itt a közeljövőben, akár bolti szempontból is?
3: Az nagyon fontos, hogy érdekképviselőti vezetőként nem nyilatkozhatok jövőbeli árakról, de bízom abban, hogy az, amit a spot piacon látunk, tehát az azonnali tejárak, nemzetközi tejáraknál azért megindult egy lassú emelkedés az elmúlt 2 hónapban. Bízunk benne, hogy ez folytatódik. Európában talán lassul a felvásárlás bővülése, de ez még mindig a tavalyi magas szinthez történő igazodást jelenti. Kíváncsian várjuk a következő időszakot, hogy ez az európai hőhullám, asszály, hőkupola nevezők bárminek is, ez milyen hatást fejt ki a tejtermelésre, tej felvásárlásra, hiszen ilyenkor azért szoktak csökkenni a hozam és a beltartalom. Bízunk benne, hogy lassan, de biztosan rendeződhet a piac, azonban ez semmiképpen nem fog máról a holnapra megtörténni.
4: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A zene mindenhol máshogy szól. A Nemzeti Filharmonikusok évadában idén is 4 ikonikus helyszínen várjuk Önt. A MÜPA lenyűgöző tereitől, a Patinás Zeneakadémia falain keresztül, a Pesti Vigadó eleganciájától, a saját próbatermünk kötetlen nyugalmáig. Legyen szó romantikus nagyoperáról, bécsi klasszikusokról, vagy családias kamarakoncertekről, nálunk megtalálja kedvencét. Találkozzunk a koncerteken. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 10:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Az Egyesült Államok 81 milliárd dollárnyi jogtalanul beszedett vámot fizetett vissza cégeknek 2025. októbere óta. Az amerikai legfelsőbb bíróság februári döntése szerint a Donald Trump által kivetett vámok ellentétesek voltak a szövetségi törvényekkel. A bíróság szerint az elnököt a gazdasági veszélyhelyzetre hivatkozó jogszabály sem hatalmazta fel vámok önálló kivetésére, mert ez a törvényhozás hatásköre. A visszatérítések összege jóval meghaladja az előző év azonos időszakában kifizetett 5 milliárd dollárt. Jelentősen romlott az amerikai költségvetés egyenlege. Az Egyesült Államok júniusban 120 milliárd dolláros hiánnyal zárt, miközben egy évvel korábban még többletet mutatott a büdzsé. A pénzügyminisztérium szerint csökkentek a bevételek, emelkedtek a kiadások. Emellett jelentős terhet jelentettek a korábban jogtalanul beszedett vámok visszatérítései, illetve az államadósság növekvő kamatköltségei. A korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint harmadából rendezik meg az augusztus 20-ai rendezvénysorozatot idehaza. Pósvai Gábor belügyminiszter közlése szerint a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség korábban összesen 17,5 milliárd forint értékben kötött szerződéseket az ünnepi programokra és a tűzijátékra a Lounge Event Kft.-vel. A szerződéseket június végével felmondták, a Lounge csoportot érintő büntetőeljárás, bankszámlazárulások és teljesítési kockázatok miatt. Az új szervezés egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb keretek között zajlik majd. A tárcavezető hozzátette, hogy a költségcsökkentés nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát és a kiemelt programok színvonalát. 3 hónapra kitiltották a parlamentből Bohár Dánielt. A megafonos influencer közösségi oldalán arról írt, Forszófer Ágnes házelnöktől kapott levelet a döntésről, de a pontos indokot egyelőre nem ismertette. Korábban az országgyűlés elnöke vizsgálatot rendelt el ellene és stábja ellen országházi tevékenységük miatt. A parlament sajtóosztálya szerint a jelenlegi információk alapján nem sajtóbelépővel, hanem a Fidesz frakció vendégeként tartózkodtak az épületben. A házelnöki rendelkezés szerint sajtótudósítói tevékenységet az országgyűlés épületeiben csak sajtóbelépővel rendelkező újságírók végezhetnek. Új készenléti járművekkel bővíti szolgáltatásait a MÁV. Az autók feladata, hogy forgalmi zavarok esetén gyorsan a helyszínre érkezzenek, segítség a forgalom irányítását, és naprakész tájékoztatást adjanak az utasoknak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a cél egy országos készenléti hálózat kialakítása, amely gyorsabbá teheti a pótlóbuszok szervezését, és javíthatja a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. Több mint 200 kutató és közgazdász figyelmeztet a mesterséges intelligencia hatásaira. A felhívás 15 Nobel-díjas, valamint az OpenAI, a Google és az Anthropic szakemberei is aláírták. Szerintük az AI gyorsan változásokat hozhat, mint az ipari forradalom. Ezért azt kérik a kormányoktól, mielőbb dolgozzanak ki intézkedéseket a munkahelyek védelmére és a technológia előnyeinek biztonságos kihasználására. Ingyenes reklámokkal támogatott Disney Plus csomag bevezetését fontolgatja a Disney. A vállalat a csökkenő előfizetői szám és a streaming piaci lemorzsolódás miatt keres új bevételi modellt. A tervek szerint az új konstrukcióban a felhasználók előfizetési díj nélkül nézhetnének tartalmakat, de reklámokkal megszakítva. Azt azonban egyelőre nem tudni, mikor és melyik országokban indulhat el az ingyenes csomag.
0: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 2,1%-os erősödés mellett 141.469 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 4,3 milliárd forintot másfél órával nyitás után. A bluechipek közül a MOL 1,7%-kal erősödik, 4.170 forinton áll, az OTP 0,5%-kal csökken 44.880 forinton jegyzik, a Richter 0,5%-os pluszban 11.960 forinton, a Magyar Telekom 2.640 forinton stagnál. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,5%-kal, a frankfurti DAX 6,1%-kal korrigál lefelé, a párizsi CAC 8,1%-kal csökken, Milánó 6,1%, Madrid 1%-kal áll a negatív tartományban.
0: Időjárás jelentés.
2: Alapvetően napos időnk lesz, délutántól előfordulhatnak záporok, zivatarok, ezeket felhőszakadás, illetve erős viharos széllökés is kísérheti. A hőmérséklet estig 30 és 34 fok között várható. Ennyi fért a mai reggeli monitorba, köszönöm figyelmüket a szerkesztő M. Szűcs Péter és a hírszerkesztő Kecső Rihár nevében Németh Lászlót hallották. Holnap reggel 6:30-kor találkozunk újra, viszont hallásra.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 6:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 11 óra, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Richárd. Donald Tusk szerint nem valószínű, hogy a közeljövőben béke vagy tűzszünet lesz Ukrajnában. A lengyel miniszterelnök Párizsban azt mondta, Oroszország és Vlagyimir Putyin álláspontja továbbra is merev, ezért Moszkva várhatóan legalább télig elhozza a háborút. Tusk szerint a jelenlegi várakozások alapján Oroszország inkább fokozhatja a hadműveleteket. A lengyel kormányfő Mark Rutte NATO főtitkárral és Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is egyeztetett a helyzetről. Lengyelország ősszel francia és brit katonákkal közös hadgyakorlatot tart, hogy felkészüljön Ukrajna és a térség biztonsági garanciájának támogatására. A korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egy harmadáról rendezik meg az augusztus 20-ai rendezvénysorozatot. Pósfai Gábor belügyminiszter közlése szerint a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség korábban összesen 17,5 milliárd forint értékben kötött szerződéseket az ünnepi programokra és a tűzi játékra a Lounge Event Kft-vel. A szerződéseket június végén felmondták, a LANS csoportot érintő büntetőeljárás, bankszámlazárolások és teljesítési kockázatok miatt. Az új szervezés egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb keretek között zajlik majd. A tárcavezető hozzátette, a költségcsökkentés nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát és a kiemelt programok színvonalát. Szigorítaná a gyerekek online védelmét az Unió. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy 13 éves kor alatt a gyerekek ne férhessenek hozzá a közösségi oldalakhoz és több online szolgáltatáshoz, köztük egyes videójátékokhoz. A tervek szerint a platformoknak kellene bizonyítaniuk, hogy biztonságosak a kiskorú felhasználók számára. Ursula von der Leyen szerint a cél nem az, hogy a gyerekeket kizárják az internetről, hanem az, hogy nagyobb védelmet kapjanak az online térben. A bizottság a részletes jogszabályjavaslatot a nyár után terjeszheti elő.
0: Tőzsde hírek.
2: Pár pontos pluszban a budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 141.277 ponton, a részvénypiac forgalma 5,8 milliárd forint. A vezető részvények vegyesen teljesítenek. A Telekom tegnapi záróértékén 2640 forinton stagnál, a MOL 2,1%-ot erősödik 4196 forintra, az OTP csökken 9%-kal 44680 forintig, a Richter pedig 3%-os pluszban 11940 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 360 forintot és 60 fillért, 1 dollárért 316 forintot és 20 fillért kérnek. Európában nincs jó hangulat, gyengülnek a mutatók. London és Frankfurt 7%, Párizs 1%, Milánó 8%, Madrid pedig 1,1%-kal gyengül. Emelkednek az olajárak, az észak-amerikai könnyolaj a WTI $80.60, a Brent $86.80-be kerül. 3, illetőleg 4%-os emelkedéseket láthatunk. Az aranyára viszont pici pluszban $4,025.70 kérnek uncienként a sárga nemes fémért. Augusztusban tőzsdére mehet Hongkongban a SHIN. A Bloomberg értesülései szerint az ázsiai online ruházati kiskereskedő már megkapta a kínai értékpapírfelügyelet jóváhagyását a részvények bevezetésére. A vállalat 2-3 milliárd dollár értékben bocsátanak ki részvényeket, a végső árazás a befektetői érdeklődéstől és a cég értékelésétől függ. A hongkongi tőzsde várhatóan jövő csütörtökön vizsgál meg a SHIN IPO kérelmét. A Kínában alapított, de szingapúri központú vállalat beszállítóinak többsége továbbra is Kínában működik. Ingyenes reklámokkal támogatott Disney Plus csomag bevezetését fontolgatja a Disney. A vállalat a csökkenő előfizetői szám és a streaming piaci lemorzsolódás miatt keres új bevételi modellt. A tervek szerint az új konstrukcióban felhasználók előfizetési díj nélkül nézhetnének tartalmakat, de reklámokkal megszakítva. Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy mikor, mely és mely országokban indulhat el az ingyenes csomag.
0: Időjárás jelentés.
2: Alapvetően napos időre készülhetünk, délutántól előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyeket felhőszakadás, illetve erős és viharos szélökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között alakul. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközel 11:30-kor várom önöket, 11:05 van, folytatjuk műsorságunkat a Dzsungelharccal és Rétai Igorral.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
3: Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Ma egy olyan történetet ismerhettek meg, amelyben a barátság, az emberi kapcsolatok minősége kulcsfontosságúnak bizonyultak a sikerhez. Az egymás iránti teljes felelősségvállalás nem csak kiinduló pont volt vállalkozásukban, hanem természetes gyakorlat, de a működésük során rájöttek arra is, hogy az erős szövetséges, reprodukálhatatlan és felmérhetetlen érték. Ez a több mint egy évtizede kialakult viselkedés, minta és megközelítés a sok-sok átélt konfliktus, dilemma ellenére máig érvényes és része mindennapi működésüknek.
4: Vitézi Péter és Kardos Marcell, az Action Lab alapító tulajdonosai.
5: Sziasztok!
6: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat!
4: Van egy tréningetek, aminek az a címe, azt a nevet adtátok, hogy vonzalom alapú értékesítés. És itt azt villantottátok fel, vagy azt ígéritek, hogy meg is lehet tudni azt, hogy mit fog mondani az ügyfeletek, miután meghallgatta az ajánlatotokat, és elmentetek. És arra gondoltam, hogy megfordítom ezt a kérdést, és most azt kérdezem meg, hogy ti mit gondoltatok erről a beszélgetésről, amikor idefelé jöttetek? Vitézi Péter.
6: Azt gondoltuk, hogy azon keresztül, hogy el fogunk mondani pár olyan dolgot magunkról, ami segíthet másoknak is abban, hogy a vállalkozói lét dzsungelharcából, hát most, hogy nyertesen, de legalábbis jól jöjjenek ki. Arra is gondoltunk, hogy majd valószínűleg magunkról is meg tudunk egy pár dolgot, mert már nekem, amikor az előkészítő beszélgetésem volt veled, akkor tanultam egy új kifejezést, kulturális tőke, és én bennem az is benne volt, és mondtam is a Marcinak, hogy biztos ki fog ebből derülni magunknak is valami új megfejtés egymásról, magunkról, arról, hogy mit csinálunk, meg hogy mi az, amiben másoknak tudunk jó vagy rossz példát mutatni.
4: Kardos Marce?
7: Én annak ellenére, hogy Péterrel közel 30 éve vagyunk barátok, bennem felmerült az, hogy érdekel, hogy mit fog mondani. Tehát szerintem ez egy jó dolog, hogy ennyi év után is még tudunk érdeklődni és izgatottnak lenni a másik véleménye iránt, akár személyes, akár céges kérdésekben, illetve én ezt a személyes utazást gondoltam át az alapján, amit hallottam erről a műsorról, hogy mi az, amin mi keresztül mentünk az elmúlt 15 évben vállalkozóként, mit jelent nekem az, hogy volt egy lehetőségkövető működésünk, ahogy minden vállalkozó kezdés, aztán ahogy ezt szépen struktúráltuk újra, és hoztunk be új know-how-kat, amikkel fejlesztettünk másokat, abból magunkat is elkezdtük fejleszteni értelemszerűen, és eljutottunk egy sokkal stratégiai, tudatosabb működésre, ami miatt ott tartunk, ahol.
4: Jó, hogy behoztad a barátságot, mert engem roppant izgat. Ugye a közmondás szerint a pénz és a barátság az nem barátok, vagy van egy ellentmondás, és ti barátok vagytok, és ezt az üzlet úgy néz ki, hogy nem érintette, vagy talán még meg is erősítette. És ez hogy megy? Most nem akarom felsorolni, hogy egy közös üzletben felvetődhetnek, hogy te többet teszel bele energiával, a másik kevesebbet, elkezdődik a másik figyelése. Ezt hogy tudtátok megoldani? És ez hogy működik nálatok?
7: Marta? Hát erről önmagában tudnánk csinálni szerintem egy műsort, hogy ezt hogy oldottuk meg hogy szerintem mindent megéltünk ezzel kapcsolatban, amit hallottál. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy hát annyira jó barátok vagyunk, hogy minket nem érint meg az, hogy ha nyomás alá kerülünk, vagy hogyha nehéz a helyzet, vagy hogyha nagyon jó a helyzet, vagy nagyon más élethelyzetekben vagyunk. Ugye az, hogy ki mikor mit csinál az életében, annak is nagyon komoly hatása van arra, hogy éppen az üzleti helyzetekben milyen attitűddel, vagy milyen gondolkodásmóddal van jelen. Mindent megéltünk ezekből, de olyan eszközöket, meg olyan szeretet, tehát éreztünk szerintem egymás iránt is, hogyha ezt szabad itt ezt így mondanom, ami miatt volt kedvünk magunkat fejleszteni, illetve egymásnak segíteni abban, hogy fejlődjünk. És én azt gondolom, hogy ez volt a kulcsa annak, ezt hogy akartam, itt tartunk.
4: A szeretet az volt a kulcsa?
7: Péter, ez az a kérdésem, hogy ezt te folytasd ezt a részét.
6: A szeretet azért az egy egészen túlhasznált kifejezés, tehát hogy érdemes megnézni annak a gyakorlati alkalmazását, és hogy ez hogy működött nálunk. Mi gyerekkorunktól ismerjük egymást. Van közöttünk ugyan 6 év, de azért volt olyan időszak, amit együtt töltöttünk gyerekként is. A szüleink ugyanoda jártak nyaralni, egy területen dolgoznak, újságíró, rádió, tévé, és ugyanoda jártunk nyaralni évről évre, és ott megbarátkoztunk, vagy összebarátkoztunk a Marcival. Az elején egyébként nem voltunk szimpatikusok egymásnak, de aztán a pingpongasztalnál nagyon komoly szövetséget kötöttünk, talán az első szövetséget az életünkben, így egymással. Pókereztünk együtt, bulisztunk, hát élveztük az életet, mint ahogy a sima barátok szokták, megbeszéltük azt, hogy kivel mi van, hogy vagyunk. Aztán amikor elkezdtük a közös vállalkozásra, a ráfordulást, tehát elkezdtük az első programunkat, a döntéskontrollt fejleszteni, akkor hát volt egy nagyon fontos helyzetünk, amikor az első próbatréningünket raktuk össze, és a Marci megkapta azt a feladatot, hogy meséljen, vagy készüljön fel a póker történelméből. Most is rögök, amikor eszembe jut, elnézést. És mindenki kapott valami részt, döntéselmélet, nehéz döntési helyzetek, a világban esett tanulmányok, a Marci meg megkapta a póker történelmét. És derekasan felkészült belőle, nem lehet azt mondani, hogy nem tette oda magát. Hárman voltunk egyébként, Huszti Gábor, ő volt a harmadik, akivel fejlesztettük ezt a programot, és hát a Marcira került a sor, aki elkezdte mondani a póker történelmével kapcsolatban azt a nagyon sok hasznos, lebilincselő információt, amit összegyűjtött több napnyi erős kutatómunk.

0: tréning résztvevők, és Marciot, tehát látszott, hogy nagyon rosszul esik neki. Te rettenetesen rosszul esik neki. Mi akkor abban a nagyon szerencsés dinamikában voltunk, hogy akkor húzzuk tovább az agyát, tehát hogy ez nagyon mi mást tehetnek a barátok egymással a szeretet jegyében, és rámentünk, és elkezdtük a póker Indiana Jones-nak szólítani, Dr. Jones, majd régész, történész, és akkor ezen a vonalon mozogtunk legalább egy 2,5 percet, amikor a Marci elege lett ebből. Mondta, hogy akkor ő elmegy. Nem az egészből kiszáll, de hogy ő most megy, elege van ebből. És akkor abból lett egy olyan beszélgetés, másfél órán keresztül, aminek az lett a vége, hogy azt megbeszéltük, hogy ha akármi történik, az nem lesz opció, hogy ott hagyjuk a másikat, hanem megoldjuk a helyzeteken. És valahogy, tudom, hogy ilyet gyakran mond az ember, meg van, hogy papok előtt is mond ilyet az ember, vagy anyakönyvvezető előtt, de hogy valahogy nekünk sikerült egy olyan súlyt adni ennek a szövetségnek, vagy nem tudom, ennek a megállapodásnak, hogy ez azóta megmaradt. Rengeteg konfliktuson vagyunk keresztül. Tehát, hogy azért ez a barátság, ez egy elég forró kohóban edződött, de ez egy nagyon fontos alapja volt, hogy ha konfliktus van, akkor azt feloldjuk, és tehát időt lehet kérni, de faképnél hagyni a másikat, és kicsekkolni azt nem. És ezt azóta tartjuk 15 éve.
1: Mennyire fontos ez a barátság üzleti szempontból? Tehát menne a cég, hogyha nem lennétek barátok? Vagy ez egyébként egy alap emberi helyzet, hogy ti barátok vagytok, és ennek az egyik vetülete a cég?
2: Szerintem
0: nagyon kíváncsi vagyok, mit fogsz mondani.
2: Ez egy nagyon jó kérdés, mert nincs egy alternatív univerzumban, megnézhetnénk, hogy mi lenne akkor.
0: Ne kitérő választ adjál.
2: Ha mindjárt fogom mondani. Én azt gondolom, hogy nem lenne ilyen a cég, hogyha nem lennénk barátok. Most belenéztem a lelkembe itt ezzel a 3 másodperc alatt, amíg még vártad, hogy mit fogok mondani. Biztos, hogy lehetne jó céget csinálni egy pontig, de szerintem főleg ebben a témában, mert ugye nem egy kisboltot üzemeltetünk, és ott kell valami helyzetben helytállnunk, bár ott se lenne nagyon haszontalan a tisztelet, meg az a szeretet, meg önreflexió, ami ehhez kell. De nyilván onnantól, hogy nekünk egy szervezetfejlesztő és tréning cégünk van, ami avval foglalkozik, hogy az embereket A-ból B-be eljuttassa, jobbá tegye, készségeiket fejlessze vezetőként, értékesítőként, vagy beszerzőként, vagy bármilyen munkai helyi helyzetben, és ezáltal a magánéletében is. Én azt gondolom, hogy teljesen hiteltelen lenne itt, hogyha mi nem tudnánk egymással olyan viszonyban lenni, amilyenben most vagyunk. Most az, hogy ehhez kell-e, hogy valóban, amit a Péter mondott, hogy a legjobb barátok legyünk, vagy csak jó barátok, ez már talán nem számít annyit, de az a tény, hogy így csináljuk ezt az üzletet, ahogy, és avval a szenvedéllyel érdeklődünk a másik iránt is, meg az iránt is, hogy mit gondol bizonyos helyzetekben, az szerintem nagyon jó benne.
1: Péter?
0: Szerintem most már tudna működni úgy a cég, hogy nem vagyunk barátok, de nem tudtuk volna felépíteni ezt a céget úgy, hogy nem lettünk volna barátok. Tehát így visszanézve nagyon sok olyan helyzetbe kerültünk, nagyon kemény fába vágtuk a fejszénket, ahol nagyon kellett az, hogy egy egységként tudjunk működni, elfogadva a másikat az előnyeivel, meg a hibáival együtt. Ugye ez egy kulcs, hogy a mi felelősségvállalásunk az nem áll meg a saját személyiségünk, vagy a saját működésünk határán, hanem teljes mértékben felelősséget vállalunk a másiknak a működéséért, ami annyi van biztos, hogy nem pusztába kiáltott szó, hogy mi a Marcival az összes vállalkozásból származó jövedelmünket elfelezzük. Tehát, hogy mi nem nézzük azt, hogy akkor a múlt héten, akkor most ki hány perccel, vagy hány ügyféllel többet, vagy hány karakterrel többet ütött le, hanem nekünk az elkötelezettségünk, hogy mindenben felezünk. Tehát innentől kezdve nekünk a felelősségvállalás az nem csak erkölcsi, hanem anyagi értelemben is jelen van, és nagyon szépen és erősen tartja össze a működésünket.
2: Viszont bocsánat, annyi kiegészítés ehhez, hogy viszont most tényleg elkezdtem gondolkodni azon, hogy volt-e ilyen, de szerintem nagyon sok évre kéne visszamennem ahhoz, hogy találjak olyan helyzetet, amikor bármelyikünk is hibáztatná a másikat valamiért. Mert hogy elfogadjuk azt, hogy van egy stratégiánk, ami mentén fölépítjük ezt a céget. Tehát a stratégiát, mint eszközt követjük, amit közösen raktunk össze jó sok gondolkodással, fejtöréssel, de onnantól nincsen olyan helyzet, hogy azt mondjuk, hogy te ezt miért csináltad, mert benne van, hogy valamilyen hiba történt, akkor azt ugyanazzal együtt elfogadom, mert azt gondolom, vagy fordítva, nyilván Péter nekem, mert azt gondoljuk, hogy hosszú távon így vagyunk a

0: legsikeresebbek, hogyha nem azt emészgetjük, hogy miért csinált valaki valamit, hanem hogy olyan rendszereket hozzunk létre, amik ezt a lehető legkisebb valószínűségére csökkentik.
1: Ugye közgazdászok vagyunk mind a ketten, ami egy egyszerre puha, és másik oldalon az egy nagyon erősen számszerűsíthető része is, az az, hogyha a vállalkozói létben van egy ennyire erős szövetségesed, az biztos, hogy nagyon sokat ér, és nem reprodukálható. Tehát az, hogy mi eljutottunk ide, hogy több közös vállalkozásban, amiben az Action Lab az, amivel napi szinten foglalkozunk, de hogy több közös vállalkozásban tudunk együttműködni, közösen alkotni, közösen vezetni cégeket, ez egy olyan érték, amire amikor visszagondolunk, azért ez egy hogyan kéne reprodukálni, ha ez nem lenne, arra azért nagyon nehéz értelmes válaszokat még egy pár pohár bor után is találni.
0: Egyébként csak az jutott erről eszembe, hogy nagyon sok olyan embert ismertem, aki nagyon intelligens volt, nagyon értett a dolgához, és magasra is jutott mondjuk egy multinacionális hierarchiában, és aztán valamiért úgy döntött, hogy szeretne vállalkozást indítani, és pont ez a cement, meg ez a barátság, meg ez a jobbik felem megléte hiányzott ahhoz, hogy sikeres tudjon lenni. És ebből tényleg rengeteg olyat láttam, amikor valaki egy multiból kilép, elindít egy vállalkozást, minden adott, de valahogy vagy magányos lesz, vagy nem szólnak neki, hogyha rossz irányba megy, vagy már nem talál olyan embert, akinek elhiszi, hogy rossz irányba megy. Tehát, hogy pont ez a egymást húzzuk előre, és energiát adunk, az szerintem eszméletlen fontos ebben a dologban.
1: Nekem van egy elég mélyre beívódott emlékem. Most nekünk körülbelül 1 millió euró körül van az árbevételünk, de hát egy kis butik tréning cégként indultunk, amelyik nagyon izgalmas, póker alapú döntéshozatal, vonzalom alapú értékesítés, túléléshez kapcsolódó tárgyalás, foglalkozik ilyenekkel, de hát egy kis cég voltunk. És volt egy olyan potenciális megrendelés, vagy pontosabban megrendelés, ami egy szinttel feljebb vitt volna minket, egy szállítmányozással foglalkozó cég, most a nevét majd mindjárt értető lesz, hogy miért nem mondom, és ott voltunk, hogy szóban, meg sőt e-mailben is már a feltételek utolsó pontjait harmonizáltuk, és úgy volt, hogy másnap írjuk alá a megrendelést. És ez egy több 10 milliós üzlet volt, ami akkor nagyon sokat számított nekünk. És aznap reggel, amikor a szerződés aláírás lett volna, kiderül, hogy ez a szállítmányozó cég Európa szinten elkövetett egy olyan hibát, hogy egy hűtendő, nagyon nagy mennyiségű árut, ami egyébként egy étteremláncnak az alapvető alapanyaga volt, azt nem hűtött logisztikai eszközökbe tette, és tönkrement, és hogy akkora kártérítést kell fizetniük, hogy lehúztak minden tréning és szervezetfejlesztési költséget. Tehát a szerződ már a toll haladt az aláírás felé, és akkor mondták, hogy sajnos ez nincsen. De most ezt átélni, amikor ott vagy ennyire, ilyen picitre attól, hogy akkor szintet lépsz a vállalkozásoddal, és hogy ez meg lesz, ez egy rettenetes érzés. Egyedül szerintem, én nem is tudom elképzelni, hogy ezt hogy lett
0: megugorhatatlan.
1: Tehát ez kb. Megugorhatatlan. És akkor az viszont az a helyzet, amikor azt mondjuk, hogy jó, itt ez az info, akkor menjünk, és bontsunk ki egy üveg pezsgőt, és ünnepeljük meg azt, hogy ennek ellenére itt vagyunk, és csináljuk tovább a dolgunkat, és képesek vagyunk egy ilyet is lehozni lábon, az viszont egy nagyszerű érzés, és ez gyakorlatilag nagyon nagy erőt ad, amikor azon gondolkozunk, hogy valami helyzet nagyon rosszul is elsülhet.
2: A vállalkozói létről kérdeznék, mert egy kollégátok, ha mondhatnéd, tehát vállalkozótársatok, aki egyébként egy étteremláncot működtet, most hallottam vele egy podcastot, és azt mondta, hogy a vállalkozói lét része a beteges kockázatvállalási hajlam. Ezt ő internalizálta, azt mondta, hogy ez így van. Hogy szerintetek, vagy ti csináltatok ilyet?
0: Van egy tréningünk, amiről már Péter beszélte, a döntéskontroll, amikor résztvevőket megtanítjuk pókerezni, és a pókeren keresztül fejlesztjük őket, és van egy olyan része ennek a tréningnek, amikor megkérdezzük, hogy a professzionális pókerjátékos gondolkodás módja, amit szeretnénk beépíteni a az ő életükbe is valahol, mint döntéshozatali eszközt. A professzionális pókerjátékosnak a tulajdonságait szedjük össze. És 10-ből 9-szer fölteszi valaki a kezét, és elmondja, hogy a professzionális pókerjátékos bátor. Mert nyilván látta a tévében, hogy nagyon sok pénzt berak bizonyos helyzetekbe, és lehet, hogy nem ő nyer.
2: A bátorság alatt a merészen kockázatvállalót kell érteni.
0: És ugye itt, hát ugye itt kezdjük el újraértelmezni ezt az egészet, mert erre az a mi válaszunk, hogy a pókerjátékos se nem bátor, se nem gyáva, hanem megfelelően kezeli a kockázatot, ami azt jelenti, hogy nyilván nem ül le az összes pénzével pókerezni, hanem annyival, amennyit tud finanszírozni, hogyha esetleg úgy alakulna, hogy a volatilitás miatt rövid távon veszítene esetleg.
1: Kilengések.
0: Az teljesen rendben van, és nem kell hozzá betegesnek, meg nem kell hozzá semmilyen speciális attitűd, csak el kell fogadni, hogy a rövid táv az ezt adta. A kockázatvállaláshoz kapcsolódóan neki olyan megfelelő hozzáállással kell bírni, ami legalább a középtávon meg a hosszú távon tudja finanszírozni azt, amit csinál. Ha belegondolunk, egy pókerjátékos, amikor nagyon sok pénzben pókerezik, akkor ő nem úgy izgul, hogy mi lesz a gyerekeivel, miből fog neki enni adni, hanem hogy ez egy szakma, hogy a lehető legjobb döntéseket szeretném hozni hosszú távon, és azt gondolom, hogy nekünk megadatott az a szerencse, hogy ezzel is foglalkozunk, mert emiatt nem érezzük ezt, amit, vagy én legalábbis nem érzem ezt, amit egyébként az úriember mondott. Mi abban hiszünk, hogy azok a vállalkozások lesznek sikeresek hosszú távon, amelyeknek a céljai végtelenek, és nem megvalósíthatók 3, 5, 8, 10 év múlva. De én nincs olyan, hogy készen van. Ilyen nem tud történni. Aki azt jelöli meg céges stratégiában, misszióként, hogy a number one szeretne lenni bármiben is, akkor az egyszer eléri, ha eléri, és aztán utána mit csinál? Tehát mi fogja továbbvinni azt az egész szervezetet, hogyan fogja feltalálni magát újra egy válságban? Mi azt gondoljuk, hogy ilyen végtelen cél nélkül nagyon nehéz hosszú távon sikeresnek maradni, vagy a játékban maradni.
3: Most néhány perc zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Vitézi Péterrel és Kardos Marcellel, az Action Lab alapító tulajdonosaival.
4: A dzsungelharc hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 12:30 van, jó napot kívánok a mikrofonnál, Kecső Rihárd. Azonnali szünetet és a házbizottság azonnali összehívását kéri a Tisza frakciója. Bújdosó Andrea frakcióvezető azt kezdeményezte, hogy Magyar Péter felvetése nyomán a hátralévő parlamenti vitákat bekiabálásoktól és videózástól mentesen normális hangnemben folytassák. A Páti Bence, a Mi Hazánk képviselője, erre azt mondta, hogy ne legyen kettős mérce, és a Tisza fotósai se készítsenek képeket a vita közben szemüket lehúnyó képviselőkről. Az ülésvezető szerint a házbizottság összehívásáról a házelnök dönthet, addig az ülés folytatható, ugyanakkor a Tisza részéről Melletei Barna Márton is azonnali szünetet kért, jelezve, hogy enélkül nem tudják folytatni a vitát. Az országgyűlés egyébként hamarosan a vagyonvisszaszerzési hivatalról fog vitázni. Ezt megelőzően a parlament elfogadta az adókötelezettségekről és az adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, valamint a magyar és a szlovák kormány között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezeték építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködéséről szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot, és a kötelező egészségbiztosítás ellátásáról szóló 1997. évi 83. törvény módosításáról is döntöttek. Hírek a nagyvilágból. Donald Tusk szerint nem valószínű, hogy a közeljövőben béke vagy tűzszünet lesz Ukrajnában. A lengyel miniszterelnök Párizsban azt mondta, hogy Oroszország és Vlagyimir Putyin álláspontja továbbra is merev, ezért Moszkva várhatóan legalább télig elhúzza ezt a háborút. Tusk szerint a jelenlegi várakozások alapján Oroszország inkább fokozhatja a hadműveleteket. A lengyel kormányfő Mark Rutte NATO főtitkárral és Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is egyeztetett a helyzetről. Lengyelország össze francia és brit katonákkal közös hanggyakorlatot tart, hogy felkészüljön Ukrajna és a térség biztonsági garanciáinak támogatására. Az Egyesült Államok 81 milliárd dollárnyi jogtalanul beszedett vámot fizetett vissza cégeknek tavaly október óta. Az amerikai legfelsőbb bíróság februári döntése szerint a Donald Trump által kivetett vámok ellentétesek voltak a szövetségi törvényekkel. A bíróság szerint az elnököt a gazdasági veszélyhelyzetre hivatkozó jogszabály sem hatalmazta fel vámok önálló kivetésére, mert ez a törvényhozás hatásköre. A visszatérítések összege jóval meghaladja az előző év azonos időszakában kifizetett 5 milliárd dollárt.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-kal emelkedik 141.393 pontra. A részvénypiac forgalma 8,5 milliárd forint. A vezető részvények vegyesen teljesítenek. 1%-ot esik az OTP 44.660 forintig, stagnál a Telekom tegnapi záróértékén 2640 forinton. A MOL 2,7%-kal emelkedik 4.220 forintra, a Richter pedig 3%-os pluszban 11.930 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euró 360 forint és 80 fillérbe, 1 dollár pedig 316,5 forintba kerül. Európában nincs jó hangulat. A londoni FTSE 6-tized, és egyébként a párizsi, a frankfurti DAX is 6-tized százalékkal esik, a párizsi kakaron 9-tized százalékkal gyengül, a milánói tőzsde 7-tized, a madridi IBEX pedig 1%-os mínuszban. Az olajárak is emelkednek, az észak-amerikai könnyű olaj, a VT $80.60, a Brent $86.90-be kerül. Ami a hazai árakat illeti, egyelőre nincs változása holnapi üzemanyagárak tekintetében, és egyébként a mai napra sem volt erről szóló információ, hogy változna. Az átlagárak alapján a 95-ös benzin átlagosan 587, a gázolaj pedig 608 forintba kerül literenként. Persze töltőállomásokon nagy lehet a szórás, mert például a benzin 483 és 648, a gázolaj pedig 461 és 675 forint között mozog.
0: Időjárás jelentés.
2: Alapvetően napos időre számíthatunk, délutántól előfordulhatnak záporok és zivatarok, amelyeket felhőszakadások, illetve erős és viharos szélökések is kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között alakul. A fővárosban 27 fok van, most már 28. Köszönöm figyelmüket, folytatódik a Dzsungelharc, híreket pedig majd délben várom önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
3: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégeink Vitézi Péter és Kardos Marcell, az Action Lab alapító tulajdonosai. Az előző műsor részben beszéltünk a barátság erejéről és a kockázatvállalásról, meg arról, mitől működik egy vállalati stratégia.
4: Arra vagyok kíváncsi, hogy te beleástátok magatokat egész jó lapókerbe. Hogy fordul ez át training programba? Mitől gondoltátok, hogy ez menni fog? Mert ugye ebben nem volt tapasztalatotok korábban.
5: Ez ebből a szempontból egy lehetőség követő működés volt. Imádtunk pókerezni, rengeteget tanultunk közösen, tehát könyveket olvastunk, amiket prezentáltunk egymásnak, átmentünk egy ilyen önképző körbe. Valójában ez a póker, ez egy olyan döntéshozatali játék, amiben szűkös erőforrásokról hozunk döntéseket, hiányos információk alapján, versenykörnyezetben, időprés alatt, mennyit tanultunk ebből a játékból, és hát nem tehetjük meg, hogy ezt a tudást megtartjuk saját magunknak, és azt szeretnénk, hogy az egész világon az emberek a pókeren keresztül jobb döntéseket tanuljanak meg.
6: Egyfajta hirtelen úgy éreztetek, hogy van egy misszió, hogy döntés
5: abszolút
6: kontrollra vonatkozó tanítási misszió.
7: Először a saját életünkben kezdtük használni ezt a nevezéktant. Tehát amit a Péter mondott, ez a definíció áll, szűkös erőforrások, hiányos információk és a többi. Rengeteg érzelem van a pókerben, ha játszottál, félelmek, vágyak keverednek, tehát nagyon-nagyon hasonló helyzetben kellett együttműködnünk, döntéseket hoznunk, mint egyébként a való életben. És aztán ezt, mivel fontos volt nekünk, meg éreztük, hogy itt van egy olyan eszköz, amit nem tanítottak meg nekünk. Szerintem ez egy nagyon lényeges dolog, hogy mi fölfogtuk, hogy ez egy hiány a mi életünkben. Miért nem tanítottak meg minket valamelyik iskolában arra, hogy hogyan kell döntéseket hozni ilyen környezetben?
6: Ilyen sem hallottam.
7: Nekem volt egy a döntés elmélet.
5: Az elmélete,
7: volt,
5: hogy hogyan kell meghozni.
7: Ezért mondom, hogy az elméleten van a hangsúly. Tehát, hogy itt az, hogy most oké, van egy helyzet, most hova nyúlok? Mit jelent az, hogy érzelmi döntés? Mi az, hogy racionális? Melyiket mikor használom? Milyen folyamaton?
6: De jó, hogy mondod, mert én hallgattam az interjúitokat, és nekem úgy tűnt, amikor mérlegre állítjátok, hogy érzelem versus racionalitás. És érzelmekkel kapcsolatban, vagy intuíciók, mondjuk így, akkor Péter többször mondta, hogy hát azért azzal nagyon óvatosan kell bánni. Másfelől meg vannak olyan tapasztalatok, hogy igazán az intuíciók számítanak.
5: A helyzet az, hogy nagyon sokan, amikor a sikerüket indokolják, akkor mondanak valamit, amiről azt gondolják, hogy a sikerükhöz vezetett, de nem tudjuk, hogy valóban amiatt lettek
6: ezt sikeresek. Ezt tudhatjuk?
5: Vannak azért erre eszközök, de amikor valaki egyénileg azt mondja, hogy mondjuk az intuíciói vittek előre, akkor nem tudjuk, hogy hány intuíciója volt, amit nem követett, vagy nem tudjuk, hogy az intuíciói ellenére lett olyan sikeres, mint amilyen, vagy nem tudjuk, hogy mi történt volna, hogy, ha nem az intuíciót követi. De ez nem azt jelenti, ez félreértés nehézség, az intuíció nagyon fontos. Szóval én arra próbálom időről időre felhívni a figyelmet, hogy kezeljük őket a helyi értékükön. Tehát vannak olyan helyzetek, amikben nagyon komoly tapasztalatunk van, sok feldolgozott élményünk, úgy tetszik, jártasak vagyunk, és egy újabb, ahhoz hasonló helyzettel találkozunk, akkor az intuícióink sokkal, de sokkal megbízhatóbban működnek, mint hogyha egy teljesen új helyzetben valamit érzünk, és nem tudjuk, hogy a félelemből, vagy az egónkból, vagy valamilyen vágyalapú gondolkozásból következnek. Szóval én csak annyit mondok, hogy az intuícióinkra odafigyelni az nagyon-nagyon fontos, és azt is érteni kell, hogy milyen szituációban jönnek ezek elő, és meg kell nézni, hogy ebben az adott helyzetben tudunk-e hallgatni rá. Mondok egy példát, pókeres példa. Valakikkel együtt játszok egy pár órája, már van valamilyen megértésem a működésükről, és emel az egyik ellenfelem egy nagyot úgy, hogy nekem közepes lapjaim vannak, akkor simán lehet, hogy az intuíciómra fogok hallgatni, és nem akarom végig gondolni részletesen, meg nem is nagyon tudom megmagyarázni egy csomó részletét annak, hogy miért azt érzem, hogy mondjuk az én közepes lapom az elég ahhoz, hogy megadja. Miért gondolom azt, hogy blöffel a másik? Itt hallgatok az intuíciómra. Tök jó. Viszont egy másik helyzetben, amikor egy pókerversenyen mondjuk odaültetnek az asztalomhoz egy játékost, akivel egy percet nem játszottam, azt se tudom, hogy mi, és ő nagyon hasonló helyzetben ugyanúgy emel egy nagyot, ott az intuícióm elkezdheti azt mondani, hogy fú, blöfföl, adjam meg, de sokkal valószínűbb, hogy például egy vágyalapú gondolkozásnak, vagy működésnek, ösztönnek lesz az eredménye, és abban a helyzetben nem hallgatok az intuícióra, pedig ugyanaz súgja, mint az előzőben.
7: Ugye ebben az a csapda egyébként, és ezzel sokat foglalkozunk, hogy a kettő, amikor följön bennünk, akkor nagyon hasonlónak, sőt, szinte teljesen ugyanolyannak érződik. Tehát amikor nekem van egy szakmailag megalapozott, mondjuk sok korábbi élmény, feldolgozott input alapján lévő helyzetben én azt mondom, hogy ez az intuícióm, hogy csináljuk át vagy bét, az szinte teljesen ugyanúgy érződik, mint amikor szeretnék valamit, és azért mondom ezt. És ugye ez egy racionalitást igényel, hogy az ember feldolgozza azt a kérdést, hogy akkor most melyik
6: jöhet. Ez egy nagyon nehéz probléma.
7: Igen.
6: Mennyire sikerül ezt átvinni, mert elkülöníteni azt, hogy értem, amit mondasz, tehát, hogy gyakorlatilag egyfajta, én úgy fordítom ezt, hogy jelenlét, tehát valóban fogjam fel, hogy mi a valóság, és aszerint döntsek, és ne pedig a saját vágyaim, amiről azt hiszem, hogy valóság.
7: Szerintem az, hogy adunk ennek egy nevezéktant, adunk ennek egy keretet, adunk ennek egy, foglalkozunk vele, gyakoroljuk, pókerbe kipróbáljuk, beszélgetünk az üzleti részéről, az már önmagában egy akkora fejlődés ahhoz képest, mintha csak vakon megyünk az erdőbe, hogy nekem az a tapasztalatom, rengeteg olyan visszajelzést kapunk, ami alapján kiderül, hogy ezt a részét nagyon jól sikerült fejleszteni egy csapatnak, vagy egy cégvezetőnek, vagy egy bármilyen célcsoportnak.
6: És magatoknak hogy megy ez? Mi a módszertan az, hogy jól elkülönítsétek?
5: Ez most az általános volt, amit a Marci mondott. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy mondjuk van egy helyzet, és azt mondom a Marcinak, hogy figyelj, nekem van egy intuícióm, ami alapján ezt kéne csinálni, és tessék, mi lenne, hogyha ezt a jelentkezőt felvennénk a cégbe? Most mondok egy példát. Erre az teljesen egyértelmű lesz, hogy a Marci például nem fogja tőle megkérdezni, hogy miért. Mert hogy egy intuíciót nem tudunk magyarázni, racionalizálni tudunk, de valódi magyarázatot nem tudunk. És hogyha ő úgy ítéli meg, hogy ez egy olyan helyzet, amiben én jól működök intuitíven, akkor ő simán azt mondja, hogy oké, let's go, nem, rendben van. Hogyha viszont például ő úgy ítéli meg, hogy ez nem egy olyan helyzet, túl nagy a tétje, például annak a pozíciónak a betöltésének. Vagy ez egy újfajta pozíció, tehát nem tudjuk pontosan, hogy milyen ember az, aki nagyon jól fog itt működni. Akkor simán mondhatja azt, hogy értem, hogy ez a megérzésed, vagy ez a zsigeri javaslatod, de mi lenne, hogyha végig gondolnánk, és akkor szedjünk össze egy pár szempontot, ami alapján ezt eldöntjük. Tehát például ez egy nagyon gyakorlati működés, nem kezdjük el szekírozni egymást, amikor valaki jelzi, hogy ez egy intuitív döntés, ha pedig valaki jelzi, hogy ez egy végig gondolta, hogy tetszik racionális javaslat, amivel él a másik felé, akkor meg végig hallgatjuk, hogy hogyan jutott oda. Ez most csak az első szintje, ez a kommunikációs szintje ennek az ügynek. A második pedig nyilván az, hogy most már tisztában vagyunk azzal, hogy melyik területen működik jól a másik intuíciója, és ott bátorítjuk is egymást. Tehát egy csomó helyzet van, amiben például én látom, hogy a Marcinak nagyon jól működnek az intuíciói, de valami miatt ő éppen két kisgyerek mellett mondjuk nem aludta ki magát tökéletesen, mondjuk így, néha ez előfordul, és emiatt éppen nem tudja, hogy most hallgasson-e magára, vagy nem, és én mondom neki, figyelj, te tök jó vagy, ha ezt érzed, akkor csináljuk ezt. De ugyanakkor fordítva is van, hogy a Marci mondja nekem egy ilyen helyzetben, hogy figyelj, ez most egy kicsit olyan, amiben értem, hogy miért szeretnél túl lenni ezen a döntésen, de hogy menjünk már ennek a mélyére, és értsük meg, hogy ez az embere az, akire nekünk szükség van, vagy a csapatnak szüksége van ahhoz, hogy tovább tudjunk. Lehet, hogy az lesz, lehet, hogy nem, de üljünk le és beszéljük végig. Ezek mind a gyakorlatban így néz ki, ahogy mi beszélgetünk.
6: Ez tök jó hangzik, de ehhez ketten kelletek, vagy többen. De nem ritka, amikor a vállalkozás tulajdonosa egymaga van.
5: Ez a kérdés, ez nagyon gyakran felmerül, de hát mert van egy nagyon egyszerű válasz a tanácsadókkal. Tehát, hogy nekünk is, hiába egy tanácsadó céget viszünk, van kommunikációs tanácsadónk, van pénzügyi tanácsadónk, van nemzetközi piacra lépési tanácsadónk, van olyan, aki a stratégiánkat segít összerakni, hiszen tudjuk, hogy pont mivel a sajátunkról van szó, nagyon fontos, hogy legyen valakinek egy külső rálátása és támogatása, tehát, hogy szerencsére a magyar piac azért ebből a szempontból nagyon érett. Tehát nagyon sokféle területen van, nagyon sok olyan hasznos tudás, amihez hozzá lehet férni. Van-e sok kókler? Persze, hogy van.
6: Igen, ezt akartam
5: mondani. Persze, hogy van.
6: Ez egy bizalmi üzletág, tehát nehéz választani.
5: Szerintem vállalkozóként ez egy nagyon fontos készség, hogy tudjad, hogy ki tud választani pontosabban azt a tanácsadói kört, ha egyedül vagy, ha többen, akivel együtt tudsz mozogni. Mert enélkül, tehát nem ez egy, ez a, hogy a vállalkozó mindenható, ez egy nagyon rossz téfit, és ez is már okozott egészen sok személyes problémát.
6: Téfit, de sokan kénytelenek maguk, tehát az elején főleg hozzászoknak ahhoz, hogy maguk intézzenek mindent, amikor, és ebből nyilván leszűrik azt a dolgot, és ez egy vállalkozói kényszerhelyzet, hogy sokszor el se tudják engedni, tehát hiába vesznek föl embereket, a
7: ugye
6: vállalkozó
7: nagyra nőni, ha el tudják. Tehát, hogy nekünk az a tapasztalatunk, hogy itt az elmúlt, egyébként gondolkoztam, ahogy kérdezted, hogy szerintem az elmúlt 5-10 évben én nagyon komoly fejlődést láttam a középvállalati szektorban is ebben a kérdésben. Tehát még 10-15 évvel ezelőtt rengeteg olyan középvállalati vezetőt láttam, aki én hoztam létre ezt a céget, majd én azt tudom.
6: A saját gyerekem.
7: Én gyerekem, és egyébként is különben is azt, hogy tudná más jobban. Én most nem ezt látom. Most azt látom, hogy nagyon sokan elkezdtek bevonni felső vezetésbe olyan mondjuk korábban multinacionális cégnél dolgozó embereket, akik értenek ahhoz az iparákhoz, vagy olyan készségeik vannak, vagy olyan tanácsadó csapattal dolgoznak, és ez nem egy ilyen felesleges luxus az ő szemükben, hanem ez egy szükséges ahhoz, hogy mondjuk egy szintet lépjenek, vagy mondjuk azt a személyes céljukat, hogy ne kelljen rettegésbe élniük egész nap, hanem mondjuk 4-6-8 órában tudják vezetni azt a céget, azt meg tudják valósítani, és ne a mikromenedzsbe vesszenek el. Szerint én ebben nagyon pozitív vagyok, és nagyon sok ilyen vállalatot látunk most az elmúlt, nem tudom, 3-4 évben.
6: A növekedést szeretném mindenképpen megkérdezni. Szerintem nálatok ez különösen élesen vetődik fel, mert itt a minőségen múlik minden.
7: Éveken keresztül voltunk abban az állapotban, hogy voltak nagyon izgalmas know-háink, és lehetőség követően működve növegettünk, de nagyjából egy ponton eljutottunk egy platóra. És amikor a Péter behozta ezt a gondolkodásmódot, amiről most itt mesélt erről a stratégiai működés kérdésről, akkor elkezdett meglódulni ez az egész, elkezdtük újra struktúrálni a céget, felosztani egymás között a feladatokat, már nem kellett mind a kettőnek ugyanahhoz értenie, voltak saját területeink, és ezek mentén kezdtünk működni. És azt látjuk, hogy ez a modell ez jó, kereteket kapunk ahhoz, hogy hogyan növekszünk, és mi van akkor, ha elérünk valahova, vannak milestone-jaink. Nyilván itt az elmúlt, most hagyd ne magyarázzam, hogy az elmúlt 3-4 évben mennyi ilyen terv dőlt össze, és aztán született újra a Covid, meg a háború, meg a mindenféle egyebek miatt, de ennek ellenére is eljutottunk oda, hogy nemzetközi szinten is hatalmas cégeknek is dolgozunk, több nyelven úgy, hogy a minőséget meg tudjuk őrizni, mert azt a egyébként nagyon nehezen megugorható skálázhatóságot, amit egy ilyen tréning cég bír, azt megoldottuk úgy, hogy olyan interaktív filmsorozat alapú fejlesztéseink vannak, ahol a résztvevők gyakorlatilag úgy fejlődnek, meg úgy mennek át egy fejlesztési folyamaton, hogy a tudás átadás, tehát azt a részt, amikor a tudás megszerzik mondjuk a vonzalom alapú értékesítésben azt, hogy hogyan, milyen attitűddel, hogyan kell az értékesítő személyiségének működnie, azt megszerzik egy interaktív, vicces, szórakoztató filmsorozaton keresztül, mint hogyha Netflixen néznél hétről hétre egy sorozatot, és ehhez nemzetközi tréner csapatunk van, aki az élő alkalmatokat, ahol az emberek a gyakorlást és a testeszabást tudják végrehajtani, az egy sokkal könnyebben megugorható műfaj ezen a szinten.
6: Tehát megtaláltatok azt a terméket, ami jó skálázható, de megütötte a fülemet, amikor azt mondtad, hogy amikor a Péter, haladtunk egy darabig üvegplafon, és akkor a Péter behozta ezt a gondolkodást. Tehát ezek szerint akkor ez nem volt mindig így, ez a szemlélet? Tehát akkor ez hogyan indult? És mi volt ez a transformáció, ami miatt bekövetkezett, vagy beállt ez a gondolkodás?
5: Hát az volt, hogy elakadtunk, és ez frusztrált minket. És egy lehetőségkövető működésben voltunk. Tehát, hogy voltak termékeink, voltak ügyfeleink.
6: És lelkesen csináltak.
5: Lelkesen csináltuk, de éreztük, hogy hát az a lelkesedés el fog múlni, mert hiába fejlesztette a tréning programodat, meg nagyon szeretett csinálni, de amikor volt, hogy 9 tréning napot tartottam egymás után, akkor azért már a saját nevemet se tudtam, nemhogy a résztvevőkét. Ráadásul ugye az még egy csapda volt, hogy nem is éltünk rosszul ebből, sőt. De úgy éreztük, hogy ez úgy kezd elemészteni minket. És akkor azt éreztük, hogy itt több fronton változtatnunk kell. Egyrészt összehívtunk nagyon okos barátokat, akiknek kikértük a véleményét. Elvonultunk vagyok 2 napra, aztán beszélgettünk. Ezen kívül pedig szükség volt egy olyan módszertanra, ami lehetővé teszi azt, hogy szétválasszuk a Marcival a működésünket, amit ő is mondott, mert ilyen kis szimbiózisban mindenről együtt beszélgettünk, együtt mentünk a megbeszélésekre, együtt döltöttünk, együtt tartottuk a tréningeket, és a többi. És ahhoz, hogy ezt ki tudjuk terjeszteni, ehhez kellett egy módszertan, és ez a stratégiaház, ez egy nagyon egyszerű módszertan, ebbe semmi újdonság nincsen. Viszont az, hogy mi azt elfogadtuk, hogy mindent ennek a mentén fogunk csinálni, megértve a saját stratégiaházunkat, tehát először kiraktuk a saját stratégiánkat, személy szerint Marci, Péter, mi a missziónk, hova tartunk vele, milyen mérföldkövek, milyen értékek mentén. Ezeket kiraktuk, a vállalatnak a stratégiát úgy alkottuk meg, hogy az erre is kiterjedjen. Ezen a ponton csatlakozott hozzánk Láng Róbert, aki szintén ebben a cégben tulajdonos, és a Robival 3-asban kezdtük el felépíteni a stratégia mentén már azt a fajta működést, ami ahhoz kellett, hogy ide el tudjunk jutni. Tehát, hogy itt kellett egy frusztráció az elakadás miatt, és elkezdtünk körülnézni, és hát nyilván egy olyan módszertant kerestünk, hát most, hogy pont én találtam meg, ez a véletlenül.
7: Én szeretem ezt elmondani.
5: Ja, jól esik, köszönöm. Tehát, hogy tanácsadókhoz fordultunk mi is, hogy mihez, mit tudja megoldani.
7: Bocsánat, egy gondolat, hogy miért mondom, hogy a Péter találta. Szerintem itt ebben az ő elkötelezettsége és energiája, ami ahhoz kell, hogy ezt nem 90%-osan, meg nem 95%-osan, hanem 100%-osan betartsuk azt, hogy amit a stratégiában mondunk, mindent úgy csinálunk, és semmit se csinálunk úgy, ami nincs benne. Én azt gondolom, hogy ezen múlik. Tehát, hogyha keresünk ilyen kis lehetőségkövető apróságokat, mondok egy példát, a nem tudom, 2010-es évek közepén kihívtak minket Kanadába, hogy írjunk egy könyvet közösen egy másik tréning céggel a póker döntéshozatalról, és hogyha ezt lett volna ilyen stratégiánk, akkor ezt nem csináljuk. De hát nyilván izgalmasnak tűnt, meg jópofának tűnt, meg menőnek tűnt New Yorkba kimenni, ott találkozni, meg ötletelni. Sok olyan dolog van, amihez az embernek...
6: Semmi nem lett belőle egyet.
7: Nyilván nem lett semmi belőle, hiszen nem arra volt fölépítve se a szervezetünk, se a semmilyen olyan speciális know-hánk nem volt, azon kívül, hogy csináltunk egy döntéshozatali póker tréninget, hogy mi nemzetközi könyvkiadói bizniszbe belevágjunk bármilyen szempontból. Tehát ha lett volna egy ilyenünk, akkor vissza tudunk hozzá nyúlni, és azt mondjuk, hogy megértettük, hogy ez egy nagyon, nagyon izgalmas dolog, de nem fogjuk csinálni. És aztán onnantól, hogy ezt behoztuk, onnantól azok a szűkös erőforrásaink, ami a saját energiánk, a pénzünk, az idegrendszerünk és a többi, azokat egy olyan irányba tudtuk állítani, hogy mindenki, aki ebbe a cégbe dolgozik, azt a célt, meg azt a missziót, víziót fogja táplálni és előrevinni, ami egyébként mi megalkottunk hideg fejjel egy tervezőasztal mellett.
6: Ez váltotta ki azt, hogy a lehetőség követő működésből egy milyen működés?
5: Stratégia vezérelt működés.
6: Igen, de ez így mit jelent a stratégiai vezérelt? Tehát már nem lehetőség követő vagyok, hanem lehetőség teremtő?
5: Igen.
6: Uh-huh. Illetve, hogyha ezt jelenti?
5: Nem, és a lehetőségeket nem követem, tehát lehetőségek jönnek szembe, csak azt mérlegelem, hogy azzal én akarok-e kezdeni valamit, vagy nem. Illetve sok erőforrásunk megy abba, hogy azokat a lehetőségeket teremtsük meg, vagy keressük meg, amik a mi stratégiánk megvalósításához szükségesek.
7: Tehát... Sokkal több ilyet találunk így egyébként, hogy tudjuk, hogy mit keresünk. Egyszer olvastam valahol, hogy az ember attól függően, hogy milyen állapotban van, abban az irányban nyílik meg a könyvtár. Tehát ha téged érdekel egy téma, bemész egy könyvtárba, lehet, hogy voltál ott 100-szor, de ha észre fogsz venni 10 olyan könyvet, amit sose vettél észre magadtól. Ilyennek érezzük ezt az egészet.
6: Vitézi Péter és Kardos Marcell, az Action Lab alapító tulajdonosának köszönöm, hogy eljöttek a dzsungelharcba.
7: Mi is köszönjük.
5: Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk, Igor.
3: A dzsungelharc mai története véget ért, vendégeink Vitézi Péter és Kardos Marcell, az Action Lab alapító tulajdonosai voltak. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
0: Ez volt a Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, dél van, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Jó étvágyat kívánok az ebédelőknek. Oroszország kész átirányítani az Azovi-tengerről induló gabonaszállítmányokat, miután ukrán támadások értek több hajót a térségben. A Reuters szerint a hajóforgalmat továbbra is korlátozások nehezítik, ami a háború kezdete óta a legsúlyosabb fennakadást okozhatja a Fekete-tengeri gabonakereskedelemben. Az orosz agrárminisztérium szerint az export mennyiségét és a belföldi élelmiszerellátást nem érinti a helyzet, mert szükség esetén más kikötőkön keresztül szállítanak. A gabona exportőrök szerint a Fekete-tenger más termináljai és a balti-tengeri kikötők is alternatív útvonalat jelenthetnek. Az elmúlt hónapokban Ukrajna több orosz energetikai és kikötői létesítményt is támadott, ami egyre nagyobb nyomást gyakorol az orosz logisztikára. Az Európai Bizottság szerint az új magyar helyreállítási terv erősebb vállalásokat tartalmaz az uniós pénzügyi érdekek védelmére és a jogállamiság megerősítésére. A bizottsági alelnök az Európai Parlament szakbizottsági meghallgatásán azt mondta, Magyarország a korrupció ellenes keretrendszer erősítését, a közbeszerzési szabályok javítását és az Európai Ügyészséghez való csatlakozását is vállalta. Raffaele Fitto szerint Magyarország nem részesül különleges elbánásban, mert más tagállamok is felülvizsgálták saját helyreállítási tervüket. Hozzátette, Magyarországnak a többi országhoz hasonlóan augusztus 31-ig kell teljesíteni a vállalásokat. Továbbra is tart a szünet és a házbizottság azonnali ülése, amelyetnek az összehívását a Tisza frakció kérte. Budosó Andrea frakcióvezető azt kezdeményezte, hogy Magyar Péter felvetése nyomán a hátralévő parlamenti vitákat bekiabálásoktól és videózástól mentesen normális hangnemben folytassák. Apáti Bence, a Mi Hazánk képviselője erre azt mondta, ne legyen kettős mérce, és a Tisza fotósai se készítsenek képeket a vita közben szemüket lehunyó képviselőkről. Az ülésvezető szerint a házbizottság összehívásáról a házelnök dönthet, addig az ülés folytatható lett volna. A Tisza részéről Mellitei Barna Márton is azonnali szünetet kért, jelezve, hogy enélkül nem tudják folytatni a vitát. Az országgyűlés egyébként hamarosan a vagyonvisszaszerzési hivatalról fog vitázni. Ezt megelőzően a parlament elfogadta az adó kötelezettségekről és az adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, valamint a magyar és a szlovák kormány között a közös államhatár keresztező szénhidrogénszállító vezeték építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot, valamint a kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi 83. törvény módosítását is.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 0,5%-os pluszban 141.884 ponton. A részvénypiac forgalma 9,3 milliárd forint, a vezető részvények vegyesen teljesítenek. Pluszban a MOL 2,4%-kal 4208 forinton, és 0,8%-ot emelkedik a Richter 11.990 forintra. 0,2%-ot gyengül az OTP és a Telekom, az OTP 44.990 forinton, a Telekom pedig 2636 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euró 361 forintba és 20 fillérbe, 1 dollár 316 forintba és 80 fillérbe kerül. Európában sincs jó hangulat, 0,5%-ot esik London és Frankfurt és Milánó, 0,8%-kal gyengül Párizs, 0,9%-kal korrigál lefelé Madrid. Az adajárak az, hát nem az egekben, de magasan, a VT 80 dollár 50 cent, a Brent 86 dollár 70 centbe kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Alapvetően napos időre készülhetünk, délutántól előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyeket felhőszakadások, erős viharos széllökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között várható. Köszönöm figyelmüket, Lélektér Víg Vandával, ez következik itt a folytatásban. Endrei Judit lesz majd Vanda vendége. Hírek után, hírekkel pedig majd fél egykor várom önöket majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
2: Köszöntjük a hallgatóinkat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki már itt ül velem a stúdióban, Endrei Judit Kazinczy díjas, bemondó, műsorvezető, szerkesztő, író, világutazó.
3: Hűha!
2: Nagyon sok minden.
3: Szép jó napot kívánok mindenkinek.
2: Nagyon örülök a beszélgetésnek, a találkozásnak, a lehetőségnek. Azért mondom el, hogy nem volt olyan egyszerű időpontot találni a mai beszélgetéshez, mert sok utazás van.
3: De nem elég, szóval mondani. Úgyhogy igen, valóban akkor készültem Nepálba, és azért így toltuk az találkozás időpontját.
2: Azon gondolkodtam, hogy ez a sok felsorolás, hogy mennyi minden van itt tevékenységként jelen, a jelenben is egyébként, hogy mi az igazi. Ha csak egyet kellene kiválasztani marketing szempontból, mindig azt mondják, hogy legyen egy csapás, egy főcsapás, amit az ember csinál. Én azt gondolom, hogy vannak emberek, akiknél nagyon nehéz leválogatni a sok fontos közül csak egy valamit. Le lehet válogatni?
3: Meglepő lesz a válasz. Le lehet. Én Endrei Judit vagyok. És ez a sok minden, ez az én részem, az életem része. Nyilván ez a felsorolás most ugye van benne olyan tevékenység, ami már nagyon régóta nincs, hiszen bemondóként már nagyon régóta nem dolgozom. A műsorvezetés, az időszakos, hol van, hol nincs. Az írás időszakos, hol van, hol nincs. Nem választanék ki egyet, vagy nem mondanám azt, hanem valóban én vagyok. Én ilyen vagyok, és ez a sok minden valahol bennem van.
2: Szolnokon indul a valahol, mert ugye a szülőváros a Szolnok. Milyen úton jut el az ember Szentendréig, Budapestig?
3: Hány részes beszélgetésre készültünk most?
2: Engem minden érdekel.
3: Szolnok, szülővárosom, de nem ott töltöttem a gyerekkoromat, hanem mellette egy nagyon kicsi faluban, Tiszatenyő a neve. De kötődöm erősen Szolnokhoz, hiszen az imádott anyai nagyszüleim ott értek. Én nagyon szorosan kötöttem hozzájuk, nagyon sok időt töltöttem velük, sőt, érettségi után, mert nem vettek fel orosz-francia szakra, ahova vágytam, és kétszer is jelentkeztem, és akkor nagymamámékkal éltem, ott egy könyvelői állást, hát most nem a nagy klasszikus értelme, hanem ültem egy ilyen, akkor még tekerős kis számológéppel, meg leírtam, hogy melyik italboltban mennyi ital fogyott, mert ez a likőripari vállalatnak volt egy részlege, és nem álmodoztam akkor sem, és sohasem arról, hogy én valaha is médiába kerülök. Aztán elkerültem Szegedre, ugye ezek az S betűk, Szolnok, Szeged, Szentendre, ez valahogy így jelen van az életemben. Még mielőtt Szegedre kerültem volna, a szüleim döntése volt, hogy ebből a kis faluból valahova máshova költözünk. Minden nap hálát adok nekik, vagy hálát adunk a húgommal együtt, hogy Szentendrét választották új otthonnak, és most már 52 éve kötődöm ehhez a városhoz, és érzem magam otthon, és boldog vagyok, hogy a gyerekeim is ott töltötték a gyerekkorukat, és az az otthonuk bárhova kerülnek a világban.
2: Hogyha a tevékenységeket nézzük, és a tanulmányokat, akkor ugye az egyetem mellé beköszöntött az újságírás tanulmány is. Az miért volt fontos? Az hogy kapcsolódott oda? És egyébként nem lesz mindenkiből feltétlenül bemondó, aki megtanulja az újságírást, és fordít fordítva sincs, úgyhogy minden műsorvezető egyébként újságíró is, de itt ez a kettő ötvöződött és találkozott.
3: Én végtelenül szerencsés embernek tartom magam. Egy nagyon szorgalmas, nagyon szerettem tanulni, tehát soha nem volt a tanulás teher. Én vallom azt, hogyha az ember mindent beletesz a dolgokba, akkor a sors, univerzum, bárki néha így ledob egy lehetséges ajándékot. Én Szegeden tanárképző főiskolás voltam, magyar-orosz szakon. Jött a televízió, elkezdtem Szegeden dolgozni, de nem volt elég feladatom az akkori és első vezetője ennek a tévéstúdiónak. Az volt számára legfontosabb, hogy bemondója legyen a stúdiónak, tehát hogy ott meg mi történik, milyen műsorok, az ugye egy civil ember volt. Akkor kitalálták gyorsan, hogy ősz kezdete volt, indul kultúrpolitikai szak, vagy művelődéspolitika, már nem mennék esküdni, indul egy szak, van-e kedved, Judit? Akkor oda, és akkor ez egy egyéves képzés volt. Az, hogy az orosz szakot egyetemen, tehát most a sorrendet is mondom, tehát az egyetem az később jött, fogalmazzunk úgy, játszásiból végeztem, mert fontos volt, hogy még egy kicsit csiszoljak az agyamon, lehet, hogy benne volt az is, hogy akkor ne egy főiskolai diplomám legyen, hanem legyen egy egyetemi diplomám. Tehát a véletlenek sok, hiszen televíziós is úgy lettem, tehát a véletlenek sok szerepet játszanak az én életemben. Valószínűleg ahhoz volt érzékem, tehetségem, hogy én ezeket a véletlenül adódó lehetőségeket mindig megfogtam.
2: Valaki egyszer azt mondta, hogy valójában nem is véletlenek vannak, hanem váratlan dolgok az ember életében.
3: Ez jó, ezt megjegyzem, igen. Ezek mind váratlanok voltak.
2: És a televízió, a magyar televízió, aztán az országos ismertség, aztán az mennyire volt váratlan, és mennyire volt pozitív, viselhető, szerethető, azért ez tényleg az aranykora a televíziózásnak.
3: Ez is egy érdekes történet, ugye én közben Szegeden férjhez mentem, és a férjemmel kezdtem el dolgozni, ebben az ország egyik első körzeti stúdiója volt, a másik Pécset volt.
2: Ez a szegedi körzeti
3: így van,
2: stúdió.
3: Így van, és Szegedre is örök hálával gondolok, és ha csak a közelében járok egy sétára, megállok ott, mert nagyon szeretem azt a várost. Érdekes volt, kicsit olyan magyar is volt, hogy a szegedi nem televíziósok között és a Budapestről érkezett televíziósok között elég hamar konfliktus alakult ki. És mi a volt férjemmel egyik tábort se akartuk erősíteni, fiatalok voltunk, végeztük a munkánkat. Na, mi történt? Mind a két tábornak mi lettünk a rossz fiú és rossz lány. És akkor én bejöttem a bemondó budapesti vezetőjéhez, hiszen jártam föl gyakorolni Budapestre, meg a

0: akkor engem. És azt mondta, ide figyelj, Judi, túl sokat fektettünk már beléd, jössz Budapestre. És így történt a Budapestre kerülésem, így kerültem bele ebbe a fantasztikus bemondói csapatba. Most sorolhatnám Tamási Eszter, Takács Marika, Kudlik Juli, Kertész Zsuzsi, Berkes Zsuzsi, tehát sorol Hajas Ilona, tehát tényleg egy olyan csapatba kerültem, ahol igazán rang volt ott lenni fiatalként.
1: Érdekes egyébként ez a vidék és budapesti kollégák közötti konfliktus, hogy egyébként is az valahol egy létező dolog, hogy az ember vidékiként talán nem lesz fővárosi és fővárosiként, meg ha már itt él, akkor hogyan tud beilleszkedni, tehát hogy van itt egy pici nehézség ebben a kérdésben?
0: Én nem, semmiképpen nem akarom ezt így felnagyítani, hogy bezzeg, mi vidékiek, milyen klassz emberek vagyunk, és ti fővárosiak meg. Abszolút nem. De nyilván az egész gyerekkorom miatt, ugye divatos kifejezés, hogy ott szocializálódtam, mindent ott tanultam meg, a szüleimtől mindent ott, igen, ott tanultam meg az emberi bánásmód, az emberekhez való viszonyulás, a munkához való viszonyulás, hogy ez teljesen természetes, hogy bennem is ez az érzés igen erős, és soha nem vágytam arra, hogy én Budapesten lakjak. Túl zajos, mindig mondtam, hogy én elhervadnék Budapesten, mint egy ilyen vadvirág, szóval Szentendre ezért ideális hely, emberléptékű, elfogadtak ott minket, és nagyon szeretem, ott is nem a város szívében lakom, nem az úri negyedben lakom Pismányban, hanem a leghétköznapi részén Szentendrének.
1: Ha már a munkahelyi közösségek szóba kerültek, akkor ez a váltás, ez itt milyen volt? Itt milyen volt a közösség ebben az elképesztő nevek felsorolása? Volt az előbb ugye, hogy mennyire tudták azok is segíteni egymást, akik hasonlóan vidékről érkeztek, és nekik is új volt minden, meg hogy igazából ez tényleg az a kor, mikor valami megalapozódott, azért itt tényleg alapköveket kellett lerakni. Egyébként én azt gondolom, hogy ez pont az az időszak, amire vissza lehet tekinteni, és elképesztő példák és legendák, hát ha így mondhatom, ti azok vagytok. A televíziózásban, a magyar televíziózásban.
0: Ugye, bocsáss meg, mindig egy picit mosolygok, mikor engem legendának tituláltak.
2: Ez nem akkora.
0: Tudom, ebben nyilván mély tisztelet és elismerés van, tehát tudom én, de akkor is, tehát én nagyon hétköznapian élek, és amikor engem így legendának titulálnak, akkor persze, hogy jól esik, hát, de akkor is ez egy fura érzés. Én már egy olyan csapatba kerültem bele, ugye felsoroltuk az imént, hogy ki mindenki, akik már előttem azért lerakták azokat a bizonyos alapköveket. És én nem akartam egyikőjüket se példaképemnek kiválasztani, de tudnám mondani, hogy kitől mit. Például Kudlik Juli a hihetetlen profizmusa, felkészültsége, szinte a hibátlan munkavégzése. Eszter a kis életöröm, és a csilingelő hangja, és hogyha bejött a stúdióba, akkor ott megtelt élettel. Marika az a kis mindig mosolyó, finom. Kertész Zsuzsi, ő volt az a huncut, és ugye a bemondó munka az egy nagyon katonás és fegyelmezettséget kívánó munka volt, de Zsuzsi mindig feszegette ezeket a határokat. Mindig volt valami, egy kacsintás, egy mosoly, egy félmondat. Vagy Berke Zsuzsi a mindig nagyon elegánsan, mindig nagyon visszafogottan. Tehát mindenkitől valamit én úgy észrevétlenül így magamba szívtam, és bízom benne, hogy majd egyszer valaki, egy fiatal azt mondja, hogy és az Endre Judittól ő meg azt nézte el, vagy azt csent el, vagy azt építette be magába.
1: Egyébként most erről az jutott eszembe, hogy az, hogy hogyan hordtátok a hajatokat, milyen ruha volt rajtatok, hogy beszéltetek, ti mit szerettetek, azért az viszont példa volt szerintem. Biztos, hogy sokan mentek be úgy a fodrászüzletbe, hogy én olyan hajat szeretnék, mint ami az Endre Juditnak van.
0: Képzeld, ez mind a mai napig.
2: Vitték az újságot.
0: Hogy múltkor is a fodrász, elég régóta járok ehhez a fodrászhoz, és mondja, hogy van egy vendége, a lány kint él Londonban, és onnan hívta őt, hogy jön majd az anyukája, és olyan hajszint és olyan formát szeretne, mint az Endre Juditnak, pedig hát már mióta nem vagyok ott, de hát azért jövök, megyek így, szem előtt vagyok azóta is.
1: Egyébként az, hogy ti hogy néztetek ki a képernyőn, az mennyire volt saját döntés, vagy mennyire volt kitalált forma? Hogy neked ez a hajszín, ez a ruha áll a legjobb, ez a stílus.
0: Nagyon érdekes ez is, tudod, hiszen ma már nem titok, hogy sztájlisztok sora találja ki, hogy adott műsorvezetőnek milyen haja, milyen ruhája, akár egy híradós aznap este mit vegyen fel, vagy egy műsorvezető adott műsorban mit vegyen fel.

0: Nekünk nem volt ilyen. Én mikor bemondóskodni kezdtem, és ez, mondom, utólag sokat gondolkozom ezen, nincs olyan emlékem, hogy valaha is behívtak volna a főnökeim, hogy na hát Judit, ez a tegnap esti ruhád, ez borzasztó volt, és soha többé ne vedd fel. Nincs ilyen emlékem. Bíztak bennünk annyira, hogy nem leszünk szélsőségesek az öltözködésben, illetve az a kor is azért egyszerűbb volt, tudod? Tehát nem voltak ezek a, már az a lényeg, hogy minél extravagánsabb legyen egy öltözék. Tehát mindenkinek megvolt a maga jellemző öltözéke. Én kezdetben például nagyon, mondhatnám, nagyon vicces, egyrészt nagyon sokat kötöttem, tehát nagyon sokszor volt rajtam saját kötésű mellény, vagy pulóver, vagy blúz. Másrészt volt egy kedves barátnőm, aki szinte az ország első butikját nyitotta Szentendrén, és ő adott nekem időnként egy-egy ruhát kölcsön, amire persze nagyon vigyáztam, nem tudom, 2-3 órán keresztül volt rajtam, tehát vissza tudta akasztani, hogy ez most helyes, nem helyes, már ennyi év távlatában nem is érdemes ezen gondolkozni. Én nagyon sokszor vettem fel ugyanazt a blúzt, ugyanazt a ruhát még egyszer. Tehát nem volt ilyen sem, hogy na hát soha többé, és csak egyszer. Tehát, és ez mind a mai napig így van. 1000 éves ruháim vannak. Nem voltam egy ilyen nagyon öltözködős. Később aztán a 80-as évek végén, akkor ilyen hétvége műsor, 90-es évek elején napközi 10 órai, akkor már megjelent, emlékszem, Pierre Cardin ruhát, az nagy dolog volt, de az is annyira elegáns volt, hogy elegáns volt, és finom volt, és nem hivalkodó, és nagy látványosság, úgyhogy érdekes tényleg erről így erre emlékezni, annál is inkább, mert a napokban voltam benne a TV székházban, egy sétán vehettem ott részt, és hát azért pillanatra fájt a szívem, ugye a TV székház az egy csodálatos épület kívülről mind a mai napig, de belülről, hát most minden le van csupa passzítva. De egy pillanat alatt egy váltás történt bennem, hogy bementem a kettes stúdióba, és mindent láttam, hogy milyen volt a stúdió berendezése, megjelentek az emberek arcai, hogy kikkel voltam ott, tehát nagyon érdekes élményben volt most részem nem régen.
1: Az első napra egyébként emlékszel, hogy mi volt az első olyan munka, ami már országosban, és nem körzetibe ment?
0: Ó, hát én nem hogy az első alkalommal izgultam el, hanem éveken keresztül nagyon izgulós voltam. Csak nyilván megtanultam azt leplezni, de hogy az első, ami az ország képernyőjén, ugye a körzeti stúdió műsora is az országos adón ment, tehát ugye 76 novemberében, tehát idén lesz 50 éve, 76 novemberében jelentem meg így országosan, és aztán attól kezdve jártam föl bemondóskodni, de hogy melyik volt az első műsor, ki tudja már.
1: Egyébként a színekről, meg a ruháról, amikor meséltél, akkor jutott az eszembe, hogy a 90-es évek egyébként is már egy ilyen színesebb korszak volt, és a televíziózásban is egy színesebb korszak volt, és hogyha a ruhákat nézem, akkor még fekete-fehér televízió volt, akkor úgyse tud a nézők, hogy most ugyanaz, vagy ez egy piros, az meg a tegnap egy kék blúz volt esetleg, vagy egy kosztümfelső, de hogy amikor bejött a színes televízió, amikor már bejöttek a 90-es évek, az már egy más.
0: Visszanézek 90-es évekbeli fotókat, ugye én akkor mondjuk így középkorú, a 40-es éveimben jártam, és többnyire ilyen földszínű, fekete, mogyorószínű holmikba. Én azóta járok ennyire színesen, ahogy elkezdtem öregedni. Tehát egyre színesebb az öltözékem, és például a feketét én nagyon szerettem, egy nagyon elegáns viselet, és egyszer csak szembesülnöm kellett vele, hogy az már nem jó nekem. Tehát egy idős nő ne vegyen fel, kedves hallgató, kedves néző, ne vegyen fel feketét.
1: Picit nosztalgiával gondolsz te is vissza, ahogy mondod, most például ez a bejárás sok szép emléket felidézett benned. Egyébként hiányzik a televíziózás? Én ezt azért kérdezem, mert én azt tapasztalom, hogy aki egyszer a televíziózás világában dolgozott, annak a szíve egy része az mindig ott van, és hogy ha ott jó a közösség, az egy második család.
0: Amikor én 98 98-ban eljöttem a televíziótól, és ugye engem még nem kirúgtak, hát hogy csak egyszerűen megelőztem, mert nagyon sok kollégám került méltatlan módon. Talán nem is az volt a fő baj, hogy jött egy váltás, és más stílus, más, hanem ahogy őket elküldték, de én még az önszántamból jöttem el, és én akkor mélyen, és nagyon őszintén, és nagyon határozottan mondtam azt, hogy szép volt, jó volt, ennyi volt, és megyek tovább az utamon. Azóta se jelent meg bennem az az érzés, hogy jaj, milyen jó lenne még ott ülni, de akkor most ugye mondhatod, hogy ha nem hiányzott, akkor miért indítottam el a csatornámat. Ami nem azért indult el, mert egy ilyen őrületes vágy volt bennem, hogy édes Istenem, akkor én még egyszer kamera előtt, és még egyszer beszélgethessek. Egyszerűen ilyen baráti noszogatás volt, ugye a Covid idején szinte mindenki elkezdett podcastet csinálni, és otthon a háztartásban laptop elé ülni. Akkor jött egy lehetőség a Szentendrei TV-vel, és elkezdtünk. De erősebb volt abban, hogy nekem a tévézés egy idő után olyan volt, mint hogy imádok játszani, tehát, hogy egy jó játék számomra. Tehát nem ez, hogy ja Istenem, akkor végre látnak engem, vagy magamat mutogathatom végre, épp eléggé vagyok én szem előtt, de soha nem volt bennem nosztalgikus visszavágyódás a tévébe.
1: Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vívandával című magazinműsor, Andrei Judit. A mai vendége, most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
2: Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, fél egy múlt nem sokkal, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Holnap jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul. Az áremelés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a közel-keleten kialakult geopolitikai feszültségek állnak, amelyek az elmúlt napokban felfelé hajtották a kőolaj árát. A mai napon a benzin átlagosan 587, a gázolaj pedig 608 forintba kerül literenként. Az észak-amerikai könnyűolaj a WTI horonként $80.80, a Brent $87.10 kerül. Ukrán dróntámadásért két oroszországi kőolaj finomítót. Az egyik célpont a frontvonaltól több mint 1400 kilométerre fekvő baskírföldi Szalavati ipari területén található, ahol a lezuhant roncsok miatt több helyen füst keletkezett. A helyi hatóságok szerint áldozatok nincsenek, a tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén. Egy másik támadás a Krasznodari határterületen, a Fipszki közelében lévő finomítót érte, az üzem kigyulladt, a károk mértékéről egyelőre nem közöltek részleteket. Oroszország kész átirányítani az Azovi tengerről induló gabonaszállítványokat, miután ukrán támadások értek több hajót a térségben. A Reuters szerint a hajóforgalma továbbra is korlátozások nehezítik, ami a háború kezdete óta a legsúlyosabb fennakadást okozhatja a fekete-tengeri gabonakereskedelemben. Az orosz agrárminisztérium szerint az export mennyiségét és a belföldi élelmiszerellátást nem érinti a helyzet, mert szükség esetén más kikötőkön keresztül szállítanak. A gabona exportőrök szerint a Fekete-tenger más termináljai és a Balti-tengeri kikötők is alternatív útvonalat jelenthetnek. Az elmúlt hónapokban Ukrajna több orosz energetikai és kikötői létesítményt is támadott, ami egyre nagyobb nyomást gyakorol az orosz logisztikára. Augusztusban tőzsdére mehet Hongkongban a Shein. A Bloomberg értesülései szerint az ázsiai online ruházati kiskereskedő már megkapta a kínai értékpapírfelügyelet jóváhagyását a részvények bevezetésére. A vállalat 2-3 milliárd dollár értékben bocsátanak ki részvényeket, a végső árazás a befektetői érdeklődéstől és a cég értékelésétől függ. A hongkongi tőzsde várhatóan jövő csütörtökön vizsgál meg a Shein IPO kérelmét. A Kínában alapított, de szingapúri központú vállalat beszállítóinak többsége továbbra is Kínában működik.
0: Tőzsde hírek.
3: 2,1%-kal emelkedik a BUX 141.468 pontra. A részvénypiac forgalma 10,4 milliárd forint. A vezető részvények vegyesen teljesítenek. 2,1%-ot gyengül a Telekom 2.634 forintra. 6%-os mínuszban az OTP 44.810 forinton, 4%-kal erősödik a Richter 11.950 forintra, és 2,2%-kal megy följebb a MOL 4.200 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euró 362 forintba kerül, 1 dollár pedig 317 forint és 60 fillér. Európában nincs jó hangulat a tőzsdén, 4%-kal esik London és Frankfurt, 0,5%-os mínuszban Milánó, Párizs 7%, Madrid pedig 1%-kal gyengül most jelenleg. Az aranyára most némileg emelkedik 0,5%-kal, a sárga nemes fémért 4024 dollár 50 centet kérnek. A palládium 1260 dollár, a platina 1608 dollár, az ezüst 58 dollár, a rész pedig 6 dollár 40 centbe kerül. Az holland tőzsdén jegyzett gáz ára augusztus végi szállítással 4,5%-os pluszban. Egy megawattórányi gázért most 53 eurót és 60 eurócentet kérnek.
0: időjárás jelentés.
3: Alapvetően napos időre készülhetünk, délutántól előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyeket felhőszakadás, erős viharos széllökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között alakul, a fővárosban most 29 fok van. Köszönöm a mostani és az egész délelőttön átívelő figyelmüket. A folytatásban Lélektér Víg Vandával, hírekkel egy órakor várja önöket a Monitor című műsorunkban Somodi Evelin. A délutáni órákban pedig Nagy Károly szállítja a legfrissebb információkat. Én további kellemes napot kívánok és jó rádiózást!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
4: Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorban. Endrei Judit, bemondó műsorvezető, író, világutazó, a mai vendégem, és folytatjuk is a beszélgetésünket. Nagyon sok mindent megemlítettél. Azon gondolkodtam, hogy az, hogy milyen volt a Szegeden a hangulat, az mennyire volt például rendben már Budapesten? Mennyire volt jó a közösség? A kereskedelmi televíziók megjelenése 90-es éveket említetted, ez pont az az időszak, amikor aztán közmédia mellé ugye megérkezte a kereskedelmi televíziók, az mennyit változtatott a ti munkátokon, vagy szemléleteteken?
5: Én mind a mai napig közszolgálati televíziósnak tartom magam. Tehát én mind a mai napig. Ha én vagyok a kérdező, de akár most is, én így viselkedem, és semmi extra nincsen nem vagy a viselkedésemben. Ugye itt is egy picit több részre bemondóként sokszor föl szokták tenni azt a kérdést, hogy és biztos volt féltékenység. Nem. Vagy azért, mert intelligens emberek kis közössége voltunk, másrészt nagyon jó vezetőink voltak, akik hihetetlen ügyesen osztották el a feladatokat. Bennem se volt soha az a valószínűleg neveltetésemtől fogva, nem volt az az érzés, hogy na menjenek már az idősek vagy az idősödők, mert akkor én is hadd. Nem, én amit feladatot kaptam, én szépen haladtam egyébként a pályámon, ugye a hierarchia, hogy iskola tévében tévéztem, aztán nem tudom, hétvégén, aztán hétköznap este, aztán vasárnap este, tehát volt egy szamár létre, akkor jött a híradós időszak, és közben az én szerencsémre egyre többször hívtak meg külső, tehát nem bemondó, hanem külső műsorokban műsorvezetőnek. Tehát hamar elindult ez a folyamat is, hogy szerettek velem dolgozni. Amikor elindult az a korszak, hogy már főleg műsorvezető voltam, akkor meg imádtam azokkal a csapatokkal. Az valami egészen fantasztikus volt. Ott senki nem érezte többnek magát, mert a kábel húzogató bácsi is tudta, vagy a lámpa fölrakó is tudta, hogy az ő munkáján is múlik, hogy egy ilyen jó csapatban jó végtermék keletkezzen, és akikkel én műsort vezettem, a legkedvesebb, mondhatnám a legjó értelemben, legszerényebb és legegyüttműködőbb ember volt. Tehát én nagyon szerettem, nekem ez egy külön értéke volt az én televíziós korszakomnak, hogy jó csapatokban dolgozhattam. És hogy a kérdésed harmadik része, hogy hatott-e ránk a kereskedelmi televíziózás, nem igazán, de azért emlékszem, volt egy kéthetes próba, MTV Plus volt a neve, és ott mi ilyen, hát kicsit így, ez 80, ja Istenem, ha most valaki kolléga hallja is, akkor majd én nem dombol, talán 88-ban, vagy 89-ben volt, vagy 87-ben, nem is tudom, valahogy így. Két hétig azt próbáltuk ki, hogy milyen lenne kereskedelmi módon. Megjelenésben is, meg építkezésben is, meg gondolom anyagi rész tekintetében is milyen lenne kereskedelmi módon. És aztán újdonságok voltak ez a napközi, a 10 órai, szerintem fantasztikusan jó műsorok voltak, de hát azért a nagyházban is ott volt az irítség szelleme, tehát az, hogy ezek aztán egyszer véget értek, ez is közrejátszott.
4: Mikor a televízió elköltözött, az milyen érzés volt, kiköltözött a nagy épületből?
5: Én akkor már régen nem voltam televíziós, és nem is akartam oda menni, ott volt egy ilyen nagy búcsúszkodás a székház előtt, meg a székházban. De aztán hozzám közelebb állok, Judit, hát ezt nem hagyhatod ki, gyere, ott leszünk, be is mentem. És elkövettem azt a hibát, hogy nem mentem be az épületbe. Hogy még egyszer ott körbejárjak, még egyszer lássam azt, hogy hát ez volt 22 éven keresztül az otthonom, és én itt nagyon jól éreztem magam. A Kunigundában már vendégnek jártam, most már nem járok.
4: Televíziózás. Megkérdeztem a Mohai Gábort is, hogy ő hogy élte meg a népszerűséget. Konkrétan azt kérdeztem tőle, hogy mennyien szeretek volna feleségül menni hozzá, és mondta, hogy nagyon sokan. Úgyhogy ugyanezt megkérdezem fordítva is, hogy ha már beszéltünk arról, hogy valaki olyan hajat szeretett volna, mint amit te viselsz, hogy a szeretet, az ismertség, az, hogy felismernek vagy a hangodról, vagy az arcodról a postán, a közértben, azt te hogyan élted meg, vagy mi volt a ilyen értelemben a legkedvesebb történet, amikor tényleg érezted azt, hogy tényleg családtag az, aki minden este beköszön, ha csak a híreket mondja, vagy egy műsort vezet, akkor is ott van a gyerekek mellett, az idősek mellett is, és számítunk rá, mert bekapcsoljuk is, de jó, hogy az az ismert arc az beköszön.
5: Hát abban az időben nagy-nagy divat volt, hogy leveleket írtak. Na hát ezekben a levelekben aztán végképp minden volt, tehát kedvesség, az udvarlás, a problémában való segítségkérés, vagy a megoldáshoz való segítségkérés. Az, hogy megismertek engem utcán, és akkor ezt el kell hinni, mert ez így volt, tehát én soha nem éreztem különlegesebbnek magam, mint bárki, mint hogyha egy pedagógus vagy. Csak ugye a szakmám lett végül is olyan, hogy sokkal többen ismernek, mint hogyha én egy tanárnő, vagy egy, akár egy idegenvezető lettem volna. És ezt a családom is segített ebben, mert a családomban sem volt soha sztárolás, hogy na hát Juditkám, hát olyan aztán nincs a földön még egy, mint te, és hát nem, soha. Édesanyám a legritkábban, tehát ha az anyukám valamiért megdicsért, akkor tudta, hogy akkor azt én tényleg jól csináltam meg. Ugye rengeteg történet van, és mégis az az egyik legaranyosabb, hogy abba hagytam ugye a tévézést, és biztos voltam benne, hogy nagyon rövid időn belül, hiszen szokták mondani, a televíziózás az a pillanat művészete, hogy rövid időn belül szépen elfelejtenek. És egy nagyon kedves történet, Tihanyban a lányaimmal, a hugommal, ott szoktunk a sétányon, van egy fagyizó, sorban álltunk, és beszélgettünk. És álltak előttünk, és hátra pördült egy fiatalember, rám nézett, óvis korom óta szeretnék egy puszit kapni. Hát megkapta a puszit természetesen, és ez mind a mai napig, hát nyilván az idő múlik, nyilván nem az a hamvas, aranyos fiatal nő vagyok, aki valaha voltam, egy 72 éves nő vagyok, de a hangomra még mindig hátrafordulnak. Vagy egy szemvillanáson látom, hogy az a jó leső érzés, hogy de jó, hogy látom magát, tehát nem is kell feltétlenül kimondani, és ez nekem persze nagyon jól esik.
4: Téged is sokan szerettek volna feleségül venni?
5: Volt egy történet, volt olyan, aki még a Héven kérte meg a kezemet, úgyhogy aztán az úgy egy kicsit komolyabbra is vált, úgyhogy többször megjelent a házunknál, és aztán végül édesanyám, aki egy ilyen pici termetű nő volt, ő ment ki egyszer, és azt mondta, hogy ide figyeljen, ha még egyszer itt megjelenik, hozom a seprűt, úgy elverem, na most anyukám egy békés természet volt, és el is tűnt a pasi, tehát kellett ez a kicsit erőteljesebb hozzáállás.
4: Volt, hogy féltél a népszerűségtől? Például, hogyha csak ezt a történetet nézem.
5: Mivel nem gondoltam én ezt az egészet túl, nem is voltam talán sokáig tudatában, hogy mi mennyire, ugye egy tévé volt, tehát mondhatnám azt is, hogy könnyű volt népszerűnek lenni, hiszen nem volt más választás a szegény nézőnek, csak minket látott. Nem, soha nem zavart az, ha emberek odajöttek, vagy autogramot kértek. Aranyos volt egyszer, akkor még kicsik voltak a gyerekek, és szintén valaki odajött autogramért, akkor ők is készültek, hogy akkor aláírják. És mondtam, hogy gyerekek, ezért meg kell dolgozni, ez nem úgy van.
4: Hogy milyen műsort vezettél? Abba volt bármi milyen lehetőség beleszólni, hogy ha mondjuk indult egy műsor, és te annyira közel érezted azt téma ügyileg magadhoz, akkor mondhattad, hogy én azt nagyon szeretném. Vagy váltani, hogy ez már nem az enyém.
5: Az volt a jó, ugye az előbb már említettem, hogy nagyon szerettem ezekben a csapatokban dolgozni. Van is olyan fotónk, ahol ülünk ott, legalább 15-en, mindenkit szinte név szerint fel tudnék sorolni, és ott mindenki mondta a magáit, és abból lett aztán akár a Hétvége című műsor olyan, amilyen. Nagy kedvencem volt, az már a 90-es évek közepén volt a Leporello. Ott egyszer csak előálltam a producernek, hogy én szeretnék olyan adásokat, amit én szerkeztek meg, amit én találom ki, hogy, és akkor így lett a világ legszebb szigetei tematikájú adás, vagy így csináltam, imádom Görögországot, akkor legyen egy teljes adás Görögországról. És akkor olyan vendéget hívtam, olyan zenekart hívtam, olyan filmbejátszót kerestem, úgyhogy kaptam lehetőséget, és ez nagyon jól is esett, mert tudod, mikor bemondó voltam, azért a házon belül, nem közöttünk, de a házon belül volt mondjuk így irítség, hogy hát ezek szép babák, semmi nincs a fejükbe, csak ott elmondják, amit leírnak nekik. Hát ugye mi mindent fejből mondtunk, nekünk nem volt súgógép sem. Amikor műsorvezető is lehettem már, azért sokkal többet bele tudtam adni saját magamból, az olvasottságom, a tanultságom, a kulturáltságomból, mint mondjuk valóban a katonás bemondói munka során.
4: És akkor áttérhetünk szerintem arra, hogy mi érdekel a nagyvilágból. Uh-huh. Az utazás az mindenképpen, uh-huh, erről egyébként nem is olyan régen, tehát 25-ös uh-huh év végén megjelent ugye a uh-huh legutolsó könyved, a Szenvedélyem az utazás. Uh-huh. Valóban az látszik, hogy nagyon inspirálnak téged a helyek, uh-huh, hiszen megörökíted, írsz róla, lefutózod, uh-huh, ott élnek benned ezek a világok. Uh-huh. Ez az utazás szeretete, ez honnan jött, uh-huh, és mi az, amit mindenképpen szeretnél mm-hmm még megnézni? Van olyan, ahol mindig mm-hmm jártál?
5: Ajaj. Látszólag kicsi ez a Föld nevű hely, de közben meg hát sok csodálatos, érdekes, izgalmas helye van. Hogy mi az, ami engem mozgat, akár utazom, akár olvasok, akár valamit kitalálok, az örök kíváncsiságom. Tehát ez gyerekkorom óta minden iránt. Mindig a kíváncsiság mozgat, visz előre, vagy éppen mélyít el. Az utazások a leginkább olyan helyzetek, ahol ezt leginkább ki tudom élni. A kíváncsiság akkor is, mondok neked egy példát, most olvasok egy könyvet, Ken Follettnek egy elég korai könyve, nincs is olyan jól megírva, mint mondjuk a Katedrálistól kezdve, ez az Kaland Afganisztánban. Nagyon fordulatos, érdekes, én egyébként nagyon szeretek ezekről a számukra egzotikus helyekről olvasni, vagy női sorsokról. Olvasom a könyvet, akkor ír egy helyet Afganisztánba, előveszem az okostelefonom, kikeresem, először képeket nézek, akkor kikeresem, hogy ez létező hely. Akkor megnézem, tehát, hogy nem elég egy adott információ vonal, hanem akkor elkezdek, akkor eszembe jut, hogy én valamikor láttam filmet, ami ott játszik, akkor előkeresem, mert orosz film volt, akkor előkeresem, és megnézem közben az orosz filmet. Tehát szerintem ez egy nagyon jó tulajdonság. Föl kell benned a kíváncsiság is, és gyorsan válaszokat is keresel.
4: Utazásból, hogyha a legszebb, legmaradandóbb...
5: Ja, igen, kérdezted, hogy hova...
4: És ahova még mindig szeretnél,
5: igen,
4: menni.
5: Nem lennék igazságos, ha most elkezdenék, ugye 60 körüli országban jártam. Nem szívesen választanék ki egyet, most fájó szívvel gondolok, ami zajlik a világban, de ahova bármikor, és sokszor voltam, és bármikor újra, akár most csomagolnék, és már indulnék, ez Szentpétervár, ez Moszkva, ez Párizs. És hogy hova mennék? Hát szívem vágya, hogy a Transzibériai Expresszel végig utazzam Moszkvától Vlagyivosztokig, de legalábbis a Bajkáltóig. Hát most ez egy vágy. A realitása megvan, és már lehet, hogy meg is tettem volna ezt az utat, ha épp nem ugye lenne nyomós akadálya. De éppen tegnap este döntöttük el a húgommal, egyszer már voltunk egy balkáni körúton, és most egy kicsit részletesebben Bosznia-Hercegovinába megyünk el pünköstkor. Szeretek nagy távolságra is utazni, de Európa is tartogat még rengeteg, hát is nem beszélve Magyarországról.
4: Ezt muszáj megkérdeznem.
5: Igen?
4: utazni szeretsz, vagy ott lenni szeretsz. Mert azért az utazásnak vannak, hát kevésbé kényelmes és komfortos részei, a koránkelés, a pakolás, aztán a mosás, közte a repülés, van olyan rész, amit kihagynál.
5: Mindig az utolsó elutazás előtti napot hagynám ki. Olyankor a húgommal forró dróton vagyunk. Na, vegyük sorra, hogy mindent bepakoltunk, akkor te azt hozod, én ezt viszem. Amíg a repülőn nem ülök, addig zizegek, szoktam mondani, és addig hektikus vagyok. Amúgy is időnként ott megjelenik bennem ez az érzés, hogy Istenem, már megint, és húzzuk a bőröndöt, és pláne, ha körúton vagy, akkor minden nap máshova mész, tehát bőröndből húzkodod ki, bőröndbe tunkolod bele a szennyest, de hát, hogy mondjam, ez a kevesebb kényelmetlenség, nyilván az ott lét az igazi, tehát ott én annyira bele tudok olvadni abba a világba, annyira, ugye most Nepál volt az utolsó ilyen fantasztikus, tényleg érzelmekkel, látvánnyal, élménnyel teli 10 nap, annyira fel tudom venni azt a hangulatot, annyira tudok azonosulni az ott élőkkel, hogy, és ez nekem teljes szabadságot ad, és annyira itthon tudok hagyni mindent, és néha jól is esik. Tehát tényleg az utazásnak megvan ez a része, amit az előbb elmondtam, hogy a kultúra, emberekkel való találkozás, de a saját lelked is kap egy olyan energiatöltést, és persze nem mindenki teheti meg, hogy ilyen nagy távolságra elutazzon. De ha itthon, Magyarországon valaki azt mondja, hogy ki akarok szállni 2-3 napra, akkor igenis itthon is érdemes kimozdulni a szűk életterünkből. Nem lehet a mókuskereket életünk végéig tekerni.
4: Írsz, és nem csak az utazásról, írtál könyvet az emberekről, a férfiakról, a nőkről. A lelkiség, az emberek ismerete, és mondod, hogy tudsz például egy idegen ország, idegen kultúrájához is azért asszimilálódni, gyorsan át tudod azt venni. Hogy én azt gondolom, hogy ehhez kell egyfajta emberismeret, vagy elfogadás, vagy alkalmazkodó képesség. Hogyan ismered az embereket, mi érdekel az emberekből, mennyire vagy elfogadó? Ha például megemlítetted a szegedi konfliktusos helyzetet. Hogyan tudott például a konfliktusokat kezelni?
5: Szegeden még én nagyon fiatal voltam, kevés tapasztalattal, tehát ott menekülőre fogtam tulajdonképpen, ha úgy vesszük, hiszen azt mondtam, hogy akkor inkább eljövünk.
4: Vagy a békét kerested.
5: Hát nem igazán, de minél idősebb vagyok, minél tapasztaltabb vagy, mondhatnám kicsit nagyképűen, minél bölcsebb vagyok, annál inkább keresem és figyelembe veszem a másik szempontjait. Nem feltétlenül fogadom el, és nem feltétlenül mondok le a magam igazáról, de már fontos az, hogy és vajon ő erről mit gondol. Tehát már nem vagyok, igen, ehhez szerintem kell vagy egy tudatos tanulás következménye, hogy az ember egy kicsit másképp kezdi az életet, az embereket, a világot látni, de szerintem a kor is kell ehhez. Az, hogy legyen tapasztalatod. Én nagyon szeretek emberek között lenni. Rendre előjön a kíváncsiságom, tehát beülök egy taxiba nagy ritkán mondjuk, vagy akkor elég hamar, 5 perc alatt mondjuk tudom, hogy a taxis ki volt korábban, hogy családja van, hogy gyereke van, hogy akkor ki mit tanul, ki mit csinál. Tehát egyszerűen csak érdekelnek élethelyzetek, sorsok. Nyilván egy taxiban való fél óra alatt nem fogod az egész életét megoldani, de hogy nem tudok elmenni emberek vagy problémák mellett, az biztos. De ugyanakkor nagyon szeretek egyedül is lenni, tudod? Tehát a gyaloglásaimon, mióta a húgom picit messzebb költözött, nagyon sokszor megyek egyedül. És én azt is nagyon élvezem, és azt is nagyon élvezem, ha egyedül vagyok otthon. Tehát nekem saját magamnak én jó társaság vagyok, ha lehet ezt így mondani.
4: Mivel töltöd az idődet, amikor nem beszélgetsz másokkal, nem utazol, amikor itthon vagy, akkor nézel tévét, vagy írsz? Olvasol?
5: Figyelj, néha ugye ez vicces, hogy mivel telik el a napom. Elmondom nagyjából, reggel felkelek, mivel én egy nyugdíjas nő vagyok, megengedem magamnak, hogy nem pattanok ki az ágyból reggel 6:30 vagy 7-kor, hanem akkor még megnézem a napi híreket, előveszem a könyvet, ha úgy nem engedel, és akkor már reggel is olvasok. Fölkelek, ugye reggeli, akkor leülök a géphez, levelezés, rendet rakok már a leveleim között, akkor attól függ, ha már hamar, van például csodálatos idő lesz, valószínűleg elmennék először gyalogolni. Az ebédem az mindig nagyon egyszerű, tehát én nem vezetek nagy konyhát, joghurt, tojás, saj, túró, és akkor én ezzel már jól el vagyok, nagyon ritkán főzök. És akkor van, amikor meg kell írnom egy anyagot, a Meglepetés magazinnak írok, akkor azt megírom. Most például a könyvem miatt a könyvtáraknak írok leveleket, emlékeztetem őket. De közben előadásokra megyek a közeli hetekben, akkor ott már kezdek arra készülni, hogy a fotókat összeállítani. Tehát este 6 körül úgy állok fel a géptől, hogy egyrészt azt szoktam mondani, hogy ma se csináltam semmi hasznosat, ugye, mert mi a hasznos, akkor ezen a gyerekeim nevetnek, hogy de hát mama egész nap csináltál valamit. Hát aztán olykor vasalok, olykor mosást rakok be, olykor a macskákkal játszom, tehát teljesen hétköznapi életem van.
4: Amikor a gyerekek kicsik voltak, akkor hogyan tudtad összeegyeztetni ezt a sok szerepet egymással? A háztartás, a gyerekek, a munka.
5: Nagyon szerencsés voltam, mert ott volt ugye a két nagymama, édesanyám, meg a gyerekek apukájának az anyukája, tehát ők azért, sőt még egy ideig a nagymamám is beszállt a gyerekekre való vigyázásba, és lett egy, először így a háztartást vezette, de egy pótnagymamai minőségé nőtt a mi Zsuzsónk, tehát én mindig nyugodt szívvel mehettem el dolgozni, de pont akkor váltottam a bemondóságból arra, hogy napközben dolgoztam a képernyőn, a televízióban, tehát én az estéket jó részt, nagy részt a gyerekekkel töltöttem. Tehát meséltünk, játszottunk, és én ezt végtelen fontosnak tartom az ő szellemi, lelki fejlődésük szempontjából.
4: Talán még annyira van műsoridőnk, hogy megkérdezem, hogy hogy vagy?
5: Hát.
4: És hogy milyen évet tervezel magadnak?
5: Szerintem nagyjából kiderült, hogy jól vagyok, jól érzem magam, elfogadtam a koromat, tehát én ezzel nem különösebben foglalkozom, nyilván tükörben nézek, látom, amit látok, vagy a mérlegre állok, látom, amit látok, de nem hadakozom a korom ellen. Szeretem, amit csinálok, szeretem, ugye még mindig megtalálnak szép munkákkal, felkérésekkel, amiknek örömmel teszek eleget, ami részben ugye a szakmámba is vág, és hogy milyen évem lesz? Szerintem szép, nyugodt. A tavalyi évhez képest, ugye, amikor a könyvet írtam, meg tördeltük, meg aztán útjára bocsátottam, ahhoz képest az idei évem az egy szép, nyugodt év lesz.
4: Nagyon szépen köszönöm, hogy meséltél magadról, a munkádról, meg hát a tevékenységeidről is, és hogy itt voltál is ebben az évben, ez a beszélgetés is belefért az idődbe. Köszönöm szépen.
5: Köszönöm szépen, jó volt veled beszélgetni.
4: Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vígvandával című magazinműsor. Endrey Judit volt a mai vendégem, Kazinczy Díjas bemondó, műsorvezető, szerkesztő, író, és hát remélem, hogy önök is élvezték a beszélgetést. Ha véletlenül lemaradtak volna az adásunkról, akkor visszahallgathatják a felületeinken, vagy hát itt a rádióban is majd ismétlésben, és tartsanak jövő héten is velünk. Én itt leszek akkor is, és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
0: Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
2: Jó napot kívánok! 13 óra van ez a Trend FM Monitor című műsora, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin. A híreket Kecső Rihárd állította össze, jövünk is a részletekkel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Ukrán dróntámadás ért két oroszországi kőolajfinomítót. Az egyik célpont a frontvonaltól több mint 1400 kilométerre fekvő baskírföldi Szalavat ipari területén található, ahol a lezuhant roncsok miatt több helyen füst keletkezett. A helyi hatóságok szerint áldozatok nincsenek, a tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén. Egy másik támadás a krasznodari határterületen, a Fipszki közelében lévő finomítót érte, az üzem kigyulladt. A károk mértékéről egyelőre nem közöltek részleteket. Holnap jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, a 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul idehaza. Az áremelés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a közel-keleten kialakult geopolitikai feszültségek állnak, amelyek az elmúlt napokban felfelé hajtották a kőolaj árát. A mai napon a benzin átlagosan 587, a gázolaj pedig 608 forintba kerül literenként. Az építőipar termelése májusban 6,5%-kal esett havi szinten, így az áprilisi felpattanás után ismét lejtmenetbe került az ágazat. Éves alapon sem fényesebb a helyzet, ott 6,7%-os volt a visszaesés. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke szerint a lakásfelújítás lehet az a terület, ahol növekedés van. Minden más részadatban negatív a tendencia. Koi László szerint a fő ok, hogy kifutottak a korábbi állami projektek.
3: Azzal együtt, hogy egy alacsony 2025-ös bázishoz mérünk, negatívak az építőipar számai az előző hónaphoz, meg múlt év májusához viszonyítva is. Nyilvánvalóan ez a fizetőképes megrendelés csökkenése az, ami okozza, és minden területen csökkenés tapasztalható. Tehát az állami közösségi megrendeléseknél, a nagy befektetők megrendeléseinél, és a lakosság megrendeléseinél is egy elbizonytalanodás és csökkenés látható.
2: Májusban éves alapon 4,1%-kal csökkent az ipari termelés volumene idehaza. A KSH második becslése szerint munkanap hatástól megtisztítva 5,4%-os növekedést mértek, mivel idén kettővel kevesebb munkanap volt májusban, mint tavaly. Áprilishoz képest a szezonálisan és munkanappal kiigazított ipari kibocsátás 2,3%-kal nőtt. A feldolgozóipar termelése stagnált, a bányászat jelentősen bővült, az energiaipar viszont visszaesett. A járműgyártás enyhén nőtt, míg az élelmiszer, ital és dohánytermékgyártás 4,5%-kal csökkent. Oroszország kész átirányítani az Azovi tengerről induló gabona szállítmányokat, miután ukrán támadások értek több hajót a térségben. A Reuters szerint a hajóforgalmat továbbra is korlátozások nehezítik, ami a háború kezdete óta a legsúlyosabb fennakadást okozhatja a Fekete-tengeri gabonakereskedelemben. Az orosz agrárminisztérium szerint az export mennyiségét és a belföldi élelmiszerellátást nem érinti a helyzet, mert szükség esetén más kikötőkön keresztül szállítanak. A gabona exportőrök szerint a Fekete-tenger más terminájai és a Balti-tengeri kikötők is alternatív útvonalat jelenthetnek. Az elmúlt hónapokban Ukrajna több orosz energetikai és kikötői létesítményt is támadott, ami egyre nagyobb nyomást gyakorol az orosz logisztikára. Az Európai Bizottság szerint az új magyar helyreállítási terv erősebb vállalásokat tartalmaz az uniós pénzügyi érdekek védelmére és a jogállamiság megerősítésére. A bizottsági alelnök az Európai Parlament szakbizottsági meghallgatásán azt mondta, Magyarország a korrupció ellenes keretrendszer erősítését, a közbeszerzési szabályok javítását és az európai ügyészséghez való csatlakozást is vállalta. Rafael Fitó szerint Magyarország nem részesül különleges elbánásban, mert más tagállamok is felülvizsgálták saját helyreállítási tervüket. Hozzátette, Magyarországnak a többi országhoz hasonlóan augusztus 31-ig kell teljesíteni a vállalásokat. Donald Tusk szerint nem valószínű, hogy a közeljövőben béke vagy tűzszünet lesz Ukrajnában. A lengyel miniszterelnök Párizsban azt mondta, Oroszország és Vlagyimir Putyin álláspontja továbbra is merev, ezért Moszkva várhatóan legalább télig elhúzza a háborút. Tusk szerint a jelenlegi várakozások alapján Oroszország inkább fokozhatja a hadműveleteket. A lengyel kormányfő Mark Rutte NATO főtitkárral és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel is egyeztetett a helyzetről. Lengyelország ősszel francia és brit katonákkal közös hadgyakorlatot tart, hogy felkészüljön Ukrajna és a térség biztonsági garanciáinak támogatására. Az Egyesült Államok 81 milliárd dollárnyi jogtalanul beszedett vámot fizetett vissza cégeknek 2025. októbere óta. Az amerikai legfelsőbb bíróság februári döntése szerint a Donald Trump által kivetett vámok ellentétesek voltak a szövetségi törvényekkel. A bíróság szerint az elnököt a gazdasági veszélyhelyzetre hivatkozó jogszabály sem hatalmazta fel vámok önálló kivetésére, mert ez a törvényhozás hatásköre. A visszatérítések összege jóval meghaladja az előző év azonos időszakában kifizetett 5 milliárd dollárt. Jelentősen romlott az amerikai költségvetés egyenlege, az Egyesült Államok júniusban 120 milliárd dolláros hiánnyal zárt, miközben egy évvel korábban még többletet mutatott a büdzsé. A pénzügyminisztérium szerint csökkentek a bevételek, emelkedtek a kiadások. Emellett jelentős terhet jelentettek a korábban jogtalanul beszedett vámok visszatérítései, valamint az államadósság növekvő kamatköltségei is.
0: Tőzsdehírek.
2: Európában egységesen negatív az összkép, 0,4%-kal esik vissza a londoni FTSE és a német DAX index, 0,7% a mínusz a francia CAC-nál, 0,6%-kal gyengül az olasz mutató, a spanyol bőrze 1,1%-os visszaesésben. A budapesti értéktőzsde részvényindexe azonban európai társaihoz képest épp ellenkezőleg teljesít, 0,3%-kal megy felfelé, 141.606 ponton jelenleg az index, a részvénypiac forgalma 10,6 milliárd forint. Vegyesen teljesítenek a blue chipek, a MOL 2,1%-kal erősödik 4.194 forintra, az OTP 0,2%-kal esik vissza 45.000 forintra, a Richter 0,2%-del emelkedik 11.920 forintra, a Magyar Telekom 0,5%-os mínuszban 2.628 forinton. A bankközi devizapiacon az euró értéke 361 forint 99 fillér, az amerikai dollárért 317 forintot és 74 fillért kell fizetni. Augusztusban tőzsdére mehet Hongkongban a Shein. A Bloomberg értesülései szerint az ázsiai online ruházati kiskereskedő már megkapta a kínai értékpapírfelügyelet jóváhagyását a részvények bevezetésére. A vállalat 2-3 milliárd dollár értékben bocsátana ki részvényeket, a végső árazás a befektetői érdeklődéstől és a cég értékelésétől függ. A hongkongi tőzsde várhatóan jövő csütörtökön vizsgálja meg a Shein IPO kérelmét. A Kínában alapított, de szingapúri központú vállalat beszállítóinak többsége továbbra is Kínában működik.
0: időjárás jelentés.
2: Alapvetően napos időre készülhetünk, délutántól előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyeket felhőszakadás és erős viharos széllökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között várható. Késő estére nagyrészt 18 és 27 fok közé hűl a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
2: Kubatov Gábor átveszi a Ferencváros ügyvezetői feladatait. A klubelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy közös megegyezéssel váltja Nyíri Zoltánt ebben a szerepkörben. Kubatov megköszönte Nyíri elmúlt években végzett munkáját a Ferencvárosnál. Nyíri Zoltán 2011-től elnöki tanácsadóként, 2014-től pedig elnökségi tagként dolgozott a klubnál. Később operatív igazgatóként, majd ügyvezető alelnökként vesz részt a 9. kerületi egyesület irányításában. Fokozott biztonsági intézkedésekkel készül Atlanta az Argentina-Anglia világbajnoki elődöntőre. A címvédő argentinok holnap magyar idő szerint 21 órától játszanak az angol válogatottal. Az atlantai rendőrség plusz egységeket vezényel a város stratégiai és nagyforgalmú pontjaira, hogy megelőzze az esetleges rendbontásokat. A hatóságok a mérkőzést a legmagasabb kockázati kategóriába sorolták, részben a két ország történelmi és futballtörténeti feszültségei miatt. A játékosok ugyanakkor mindkét oldalon azt hangsúlyozzák, hogy ez csak egy futballmérkőzés lesz. Ma este 9-kor Franciaország és Spanyolország mérkőzik meg egymással a texasi Arlingtonban.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Somodi Evelin.
2: Benne van a pakliban, hogy az idei év alulmúlja a tavalyi teljesítményt is az építőiparban. Erről beszélt rádiónknak az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Az ágazat teljesítménye májusban 6,5%-kal esett az előző hónaphoz képest, és 6,7%-kal éves alapon. A visszaesés legnagyobb részét az magyarázza, hogy az útépítéseknél és a vasúti munkáknál 46%-os csökkenést mért a KSH. Ugyanakkor sok pozitívumot nem rejtenek az adatok, ezen kívül sem. Koi László szerint az uniós források érkezésében és a lakáspiaci kínálat növekedésben bízik az ágazat. Kovács Gergő interjúja.
4: Jelentősen visszaesett az építőipar termelése májusban. Mi ennek a látványos esésnek a fő oka?
3: Azzal együtt, hogy egy alacsony 2025-ös bázishoz mérünk, negatívak az építőipar számai az előző hónaphoz, meg múlt év májusához viszonyítva is. Nyilvánvalóan ez a fizetőképes megrendelés csökkenése az, ami okozza, és minden területen csökkenés tapasztalható. Tehát az állami közösségi megrendeléseknél, a nagy befektetők megrendeléseinél, és a lakosság megrendeléseinél is egy elbizonytalanodás csökkenés látható.
4: Ágazati bontásban sincs, ahol látszana valami bővülés, vagy valamilyen pozitív mutató?
3: Talán a lakás felújítás az a terület, ahol növekedés van, de ezt a KSH közzétett adataiban külön nem figyeli, nem méri.
4: Ez részben egyébként annak is az eredménye, ugye májusban az új kormányhivatalba lépésével elrendelték, hogy a minisztériumok ugye nem vállalhatnak újabb kötelezettségeket. Ebben ez is benne lehet?
3: Ami igazán fontos, hogy a korábban megkötött szerződések és elindult nagy állami beruházások folyamatban vannak, tehát semmiféle beruházás leállítása nincs. Ezeknek a felülvizsgálata úgy történik, hogy közben folyik a munka, bár több területen talán alacsonyabb ütemben, mint ahogy eredetileg meg volt tervezve. A választások éve az építőiparnak mindig egy nagyon nehéz év, tehát nem csak

0: Most én az első 5 hónapról beszélek, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy 2026 első 5 hónapjában az építőipar teljesítése 4,3%-kal kisebb, mint 2025 első 5 hónapjában volt.
1: Majdnem felével esett vissza az út- és vasútépítés. Ez azért azt is jelezheti, hogy itt lesz bőven helye a felszabaduló uniós forrásoknak.
0: Mindenképp, tehát a Magyarországnak járó uniós forrásoknak egy jelentős része, körülbelül 2000 milliárd forint építéssel kerülhet elköltésre, és ezeknek meghatározó része az úgymond egyéb létesítmény, infrastruktúrális beruházások, kötött pályás vasút, villamos, pályák, elővárosi vasutak építése, hát és egyéb útfelújítási források tudnak lenni, és ezeknek a megrendeléseknek valószínűleg szeptember hónaptól mindenképp itt lesz az ideje. Arra számítunk, hogy az év utolsó hónapjaiban ezeknél az úgynevezett unióból is finanszírozható egyéb létesítményeknek a szerződéskötései megtörténnek, és az építőipar 2027 évi teljesítési számaiban tudnak ezek megjelenni.
1: Tehát akkor itt a következő hónapokban rövid távon inkább még nem egy stabil, inkább egy törékenyebb növekedési pályáról lehet beszélni?
0: Az EVOSZ prognózisa szerint itt június, július, augusztus hónap egy alacsony számot hozó hónap sorozat lesz, és 2025-höz mérten legkorábban az év utolsó negyedévében lehetnek pozitív számok. Ha szerencsénk van, akkor az építőipar talán tudja a múlt évi szintet hozni, és mínuszosan nem fogja a 2026 évi GDP-t befolyásolni, de ez egy pozitív várakozás. Benne van a pakliba testélyesen mondva, hogy kisebb lesz az építőipar 2026 évi teljesítése, mint a 2025-ös volt, tehát 2023-tól egy folyamatos teljesítéscsökkenés figyelhető meg a magyar építőiparban.
1: Beszéltünk itt az uniós forrásokról, de mi hozhat majd még fellendülést, élénkülést az építőiparban? Vagy itt az idei év csúnya szóval mondva már temetve van úgymond, és itt a jövő évre lehet várni a nagy durranást így a számokban?
0: Arra számítunk, hogy itt a következő hónapokban folytatódnak, felgyorsulnak a külföldi befektetők beruházásaira irányuló kormányzati befektetői tárgyalások, egyeztetések, és itt olyan befektetések vannak, amik jellemzően építési beruházással együtt járnak. Másrészt arra számítunk, hogy a kormány a lakásgazdálkodás területén, tehát új lakásépítés, bérlakásépítés, kollégiumépítés, lakásfelújítás területén a szeptemberi hónapokra meghozza a gyors intézkedését, hogy a kifutott, leállított programok hogyan folytatódnak, illetve az erre irányuló uniós forrásokat milyen magyarországi programok mentén kívánja felhasználni.
2: Az elmúlt percekben az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét, Kói Lászlót hallották.
3: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
2: A telefonvonalban pedig üdvözlöm Nagy Andrást, az Erste részvényelemzőjét. Szervusz!
4: Üdvözlök, és köszönöm a tisztelt hallgatókat is!
2: Kezdjük a hazai tőzsdei helyzettel. Van egy enyhe plusz a BUX-nál, azért európai társaihoz képest még ezzel is igencsak jól teljesít, de mi mondható el a hazai összképről a tőzsdén?
4: A hazai összkép az nagymértékben a MOL emelkedésének tulajdonítható, és ez tudja pozitívban tartani a BUX indexet. A BUX index egyébként 0,2%-ot emelkedik, 141.500 pont környékén áll jelenleg az index. A forgalom az a nyárhoz képest meglehetősen nagy, átlagosnak tekinthető, 10,8 milliárd forintnál tartunk így fél időben, és ahogy előbb már említettem, ugye a MOL az, ami pozitív tartományba tudja húzni az indexet, a MOL-nál csak nem 2%-os emelkedés tapasztalható, 4188 forinton jár az olajpapírunknak az aktuális árfolyama. Ezzel egyébként a MOL az felül teljesíti a közép-kelet-európai energetikai cégeket. Ugye az nem meglepő, hogy a mai borús hangulatban, ugye itt a hormuszi szoros között kapcsán felélénkült kockázatok miatt és emelkedő olajárak miatt az energetikai cégek jól teljesítenek, de még őket is némileg felül tudja ma múlni a MOL. A MOL-on kívül még a Richter tartsa magát pozitív tartományban, 0,2-0,3%-os emelkedés követően 11.900

0: 230 forinton áll az árfolyam. A többi blue chip papírnál kisebb-nagyobb csökkenések tapasztalhatóak. Az OTP kerek 45 ezer ponton áll, ez 0,2%-os csökkenés jelent, a Magyar Telekom pedig 0,5%-kal 2626 forintra csökkent.
1: És akkor a magyar fizetőeszközről is ejtsünk néhány szót. Ugye gyengül most a forint, de mi az, amit esetleg változtathatna most ezen az új trenden?
0: 362 környékén jár jelenleg az euróforint árfolyam. Tényleg ez egy gyengülésnek számít. Ugye még tegnap reggel is 355 környékén járt az euróforint árfolyam jegyzése. Szóval két nap alatt egy 7 forintot emelkedett az euróhúf jegyzés. Azért ez viszonylag markánsnak tekinthető, akár régiós összehasonlításban is. Itt szerintem a fő tényező, ami miatt a forint az nagyobb kilengés produkál, nagyobb mértékben gyengül, mint a többi régiós deviza, az egyszerűen az, hogy előtte többet erősödött a forint. Ugye március környékén még bőven 3,90 környékén volt az euróforint jegyzés, onnan erősödött a forint 3,55, sőt akár 3,50 környékéig is, és ez alatt nagyon jelentős forint melletti spekulatív pozíciók épültek ki. Ezekből megindulhatott egyfajta profitrealizálás, ezoknak a nagy volumenű spekulatív poziknak az árása, ez gyengítheti jelenleg a forintot, főként úgy, hogy ugye a hangulat az negatív a nemzetközi események miatt, és ráadásul ugye a forintnál is egyre több elemzőház mondja azt, hogy itt 3,55-3,60 környékén lehet a forintnak egyfajta új egyensúlyi pontja. Az ERSZT előrejelzés az például 3,60, tehát hogy nagyjából a mostani árfolyam körülre várjuk. Tehát hogy ezeknek az összessége az, ami azt eredményezi, hogy a forint az most egy picit gyengülget.
1: Beszélgessünk az amerikai gyors jelentési szezonról, ami mindenképpen a hét egyik legfontosabb adatait szolgáltatja. Például a Bank of America hasította friss adatok szerint a második negyed évben. Kik voltak még, akik fontosabb jelentést közöltek már most a mai napon?
0: Hát a mai nap az egyértelműen az amerikai bankokról fog szólni, rendkívül sűrű nap van ott, hiszen 5 nagy amerikai bank, jellemzően befektetési bank is publikálja az eredményét, többnyire piacnyit, sőt mindegyik piacnyitás előtt, és némelyik egyébként mind a Bank of America az már publikálta is a számait. Mind az 5 banktól jelentősen bővülő eredmény várakozásra lehet számítani. Főként a befektetési bankok esetében igaz az, hogy kimondottan pozitív volt számukra a környezet. Rendkívül sok tranzakció történt, kötvénykibocsátás, tőkeemelés, felvásárlás, ugye ez mind komoly üzleti lehetőséget jelentett számukra. Ráadásul ugye a piacok volatilisek voltak, ez meg a magas másodpiaci forgalmat generált, szintén kedvező volt a befektetési bankok számára. Ugye itt a Bank of America, illetve a JP Morgan néhány perccel ezelőtt már kihozta az eredményét. Egyelőre nem volt lehetőségem elmerülni a részletekbe, de az egyértelműen látszik, hogy a kereskedési üzletek az még a nagyon magas várakozásoknál is jobban teljesített, és elsősorban a részvénykereskedési üzletek volt mindkét banknál az, ami pozitív meglepetést tudott szolgáltatni, ahogy említettem, a magas várakozásokhoz képest is.
1: Nagy Andrásnak, az ERSZTE részvényelemzőjének nagyon szépen köszönöm a bejelentkezést, és további szép napot, jó munkát kívánok neked, szervusz!
0: További szép napot kívánok!
2: Monitor. A mikrofonnál Somodi Evelin.
1: Mi pedig azzal folytatjuk, hogy Irán és az Egyesült Államok ismét jelentős csapásokat mér egymás objektumaira, illetve eszközeire. Irán olajszállítókat is támadott az ománi partoknál, ami jelentős amerikai reakciót váltott ki. Az agresszió mértéke azonban a John Lukács Intézet programvezetője szerint nem éri el a februári-márciusi hullám szintjét. Demko Attilát Német László kérdezte a konfliktus legfrissebb fejleményeiről a reggeli monitorban.
3: Szaúd-Arábia sincs túl jó viszonyban Teheránnal.
4: Szaúd-Arábia a térség másik középhatalma, eleve feszes már évtizedek óta a szaúd-iráni viszony. Itt volt egy kínai közvetítés, ami enyhítette ezt a feszültséget, de mivel Irán Szaúd-Arábiát is támadta, hogyha visszaemlékszünk, márciusban Riád környékét is csapások érték, elsősorban persze az amerikai támaszpontokat érték csapások, de ez akkor is a szaúdi szuverenitás súlyos megsértése. Tehát igen, nagyon rossz a viszony, de azt hozzá kell tenni, hogy nem a legrosszabb. Tehát a legrosszabb viszony az Egyesült Arab Emirátusok és Irán között van, mert az Emirátusok Izrael szövetségese, és ezt Teherán különösen rossz szemmel nézi.
3: Meddig tarthat ki Irán? Ezt annak a tükrében kérdezem, hogy ugye súlyos vízhiány van az országban, arról is lehet olvasni, hogy a gazdaság gyakorlatilag romokban van, a tavalyi év végén, idei év elején tüntetések voltak, tehát elképzelhető, hogy kitartanak a végtelenségig, amíg ez a konfliktus úgy zárul, ahogy nekik megfelelő?
4: A végtelenségig semmiképpen sem, 84% az infláció. Ugye az olajtól függ jelentős részben az iráni gazdaság is, de most kaptak egy 20 napot, amikor el tudtak adni meglehetősen nagy mennyiségű olajat, ez a pénz az be is érkezett vélhetően Iránba, tehát kaptak ők is egy lélegzetvételt. Nehéz megmondani, de hónapokig. Ez a valószínű forgatókönyv, hogy Irán hónapokig ki tud tartani. Az a kérdés, hogy a világgazdaság meddig tud kitartani, hiszen megint $85 körül van a Brent, tehát az olajára, és növekszik nyilván az orosz olajára is. Tehát, hogyha azt nézzük, mind a két oldalon van egy időhatár, illetve az Egyesült Államokban van egy politikai probléma, ugye a novemberi félidős választások kérdése. Ha nagyon felmegy az üzemanyagára, az nyomást gyakorolhat Trumpra is. Tehát itt az összes harcoló fél, illetve a globális világgazdaság azért nem tart örökké. Itt végül is arról van szó, hogy kirántja el előbb a kormányt, egy ideig úgy tűnt, hogy lesz egy megállapodás, ugye ez a elhíresült MOU, ugye ez nem felelt meg teljesen egyik félnek sem, az a kérdés, hogy hol lesz az egyensúly, mert előbb-utóbb meg kell állapodni, hiszen az Egyesült Államok nem képes katonailag teljesen legyőzni Iránt, de nyilván Iránt sem tud örökké ellenállni ennek a gazdasági nyomásnak, mert ez gazdasági nyomás, nem csak katonai nyomás, amit az USA gyakorol rá.
3: Ugye Donald Trump, amerikai elnök hajlamos önmagát úgy meghatározni, apostrofálni, hogy ő egyfajta cowboy, és hogy ezen szemlélet alapján irányítja az életét, meg hát nyilván azokat a dolgokat, amelyekre hatása van. Elképzelhető egyfajta szárazföldi katonai akció Irán ellen?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, felismerült márciusban még az Egyesült Államok partaszállműleteket hajthatna végre akár Dél-Iránba, ahol van egy fontos iráni kikötő, akár a Kesh-szigeten, ami egy olaj kikötő, de itt nagyon komoly veszteségek lehetnének. Azt látjuk, hogy Hezbollah is, de vélhetően Irán is tanult az ukrajnai tapasztalatból. Ugye a pici úgynevezett FPV drónok használata az nagyon nagy károkat tud okozni a világ legmodernebb hadseregei számára is, hiszen nincs ellene jó ellenszer. Ezért ezt nem tartom egy valószínű forgatókönyvnek, hiszen ha több tucat vagy akár több száz amerikai katona hal és sérül meg egy nem sikeres akcióban a zöbölben, az Donald Trump, illetve a republikánusok választási esélyét a novemberi választásokon nagy mértékben csökkenteni. Tehát, és az is kérdés, hogy mit érnének el vele. Ugye ezek lokális támadások lennének. Irán szárazföldön megtámadni úgy, hogy Irakot, ez gyakorlatilag lehetetlen, hiszen Iraknál háromszor nagyobb ország, 90 millió lakossal, az Egyesült Államoknak jelen pillanatban nincs olyan ereje a térségben, amivel ezt végre tudná hajtani. Ha visszaemlékszünk a 90-91-es iraki háborúra, ott is több hónapig tartott az amerikai haderő felvonása, ráadásul ott volt hova felvonulni. Ugye Szaúd-Arábiában ott volt egy közvetlen szárazföldi határ, itt partra szálló műveletet kéne végrehajtani. Tehát lokális akció lehetséges, de nem valószínű. Teljes körű támadás, Irán ellen irak típusú támadás, ami 90-ben, illetve 2003-ban volt, ez gyakorlatilag kizárt.
3: Mit lehet tudni arról, hogy mindeközben hogyan telnek a napok Iránban? Tehát a lakosság támogatja a rezsimet ebben a konfliktusban?
4: A háború előtt januárban nagy tüntetések voltak, ahol sok ezer iráni tölt meg a forradalmi gárda, tehát van egy jelentős elégedetlenség az országban, de az nagyon valószínű, hogy ez a háború inkább erősítette a rendszert, mint gyengítette. Egyrészt azért, mert a mérsékeltek egy része meghalt az amerikai-izraeli csapásokban, a mérsékelt politikai vezetők egy része, a többiek meg marginalizálódtak. Tehát a rendszer a stabilabbnak tűnik, mint korábban. Ugye az embereknek most azzal kell foglalkozni, hogy a következő napot túléljék. Honnan szerezzenek vizet, élelmiszert, nem azzal, hogy a rendszer ellen tüntessenek. Illetve ha tüntetnének, akkor még könnyebb lenne nagyon keményen fellépni ellenük. Tehát én inkább egy stabilizálódó rendszert látok. Maga a támogatottsága az egy 20-30%, aki mindenképpen kitart az iráni rendszer mellett. A többség az nem így gondolkodik, de nem náluk van a fegyver, hanem a rendszernél van a fegyver, illetve a rendszer támogatóinál.
1: Az elmúlt percekben Demko Attilát, a John Lukács Intézet programvezetőjét hallották, és ez volt már a 13 órai monitor. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Somodi Evelint hallották. Rövidesen Nagy Károly várja önöket a friss hírekkel.
2: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digi Turismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél kettő, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Füstöl egy mozdony a keleti pályaudvaron, közölte a katasztrófavédelem. Egy motorvonat hűtőberendezése füstöl a pályaudvar főépületében. A tűzoltókat riasztották az esethez. A szerelvényt körülbelül 400 utas hagyta el a tűzoltók megérkezése előtt. Arról nincs információ, hogy bárki megsérült volna, vagy a tűz tovább terjedt volna. Többször félbe kellett szakítani ma az országgyűlés ülését, mert egyes ellenzéki képviselők videóztak, ez pedig kifogásolta a Magyar Péter miniszterelnök, illetve később a Tisza párt frakció vezetője is. Házbizottsági ülést tartottak, ahol végül nem sikerült megállapodni a videózásról, vélhetően Forsthoffer Ágnes házelnök dönt majd a kérdésben. Valószínű egyébként, hogy maradhat az ülés közbeni videózás, de azért némi keretek között. Holnap jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, a 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul. Az áremelés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a közel-keleten kialakult geopolitikai feszültségek állnak, amelyek az elmúlt napokban felfelé hajtották a kőolaj árát. A mai napon a benzin átlagosan még 587, a gázolaj 608 forintba kerül literenként. Nézzük, mi újsága a kőolajjal. Már 80 dollár fölött mindegyik típus, 86 dollár 76 centen a Brent, az amerikai könnyolaj pedig 80 dollár 35 centen jár. Májusban éves alapon 4,1%-kal csökkent az ipari termelés volumene idehaza. A KSH második becslése szerint munkanap hatástól megtisztítva 5,4%-os növekedést mértek, mivel idén kettővel kevesebb munkanap volt májusban, mint tavaly. Áprilishoz képest a szezonálisan és munkanappal kiigazított ipari kibocsátás 2,3%-kal emelkedett. A feldolgozóipar termelése stagnált, a bányászat jelentősen bővült, az energiaipar pedig visszaesett, a járműgyártás enyhén nőtt, míg az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártás 4,5%-kal csökkent. Az építőipar termelése májusban 6,5%-kal esett havi szinten, így az áprilisi felpattanás után újra lejtmenet van, éves alapon sem fényesebb a helyzet, ott 6,7%-os a visszaesés. Ukrán drón támadásért két oroszországi kőolajfinomítót. Az egyik célpont a frontvonaltól több mint 1400 kilométerre fekvő Baskírföld és Szalavát ipari területen található, ahol a lezuhant roncsok miatt több helyen füst keletkezett. A helyi hatóságok szerint áldozatok nincsenek, a tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén. Egy másik támadás a krasznodári határterületen Afipszki közelében lévő finomítót érte, az üzem kigyulladt, a károk mértékéről nem közöltek részleteket. Oroszország kész átirányítani az Azovi tengerről induló gabonaszállítmányokat, miután ukrán támadások értek több hajót a térségben. A Reuters szerint a hajó forgalma továbbra is korlátozások nehezítik, ami a háború kezdete óta a legsúlyosabb fennakadást okozhatja a Fekete-tengeri gabonakereskedelemben. Az orosz agrárminisztérium szerint az export mennyiségét és a belföldi élelmiszerellátást nem érinti a helyzet, mert szükség esetén más kikötőkön keresztül szállítanak. A gabona exportőrök szerint a Fekete-tenger más termináljai és a Balti-tengeri kikötők is alternatív útvonalat jelenthetnek. Az elmúlt hónapokban Ukrajna több orosz energetikai és kikötői létesítményt is támadt, ami egyre nagyobb nyomást gyakorol az orosz logisztikára. Magyarország új kormányának kiemelt célja a szövetségeseivel való bizalom helyreállítása, miközben határozottan elzárkózik az orosz befolyástól, ezt mondta egy tanácskozáson Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Bár a haderőfejlesztés és a NATO kötelezettségek teljesítése elengedhetetlen, a jelenlegi gazdasági helyzetben az oktatás és az egészségügy rendbetétele megelőzi a katonai kiadásokat, erről is beszélt Ruszin-Szendi Romulus, aki azt azért megerősítette, hogy a GDP 5%-ának megfelelő védelmi kiadásokat Magyarország 2035-ig mindenképpen el akarja érni. Egyébként a 2017-ben megkezdett technológiai fejlesztések tovább zajlanak, a Honvédelmi Minisztérium pedig több európai védelmi ipari szereplővel is tárgyal újabb megállapodásokról, például arról, hogy külföldi partnerek Magyarországra telepítsék a hadiipari üzemeiket.
2: Tőzsde hírek.
5: A hazai értéktőzsde jelenleg 3,1%-kal megy felfelé, 141.578 ponton a BUX, a forgalom 12 milliárd 142 millió forint, a MOL 2%-kal drágul, 4190 forinttal jár, az OTP 2%-kal csökken, 45.010, a Richter 2%-os pluszban 11.920 forint, a Magyar Telekom 4%-kal gyengül 2628 forinton, a 4iG ma 1,2%-kal csökken 1800 forinton, már 361 fölött a forint euróval szembeni árfolyama, 361 forint 60 fillére, a dollár 317,20, a svájci frank 390,70. Az amerikaiak blokkád alatt tartják az iráni kikötőt, és egyre inkább kezd újra elfajulni a helyzet Irán és az Egyesült Államok között, emiatt tehát a nem túlságosan jó piaci hangulat, ami leginkább az európai tőzsdéken érződik, 3,1 illetve 7,1% közötti a mínusz, és 1,1399 az euró dollárral szembeni árfolyama.
2: Időjárás jelentés.
5: Alapvetően napos idő várható, délutántól előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyeket felhőszakadás és erős viharos széllökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között alakul, késő estére 18 és 27 fok közé hűl le a levegő. 13 óra 37 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 2 órakor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
6: Listen, I got something I want to tell you.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Esemény.
1: Ha egy kellemes nyáresti kikapcsolódásra vágyik valaki, érdemes július végén Újpalota felé venni az irányt. 23. és 26. között ismét megrendezik a palotai nyári játékokat, amely 4 estén át ingyenes koncertekkel és színházi előadásokkal várja a közönséget a Nemzedékek parkjában. A programsorozatot a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara nyitja meg, amely virtuóz előadásával a cigányzene, a magyar nóta és a klasszikus zenevilágát idézi meg. Másnap Csányi Sándor egyszemélyes végjátéka, a Hogyan értsük félre a nőket gondoskodik a nevetésről, július 25-én pedig az abba legismertebb slágerei csendülnek fel Siménfalvi Ágota és Füredi Nikolett koncertjén, ahol a Dancing Queen, a Mamma Mia vagy a Waterloo is felidézi a 70-es évek diszkókorszakát. A rendezvénysorozatot vasárnap a Körúti Színház zenés vígjátéka az Én is a kisöcsém zárja Straub Dezső főszereplésével. A palotai nyári játékok évek óta azt bizonyítja, hogy a minőségi kulturális programoknak nem feltétlenül kell zárt színháztermekben helyet kapniuk. A szabadtéri előadások különleges hangulatot teremtenek, ráadásul minden program ingyenesen látogatható. Ha valaki szeretné tartalmasan eltölteni a júliusi estéket, Újpalotán 4 napon át a zene, a színház és a közös élmények kerülnek a középpontba.
0: Koncert.
1: Mi történik, ha Hobó végre beadja a derekát, és mégis készít egy mese előadást? Erre ad választ a Mesél az Erdő című különleges koncert, amely augusztus 13-án a Budapest Parkban várja a közönséget. Az esten Hobó olyan dalokat válogatott össze életművéből, amelyek mesés, balladisztikus vagy éppen groteszk történeteket idéznek meg. A koncert azonban jóval több lesz egy hagyományos zenei estnél. Bábszínház, vetítések, bohóc, vásár figurák, és különleges színpadi látványvilág kelti életre Hobó sajátos univerzumát, ahol a humor, az irónia és a fantázia egyszerre van jelen. A jól ismert szereplők mellett felbukkannak legendás és mesebeli alakok is, így Robin Hood, furfangos nyesztyerka vagy a vasorú bába is. A rá jellemző öniróniával Hobó azt mondja, nem meselemezt készített, hanem egy olyan előadást, ahol a valóság néha mesének tűnik, a mese pedig nagyon is ismerősnek. Aki szereti Hobó utánozhatatlan történetmesélését, és természetesen a dalait, annak ez a különleges produkció igazi nyári csemegének ígérkezik.
0: Színház.
1: Egy önsegítő csoport ülése elsőre talán nem tűnik színházi alapanyagnak. A csoport mégis egyszerre megrendítő, humoros és elgondolkodtató előadás. Bodó Viktor rendezése július 14-én látható a 6 színben, és olyan emberek történeteit mutatja be, akik valamilyen függőséggel próbálnak megküzdeni. Alkohol, szerencsejáték, munka, vásárlás, videójáték, vagy éppen társfüggőség. A darab arra emlékeztet, hogy a függőségnek számtalan arca lehet. A történet egy önsegítő csoport ülésén játszódik, ahol a résztvevők tabuk nélkül mesélnek életük mélypontjairól, veszteségeikről és a felépüléshez vezető útról. Az előadás valós történetekből merít, és ezért különösen hitelesen mutatja meg a kiszolgáltatottságot, ugyanakkor a reményt is. A súlyos témák mellett a humor sem hiányzik, hiszen a legkülönbözőbb emberek találkozása számos váratlan és abszurd helyzetet teremt. A szereplő gárdában többek között Kerekes József, Kerekes Vica, Stork Natasa, Terhes Sándor és Zsótér Sándor is színpadra lép. A csoport nem könnyű esti szórakozás, de olyan előadás, amely sokáig velünk marad, és talán arra is késztet, hogy egy kicsit más szemmel nézzünk önmagunkra és a körülöttünk élőkre.
2: Az elmúlt hetekben nagy közönség érdeklődéssel indult a mozikban a Meghívás című film, ami eredetileg Seth Gay forgatókönyvíró rendező műve, amit már 2020-ban filmre vittek, most viszont új szereplőgárdával újra forgattak. Érdekes egybeesés, hogy ugyanezen a nyáron az Orlai produkció szintén feldolgozta a történetet Vadító éjszakák címmel. A történetben 2 szomszédos házaspár ismerkedik meg egymással, ami számtalan izgalmas fordulatot és humoros jelenetet hordoz. Az előadás premierje július 17-én lesz az Óbudai Társas Körben szabadtéri bemutatóként. Az előadás részleteiről az egyik szereplővel, Sruf Milánnal beszélgettem.
3: Hamarosan bemutatjátok Szezgély katalán forgatókönyvíró darabját, és érdekesség, hogy pont most párhuzamosan egy újabb filmfeldolgozása is fut a történetnek a mozikban. De beszélgessünk mi most a színházi előadásról. Szerinted miért lehet érdekes ez a történet? Ugye korábban is filmre vitték már, tehát azt gondolom, hogy biztosan egy izgalmas sztoriról van szó. Mi az, ami miatt átélhetővé válhat sokak számára? Ugye egy vígjátékról beszélünk.
4: Egyrészt azért átélhető, mert egy párkapcsolatról szól, meg házasságokról szól, ki hogyan él, az alsó szomszéd hogy él, és hogy él a felső szomszéd, és ami fölül történik, az hogy hat az alsó szomszédra, és itt most nem csak arról beszélek, hogy hangosan veszekednek egymással, hanem egyéb dolgok is történnek ott a felső szomszédnál, ami ugye hozzam ad a humorforrást az egész darabon belül. És őket meghívják, az alsó szomszéd meghívja a felső szomszédot, mert azt érzi, hogy mindenképpen tartoznak nekik, hogy, és hogy jóba kell lenni a szomszédokkal. Mindenkinek van szomszédja, én szerintem ez az érzés mindenkinek megvan. És akkor, amikor négy ember összeül, és elkezdenek komolyabb dolgokról beszélni, hogy akkor hogyan esnek ki a csontvázak a szekrényből. És ez okozza a humorát az előadásnak, és hozzáteszem a tartalmát is.
3: A leírásban azt olvastam, hogy a darab olyan kérdést boncolgat, hogy mennyire tudunk egymással beszélgetni, akár kínos helyzetekről is. Ez mennyiben adja meg az alaphangulatot? Feltételezem, a humor forrása akkor ezekből a kínos beszélgetésekből jön majd.
4: Igen, ez így van. Pont az a karakter, akit én játszom, Julio neven, ő egy zongoratanár, egy zene konzervatóriumban tanít, nagyon zárkózott, nem igazán egy szociális ember a feleségével, nem csinálnak programokat, neki az a hobbija, hogy minél többet legyen egyedül, és egyre kevesebbet legyen otthon, van egy gyermekük, ő kijár a tetőre, és a felesége meg pont az ellenkezője szeretne lenni, hogy ő meg unja ezt, hogy álló víz van a házasságban, és azt gondolja, hogy jó ötlet, hogyha meghívunk magunkhoz embereket. És hát ez lesz a humorforrás, hogy pont aki antiszociális, az hogyan viseli a nagyon-nagyon szociális embereket, akik nagyon-nagyon nyitottak a világ felé, és minden egyéb felé.
3: Igazából ez egy négy szereplős előadás, tehát egy szomszédházas párral találkoznak a főszereplők, és akkor igazából ez egy ilyen négy szereplős előadásként működik.
4: Így van, Járó Zsuzsa, Péter Kata, Száraz Dénes és jó magam játszok ezeket a szerepeket. Járó Zsuzsa és Száraz Dénes játssza a fönti szomszédokat, és jó magam Péter Katával az alsó szomszédokat.
3: És jól ismeritek is egymást már korábbról, tehát már más darabokban is játszottatok együtt, meg úgy látom, hogy azért már van előtörténetetek. Ez például a próba folyamatot mennyiben segítette?
4: Hát nálunk ez már annyira természetes, mert tényleg a Zsuzsával és a Katával itt az Orlainál már körülbelül 2015 óta dolgozunk, szóval elég sok darabon vagyunk túl. Ugye a Zsuzsáról Zsuzsával én ugye előtte Egerben is mi együtt voltunk, a Száraz Dénessel egy darabban talán találkoztam vele, vagy itt dolgoztunk, itt személyesen ketten, de ismertük egymást, és hát ők hárman pedig, a Zsuzsa, a Dénes, a Katát, ők pedig egy osztályba jártak, szóval eléggé nagyon ismerjük egymást. Néha már szerintem mondjuk is egymást, de ne legyenek az embernek rossz kollégái.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: Vonattal a Balaton északi partján. Izgalmas egynapos úti célok tömegközlekedéssel. Ha egy könnyed, mégis élményekkel teli egynapos programra vágyunk, elég felszállni a vonatra és irány a Balaton. Az északi part ideális terep egy autómentes kiránduláshoz. Vonattal végigutazhatunk a tóparton, és az állomásoktól sétatávolságra találjuk a legszebb látnivalókat. Réffülöp, Ábrahámhegy, Badacsony vagy Tapolca településeit könnyedén elérhetjük tömegközlekedéssel, és mi abban is segítünk, hogy hol, mit érdemes megnézni. Réffülöp a Balaton északi partjának egyik gyöngyszeme. Olyan hely, ahol a természet közelségét, a vízparti élményeket és a balatoni nyüzsgést egyaránt megtaláljuk. Nem véletlen, hogy minden évben innen rajtol el a Lidl Balaton átúszás. A város családbarát strandjai és a sekély partszakaszok pedig nem csak a vízisportok kipróbálásához ideálisak, hanem akár egy egész napos fürdőzéshez is. Ré Fülöp hangulatos pontja a vízparti sétány, a móló és környéke. Naplementekor érdemes itt elidőzni. Akik inkább a magasból néznének körül, azoknak a millenniumi kilátót ajánljuk. A könnyű túrával elérhető panorámapontról belátható a Balaton, a Káli medence pereme és a környező tanúhegyek. Igazi jutalom a sétáért. Ré Fülöp egyben remek kiinduló pont további kirándulásokhoz is. Indulnak innen túróútvonalak a Káli medence falvai és dűlői felé is. A gasztronómia és a borok szerelmesei sem maradnak élmények nélkül. A településen és környékén a badacsonyi borvidék tételeivel ismerkedhetünk meg. Ré Fülöp olyan balatoni állomás, ahová könnyű megérkezni, és ahonnan nehéz továbbindulni. Ábrahám-hegy. Strandtáskával vagy túracipőben. A vasútállomástól itt is csupán egy rövid, kellemes sétára találjuk a családbarát, rendezett Ábrahám-hegyi strandot, amely ideális helyszín lehet egy pihentető nap eltöltésére. Árnyas fák és piknikező helyek veszik körül, így könnyedén belevethetjük magunkat a nyári lazításba. A strandon található játszótérnek és a vízparti büféknek köszönhetően kényelmes családi programokat szervezhetünk ide. Ha egy kicsit aktívabb élményekre vágyunk, érdemes felkapaszkodni a közeli Bökhegyi kilátóhoz, ahonnan szép panoráma nyílik a Balatonra és a környező vidékre. A túra kényelmesen folytatható a Folli Arborétum irányába, amely a Balaton felvidék egyik legkülönlegesebb botanikai gyűjteménye. Az arborétum több mint 100 éves múltra tekint vissza, és elsősorban örökzöldjeiről híres. Cédrusok, ciprusok, fenyők és ritka mediterrán fafajok sorakoznak a gondozott kertekben. Innen már csak egy lépés Badacsonyos vasútállomása, ahonnan kényelmesen folytathatjuk vagy zárhatjuk a vonatos kirándulást.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető. Már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 2 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Mindig Irán őrizte a hormuzi szorost, és ez így marad örökre, jelentette ki az iráni külügyminiszter az X-en, az utolsó szó csupa nagybetűvel írva. Abbas Araghchi az X-en közzétett üzenetében utalt Donald Trump amerikai elnök a szorossal kapcsolatos bejelentésére, hozzátéve, hogy természetesen 20% túl sok, mi tisztességesek leszünk. Donald Trump előző nap közölte, hogy az Egyesült Államok felügyelete alá akarja vonni a hormuzi szorost, és saját maga fogja fenntartani a biztonságot 20%-os ellentételezésért cserébe. Mindeközben a helyi hatóságok több robbanást jelentettek a délnyugat iráni Busher kikötővárosból, áldozatokról egyelőre nem tudni. Donald Trump amerikai elnök támogatni fogja a néhai Lindsey Graham szenátor által kezdeményezett szankciócsomagot, amely eredetileg legalább 500%-os vám kivetését helyezte kilátásba az orosz olajat és gázt vásároló országokra. Erről egy fehérházi tisztviselő beszélt a CNN-nek. A CNN azon kérdésére, hogy aláírná a törvényt, Trump hétfő este kitérő választ adott, mondván folyamatosan tárgyalnak az ügyről, és hamarosan döntést hoznak. Az elnök által kivethető másodlagos vámok alól, amelyek akár egyébként Magyarországot is érinthetnék, egyszeri alkalommal legfeljebb 180 napra adható felmentés, legalábbis a tavalyi tervezet alapján. Akár a hormuzi szoros, akár az orosz esetleges másodlagos vámokkal kapcsolatos hírek minden esetre borzolják a kőolajpiacon a kedélyeket. $86.26 a Brent ára, az amerikai könnyűolaj edzése $79.76. Ukrajna és európai szövetségesei voltak a díszvendégei a francia nemzeti ünnep alkalmából a párizsi Champs-Élysées sugárútól rendezett katonai díszszemlének. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és a hazáját támogató koalíció vezetői mind ott voltak Emmanuel Macron francia államfő mellett a dísztribünön. A felvonulás rekordot döntött a résztvevők számában, 6700 gyalogos katonával, 98 repülőgéppel, 31 helikopterrel és 315 szárazföldi járművel. Ukrán katonák és egy 20 fős magyar katonai kontingens is felvonult a francia forradalom évfordulóján. Magyarország új kormányának kiemelt célja a szövetségesei való bizalom helyreállítása, miközben határozottan elzárkózik az orosz befolyástól. Ez derült ki egy konferencián Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter felszólalásából. Bár a haderőfejlesztés és a NATO kötelezettségek teljesítése elengedhetetlen, a jelenlegi gazdasági helyzetben az oktatás és az egészségügy rendbetétele megelőzi a katonai kiadásokat, erről is beszélt a védelmi miniszter, aki viszont megerősítette, hogy a GDP 5%-át a magyar kormány 2035-ig mindenképpen el akarja érni. A 2017-ben megkezdett technológiai fejlesztések tovább folytatódnak, a minisztérium pedig több európai védelmipari szereplővel is tárgyal újabb megállapodásokról, esetleg magyarországi hadipari üzemek létesítéséről. Ukrán dróntámadásért két oroszországi kőolajfinomítót. Az egyik célpont a frontvonaltól több mint 1400 kilométerre fekvő Baskírföldi Szalavát ipari területén található, ahol a lezuhant roncsok miatt több helyen füst keletkezett. A helyi hatóságok szerint áldozatok nincsenek, a tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén. Egy másik támadás a krasznodári határterületen Afipszki közelében lévő finomítót érte, az üzemét kigyulladt. A károk mértékéről egyelőre nem közöltek részleteket. Egy időre félbeszakadt az országgyűlés mai ülése idehaza, mert vita alakult ki a képviselők között egyrészt a személyes érintettség okán tett felszólalásokról, másrészt a képviselők üléstermi videózásának kérdéséről. Végül a fideszes Pócs János felszólalása közben a Tisza képviselői a miniszterelnökkel együtt elhagyták a termet. A szünetet követően határozathozatalokkal folytatódott a munka, majd Bujdosó Andrea, a Tisza frakció vezetője, ügyrendi hozzászólásban kért ismételt szünetet és a házbizottság összehívását annak érdekében, hogy elviselhető és normális körülmények között tudják az általános vitákat lefolytatni, úgy, hogy közben ne kelljen videózásokkal és bekiabálásokkal küzdeniük a felszólalóknak. A házbizottsági ülésen nem született megállapodás, Forsthofer Ágnes házelnök személyesen dönt majd arról, hogy lesznek-e változtatások.
0: Tőzsdehírek.
2: Az európai tőzsdék lefelé mennek, méghozzá néhány 10%-os mértékben. A frankfurti DAX például 4%-kal gyengül, sőt már 8%-del 24.908 ponton jár. Az euró-dollárral szemeri árfolyama 1,1407. A hazai értéktőzsde 1%-kal erősödik 141.385 ponton, 12.741 millió forint a forgalom. A MOL 1,9%-kal drágul 4.188 forinton. Az OTP 6%-os mínuszban 44.830. A Richter 7%-kal drágul 11.980 forint. A Magyar Telekom 4%-kal gyengül 2.628 forinton. Inkább még a forgalma a Dunahouse-nak, amely 1,2%-os pluszban 1.290 forinton jár, csökken az MBH Bank 1,1%-del 2.760 forinton. Jócskán gyengült a forint, most 361 forint 30 fillér az euró árfolyama.
0: Időjárás jelentés.
2: Napközben jobbára napsütéses idő várható, délutántól fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket felhőszakadás és erős viharos széllökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között várható, késő estére 18 és 27 fok közé hűl a levegő. 14 óra 6 perc friss hírekkel, információkkal legközelebb 14:30-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
3: Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Antal Mátyás, karmester, fuvolaművész, szervusz, és köszöntelek a stúdióban.
4: Szervusz, üdvözöllek, köszönöm a meghívást, és természetesen a hallgatókat is.
3: Jó, megbeszéltük, hogy milyen hatással volt ránk a Covid, ugye? Tereket vagy, én pedig a szagokat nem érzem.
4: Igen, ez pontosan így van.
3: Úgyhogy akkor kezdtünk el újra beszélgetni, korábbi interjúk leszámítva, amikor éppen megnézted a Dobocki Gergő és a Török Leventével készült adást. Az egyikük ráadásul a te utódod a Miskolci Szimfonikus Zenekar élén, ahol te művészeti vezető voltál, ez volt a pontos titulusod?
4: Igen, korábbi munkahelyem 2002-től nyugdíjba mentem, és akkor oda, egy véletlen odavitt Miskolcra, úgyhogy 5 évig voltam művészeti vezető, illetve vezető karmester, amitől 23-ban elköszöntem, és a zenekar választása és egyéb sikeres koncertek alapján aztán Török Levente lett az utódom.
3: Tehát azért ikonikus alakja vagy a magyar klasszikus zenének, sok mindenki ismer, nagyon szép és hosszú pálya van mögötted. Amikor nézted a nyilatkozataikat, ezeket az ifjú titánokat nyilatkozni, akkor, vagy egyáltalán amikor egy ilyen sok mindent megélt karmester, művész, fiatalabb embereket hall nyilatkozni, akkor milyen érzésekkel van tele a szíve lelke?
4: Úgy érzem, hogy életkorukhoz képest is, meg abszolút értelem, és rengeteg mindent tudnak a szakmáról, az életről. Speciál mind a kettőjük nagyon sok helyen megfordult, mind a ketten tanultak is külföldön, és tanultak itthon is, és részesei a magyar zenei életnek is, és bizonyos külföldi zenei közegeknek is. Úgyhogy tényleg azt hiszem, hogy mindazok a zenekarok jó kezekbe kerülnek, ahol a Gergő, illetve a Levente dolgozik.
3: Többet kell tudni majd fiatal karmesternek, mint mondjuk nektek? Vagy többet tudnak automatikusan?
4: Hogy többet tudnak-e, azt nem tudom, de hogy nem kell többet tudniuk annál, mint ahogy mondjuk, amit Ferencsik János vagy Toscanini tudott, nem hiszem, hogy nem ilyen értelemben. Nyilván a világlátásnak kell megváltoznia, de hiszen ez egy olyan annyira napi téma a világlátásoknak a megváltozása, hogy ez egy karmester pályájára is kiterjed.
3: Szóba hoztad Ferencsik János nevét, aki a te ideálod, ha úgy teszik, karmester ideálod, nem? Te ezt mondhatjuk?
4: Igen, mindenképpen azt mondhatom, erről rengeteget lehetne beszélni, hogy mi a karmester személyiség, mi mindenből áll össze egy karmesteri munka, és ennek megfelelően, akivel rengeteget találkoztam, ugye 17 évig volt a főnököm a Magyar Állami Hangversenyzenekarnál, amikor én ott fuvolasztam, azt hiszem, hogy hozzáfoghatóan minden feltételnek megfelelő karmesterrel azóta sem találkoztam. Olyanok voltak, hasonlóan nagy karmesterek, néhányan, akikkel egy-egy alkalommal, de ugye az nyilván nem egy folyamatos munkából adódó információ.
3: A Ferencsik János miért akart itthon maradni? Mert beszéltük azt, hogy ő azért nem lett igazából világsztár, mert ahogy mondtad, ő szeretett volna itthon maradni. Ő miért akart itthon maradni?
4: Nem tudom, ezeket nagyon nehéz azt mondani, hogy közhely azt mondani, hogy ő hazafibb vagy magyarabb volt annál, ez biztos valószínűleg nem igaz. Még azt is el tudom képzelni, hogy nem volt benne az a kurázsi, hogy ő elmenjen itthonról, mint az a rengeteg magyar karmester, Doráti, Szenkár, Ormándi, Reiner Frigyes, és így tovább, a Szél György, akik meghatározták az amerikai és a zenei életet és különböző európai zenekarok életét. Ő itthon maradt, ugyanolyan súlyú karmester volt, mint azok. Ő itthon épített zenekart, egy olyan zenekart épített, amely speciál megfordult Ausztráliától Amerikán keresztül a világ legnagyobb koncerttermeiben rendszeresen.
3: Uh-huh. Szerinted mi kell ahhoz, hogy valaki jó karmester legyen? Azt ugye megkérdeztem a fiataloktól is, de érdekel, hogy te hogy látod. Mert mondtad, hogy olyan bonyolult és összetett személyiségnek kell lennie.
4: Nézd, most egy nagyon furcsát fogok mondani. Én például nem vagyok primáren egy karmester személyiség. Hát tehát az ember azt mondja, hogy egy igazán erős karmester személyiség az vajon több-e csupán annál, mint amit zenei értelemben tudni kell.
3: Bocsánat, nekem az első benyomásom rólad, most ha személyesen találkoztunk, az egy nagyon kiterjedt érdeklődése körül, ez a klasszikus értelmiségi figurának tűnsz első körbe, aki nagyon aprólékosan figyeli azt, ami körülötte van, aki elemez.
4: Azt akadhatatlan, hogy az empátia az életemnek egy nagyon erős oldala. Ez vezetőként is így volt. Jó 30 évig voltam korábban vezető, ugye a Nemzetenekarnál, korábban a Budapesti Kórusnál, az Állami Hangversenyzenekarnál, ahol korábban fuvolista voltam, ott 5 évig voltam másodkarmester, ebből 4-et Kobayashi mellett. És mindig úgy éreztem, hogy nekem a vezetői viselkedés formákról van egy elképzelésem, ami azt mondhatom, hogy többé-kevésbé engem igazolt. Többé azért, mert azok, akikkel dolgoztam, azt hiszem, hogy jól érezték magukat.

0: lenni úgy, hogy megtartani bizonyos emberséget. Tehát ez egy rendkívül összetett dolog, és ami szintén nagyon megtévesztő az, hogy az erős egyéniségű karmesternek bizonyos értelemben, mint muzsikusnak sokkal nagyobb a felelőssége, mert akármit csinál egy erős egyéniség, ő olyan információt közvetít, amit megesznek, azaz elfogadnak. Mert elfogadja a zenekar, elfogadja a közönség, és sokszor nem jó információt közvetít. Tehát, hogy egy átlagos egyéniségű karmesternél ezek a dolgok nem olyan súlyjal esnek latba. Tehát azt mondhatom, hogy azok a csodák, hogy valakiben olyan zenei vénák sűrűsödnek össze, ami nagyon ritka, olyan vezetői erők sűrűsödnek össze, ami szintén nagyon ritka, és akkor még mindehhez az egésznek legyen egy optikusan, szakmai értelemben látványos, jó megjelenítése, ez egy tényleg azt lehet mondani, hogy ezek isteni csodák.
1: Ahhoz mi kell szerinted, ugye erről is beszélgettünk korábban, mi szükséges ahhoz, hogy egy karmester, mondjuk akár egy fiatal karmester érvényesülni tudja manapság?
0: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Az minden esetre tény, ha valaki olyan szorgalommal és olyan rátermettséggel dolgozik, és tényleg van egy olyan pódiumra állási képessége, akkor remélhetőleg azért a dolog sikeressé válik. De nagyon sok ellenpélda is van. Kell egy jó ügynök, kell egy jó indulás, kell egy verseny, amit esetleg megnyer, azon a versenyen egy jó olyan zsűri, ahol ülnek adott esetben ügynökök. Nem is tudom, hihetetlen szerencse.
1: Aztán mikor realizáltad magadban, hogy több, nem biztos, hogy ez a legjobb szó, rá, hogy több van benned, mint az, hogy csak fuvolaművész legyél, és irányíts embereket, vagy megvalósítsd a saját zenei koncepciódat.
0: Az én példám a tipikus példája annak, hogy semmi nem úgy történik, mint ahogy azt. Én 14 éves koromban, mint fuvolista bekerültem, azért mentem az István gimnáziumban, mert ott van az a bizonyos zenekar, amit ma úgy hívnak, hogy Szent István Filharmonikusok, és ott ugye a idősebb Záborszky karmester úr vezetés alatt 14 és fél éves koromban zenekari tag lettem, akkor még mint egy gimnáziumi zenekar tagja, és az első néhány hónap után kirakosgattam a partitúrákat a Kotta állványra, és ott 7 gyönyörű évet töltöttem, és a 7 év elteltével aztán az állami hangversenyzenekarban először, mint kisegítő, később, mint rendes tag, végig ott volt bennem ez a dirigálási kíváncsiság, folyamatosan figyeltem a karmestereket, dirigáltam ugyan 25-27-28 éves koromtól mellékfoglalkozásként, de igazán csak 40 éves koromtól lettem funkcionáló karmester. Későn érő típus az ember, vagy az ördög tudja.
1: Te későn érő típus vagy? Olyannak gondol magad?
0: Én gondolom, hogy ebben, meg az, amit az előbb mondtam, hogy én nem vagyok primeren egy karmester alkat, nyilván ezek személyiségbeli dolgok. Tehát, hogy elég későn voltak olyan visszajelzéseim, azt mondták, hogy hú, ennek jelentősége volt. Szóval nem tudom, én eldirigáltam a Műpában olyan darabokat, amit azt hiszem, hogy csak keveseknek adatik meg, mint egy Mahler 8. szimfónia, ezrek szimfóniája, aminél azért 500 embert kell kötélen rángatni, hogy úgy fejezzem ki magam. Ezek események voltak, és ezek eredmények voltak, de ezek azért nem jöttek egyből.
1: Meg hát én emlékszem, nekem nagyon tetszettek a Beethoven interpretációid, például Martonvásáron.
0: Hú, miket tudsz. Igen, igen. Ez egy vicces dolgok, mert...
1: Vagy 2011 nehányban lehetett ez?
0: Azt tudom, hogy... A 90-es években dirigáltam először Martonvásáron, és utána egész furcsa módon a 60-65 és 70. születésnapon, mert egy nyáron születtem, azok mindig Martonvásáron ünnepeltettek
1: meg. A hely szelleme azért ott megigézi az ember,
0: nem? Megigézett, meg az,
1: csak hogy... Csak hogy néha jön a vonat, meg mondjuk belecsicserülnek a madarak, de igen, azért a maga módján az egy...
0: Igen. Volt egy miniszter nagyon régen, még a szocializmus idején, Csanádi György, közlekedési és postaügyi miniszter. Ő megtiltotta, hogy Martonvásáron

0: dudáljanak, vagy nem tudom, fütyüljenek a vonatok. Akkor még fütyültek meg özmozdonyból.
1: Milyen érzékenysége volt a művészetek?
0: Ő nagyon. Ő egy kifejezetten zenekedvelő ember volt.
1: Aha, aha. És ugye az egyik diplomád az pedig karvezető. Tehát énekkart, azt igen, már korábban is irányítottál.
0: Én nekem kórusvezetői diplomám van először, utána a fuvola művészi, ennek bizonyos gyakorlati okai voltak, hogy miért borult fel a kettőnek a sorrendje, és aztán jóval később, aztán posztgraduálisan Brüsszelben tanultam zenekari karmesterséget.
1: Még térjünk vissza kicsit a gyerekkorodra, vagy a zenei érdeklődésed kialakulására. Engem nagyon érdekelt az, hogy te nagyon szeretted a jazz zenét.
0: Nagyon. Azt honnan tudod ezt? Írtam valami?
1: Nem, olvastam rengeteg, elolvastam egy cikket.
0: Ma is szeretem.
1: És miért nem ebbe az irányba mentél?
0: Képzeld
1: vagy
0: el,
1: hogy... Vagy lelkednek melyik aspektusát találja meg a jazz és melyiket a klasszikus zene?
0: A jazznek a valamilyen laza szabadsága, ami talán pontosan az izgatott benne, ami akkoriban nem volt a személyiségem jellemzője, és úgy éreztem, hogy ez egy nyitást jelent, valamilyen személyiségbeli nyitást. A klasszikus zene az megjött, édesapám zongoraművész volt gyerekkorom óta, ugye kétszobás lakásban laktunk, abban nőttem föl, hogy amiket olvastam, nagyon szerettem olvasni, és amiket olvastam, azok összekapcsolódtak bizonyos konkrét zenei információkkal. És de hát volt egy jazz kvartett, amiben fuvoláztam, egy dob, zongora, bőgő fuvola, és a dobos nem más volt, mint Laux József egyébként. Hát egy rövid ideig tartott, de ezt úgy nagyon élveztem, és úgy kísérleteztem az improvizálással, de aztán ez valahogy, hogy aztán ez megszűnt, ugye a súlypont az áttolódott a másik műfaj irányába.
1: De mondtad, hogy ma is szereted, akkor ma is hallgatsz jazz otthon.
0: Igen? Rengeteget, és még a viszonylag újabb dolgokat is, nem tudom, a funky, az például kifejezetten...
1: Én is szeretem.
0: Szeretem.
1: Herbie Hancock, meg ezeket ismered, ugye?
0: Elképesztő, persze. Hát azokat a klasszikus nagy jazz muzsikusokat, akik... Nekem volt két nagyon jó barátom fiatal koromban, ma is a barátaim, csak ritkábban találkozunk, Viktor Máté, osztálytársam volt, és Wolf Péter a zeneszerző, és azért itt attól a műfajtól én azért kaptam megfelelő injekciót.
1: Uh-huh. Igen, ők vegyítik ezt a kettőt.
0: Őt vegyítik, és hát a Wolf szerintem egy olyan különlegesen tehetséges zeneszerző, aki valamilyen módon tipikusan áldozata a magyar skatulya rendszernek. Vele sokat beszélgetünk erről, tehát az, hogy valaki, aki... kategorizált módon valahol a könnyű zene és a komoly zene, amit szintén nem szeretem ezt a szót, mesdjéjén jeleníti meg az alkotásait, azt valahogy egyik helyről sem úgy kezelik, holott elképesztő tudású zeneszerző, nagyszerű dolgokat ír, zongora műveket, versenyműveket, színpadi műveket. Most el fogok menni február 20-án, és megnézem, van egy operája, amit a Óbudai Társas Körben, ilyen kamaraopera. Uh-huh. Egyszer már előadtak, és most megint, hogy ezt meg fogom nézni. Úgyhogy hát tényleg láttuk azt, hogy nem tudom, Hidas, Frigyes, szerintem páratlan zeneszerző volt, egy Erkel vagy Liszt díjjal szállt sírba, semmi más díja nem volt. Tehát még a dömping Kossuth díjasok közé nem került be.
1: Uh-huh. Egy kicsit sznob ez a mai magyar, nem a mai, hanem a magyar zene, hiszen, hogy kategorizálunk.
0: Igen. Tehát ilyen értelemben valamilyen, inkább azt érzem, hogy valami békjóba kötöttség van. Tehát azt, hogy nem tudom én, Bernstein mit csinált volna Magyarországon? A West Side Story-ban rögtön azt mondták volna, hogy ő valami könnyű zeneszerző, uramisten, hát ez borzalmas.
1: És hogy milyen karmester volt?
0: És hát micsoda karmester volt, és mit tudott a zenéről, a zenei nevelésről, mit tudott Mahlerről, Sosztákovicsról, olyan előadásai vannak, hogy bármelyik zenetudósnak a becsületére válna.
1: Én is érzek egy ilyen közeget, bár nem vagyok ebben a közegben, hogy van egy ilyen szűk kör, aki úgy kicsit eljátszogatunk magunknak írunk, és akkor mi egy ilyen kvázi egy ilyen sövényt vonunk magunk köré, és akkor mi vagyunk egy ilyen elit. Tehát valóban van egy ilyen...
0: Hozzáteszem, hogy rengeteg avantgárd zenét dirigáltam, mutattam be mindent, irtozatos élvezettel csinálom. Tehát, hogy azok a notációk, jelzőrendszerek, jelrendszerek, amikkel írják, és ennek a megfejtése mindig őrületes örömöt szerzett nekem. Ettől függetlenül, hogy ez az avantgárd sznobizmus, ez ugyanakkor szintén ez is egy békjó.
1: Uh-huh. Akkor te szereted az olyan zeneszerzőket, akik így kísérleteznek, a határokon vannak.
0: Tehát én, ha kapok egy feladatot, hogy el kell dirigálnom új zenét, akkor maga a megfejtésnek az öröme az már bennem van. És akkor mindig meg szoktak kérdezni, hogy neked ez tetszik, te ezt szereted? És akkor nem tudom, feladat. Élvezem, elhitetem a zenekarral, vagy énekarral, hogy ez jó, mert ez külön, a karmesternek egy külön nehéz feladata az, hogy a zenekarban azért rengeteg ellenállás van új dolgok iránt, hogy azt tulajdonképpen elhitetni velük, hogy ez a jövő útja, és egyáltalán ez a kortárs zene, mint elnevezés. Mi az, hogy kortárs? Mindenki kortárs volt a magyar, a maga idejében és a maga életében. Tehát és az, hogy mi az a dallam, ami szép vagy nem szép. Tehát, hogy azt mondom, hogy egy Beethoven dallam Mozarthoz képest, ha mondjuk nem a legénekelhetőbb, mondjuk egy ötödik szimfónia nyitó motívum, amely nem tudom én, vagy rengeteg olyan Beethoven dallam van, ami, ha azt mondjuk, hogy a borotválkozás közben fütyülöm, ettől nagyon távol van. És akkor ezt képest egy lépés, egy Brahms dallam, vagy egy Schumann, és akkor ezt képest miért idegenebb egy Bartók dallam, egy Bartók zeneúrostő hangzásnak a bevezető dallama, ilyen szekundokkal játszadozik. Nekem az pontosan ugyanolyan gyönyörű. Ez azt hiszem, hogy azon múlik, hogy ki milyen iskolázottságú a zenében, és milyen nehézségű dallamot tart könnyűnek.
2: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 14:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Mindenek előtt arról, hogy több közel-keleti lap ír róla, hogy támadás érhette Busher városát, egy iráni várost. Egyelőre áldozatokról nem tudni, de az biztos, hogy az amerikaiak több helyen támadták, és a közelben nukleáris létesítmény is működik. Arról nincs információ, hogy a város mely területeit érte légi csapás, milyen károk keletkeztek, és arról sem, hogy célozták esetleg az atomerőművet. Az irániak a tűzszünet megsértésével vádolták meg az Egyesült Államokat, és válaszcsapásokat ígértek. Amint van erről információ, akkor természetesen mondjuk majd. A kőolajára tovább emelkedik, már 4%-os pluszban például a Brent, $86.69 jár, az amerikai könnyolaj $80.14.
0: Tőzsde hírek.
3: Európában még lejjebb mentek a tőzsdék, 4%-kal csökken a londoni börze, 9%-kal már a német DAX, a francia CAC-ra 8%, az olasz tőzsde 4%, a spanyol 9%-os mínuszban jár. Idehaza a BUX még tartja magát, 0,5%-os pluszban 141.860 ponton, 13,6 milliárd ideig a tőzsde forgalma. A MOL 1,7%-kal erősödik, 4.180 forint, az OTP 2%-kal gyengül, 44.990, a Richter 1,8%-os emelkedésben 12.120, a Magyar Telekom 4%-os mínuszban 2.630 forinton, 361 fölött is volt az euróval szemben a forint, most 360 alatt, 359 forint 50 filléren jár, folyamatos visszaerősödés érzékelhető. Összességében több mint 4 milliárd forint értékű illegális dohányterméket derített fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi akciósorozata idén júniusban. A pénzügyi nyomozók több mint 36 millió szál cigarettát, 8 tonna fogyasztási dohányt, 32 ezer ízesített e-cigarettát foglaltak le. A NAV közlése szerint a szigorú fellépés egyidejűleg szolgálja a tisztességes piaci szereplőket és a költségvetés védelmét. A legnagyobb volumenű illegális dohánytermékek kereskedelmét érintően 5 büntető eljárást indítottak, amelyekben 16 elkövetőt hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 6 ember tartóztattak le. Fél hónappal Guller Zoltán menesztése után a Tisza kormány pénzügyminisztere megnevezte a Szerencsejáték ZRT következő elnökét. Kármán András július 15-től Olajos Marcelt nevezte ki a pozícióra, miközben az igazgatóságból önként távozik Polt Péter felesége, Poltné Palásti Marianna Gabriella. Az ő lemondását Kármán András pénzügyminiszter tudomásul vette. Ukrajna és európai szövetségesei voltak a díszvendégei a francia nemzeti ünnep alkalmából a párizsi Champs-Élysées sugárúton rendezett nagyszabású katonai díszszemlének. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és az országát támogató koalíció vezetői Emmanuel Macron államfő mellett foglaltak helyet a dísztribünen. A felvonulás rekordot döntött a résztvevők számában, 6700 gyalogos katonával, 98 repülőgéppel, 31 helikopterrel és 315 szárazföldi járművel. Ukrán katonák és egy 20 fős magyar katonai kontingens is felvonult a francia forradalom évfordulóján. Holnap jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, a 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj 7 forinttal drágul. Az áremelés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a közel-keleten kialakult geopolitikai feszültségek állnak, amelyek az elmúlt napokban felfelé hajtották a kőolaj árát. A ma a benzin átlagosan 587, a gázolaj pedig 608 forintba került literenként.
0: Időjárás jelentés.
3: Alapvetően napos idő várható a délután hátralévő részében, aztán késő délutántól már előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyeket felhőszakadás és erős viharos széllökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között várható, késő este 18 fokig hűl a levegő. 14 óra 35 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3 órakor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
4: Mai vendégem Antal Mátyás, karmester, fuvolaművész. De most már kevésbé látványpékség szakma a karmester, mint volt régen. Sőt, az egész komoly zene jelentősége.
5: De csak hát vannak látványpékségek, hát ugye eleve hogy az, hogy nem tudom én, a karmester másképp öltözik. De régen az, hogy a zenekar frakban volt, és a karmester is frakban volt, és ha a zenekar ott van gyönyörűen fölöltözve, gyönyörű ruhába, és akkor karmester bejön valami rugdalódzóban, vagy Attilában, vagy egy gyűrött ingben. Nem tudom, mert ő mindent megengedett magának. Tehát nem tudom, és ez nagyon sok, ebben bennem ilyen szempontból biztos, hogy sok indulat turbózódik fel, de bármi más pályán, tehát, hogy ahol, szóval nem tudom én, ez az egész dolog, hogy tudom-e a partitúrát, vagy nem. Ugye, akkor jön ez a dolog, hogy kotta nélkül, vagy nem. És ha összehasonlítok két nagyjából egy generációjú, egy tőről fakadó karmestert, Abbádót és Ricardo Mutit, Abbádó minden hangot kotta nélkül dirigált, Muti egyetlen hangot nem dirigál kotta nélkül, mégis a Mutinál tökéletesen látszik, hogy tudja a partitúrát. Ugyanakkor vannak olyan karmesterek, akik némi az az érzésem, hogy ha nem időben lapoz, akkor elveszíti a fonalat. Világhírű karmestereket tudok mondani.
4: Te amikor elvállaltad a Miskolci Szimfonikus Zenekarnak a vezetését, akkor volt egy konkrét koncepciót, hogy honnan, hova akarod vezetni a zenekart, vagy valami hangzást szerettél volna fejleszteni, vagy...
5: Nézd, én 73 évesen egy véletlen beugrás folytán a Hindemith Matisza festő című darabjába kellett beugranom, és illetve abból előzőleg egy ilyen úgynevezett ilyen korrepetíciós napot tartottam, és akkor az elődöm, aki ott dirigált, Gál Tamás megbetegedett, és neki akkor épp lejárt a szerződés, az igazgatónő a próba után megkérdezte, hogy nincs-e kedvem ide jönni. Tehát nem volt szó ilyenekről, hogy pályázat. És akkor mondtam, hogy hát én ennyi meg ennyi vagyok, és hogy hát csak legfeljebb egy próbaidőre, amíg találnak mást. És akkor mondtam, hogy egy év, azt mondja, nem, inkább legyen kettő, és lett belőle végül öt. Na most ugye ennyi idősen egy zenekart elvállalsz, amelyik egy nagyon nívós, azt lehet mondani, hogy a zenekarnak, az ország zenekarainak mondjuk egy második vonala. Ugye, hogyha tényleg azt az egy pár kiemelkedő zenekar, ezek akkor van egy második vonal, főhivatású zenekar, amik nagyon jó zenekar, tele szociális és napi gondokkal, ugyanakkor a zeneirodalom legnagyobb műveit játssza a legjobb szándéka szerint. Ha egy ilyen esetben oda kerülsz, akkor fáradoznál, hogy a szociális helyzetükön javíts, ami sok szempontból egy szélmalom arc. Más szempontból viszont én eleve a bérletekben nem szeretem azt, amikor a vezető karmester a koncerteknek a 80-90%-át dirigálja. Zenekarnak kell a gazdag karmester park. Minden karmestertől kell vagy lehet valamit tanulni. Én az egy évi 16 bérleti koncertből összesen 4-et dirigáltam, de azt a 4-et én annak tekintettem, hogy azt úgy betanítani, mint egy tisztálkodás. Tehát, hogy a zenekarnak mindig tisztálkodnia kell. Intonációban, pontosságban, tehát a slamposodás az egy örök veszély, ami leselkedik egy zenekarra. Tehát, hogy ezeket az okokat napról napra, és akkor az ember mindig úgy gondolja, hogy ez a rendteremtés, ezt kiterjed még a következő 2-3 koncertre is, bizakodván abban, hogy az, aki a következő koncertet dirigálja, ő is úgy gondolja, hogy rendet akar teremteni. Tehát, hogy ez egy zenekar, az egy nagyon nagy massza, egy partitúra az egy nagyon zsúfolt találmány, és akkor ezen belül mindig rendet teremteni, az nem egy egyszerű dolog. És akkor az ember, még ugye én magam is 1000 dolgot nem hallok meg, amit esetleg egy másik karmester meghall. De így azt lehet mondani, hogy 5 éven keresztül nekem egy aktív és szeretetteljes viszonyom volt a zenekarral, amiben sajnos a legrosszabb pillanatban az én működésem második évének a vége, tehát mondjuk a harmadik évben ugye jött a Covid, amitől elkezdtünk ugye nem csak földrajzilag, hanem de facto eltávolodni egymástól, és akkor jött egy pár ilyen szájkosaras koncert, és hát szóval az akkor nagyon nehéz volt.
4: Miután leköszöntél, te magyarul manapság vezényelsz, fogsz vezényelni, aktív zenész vagy manapság?
5: Igen, hát ugye egyrészt tanítok a Zeneakadémián változatlanul, aminek nagyon örülök, hogy még tartanak. Az ember ezt egy kicsit így is tekinti, hogy egy koron túl az a, ugye nyilván a rektor döntése, hogy valakit ott tart-e még tanítani, de azt hiszem, hogy a növendékekkel van egy nagyon harmonikus kapcsolatom, és a másik, a szándékom változatlanul az, hogy ezt a minél több bezsúfolódó generációs elnevezést minél inkább áthidaljam, és hogy a betűk folyamatosan jönnek, Z, Y, és nem tudom én, és a legújabbakat is. És ugye nagyon vicces, mert van egy kvártettem, akik 4-en együtt annyi elsősök, akik 4-en együtt annyi idősek, mint én, és 2023-24-ben születtek, nem, 2003-2004-ben születtek, és nekik az, hogy valaki 1999-ben született, az nekik valami egészen misztikus szám. Tehát, hogy na, szóval egy kicsit eltértem a tárgyat, tehát tanítok, és akkor időnként cseng a telefon, akkor koncertezem. Most nemrég volt a Szavária Szombathelyi Zenekarral egy koncertem, náluk van egy újabb felkérésem, Miskolcra is megyek a szezonban, illetve hát jövő szezonban, a tavaszom kicsit üresebb, az őszöm az kifejezetten zsúfolt lesz a rádiózenekar együtteseivel, rádiózenekar, rádiókórus, Nemzeti Filharmonikus Zenekar, énekkar, lesz a Zeneakadémia zenekarral, Liszt Ferenc Kamara zenekarral, Miskolc, és itt vált, tehát van, őszre van egy csomó feladat.
4: Teljesen aktív, mint hogyha teljesen aktív
5: lenni. Hát olyan mondjuk ilyen, azt lehet mondani, a havi egy-egy elosztásban, ez pontosan elegendő ebben a korban.
4: Fiatalokkal hamar megtalálod a közös hangot?
5: Azt hiszem, hogy mindig.
4: Igen, ez főleg annak köszönhető, hogy te magad is fiatalos, energikus személyiség vagy.
5: Ennek van egy titka, hogy legyél befogadó, de ne akarjál pontosan úgy beszélni, mint ők. Az se jó. Tehát, hogyha úgy gondolod, hogy vállon veregetjük egymást, az se vezet jó. Ez egy nagyon érdekes helyzet különben.
4: Hiszen nem is tudnál úgy beszélni, hiszen nem is értjük, nem. Amiket mondanak, nem. Ugye? Hát az milyen szavakat használnak?
5: Nem, hát ez nagyon
4: érdekes. Melyik szót mondtad, amit nem tudtak, hogy mit jelent? Földi? Vagy, hogy...
5: Igen, a múltkor nagyon érdekes volt, hogy a péntek délután ment haza az egyik együttesből, akiket tanítok, két gyerek, és mondta, hogy akkor megyünk, jössz te is azzal a busszal haza? És akkor kérdeztem, hogy maguk földiek? És akkor úgy néztek rám, mint hogyha valami idegen szót használtam, és kiderült, hogy abban a kvintetben egyikük se ismerte ezt a szót, hogy földi.
4: Uh-huh. Szoktál podcasteket, interjúkat hallgatni?
5: Utóbbi időben elég sűrűn.
4: Ez engem érdekel. Miket? Mert Puzsi Robertről beszélgettünk.
5: Politikaiakat is hallgatok. Steigerwald Krisztiánt hallgatom. Nem tudom, én hallgatom a politikai podcasteket is innen-onnan. Nagyon érdekes, összeállnak a képek egyébként.
4: Na, mi milyen szinten, most nem aktuál politizáljunk, de mondjuk mi az, amit gondolsz most a világról? Milyen fejleményektől félsz? Milyen fejleményeket pártfogolsz?
5: Nézd, azt, hogy ennyi agresszió és ennyi terror cselekedet van az egész világon, az eddig konszolidáltnak tűnő skandináv országokban is, Amerikában, az egész közel-keleti helyzet, az izrael-palesztin helyzet, az orosz-ukrán helyzet, Amerika hova fog, azt nem mondom, hogy fejlődni, hanem milyen utakat követ majd ez az egész Grönland, Kanada iránti igénybenyújtás, ezek valahol félelmetes dolgok, nem tudom. Szóval nem szeretnék ezekkel szembesülni. Szóval én abban a hihetetlen szerencsében, azt hiszem, hogy pont az lenne, hogy ez a silent generáció, ugye én a második világháború befejezése után 3 hónappal, július, 45 júliusban születtem, és az én életemben az 56-os forradalom kivételével, amikor 2 hetet töltöttem a Budapest 7. kerületében, a pincében, és amit mi 11 éves gyerekként irtozatosan jó szórakozásnak tekintettünk, nem ér fogalmunk, nem volt a drámaiságáról és a súlyáról ennek. Ezen kívül én leéltem 79 és fél évet, úgyhogy nem volt háború. Nem hiszem, hogy még egy ilyen generáció van. És tényleg azt kívánom, hogy a nálam fiatalabbak is egy ilyen hosszú életet megéljenek háború nélkül, mert ez döbbenet.
4: Hát...
5: Megéltem egy rendszerváltást, megéltem egy EU-ba belépést, mindegyiktől euforisztikusan sokat vártam, a dolgok nem teljesen úgy igazolódtak, mint amit az ember várt, sőt, de az, hogy az emberben van várakozásra való hajlam, az is a nyitottságnak a jele, azt hiszem.
4: Közérzeted, társadalmi közérzeted milyen?
5: Többet morgok, mint fiatalon.
4: Uh-huh. Szóval azért, mert a várakozások nem úgy jöttek be, ahogy nem, tervezted?
5: Nem, tulajdonképpen az embereknek az egymás iránti kommunikációs szintje az nagyon leromlott, tehát eldurvult, nincsenek udvariassági kvóták, szabályok. Tehát, hogy nem tudom én, fiam volt 11 néhány éves, akkor mentünk valahova, és egy bérházba bementünk, és egy liftnél vártunk, és jött egy idegen hölgy, és akkor a fiam előrengette a liftnél, és akkor néni úgy nézett rá, mint a Marsról jött volna ez a gyerek, hogy előrenged egy nénit, szóval nem tudom én. Hát ezek, lehet, hogy ezek formális dolgok, de sok mindent kifejeznek.
4: Ezekkel, ilyen jelenségekkel te is találkozol, amikor tanítasz, mondjuk a Zeneakadémián, hogy mások a...
5: Nem. Elképesztően szeretem a gyerekeket, és nagyon jók a szándékaik. És azt, hogy a telefonjukat bámulják, tessék a Steigerwald Krisztián gondolatait erről elolvasni és megnézni. Ez egy más világ. Rengeteg információjuk van, másképp gyűjtik be az információjukat, azért ők is olvasnak, nem mindenki egyformán, és a munka iránti szándékuk, az a megtiszteltetés számukra, hogy a Zeneakadémiára járhatnak, ami nekem egy megtiszteltetés, 1 éves korom óta ott tanított az apám, ott éltem, ott tanított a 80-as évektől, ugye ott tanultam, és minden nap, ha bemegyek, akkor az az érzem, hogy ebbe a templomba abban bemegyek, hogy ez egy csoda, hogy ide beléphetek, még akkor is, hogyha a liftek most már 2. éve nem jók, ami egy döbbenet.
4: Második éve nem működnek
5: a liftek, az idősebb tanárok valahogy a teherliftbe bekéreckednek, hogy feljussanak. Szóval ez egy másik dolog. Ettől függetlenül csodálatos hely a Zeneakadémia, csodálatos tanárok tanítanak, hihetetlen az oktatási színvonal, még akkor is, hogyha bizonyos erők azt akarják elhitetni, hogy nem, és hogyha holnaptól mások tanítanának, akkor is lennének jobb és kevésbé jobb tanárok. Ez a világon mindenütt így van. Tehát, és ezek a gyerekek, akik oda járnak, ezek tele vannak várakozással, egyben tele vannak kétségekkel, hogy vajon jó pályát választottak-e, lesz-e olyan lehetőségük. Tehát én, amikor zeneakadémista voltam, akkor körülbelül annyian jártak egyszer a zeneakadémiára, amennyien lehetett tudni, hogy körülbelül praktikusan a magyar zenei hivatásos szféra ezeket felveszi. Uh-huh. Tehát annyi fuvolista volt, hogy mindenkinek jutott valahova hely. Uh-huh. Kinek a MÁV-ba, kinek az operába, kinek a postás zenekarba, és így tovább.
4: Uh-huh. Te mindig tudtad, hogy jó szakmát választasz? Mert mondtad, hogy vannak kétségeik a mai fiataloknak, vagy találkozol ilyennel. Te mindig tudtad, hogy a helyeden vagy, és hogy neked ez az utad?
5: Én soha nem foglalkoztam azzal, hogy ez jó vagy nem jó szakma. Én ezt a szakmát, azt nem mondom, hogy kicsi gyerekkorom óta, mert 6 éves koromban elkezdtem zongorázni, az annyira nem érdekelt, és 13 évesen hallottam először az István gimnázium zenekarát, ahol édesapám szólistaként játszott egy, azt hiszem, Beethoven zongoraversenyt, és az, hogy maga a szimfonikus zenekar, hogy diákok ülnek, és volt, akinek nem ért a lába a székről, szóval az csodálatos volt. Onnantól kezdve 13 éves koromban tudtam, hogy ez engem érdekel, és akkor kezdtem fuvolát tanulni, és az, hogy ezt a pályát választom, és hogy ezt fogom csinálni, ez soha nem volt kétséges. Kétségeim sem voltak, hogy az életem az jó irányba megy-e. Az, hogy bizonyos dolgok megtaláltak, az egy nagy boldogság. Az, hogy bizonyos dolgok nem találtak meg, nem dőlök a kardomba emiatt. Tehát nekem voltak dolgok, amik handicap, amit azt mondhatom, hogy nem érzem kudarcnak.
4: Tehát, mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy nem találtak meg dolgot?
5: Mondok neked egy érdekes dolgot. Én jól tudok németül, nagyon rosszul tudok angolul. Valahogy az a generációnál az angol nem volt terítéken, nem volt igazán, hogy a német mondja, Sitzfleischem, ülőhús, ülőkém ahhoz, hogy elkezdjek aktívan angolul tanulni, és hogy megtanuljak úgy angolul, hogy olyan... Voltak olyan megkereséseim az életemben, aminél, ha tudtam volna angolul, azért az hasznomra lett volna. És ma már a német tudású megkereséseknek nincs akkora súlyuk. Nem elég egész egyszerűen. De nem baj, jól van ez így.
4: Tehát elégedett ember vagy.
5: Én egy elégedett ember vagyok.
4: Komplett pálya van mögöttem.
5: Abszolút. Szeretem a társaságot, szeretem a volt kollégákat, szeretem az új kollégákat, tehát, hogy mondjam, életkor különbségtől függetlenül szerettem. És szerettem a nagyon sok fiatal kollega, karmesterekkel is beleértve barátom van. Hát most azt mondhatom, hogy például, akit én tényleg nagyon sokra tartok, nálam hajszára 50 évvel fiatalabb, Rajna Martin, az ő 22, az én 72 éves korom óta azt mondhatom, hogy baráti viszonyban vagyunk, rendszeresen beszélünk, megtárgyalunk dolgokat, csodálom a sikereit, és nagyon boldog vagyok, hogy ilyen pályát fut be, és megérdemelten. Tehát, hogy ezek jó dolgok. Jó dolog elbeszélgetni ilyen emberekkel.
4: Arról lehet tudni valamit, hogy miért kerültettek ti ilyen közel egymáshoz, hogy a közös pontokban, leginkább az érdekel, hogy a gondolkodásotokban mi a...
5: Azt nem tudom, a gondolkodásomban szerintem rengeteg a különbözőség. Az volt, hogy én 2017-ben, akkor volt 22, dirigáltam a Zeneakadémia zenekarát a Zeneakadémián, amin egyébként a szólista Ránki Fülöp volt. Bartók Armaik zongoraversenyt játszott, és egy-két próbán ott volt a Rajna Martin, és akkor oda mindig beszélgettünk, és akkor ez az, úgy puhatolódzott, ő kereste ő is a, ugye 22 évesen a szakmájának a jövőjét, mesterfogásait, és így tovább, és mindig beszélgettünk, és úgy maradtunk egész egyszerűen, és ez úgy tart azóta is.
4: Uh-huh.
5: Nyilván ő neki most már rengeteg dolga van, utazik mindenfelé, tudod, hogy Luxemburgban lett vezetőkarmester, illetve lesz 26-tól, most már nem olyan egyszerű találkozgatni, de úgy rendszeresen üzenetet váltunk, és megbeszélünk egy-két dolgot.
4: Uh-huh. Akár visszasülhetnétek, így hármasban beszélgetnénk egyet, a stúdióban, és akkor...
5: Nagyon szívesen.
4: Jó.
5: Nagyon szívesen.
4: Mátyás, köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és beszélgettünk egy jót.
5: Nagyon örülök, hogy meghívtál, köszönöm szépen.
4: És köszönöm.
0: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
2: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz. És irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 3 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Mindig Irán őrizte a hormuzi szorost, és ez így marad örökre. Ezt jelentette ki az iráni külügyminiszter az X-en, az utolsó szó csupa nagybetűvel írva. Abbas Araghchi üzenetében utal Donald Trump amerikai elnök a szorossal kapcsolatos bejelentésére, hozzátéve, hogy természetesen 20% túl sok, tisztességesek leszünk. Trump előző nap közölte, hogy az Egyesült Államok felügyelete alá vonja a hormuzi szorost, és saját maga fogja fenntartani a biztonságot, méghozzá 20%-os ellentételezésért. Mindeközben a helyi hatóságok több robbanást jelentettek a délnyugat iráni Busher kikötővárosból. Áldozatokról egyelőre nem tudni. Több közel-keleti lap ír arról, hogy átfogó amerikai támadás érte a kikötővárost, ahol a közelben nukleáris létesítmény is működik. Legalább 4 becsapódásról tudni, hogy pontosan mely területeket ért támadás, milyen károkkal, az egyelőre nem világos. Irán a tűzszünet megsértésével vádolta meg Amerikát, és válaszcsapásokat ígértek. A kőolaj ára közben folyamatosan emelkedik, bőven $80 fölött mindkét főtípus, a Brent $87.25, az amerikai könnyolaj $80.85 jár.
0: Tőzsde hírek.
3: Nem túlságosan jó a tőzsdei kereskedési hangulat, a londoni FTSE 0,1%-os mínusza még viszonylag kismértékűnek számít, a DAX 6-del, a francia CAC-en 4-del, az olasz tőzsde 2-del, a spanyol 0,5%-kal megy lefelé, 1,1396-ról 1,1451 szaladt fel az euró-dollárral szembeni árfolyama. A hazai börze 0,5%-kal erősödik, 141.914 ponton a box, a forgalom 14.133 millió forint, 1,7%-kal drágulnak a MOL részvények, 4.180 forinttól jegyzik őket, az OTP 0,1%-kal csökken, 45.070, a Richter 1,4%-os pluszban jár, 12.070 forinton, a Magyar Telekom 2,1%-kal gyengül, 2.634 forint. forinttal jár. Kezd magára találni a mai kereskedésben a forágyi, de még mindig 500%-os enyhe mínuszban, 1821 forinton. Érdemi a forgalma az ány biztonsági nyomdának, amely 1%-kal drágul, 7090 forint, a Vaperers 8%-os pluszban 4800, esik viszont a Masterplast 2,2%-kal 2710 forinton. Volt 361 fölött is az euró, most 360 forinton jár. Ukrajna és európai szövetségesei voltak a díszvendégei a francia nemzeti ünnep alkalmából a párizsi Champs-Élysées sugárútól rendezett nagyszabású katonai díszszemlének. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és a hazáját támogató koalíció vezetői Emmanuel Macron államfő mellett foglaltak helyet a dísztribünön. A felvonulás rekordot döntött a résztvevők számában, mintegy 6700 gyalogos katonával, 98 repülőgéppel, 31 helikopterrel és 315 szárazföldi járművel. Ukrán katonák és egy 20 fős magyar katonai kontingens is felvonult a francia forradalom évfordulóján. Egy időre félbeszakadt az országgyűlés mai ülése, mert vita alakult ki a képviselők között, egyrészt a személyes érintettség okán tett felszólalásokról, másrészt a képviselők üléstermi videózásának kérdéséről. A fideszes Pócs János felszólalása közben a Tisza képviselői a miniszterelnökkel együtt elhagyták a termet. A szünetet követően határozathozatalokkal folytatódott a munka, majd Bujdosó Andrea, a Tisza frakció vezetője ügyrendi hozzászólásban kért ismételt szünetet és a házbizottság összehívását annak érdekében, hogy elviselhető és normális körülmények között tudják az általános vitákat folytatni, úgyhogy közben ne videózásokkal és bekiabálásokkal kelljen a felszólalóknak küzdeniük. A házbizottsági ülésen végül nem született megállapodás, Forsthoffer Ágnes házelnök személyesen dönt majd arról, hogy lesznek-e változások.
0: Időjárás jelentés.
3: A délutáni órákban előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyeket felhőszakadás és erős viharos széllökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet most 30-34 fok közötti, késő este 18-20 fok várható. 15 óra 5 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3:30-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja. Mert a táncról beszélni is érdemes. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a táncszeretőket. Mai vendégem pedig egy igencsak sátáni témához kapcsolódik, méghozzá Kulcs Árnoémi, a Tellabor társulatnak a vezetője, koreográfus, táncpedagógus, táncművész. Örülök, hogy eljöttél ide a stúdiónkba.
5: Jó napot kívánok!
4: Kezdjük ott, hogy amikor én az egyik közösségi platformon azt olvastam, hogy a Tellabor, nevezetesen Kulcs Árnoémi színpadra állítja a sátán tangót, esküszöm, szemem se rebbent, azt mondtam, hogy Noémitől bármi kitellik. Krasznahorkaival való találkozásod nem az első eset, így hiszen van. A Szeljubót, Krasznahorkai egyik első művét már színpadra állítottad. Na de itt van a sátántangó. Önmagában a témája is elég nehéz, ráadásul az emberek többsége nem is az eredeti regényt ismeri, hanem a Tarbéra által filmesített 7 órányi verziót.
5: Nyilván én elsősorban a könyvet vettem alapul, és Krasznahorkai művét, de az tény, hogy egy szinte felérhetetlenség, egy elérhetetlenség az, amit azért a Tarbéla művészete és a Tarbéla adaptációja létezik, tehát nem összehasonlítandó a két dolog. Táncban fogom újra gondolni, nem is újra gondolni, hanem táncban fogom színpadra állítani ezt a művet. Nyilvánvalóan nagyon sokat inspirált engem is a film, de nem feltétlenül azt a vonalat fogom követni.
4: Uh-huh. De hogy jutottál el egyrészt Krasznahorkaihoz, másrészt az előző művétől a sátántangóig?
5: A sátántangó az már egy felkérés volt egy táncra igazából, tehát amikor elkészítettem a Szeljubót, akkor a Gyulai Várszínház igazgatója, mivel Krasznahorkai Gyulai születésű, ő vetette fel, hogy mit gondolok arról, hogy esetleg csináljuk-e meg a sátántangót együtt Gyulán, mármint hogy a Gyulai Várszínház adna otthont ennek a bemutatónak.
4: Méghozzá augusztusban.
5: És augusztusban.
4: Augusztus 18-án.
5: Igen, és akkor elkezdtem gondolkozni, és mivel nagyon szerettem Kraszna Horkai anyagával dolgozni, meg nagyon szerettem a művet, a Szejobó járt odalent, úgyhogy igen, ez a novellás kötetéből is nagyon sok inspiráló dolgot adott nekem, nagyon inspiráló volt. Az már szinte egy balett előadás született belőle, tehát ilyen nagy volumenű balett előadás, nyilván az ott a japán és a keleti kultúráknak, és a, ugye a kultúrának a megfogalmazása Kraszna Horkai szemével, tehát ugye annak az arszpoétikája erről szólt. A sátántangó egy merőben más mű is. Tehát aki olvasta mind a kettőt, az nagyon jól tudja, hogy a két mű azért Kraszna Horkai mind a kettő, de egészen más atmoszférájú, egészen más lelkületű dolog. Tehát jött ez a felkérés, és elgondolkoztam, és ahogy elkezdtem olvasni újra a sátántangót, akkor rájöttem, hogy ez nem is áll tőlem messze, és hogy ennek most én érzem a lüktetését, és megmerem, elmerem készíteni.
4: Kraszna Horkai tud róla?
5: Igen, természetesen.
4: Fölhívtad, és megkérdezted, hogy
5: ezek
4: hogy történt?
5: Természetesen, ő a Szejobónak a premierén is ott volt, inkognitóban, teljesen hivatalosan, de hogy ott volt, és természetesen ezt vele egyeztetik, ez volt az első.
4: Örült neki?
5: Igen. Igen, igen, azt gondolom.
4: És a Szejobó hogy tetszett neki?
5: Azt mondta, hogy tetszik neki ott az előadás után.
4: Hát reméljük, hogy eljön majd augusztus 18-án.
5: Én is nagyon bízom benne.
4: Egy picit azért menjünk a mélyére. Fölolvasok most egy idézetet, ez valamiféle kritikai megközelítést jelent. A sátántangó egyetemes példázat az emberi kiszolgáltatottságról, a megváltás iránti vak, naív vágyról és a manipuláció működéséről. 40 évvel ezelőtt írta.
5: Igen.
4: De ha nem teszem hozzá a 40 évvel ezelőtt írta,
5: akkor is.
4: Annyira időszerű.
5: Így van.
4: Ez most jó vagy rossz?
5: Hogy időszerű?
4: Így van.
5: Szerintem az mindig jó. Tehát, hogy bizonyos szempontból nézve mindig jó, hogyha egy mű kortalan.
4: A mű szempontjából minden tehát, bizonnyal, de az, amiről ír, a megváltás iránti vakvágy, a manipuláció, az emberi kiszolgáltatottság.
5: Abszolút így van, igen. Tehát ennek itt vagyunk a torkában, és ebből most lehet kiáltani. Még mindig lehet kiáltani.
4: Nézzük ezeket a szereplőket. Ugye ez 12 fejezetből áll.
5: Igen.
4: Olyan karakterek vannak, mint Irimiás, a hamis proféta. Petrine, aki a kísérője, doktor, aki alkoholista, Estike, hát ez egy nagyon érdekes, ez kislány, ha jól látom.
5: Így van, igen.
4: Aki a macskáját megmérgezi,
5: igen.
4: Kimondani szörnyű, de ha jól tudom, ezekkel a képsorokkal indul Tarbélának a filmje. Futakis, Schmidt, Kráner, nem sorolom tovább.
5: Igen.
4: Megjelenek ezek egyenként is a színpadon?
5: Megjelennek, de nem minden szereplő jelenik meg, tehát a legfontosabb, vagy számomra legfontosabb karaktereket fogom ábrázolni, illetve kettőzések is, amint megengedi a karakter, akár kettőzések.
4: Tehát egy ember több karaktert.
5: Igen.
4: Mik akkor neked a legfontosabb karakterek, vagy kik?
5: Hát nyilván a Irimiás, Petrina, Estike. Szóval minden olyan karakter, aki Schmidtnő, akik érzelmekkel tudnak appellálni. Azok a karakterek fontosak, amelyek sorsfordító dolgokat csinálnak. Mert táncban azért valljuk be, hogy mindig azzal tudunk a leginkább appellálni, kevéssé tudunk ugye a szavakkal, nem tudjuk a viszonyrendszereket elmagyarázni egy tánc előadásba, de hangulat, a doktor is egy nagyon fontos karakter, nekem ő a szemlélő, ő az, aki valahol, ő a Tarbéla nálam, tehát, hogy ő az, aki az egészet, vagy akár maga Kraszna Horkai. Tehát amikor újraolvastam, meg mindig olvasom ugye a könyvet folyamatosan, akkor mindig rájövök, hogy ez vajon ő maga lehet. És vannak olyan motívumok, ami ott a Szejbónál is felfejlik, ami a nagyon fontos itt a sátántangóban, mind a mellett, hogy a karakterek, ez az alaphangulat, vannak nagyon geológikus utalások végig. Tehát olyan szép leírások vannak, ahogyan, hogy a Föld hogyan csúszamlik, hogy nyílik meg. Tehát, hogy ugye vannak ilyen geológiai utalások, és ezek jóval idő előtre is visszakanyarodnak. Mozgás milyen érdekes. A tánc, a ritmus mennyire benne van Krasznahorkai szövegében végig. Tehát akár már csak azt nézem, és a karaktereket még nem is teszem hozzá, már önmagában egy táncelőadás az, ahogyan ő ezt az egész atmoszférát meg tudja fogalmazni, vagy hogy mennyi olyan dolog van benne, akár a pók. Az nem mint karakter, de mint egy ilyen misztérium, vagy mint egy lény a pók, ez mennyire meghatározza létüket, vagy tükröt tart nekik. Szóval, hogy nagyon sok olyan szegmense van a dolognak, amivel összességében nagyon lehet ábrázolni ezt az egészet.
4: Ugye itt mindig az a kérdés, legyen az akár táncelőadás, akár prózai előadás, de akár film, hogy ezek a szereplők mennyire egy vagy több dimenziósak.
5: Igen.
4: Beszélünk Irimiásról, a hamis prófétáról, a zseniális manipulátor besugó.
5: Igen.
4: A karaktereknél soha nem izgalmas az, amelyik vagy csak jó, vagy csak rossz, vagy
5: persze,
4: csak ilyen.
5: Természetesen.
4: Tiéd milyenek?
5: Igen. Szerintem mindig egy kontextusban csapódik le. Negatív karaktert, hogyha elkezdünk egy másik aspektusból figyelni, akkor elkezdjük megérteni, vagy ha nem is megérteni, de legalább értelme.
4: Vagy a saját igazságát áll, megtalálni.
5: Igen, igen, vagy a mögötte álló gonoszságnak az értelmezése. Természetesen nem feltétlenül fogunk egy rossz karaktert aztán utána piedesztára emelni, csak a többféle megvilágítás, vagy nézőpont, az, vagy vizsgálás,

0: kellék anyagok, amik utalnak erre a nyálkás, nehéz, robosztus, ragacsos világra. Tehát ez a kosz, amikor már a zsírban ül a kosz. Ezek mind a jelmezekben megjelennek majd, mind a látványban megjelennek. Inkább ez a földhöz ragadt, inkább sokkal expresszívebb mozgásokat, a kortárs táncnak azt a világát fogom alkotásban használni, ami inkább erre utal, hogy ezt szolgálja, ezt a típusú ösztönmozgást, tehát a zsigerből jövő mozgásokat.
1: Mennyire lesz ez nyomasztó? Mennyire kínálsz azért valamiféle kiutat? Mennyire tudsz valamiféle kedvet csinálni ahhoz, hogy ezt igenis nézzük meg, ezt a darabot?
0: Szerintem a katarzis élményt, azt mindegy, hogy az milyen úton érjük el, de ha elérjük, és megtörténik, akkor szerintem az a nézőben mindenképpen maradandó élményt ad. Tehát felszabadítást, vagy felszabadulást. Különben nagyon érdekes. Mindannyian azt gondoljuk, hogy ez egy végtelenül negatív, depressziós mű, és mégis van egyfajta feloldozás benne a vége felé. Tehát nem is biztos, hogy szándékod, de van benne feloldozás.
1: Ezt valami. Meg kell találni, mert el van rejtve, vagy nyilvánvaló?
0: Nyilván lehet, hogy kell egy kis dramaturgi hozzáállás, hogy ezt definiálni tudja valaki. Uh-huh. Nyilván nekem van egy Cseh Dávid, egy dramaturg mellettem, akivel mi ezt folyamatosan dolgozzuk, ezt a művet, tehát folyamatosan beszélünk arról, hogy hogyan is érdemes ezt megcsinálni, de ezen túl, tehát a táncban azért a zene, a karakterek az egységében megkapja azt a lendületet, ami azért az kell, hogy behúzza a nézőt. Behúzhatja természetesen ugye a monotonitás, behúzza, aztán ez így viszi tovább, és hömpölyög. Tehát most úgy képzelem el, még nem, ugye még azért a termi munka része, oroszlán része hátra van, de azért az elképzeléseimben ez így él. Tehát azért a repetíció, monotonitás, a zenei válogatás, a mozgásanyag, illetve a karaktereknek a kicsúcsosodása, akár az irimiás beszédet, tehát hogy most ilyen aranymetszés pontokat próbálok így megfogalmazni benne, vagy az estike halála, tehát hogy ezek azért mind olyan pillanatok, mint egy Rómeó és Júliába a vége a hosszú jelenet.
1: Én örülök akkor, hogyha az alkotóval tudok beszélgetni, de sosem feledkezem el a többi szereplőről, vagy többi alkotótársról. Említetted a dramaturgot, ugye Cseh Dávid, ha jól emlékszem rá. Beszéljünk a zenéről, hiszen a másik pillére egy előadásnak.
0: A zenei válogatás lesz a zenében. Én nagyon szeretném felhasználni például a Liget Requiemjéből, szeretnék felhasználni. Nagyon sok atmoszféra zaj lesz, ugye az eső, a légyzőmögés. Tehát én több darabomban is használok kulisszahangokat, ezeket úgy hívják, hangkulisszáknak hívják, én sok előadásomban használom, és hát itt is valószínűleg ezeket így be fogom emelni a uh-huh. És hát az elmaradhatatlan tangó, mert ugye, ami a kocsma jelenetben azért
1: hát végül is Sátán tangóról beszélünk, tangó szerkezetét követi, 12 fejezet, 6 lépés előre, 6 lépés hátra. Ez azért nem az eredeti argentin tangó szerkezet, nyilván, de legyen persze. Így, legyen így, tehát lesz egy tangós része is, de kik táncolják?
0: Hován Marcellesz Irimiás, Petrina pedig Emődi Attila, akkor a doktor Hung Ming Pang, ő egy ázsiai remek táncos, az uh-huh. Estike Maria Laura Savigno, a Schmidtné Frank Flóra,
1: 8-an lesznek, és akkor lesznek kettős szereposztások.
0: Igen, igen. Uh-huh. Perjési Patrik, aki a macska is lesz, uh-huh. és Kriszt is lesz. A két másik szereplő hölgyet kettőzéssel fogja Csipán Csenge táncolni.
1: Ez nem egy állandó társulat, ugye? Hanem projekt jelleggel dolgoztok.
0: Igen, igen. Mondjuk... És még Kindle Gábor. És akkor már tényleg meg vagyunk.
1: És akkor így a végén azért mondjuk el még egyszer, hogy hol és mikor lehet látni, mikor lesz a premier, és mikor lehet látni Budapesten.
0: Augusztus 18-án lesz a premier, és szeptember 21-én Budapesten a Nemzeti Táncszínházban.
1: Hát reméljük, hogy kettőnél több lesz a lehetősége a bemutatkozásra ennek a darabnak.
0: Én is nagyon remélem.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: Köszönöm, tehát a vendégem most éppen a legújabb premierjéről beszélgettünk, Sátán tangó címmel, a Gyulai Várszínházban fog majd bemutatkozni rövidesen. Kulcsár Noémivel beszélgettem, én pedig megköszönöm a hallgatóknak és a nézőknek is a közreműködést, és az, hogy nyomon követték a mi beszélgetésünket. Ez volt hát a Táncverzum, Péli Nagy Kata szerkesztőműsorvezetőt hallották. Köszönöm a figyelmüket, és tartsatok velem legközelebb is, viszonthallásra.
1: Ez volt a Táncverzum. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 3:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A Magyar Távirati Iroda hírszolgáltatásán kívül más még nem indul újra a közszolgálati médiában, viszont közölték, hogy szerdán 0 órától legendás hangjátékokkal tér vissza a Kossuth Rádió műsora, olyanokkal, amelyeket az elmúlt 16 évben nem hallhatott senki. Ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. Olyan kulturális kínálat lesz egyébként az MTVA közleménye szerint, amelyek korábban kiszorultak a közmédia műsoraiból. A programstruktúra megváltozik, az élő hírek a déli híradás kivételével alkalmazkodnak a hangjátékok hosszához, hogy aztán a hírek hogyan alakulnak, majd az nyilván a következő időszakban derül ki. Egyébként úgy tűnik, hogy szerdától lesznek újra egyházi műsorok is. A Mise vagy Istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10 óra 4 perctől lesz hallható majd a Kossuth Rádióban. Ha bármi más új információ van a közszolgálati média újraindulásáról, akkor természetesen mondjuk majd. Az éves infláció ráta júniusban 3,5%-ra mérséklődött az Egyesült Államokban. Az energiaköltségek a májusban mért 23,5% után csak 15,7%-kal emelkedtek, mivel akkor még az iráni tűzszünet enyhítette az inflációs nyomást. Havi szinten a fogyasztói árak 4,1%-kal még csökkentek is ráadásul. Erős eredmények jöttek az amerikai nagybankoktól a második negyedévi teljesítményükkel kapcsolatban. A JP Morgan bevétele 28%-kal bővült éves alapon, elérve az 57,3 milliárd dollárt. Nettó nyeresége 21,1 milliárd dollár lett. Jamie Dimon, a cég vezérigazgatója szerint a vártnál erősebb eredményeket a kifejezetten kedvező környezetnek, következetes befektetéseiknek és a megfontolt tőke allokációnak köszönhetik. A Wells Fargo bevételei éves alapon 9%-kal emelkedtek, elérve a 22 milliárd 620 millió dollárt, nettó nyereségük 16%-kal nőtt 6,4 milliárd dollárra. A menedzsment az általános piaci aktivitás mellett a lakossági folyószámlák, hitelkártyák és autóhitelek növekedését emelte ki. A Bank of America bevételei éves alapon 15%-kal nőttek, elérve a 31,6 milliárd dollárt, nettó profitjuk 27%-kal bővült 9,1 milliárd dollárra. A bank vezetője szerint a kilátásaik továbbra is erősek maradtak, és a vállalati hitelfelvétel is élénkül. Közé tette számait a Citigroup is, 14%-kal nőtt a bevétele 24,8 milliárd milliárdra, nettó nyeresége pedig 5,8 milliárd dollár volt, hosszú idő után ez a legerősebb negyedéve a banknak.
0: Tőzsde hírek.
2: Az európai tőzsdei kereskedés nem volt túlságosan jó hangulatú idáig, néhány 10%-kal gyengülnek a főbb indexek. Nézzük, hogy milyen a Wall Street nyitás. Hát egyelőre ott is inkább a lejtmenet érzékelhető, mert hogy ilyen 10%-os mínusszal kezdik a főbb napok, a főbb indexek a napot, és hát nem csoda egyébként, hogy nem túlságos a jó hangulat. Az IBM gyors jelentését még nem említettem, de az IBM részvényei a legrosszabb napjukon produkálják ideig, ami az elmúlt 40 évre visszatekintve a legrosszabb kereskedési napnak tűnik. Az IBM 23%-ot csökken már a piacnyitás előtt, miután közölte, hogy 17,2 milliárd dolláros árbevétele mellett részvényenként 2,93 dollár kiigazított nyereségre számít. Ez alacsonyabb, mint amit vártak előzetesen az elemzők. Arvind Krishna vezérigazgató a befektetőknek szóló levelében kifejtette, hogy a vállalat szoftver és infrastruktúra üzletágának gyengélkedése annak tudható be, hogy az ügyfelek a várható áremelkedések előtt a szerverek, a tárolóeszközök és a memória csipek vásárlására fordították kiadásaikat. A vezérigazgató szerint nem alkalmazkodtak és nem reagáltak elég gyorsan, számos nagyüzlet nem zárult le a várt határidőn belül, ez a hiányok nagy részét ez okozta. Nézzük, hogy a hazai értéktőzsde hogyan teljesít. Jelen pillanatban 7%-kal erősödik a BUX, 142.156 ponton jár, 14 milliárd 855 millió forint ideig a tőzsde forgalma. A MOL 2%-kal emelkedik 4190 forinton, az OTP 2%-os pluszban járt 45.180, a Richter 1,3%-kal emelkedik 12.060, a Magyar Telekom 4%-kal gyengül 2630 forinton, jelenleg 360 forint 20 filléren az euró árfolyama. Végül pedig arról, hogy Bulgária kilép az úgynevezett tetrekészek koalíciójából, ezt nemrég jelentette be Roman Radev új bolgár miniszterelnök Párizsban. Emmanuel Macron francia elnök személyesen hívta meg a koalícióba, nem csak őt egyébként, hanem más országot is, de úgy gondolom, hogy Bulgáriának nincs ott helye, nem tartozunk azok közé, akik ragaszkodnak Ukrajna folyamatos pénzügyi és katonai segítségéhez, így Roman Radev. Az, hogy Bulgária az Európai Uniós NATO tagja, nem jelenti azt, hogy mindenben egyet kell érteni, így a bolgár kormányfő, aki egyébként ennek ellenére ugye ott volt Párizsban, a Champs-Élysées-en, amikor a francia forradalom évfordulójából katonai parádét tartottak.
0: Időjárás jelentés.
2: Marad a napsütéses idő, de aztán késő délután már jöhetnek záporok, zivatarok erős széllel. Most épp 30-34 fok van, este 17-20 fok várható. 15 óra 36 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 4 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában, a vendégem Sárvári Zita, aki a Heart & Cherry nevű galériának az alapítója, tulajdonosa, és a beszélgetésünk apropója a Füred Art Week, ami egészen pontosan lesz, július 24-től 26-áig lesz a Balatonfüred Kongresszusi Központban, és te még neked ez lesz a legeslegelső alkalom, hogy részt veszel ezen a vásáron, igaz, Zita?
4: Igen, köszönöm, Kata, a meghívást. Ez valóban az első részvételem a Füred Art Weeken. Már az első alkalommal is nagyon kíváncsi voltam arra, hogy Ádámék mit csinálnak a Balaton fővárosában.
3: Tausz Ádámék.
4: Tausz Ádám a vásárigazgatója. És akkor az idei év végül úgy alakult, hogy el tudtam menni, és tudom színesíteni a kiállítók.
3: De a vásárcsalád más kiállításain vagy vásárain már voltál többször is.
4: Igen, rendszeres résztvevője vagyok a Budapest Contemporary-nak, és az Art & Antikon is szerepeltem már, és mindegyiket szeretem, mert teljesen más érdeklődésű emberekkel és gyűjtőkkel találkozom.
3: Mikor alapítottad a Heart & Cherryt?
4: 2020-ban alapítottam a galériámat, és akkor a Mikó utcai kis lakásomban működött, tehát egy kis lakás galériaként, majd azt elkezdtem máshogy hasznosítani, és a Belgrád rakparton egy csodálatos fotós műteremben csináltam pop-up kiállításokat, viszont végre tavaly megtaláltam az ideális helyet a galéria számára, és a székhelye most december óta a Rádai utcában van, ahol felújítottunk egy gyönyörű utcafronti üzlethelyiséget, és ott tudjuk a programunkat csinálni.
3: És mi ez a program? Mi a galéria profilja pontosan?
4: Kortárs képzőművészettel foglalkozom, kortárs magyar képzőművészettel, fiatal, emerging, tehát feltörekvő képzőművészekkel, akik, sok olyan művésszel dolgozom, akik külföldön élő magyar származású képzőművészek, és igazából egy ilyen retrográd tevékenységet is folytatok, tehát a külföldön élő magyar művészeket hazahozom és bemutatom a magyar közönség számára. Gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos tevékenység, a galériának is jó, mert...
3: És egyébként mi az, amit látsz ezekben a srácokban, lányokban, akik magyarok és külföldön érvényesülnek? Tehát mi az, amiben ők mások, mondjuk, mint a hazai kortárs művészek, és amiért megfogott téged ez az irány, és ezt választottad? Véletlenül hozta így a sors,
4: igen,
3: hogy velük foglalkoztál?
4: Kezdtél el foglalkozni? Engem érdekelt mindig is, mm-hmm, hogy mindig szerepelt a művészettörténeti, művészetmenedzseri tevékenységemben egy olyan jellegű kutató munka, uh-huh, hogy felkutassam a magyar közönség számára ismeretlen magyar származású művészeket. És a galériában meg lehetőséget tudok biztosítani nekik a bemutatkozásra.
3: Mert én egyébként úgy érzem, hogy amikor szóval azok a művészek, akikkel foglalkozol, van egy ilyen speciális íze az egésznek így együtt.
4: Tehát így kívül, ez, hogy te igen, mit látsz egyébként.
3: Igen, tehát hogy... kívülről érezni ezt, hogy téged valami mozgat, lehet, hogy magadnak pontosan nem tudod azt dolgot megfogalmazni, amitől van, de mégis egyébként egy ilyen nagyon friss, nagyon könnyed, de ugyanakkor ilyen filozofikus jellegű vonal az, amit számomra ezek a művészek képviselnek, akikkel te foglalkozol, színes is, meg geometrikus is, de olyan nagyon meditatív is az egész, de mégis van egy ilyen, egy frissessége az egésznek, amit én érzek.
4: Köszönöm, hogy így összefoglaltad, és egyébként valóban én is látom, hogy van egy esztétikai irány, amit képviselek a művészeti programomban és a választásaimban. Feltűnő számomra is, hogy vonzódom az absztrakt művészethez. Tényleg már pályám elején Virág Juditnál, amikor együtt dolgozhattam a Neo Avantgarde nagy művészekkel, Bak Imrével, Nádler Istvánnal, Konok Tamással, Fajó Jánossal, aztán a későbbiekben, azért az nagyon meghatározó időszak volt számomra, de persze a saját hang azért kialakul, és keresem egyébként a jó figurális alkotókat, szobrászatban is, és festészetben is. Egyelőre a fotográfiában találtam meg a figuralizmust, vagy a dokumentaristább szemléletmódot, de majd a Horváth Dániel képzőművésznek, aki a Magyar Képzőművészeti Egyetem professzora, is lesz szóló kiállítása. Vele mondjuk talán az első művészek között volt, akit megismertem, amikor Budapestre költöztem, és nagyon szeretem az ő álomszerű, mágikus, realista festészetét, és nagyon várom már a közös kiállítást. Úgyhogy visszatérve arra, hogy milyen programot képviselek a galériában, igyekszem csoportos kiállításokat is szervezni, de leginkább szóló kiállításokat. Szeretnék hosszabb időszaki kiállításokban gondolkodni, hogy az embereknek legyen ideje eljönni a galériába, és megnézni a műveket, úgyhogy ilyen 6-8 hetente váltom.
3: Ez mennyivel jobb egyébként, mint ez az őrült gyors egy hónapos dolog, amikor az embernek Hát még látogatóként is nehéz sokszor beilleszteni, annyi sok kiállítás van, és mindegyik csak ilyen rövid ideig van, úgyhogy ez igen, mindig felüdülés, ha van egy ilyen hosszabb.
4: Nekünk is van időnk jobban kommunikálni a kiállítást, és egy mélyebb szakmai munkát végezni az alatt, az időszak alatt az adott alkotóval.
3: Említettél most egy művészt, de hát még számtalan más művésszel dolgozol, Horváth Dánielt említetted az előbb, de vannak egy csomóan, akik írtó izgalmasak, hogy egy kicsit sorba vesszük őket esetleg. Zita.
4: Sorba vesszük őket, vegyük akkor a Füred Art Weekend bemutatott alkotókat.
3: Reprezentatív lesz körülbelül, tehát azokkal a művészekkel foglalkozol, akiket igen. Füredre is viszem.
4: Igen, két, azokkal a művészekkel.
3: Legyet ütünk egy csapásra.
4: Jó. És mindig van valami extra és meglepetésszerű a standomon, és most is be fogok mutatni egy új képzőművészt, és sosem úgy alakítom ki a stand koncepciómat, hogy az belesimuljon valami közönség igénybe. Ez hol jó, hol rossz. Jó azért, mert valóban a szakmaiság az a vezérelv, ami mentén egy vásárszituációban is gondolkodom, és nem kicsi, fogyasztható műveket viszek egy vásárra, hanem főművekben gondolkodom mindig. Ez a Füred Art Weekend sem lesz másként. Nagyon nagy méretű művekkel készülök, 2 méter x 150-es alkotásokkal. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan reagál rá a közönség. Az Amerikában élő magyar származású József Krisztofolettitől viszek egy gyönyörű papírmunkát, a 2 méter x 150-es papírmunka, ami a Vanishing Point című sorozatához József Krisztofolettivel egyébként most nyertük meg a Magyar Zeneháza képzőművészeti zene kapcsolatára épülő pályázatát, és egy nagy köztéri installációt tervezünk vele a Magyar Zeneháza mellé, és jövő májusban fogjuk felállítani ezt az installációt. Ő jelenleg egyébként az Austin-i repülőtérre készít egy szintén nagyméretű munkát. Ő egy public art művész Amerikában, és szóval, hogy egy nagyon fontos művész, és nagyon örülök, hogy a hazai közönségnek én mutathatom be, és én képviselhetem. Egyébként a Bátor Tábor aukciókon szerepelt mindig nagy sikerrel, és néhány magyar gyűjteménybe is sikerült már a műveiből munkákat bejuttatnunk. Lesz a standomon még Dóra Ádám, aki Barcelona, Budapest és Vác között aktív. Ádám legutóbbi sorozatát fogom bemutatni, amin technikai eszközök, mint például mobiltelefonok vagy earpodzok láthatóak. Ugye Ádám mindig ilyen kortárs társadalmi témákat dolgoz fel, a divat, a gasztronómia vagy a technika világából, és ülteti át ezeket a témákat a expresszív festészet nyelvébe. Egy nagyon izgalmas művészről beszélünk, aki nagyon tudatosan építi a saját karrierjét. És lesz még a standomon Dukai István, akivel...
3: Aki kicsit monokrómabb.
4: Igen, néhány éve kezdtünk el együtt dolgozni, és tulajdonképpen egy autodidakta művészről beszélünk, de Hence Tamás is például.
3: Egy grafikus művész, nem?
4: Igen, grafikusként volt aktív, és graffiti művészként tevékenykedett.
3: De nagyon érdekes egyébként, ahogy csinálja egy ilyen dekoratív, az is egy ilyen meditatív hangulat az ő művészete.
4: Az a az anyaghasználat nagyon fontos az ő művészetében. Vintage vásznakra, a régi paraszti kultúrákban használt vásznakra dolgozik, amiket ilyen kézzel készített lemvásznak, amiket az állatok melegen tartására, a szalma szárazon tartására, ágytakarónak vagy asztalterítőnek használtak. Néha ezek ilyen monogrammozott, kézzel készített lemvásznak, vagy vagy látszik rajtuk már az időfoga, mert meg vannak foltozva, és akkor a geometrikus motívumait, a konstruktív motívumait, amiket számítógéppel tervez, ülteti át ezekre a vásznakra, amiket utána különböző természetes cserzőnövényekkel színez, kifőz.
3: Na, ezt nem is tudtam.
4: A piros szín például a báránypirosító nevű gyökér adja, amit tényleg régen a bárányoknak a megjelölésére használtak. Olyan erőteljes színe van, mint például, mint a céklának, de használ diófapácot, akár teát és kávét is, de még a gránátalmának a főzetét is felhasználja, vagy a kamilláét. Nagyon mélyen tanulmányoz ezeket, ezeket a festőnövényeket. Ő nem festőművész. Sokkal inkább mondanám képtárgyaknak, vagy reliefeknek a munkáit. Több részből rakja őket össze, tehát egy ilyen épített képtárgyról beszélhetünk, és egy kicsit a kassáki képarchitektúrához közelíteném az ő művészetét. Tehát ő valóban a nagyon minimalista, nagyon konstruktivista magyar művészettörténeti irányt képviseli. Bár elsőre dekoratív, ezeket az információkat nagyon fontos tudni az ő művészetéről.
3: De nem feltétlenül csak ez jön le. Dekoratív, ez igaz, de nem egy felszínes dekoratív művészetről van szó, hanem egy mély dekoratív művészetről van szerintem, vagy legalábbis nekem ez az érzetem, aztán lehet ezzel vitatkozni, de én így érzem.
4: Az, egyetértek veled. Ki lesz még a standamon? Magyar Laki Beka, jelenleg neki van kiállítása a galériámban, Mazár, ez a kiállítás, és ő egy Párizsban élő szobrászművész, aki marokkói és lisszaboni rezidencia programokon is sokat dolgozik, és az absztrakció és az ábrázolás között mozog a szobrászata. Egy nagyon konceptuális és allegórikus szobrászatról beszélünk az ő esetében. Van egy munkája például most a galériában, ami például a Drozdik Orsolyának a Sétáló agyak című munkájához köthető szorosabban, és ez is nagyon izgalmas számomra, hogy míg Orsinál egy feminista háttértartalom van, ebben a világszinten ismert Sétáló agyak című installációjában, addig a Magyar Laki Bekánál ugye van egy művészettörténeti evolúciója ennek a feminizmusnak, és ő a saját queer identitását helyezi középpontba a munkánál. Egy tűsarkú fekete cipőről beszélünk, női cipőről, amiben a szobra, két szobra szinte bele van erőltetve, mintha egy néhány számmal kisebb cipőbe, egy nem az a szobor lábára illő cipőbe próbálná bele erőltetni ezeket az alkotásokat, és közben pedig ennek a tűsarkú cipőnek a tűsarkaira láncok vannak rakva, amik ki vannak kötve a galériának a falához. Tehát egy nagyon sokrétű, allegorikus, lírai munkáról beszélhetünk. Nem egy gyűjtői darab, abszolút egy múzeumi, múzeumi darabok vannak a kiállításon tőle, amik nagyon, tehát hogy főművek vannak most tényleg tőle a galériában. És hát igen, amikor mondtad, hogy ilyen nagyon, nagyon filozófikus irányt képvisel a galéria, akkor ezt is el lehet mondani a művészeimről, hogy fiatalok, tehát érzem, hogy a magyar közönségnek kell egy kis idő ahhoz, hogy megszokják ezeknek az alkotóknak a munkásságát.
3: Egyébként a vásárlóid inkább fiatalok.
4: És amúgy fiatal vásárlóim vannak elsősorban.
3: Nyitottabbak, és nem annyira fertőzi őket a hagyomány.
4: Igen, igen, igen, igen. Nagyon jó gyűjtői vannak a galériának, és tényleg olyan fiatal, friss, szemléletmódú gyűjtők, mint amilyen a galéria és a művészgárdája is.
3: Egyébként fiatal nőként galériát létrehozni mennyire küzdelmes manapság itt Budapesten, hogy érzed?
4: Nemrég volt a Petrányi Zsolt a galériában, Dóra Ádám kiállítását jött el megnézni, és ő mondta azt, hogy, és nagyon jól esett ezt hallani, hogy nagyon fontos a galériás utánpótlás. Uh-huh. És igen, azt gondolom, hogy nagyon fontos új generációs nagyon fontos tevékenységet végzek új generációs galériaként. Egyértelműen érzem, hogy nagyon kicsi a piac, kevés gyűjtő van. A kezdetektől azt képviselem, hogy a fiatal gyűjtők belépését igyekszem segíteni a gyűjtői piacra. Uh-huh. Próbálom elmagyarázni az embereknek, hogy nem kell gyűjtőként gondolniuk önmagukra, hogyha egy műtárgyat vásárolnak, vagy műtárgyakban gondolkodnak.
3: Nem kell ezt a nehéz kabátot magukra venni, hanem ezt lehet lépésenként is.
4: Így van, és hogyha van csak egy spotja otthon, akkor is inkább egy kortárs művészeti alkotást vásároljon oda, és tehát, hogy nem kell mindjárt hatalmas életművekben és hatalmas gyűjteményekben gondolkodni, de valahol el kell indulni ezen az úton, és a galériával, meg a galéria művészeivel, meg azzal az árfekvéssel is mondjuk, amit a galéria képvisel, ezt igyekszem közvetíteni az emberek felé.
3: És ezzel találkozhatunk majd most Balatonfüreden is a Füred Art Weeken, ahol a Sárvári Zita, akivel az imént beszélgettem, a Hart & Cseri nevű galériájával részt vesz, és hát az imént említett fantasztikus, izgalmas művészekkel fogunk találkozni a standodon. Köszönöm szépen, Zita, a beszélgetést.
4: Köszönöm a lehetőséget és a meghívást.
3: A hallgatóknak a figyelmet, és hát várjuk őket természetesen a Füred Art Weeken július 24-től 26-áig a Kongresszusi Központban. Köszönöm szépen a figyelmet. A műsort vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük. A mikrofon másik végén pedig Gerepen Kata volt.
0: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 4 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Tűzütött ki egy brüsszeli épületben, a katasztrófában legalább 2 ember meghalt, 4 embert pedig még keresnek a mentőegységek. A tűzoltók tovább kutatnak, mivel feltételezik, hogy további eltűntek rekedtek egy liftben, vagy az épület más részein. Délelőtt először egy kisebb tűz ütött ki az épület második emeletén, a lángokat ugyan gyorsan eloltották, de közben átterjedtek a lift aknára, ahol újabb tűz keletkezett. Ezt kellett, illetve ezt tudták csak később megfékezni. Korábban 2 égési sérültet egy katonai kórházba vittek, míg egy hőgutát szenvedett tűzoltót a helyszínen láttak el. A tűz keletkezésének oka egyelőre ismeretlen. Az épületben egyébként 2024-ben is volt tűzeset, amelyet akkor egy régi szellőző berendezés meghibásodása okozott. Az orosz hadsereg csoportos csapásokat mért kijevi hadipari vállalatokra és az Odessa megyei Juzsnyi kikötőjére, ahol az ukrán fegyveres erők üzemanyag és kenőanyag lerakatait semmisítették meg, ezt közölte a moszkvai védelmi tárca. Ukrán dróntámadásért 2 oroszországi kőolajfinomítót, az egyik célpont a frontvonaltól több mint 1400 kilométerre fekvő Baskírföldi Szalavát ipari területén található, a lezuhant roncsok miatt több helyen füst keletkezett. A helyi hatóságok szerint áldozatok nincsenek, a tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén. Egy másik támadás a krasznodári határterületen, Afibszki közelében lévő finomítót érte, itt az üzem kigyulladt, a károk mértékéről egyelőre nem közöltek részleteket. Oroszország kész átirányítani az Azovi tengerről induló gabonaszállítmányokat, miután ukrán támadások értek több hajót a térségben. A Reuters szerint a hajóforgalmat továbbra is korlátozások nehezítik, ami a háború kezdete óta a legsúlyosabb fennakadást okozhatja a Fekete-tengeri gabonakereskedelemben. Az orosz agrárminisztérium szerint az export mennyiségét és a belföldi élelmiszer ellátást nem érinti a helyzet, mert szükség esetén más kikötőkön keresztül szállítanak. A gabona exportőrök szerint a Fekete-tenger más termináljai és a Balti-tengeri kikötők is alternatív útvonalat jelenthetnek. Az elmúlt hónapokban Ukrajna több orosz energetikai és kikötői létesítményt is támadt, ami egyre nagyobb nyomást gyakorol az orosz logisztikára.
0: Tőzsde hírek.
2: Csökkent valamelyest az inflációs ütem az Egyesült Államokban, 3,5%-ra mérséklődött júniusban. Nyitás óta a főbb mutatók ugyanakkor emelkednek, 1,1%-kal a Dow Jones, az S&P 500 szintén ekkora mértékben, míg a Nasdaq 4,1%-os pluszban jár. Az európai tőzsdei kereskedésben a londoni FTSE 3,1%-os pluszban, a német DAX 1,1%-os mínuszban, most már stagnál a francia és az olasz tőzsde, csak úgy, mint a spanyol mutató. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1454. A hazai értéktőzsde emelkedik 9,1%-kal 142.451 ponton a BUX, a forgalom 16.463 millió forint, 2,1%-kal erősödnek a MOL részvények, 4196 forinton jegyzik őket. Az OTP 7%-os pluszban jár, 45.420 forint, a Richter 1%-kal emelkedik, 12.020, a Magyar Telekom 8%-os mínuszban, 2.620 forinton, az euróért 359 forintot kell adni. 80 dollár fölött a kőolaj, 85,67 dollár a Brent ára, az amerikai könnyolajé 80,04 dollár jár. Felmentette Lepsényi Istvánt, a MÁV eddigi igazgatósági elnökét, és Parag László igazgatósági tagot, Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter. A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Betlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter és Váberer György is. A miniszter úgy fogalmazott közösségi oldalán, hogy a magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a kormány kiemelt fontosságú célkitűzése, az új igazgatóság kinevezéséről pedig rövidesen intézkedik. Vitézi Dávid májusban már új gazdasági vezérigazgatóhelyettest nevezett ki a MÁV ZRT élére, június elején pedig Simon Enikőt nevezték ki a MÁV Szolgáltatóközpont ZRT vezérigazgatójának.
0: Időjárás jelentés.
2: A délután hátralévő részében már előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyeket felhőszakadás, erős viharos széllökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet most 30-34 fok közötti, késő este 18-20 fok várható. 16 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél ötkor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
3: Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, és Stress András a vendégem újra, Quattrosoft Kft. Ügyezetője. Egyébként gratulálok, mert most vagytok 30 évesek.
4: Nagyon szépen köszönöm, ez egy egész szép évfordul.
3: A Quattrosoft 30 éves, tisztázzuk az elején.
4: Én már elmúltam 30 éves, ez így van.
3: AI és a biztonság, ez a mai témánk. Folyamat digitalizálással foglalkoztok, nagyon sok minden szóba került az előző adásokban, is kettő, az, hogy csodafegyvere az AI, mikor csodafegyver, mikor nem, mikor sül be, mikor nem. Most pedig a biztonságról beszélgetünk, AI és biztonság.
4: Így van.
3: És átküldtél egy szakanyagot, amiből az derült ki egy kutatásból, hogy a cégek talán 13%-a számol be arról, hogy volt már incidense, az AI-jal kapcsolatos incidense, ugye, a cégének.
4: Így
3: meg
4: van.
3: Arra gondoltam, hogy ez tulajdonképpen nem sok. 13% az nem sok.
4: Igen, és akkor ezt egy kicsit pontosítsuk. 13% a cégeknek azonosította, hogy volt AI incidense. Én azt gondolom, hogy GDPR és egyéb szabályok.
3: Ez a jéghegy csúcsa.
4: Így van, nem megfelelő tevékenység, biztos több volt, csak nem észlelik a cégek. Alapvetően nevezhetjük shadow AI használatnak, meg bárminek, ott szoktak szivárgások történni, erről úgy is fogunk mindjárt beszélni. Nem észlelik a cégek. Ugye a 97%-án a cégeknek hiányzik a megfelelő szabályozás, ez egy IBM-es 2025-ös
3: kutatás. Tehát akkor hogyan is tudná akkor ezt...
4: Pontosan. Tehát mondhatjuk azt, hogy amiről nem tudunk, az nincs. Ez inkább ez a jellegű megközelítés, az azt hiszem, ami relevánsabb, igen.
3: Nézzük akkor ezt az árnyék AI-t, jó? Amit az előbb említettél. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a kollégák autodidakta módon saját maguk intézik ezt a kérdést?
4: Így van, és akkor így kerülnek föl ügyféladatok, pénzügyi adatok, egyéb adatok az AI-ba, különböző AI modellekbe. Ha a magánfelhasználóként használja az ingyenes változatot, és esetleg elfelejtette kikapcsolni azt, hogy a képzésre felhasználható az összes chat, ami benne van, és régebben ez volt az alapértelmezés, mint cégeset használunk, abban alapértelmezésben ezek ki vannak kapcsolva, de most nincsen pontos információm, de régebben az volt az alapértelmezés, ingyen használod, és az AI jobbító szándékkal felhasználja az általad használt adatokat. Azért mondjuk egy 50-es ügyféllistát föltölteni, hogy abból valami elemzés készen vagy egyebek, az nem biztos, hogy feltétlenül egészséges, és bármiféle szabályozásnak megfelel. Mert ugye ezek átlépik a határokat, ez alatt azt értem, hogy a céges hálózatból kikerülnek az internetre. Jellemzően sok AI szolgáltató, azok nem is európai nagyban működnek, és akkor azért van arra esély, hogy az adatok elhagyják az Európai Unió területét. Nem vagyok jogász, csak tudom, hogy azt hiszem az egy fokozottan rossz dolog, hogyha nem az Európai Unió területén belül kezelik az adatait egy európai entitásnak, amiben mondjuk Európai Uniós állampolgárok adatai vannak, és így tovább.
3: Gondolkoztam, amíg hallgattalak, kicsit el is kalandoztam, eszembe jutott mondjuk egy szerkesztőség, ahol ott ülnek az újságírók, és hát mindenki a gépén használ valamit, ugye? Például
4: van, és ki mit szeret, ugye?
3: Egy kis mesterséges intelligencia, egy csipetnyi ott, és hát jó, ez egy szerkesztőség, ott is mehetnek ki érzékeny adatok, de hát még egy cégnél.
4: Ez pontosan, mert nálatok mondjuk vannak, amikor konkrét esetekről beszéltek, valamikor trendekről, egyébként arra szerintem nagyon jó használta az elférjedés nélség. De az is egy érdekes, hogyha képzésre használják, akkor a másik konkurens szerkesztő esetleg már olyan választ kap, amiben bele van építve az AI modell tudásába a te általad elkövetett beszélgetés az AI-jel. Tehát itt azért egy ilyen jellegű adat. Tehát erre mindig azt a példát szoktam mondani, hogy mondjuk ott van az egyik biztosító. Az egyik biztosító kitalál valami fantasztikumot, leegyezteti az AI-jal, vagy egy bank elfelejtette kikapcsolni, vagy az AI, mert ugye itt bizalomról szól ez az egész. Tehát te hiába kapcsolod ki azt, hogy felhasználják képzésre az adataidat, az a másik oldalon levő AI cégnek a egyedi, nem mindig megalapozott döntés, hogy használja vagy nem használja.
3: Jó, szóval ez szivárgás. Ez egy komoly szivárgás.
4: Ez így van, hogyha lehetőség. Képzésre használt, akkor mindenképp szivárgásnak tekinteném, így van.
3: Most csak éppen végig sétálunk a hajón, az AI hajón, ugye, és megnézzük, hogy hol lehetnek olyan problémák, mert a hajó egyébként remek és siklik. És
4: csak végén mondunk pár ötletet is, hogy mi az, amire érdemes odafigyelni, és akkor hogy esetleg azért ebből így van, tehát azért az több lukat is be tud foltozni.
3: Deepfake?
4: Erről csak nagyon röviden, ugye a deepfake az nem közvetlenül érdekel, meg érint minket, de mindenképp meg szeretném említeni, mert ez az AI-hoz kapcsolódó biztonsági történetekhez kapcsolódik. Sok olyan van, csalásról hallottam, illetve olvastam, ahol megszemélyisítettek embereket AI használattal, szöveggenerátorral, és így tovább, és a legjobb szándékúan mondjuk egy Teams-es csak hangalapú beszélgetésben olyan utasításokat adtak a mondjuk a pénzügyi vezérigazgató helyettes nevében.
3: Gyorsan utaljon,
4: mert most van egy lehetőség, az akció 2 óráig tart, és azonnal utalni kell. Szóval azért ennek jelentős kockázatai vannak. Még régebben volt a Gartnernek egy tanulmánya, hogy 23-ban mondták, 25 év végére azt mondták, hogy olyan AI generátorok lesznek, videógenerátor és szöveggenerátor, amit már egy ember viszonylag könnyen elhisz, hogy az valóság.
3: Hát ezt akartam neked, lehet, hogy most még a hangadivat, de egyébként percek kérdés, és mindenkinek lesz olyan, amivel már képet is
4: tud hozzá tudni. Van ilyen,
3: csak igen, most persze, még drága, vagy nem meg, annyira hozzáférhető.
4: Meg észreveszed azért, még azért ezt meg fogják oldani, szerintem 26 végére meg lesz. És azt mondták, hogy rá 2 évre az AI detektáló AI-okat is meg fogja téveszteni az AI által generált, mert azért ők más dolgokat figyelnek, tehát nagyobb kapacitás áll rendelkezésre, és ilyen pixel szinten elemzik a dolgokat, hogy akkor ez most csalás vagy nem halás. Tehát 28-ra az volt az előrejelzésük, hogy se géppel, se emberrel nem lehet megkülönböztetni a valóságot majd a...
3: És onnan talált ki.
4: Tehát, hogy mi lesz a hiteles tájékoztatás? Tehát az, hogy mi itt beszélünk ketten, az egy tény, mert látjuk egymást, fizikailag érzékeljük. De hogyha ezt
3: tízen keresztül... De hogy a néző vagy a hallgató mit gondol erről, az már most kérdés.
4: Így van, és ha tízen keresztül történne, az egy elég érdekes dolog lenne, bár mind a kettőnk számára is, igen.
3: Az AI és a biztonság, hogy az AI maga biztonságos-e?
4: Így van, tehát pár mostani példát hoznék ezzel kapcsolatban. Azt az állítás szokott elhangzani, hogy végtelenül vigyáznak az adatainkra, nem használják képzésre, és tökéletesen biztonságos minden. Ugye azt is vegyük figyelembe, hogy ezek a cégek viszonylag frissebb cégek. Értem ez alatt, hogy ott van a Microsoft 30-40-50, nem tudom, jó pár 10 éves tapasztalattal, és ezek a különböző jegycégek, ezek azért jellemzően 10 évnél is fiatalabb cégek. Olyan mennyiségű adatinformáció van náluk, amire nekik kell vigyázni, ahol rövidebb idejű tapasztalatmennyiség alapján vigyáznak. IT-biztonsági osztályról beszélek konkrétan, és azért láttuk azt, hogy a Microsoft hálózatait is alkalmasint föl-föl törögetik. Ugyanígy ott van az összes promptod, amit beszélgetsz az adott AI modellel, azt hiszem 6 hónapig kell megőrizniük mindent, hogyha esetleg valami vizsgálat van, akkor akkor tudják megmutatni, hogy mi volt a beszélgetés. Abban a beszélgetés történetben benne vannak a te általad föltöltött fájlok, az AI modell válasza, a te promptot, hogy mit kérdeztél, és így tovább. Tehát tegyük föl, mondjuk kódolásra használod az AI modellt, akkor ugye ennek az az eredménye lehet, hogy mivel te betetted a saját kódpéldádat, amit szeretnél módosítani, hogy ott van a forráskódja is részlegesen mondjuk a rendszerednek. És hogyha tegyük föl, mondjuk valakinek sikerül megtörni, nem állítom, hogy ez így fog történni, de majd mindjárt mondok konkrét példát, amit azért ezen érdemes elgondolkodni, megtörik, ott van a 6 hónapos előzmény, benne lehet a te forráskódod is, és ha nem vigyáztak eléggé, akkor abból mazsolázhat egy égaki, vagy egy hacker mondjuk. Ugye a Claude-nak volt egy kódszivárgása konkrétan, ugye a Claude kódnak a teljes forráskódját egy rosszul beállított jogosultsággal elérhetővé tették. Persze mindent megtettek azért, hogy ez ne legyen elérhető, tehát lekapcsolták, és így tovább boszorkányüldöztek mindenkit, aki máshol, de ami egyszer kikerül az internetre, az szerintem ott is marad. Azért nagyon sokan kezdték el elemezni, ez nekik egy óriási probléma, mivel ott volt olyan jelentős mennyiségű hozzáadott tudás, ötlet, stb., hogy hogy kell használni egy AI modellt akkor, hogyha fejleszteni szeretnél, ami most idézőjelben közkincsé vált. Aki megnézte, gyorsan föl tud zárkózni a Claude kód kódolási minőség, ez még egy másik AI cég. És ez a saját forráskódjuk volt akkor, ugye mire vigyázol a legjobb? Hát legjobban arra vigyázol, mert tiéd, utána vigyázol
3: az, hogy a barát...
4: így van, de amit a barátod odaad arra, és vigyázod arra kevésbé, mint ami a sajátod. Ezzel nem azt mondom, hogy fel fogják törni a rendszereiket, és el fogják vinni, de hogyha így előfordulhat másképp, és utólag utána már ottan üthetjük a nyomát annak azoknak az állományoknak, meg egyebeknek, amik kikerültek az internetre, nem tud visszaszívni. És ugye a

0: beengedik az internetre, és más is elkezdheti használni, azelőtt az olyan idézőben triviális, egyébként roppant mód nem triviális hibákat, amiket a rendszer pikpak megtalál, és amik feltörési lehetőséget biztosítanának a különböző hackereknek, ezeket saját maguk oldják meg. És azért ehhez is sikerült illetéktelen csoportoknak hozzáférést szereznie. Ezt utólag ilyen szállítói láncok, ha érted, itt van egy cég, akinek van, az odaadta a másiknak, és itt tovább, és ott került egy hiba a rendszerbe, tehát azért ezzel tényleg nagyon óvatosan kell bánni. Itt is egy biztonsági incidens volt. Nem tudom, hogy hogyan történt, mert erre viszonylag kevés információt osztanak meg, hogyha a Microsoft mondjuk a Windows forráskódját vizsgáltatja ezzel az eszközzel át, ugye kettő mód van. Az egyik az az, hogy felhős szolgáltatáson keresztül használja, akkor az Anthropichoz átkerül a Windows forráskódja. Verzió B, hogy a Microsoft saját felhőjében fut a nagy nyelvi modell, és így nem kerül a Microsoft hatáskörén kívülre a saját forráskódja, akkor viszont az Anthropicnak kell odaadni a nyelvi modellt a Microsoftnak.
1: Ha én most egy cégvezető vagyok, és úgy hallgatlak, és elvesztem a fonalat, akkor itt mi az üzenet a végén? Mert a NIS 2-ről is beszéltünk a múltkor például, hogy az majd megvéd, sok mindentől majd megvédhet minket, vagy megvéd minket.
0: Hát jelen pillanatban azt mondják, hogy ennek az új nagy nyelvi modellnek a bevezetése azt fog eredményezni, hogy az eddigi IT-biztonsági működésmodell az nagy mértékben sérülni fog, mivel nagy valószínűséggel Linuxnak a forráskódja fönt van mindenféle helyeken, azoknak az átvizsgálásával könnyen lehet, hogy olyan sérülékenységeket találnak, amikkel keresztül föl lehet törni a különböző rendszereket, és azért azt ne felejtsük el, hogy a tűzfalak, routerek, sok minden működik Linuxon, mikor még azt gondoljuk, hogy a miénk nem is. Szerintem egy csomó TV operációs rendszere is Linux alapú, az Android Linux alapú, és így tovább. Tehát azért ennek egy nagyon jelentős következménye lehetnek, hogy mennyi idő alatt fognak előjönni a hibák, és milyen mennyiségben. Egy nem csak a, hogy marha gyorsan, és rettenetes sok. Egyelőre én azt érzékelem, hogy most senki se látja, hogy ez mit fog eredményezni. Kis jó szerencsével ez az első kör volt az, amit ott fölfedett, mit tudom én, 100 hibát, nem annyit, és akkor utána már csak jön még 1, 2, 3, de hogyha rossz a forgatókönyv jön, hogy egyszer fölfedezett 100-at, és mondjuk hetente 100-200 ilyen mély hibet fedez föl, aminek az elhárítás azért nem 5 percet. Megvan a mód, hogy lehet föltörni, utána valakinek ki kell találni, hogy azt, hogy lehet megakadályozni. Nagyon érdekes dolog lesz, és izgalmas. Tehát azok a cégek, akik azt mondják, hogy ők a belső hálózaton bármit is használnak, tehát nem foglalkoznak, mert hogy ők határvédelemmel megvédik saját magukat, magyarán nem lehet bejönni hozzájuk itt, hogyha egy picit elavult valami, akkor nem lesz ebből probléma. Az legalábbis lehet, hogy át fog értékelődni, pont azért, mert hogy a tűzfalaknak és a különböző hálózatvédelmi eszközöknek a lelkében és belsejében olyan elemek vannak, amiknek a forráskód hozzáférésével lehet, hogy fognak találni olyan sérülékenységeket, hogy egyszerűen belépnek a belső hálózatra, és a belső hálózaton már olyan rendszerek vannak, amik abból a feltételezésből indulnak, hogy csak a belső emberek férhetnek hozzá, nagyobb a bizalom, és így tovább, az jelentős problémákat okozhat, tehát lehet, hogy lesz ennek egy olyan hatása, hogy az elavult rendszereknél biztonsági problémák merülnek fel, amiket meg kell oldani, és azért nem 5 kódsorról beszélünk, hanem végtelen számú rendszerről, mondjuk egy nagy vállalat esetén.
1: Van még egy pár percünk, és még nem beszéltünk az AI ügynökökről, meg az AI generálta kódokról. De azért legfontosabb azt gondolom a megfejtés majd, hogyha eljutunk ide, az mindenképpen fontos lenne, mert itt most csak azt érzékelem, és szerintem a hallgatók, a nézők is, hogy azért ez egy kevés ismert terület még, ez biztos. És nagyon sok lehetőség van, amivel még nem vagyunk felkészülve, vagy mi lehet a megfejtés.
0: És nagyon dinamikusan változik. Tehát nem az van, hogy most már a változásoknak a
1: csúcsán vagyunk, és most már platón
0: vagyunk, hanem ez még egyelőre megy fölfele, hogy kis jó szerencsével előbb-utább átfordul egy ilyen laposabb irányba jelen pillanatban.
1: Mi nem itt tartunk.
0: Még szerintem nem itt tartunk, sajnos. Nagyon gyorsan mondanék 2 szót az AI agentekről, ugye az látszik, hogy nem nagyon foglalkoznak a jogosultságkezeléssel ezekkel a különböző AI ügynököknél, és hát pont most történt a Pocket OS cégnek egy teljes adattörlést hajtott végre az AI. 9 perc alatt, 3 óra kiesés, 3 hónap adatvesztés, azt hiszem ez a 3 szám, ez most 24-én történt ez a dolog. Utána megkérdezték tőle, miért törölte az összes adatot, és akkor azért csak 3 hónap az adatkiesés, mert volt egy 3 hónappal azelőtti offline mentésük. Mert hogy a mentések azok valahogy ugyanazon a területen voltak, ez egy felhőszolgáltatói konfigurációs kérdés volt, és azzal, hogy törölte az éles rendszer, törölte az összes mentését is onnan, és volt egy offline mentésük, amit mondjuk lemásoltak a saját Winchester idézőjelben, az egy 3 hónappal az előtti állapotot mutat. Ügyféladatok, partneradatok vesztek el, tehát azért

0: nagyon nagy kockázatot jelent. Marra nehéz szofisztikáltan állítgatni a jogosultságokat, nincs is igazándiból tapasztalat. Azt már tudjuk, hogy szerepkör alapon adunk a kollégáknak hozzáférést, az ügyfélszolgált férjen hozzá az, ami neki kell, a pénzügyi igazgató férjen hozzá a pénzügyi adatokhoz, ha esetleg néha van ügyfél feladata, akkor ő ahhoz is hozzáfér. A hierarchiában magasabban van, és így tovább. Az ilyen ügynököknél, mivel nem tudjuk, hogy mire fogjuk még használni, ezért a megengedőbb hozzáféréskezelés szokott lenni, és ennek tud ez az eredménye lenni. Igen, tehát az AI ügynököknél nagyon oda kell figyelni, és az látszik, hogy nagyon nagy károkat tud pikpak okozni. Egyébként megkérdezték az ügynöktől, hogy ezt miért tette. Elmondta, hogy nem tehette volna. A dokumentációban nem olvasta a dokumentációt, mert idézőjelben lusta volt. Egyébként ez nem lustaságról szól, hanem arról szól, hogy erőforrás igényes mindenféle információ feldolgozása, és azért látszik az, hogy mivel jelen pillanatban szerintem lényegesen kevesebbet fizetünk az AI infrastruktúra használatára, mint amennyibe a szolgáltatóknak kerül, ezért betesznek mindenféle optimizációt.
1: Hatékonysági.
0: Így van.
1: Aha, ez is hatékonyságnövelés valamilyen módon.
0: Nekik hatékonyság,
1: csak spóra, világos.
0: Így van.
1: De közben elveszhetnek az adatok.
0: Hát pontosan, azért mivel nem olvasta ezt a leírást le, ahol benne volt, hogy hogyan kell ezt, hogyan lehet ezt megcsinálni. Egyébként nem kellett, nem az volt az utasítás, hogy csinálj meg valami optimál, nem tudom, hogy milyen feladat volt, de nem az, hogy töröljön mindent, és ennek egy mellékhatása lett, hogy hús volt, nincs, minden eltűnt.
1: Hát ez azért sok-sok cég tacsra mehet, meg tacsra teheti magát.
0: Ez így
1: mert...
0: van, és ugye most van az az időpont, amikor elkezdjük használni az AI ügynököket. Egy érdekes kérdés, hogy használod az AI-t. Ez már fejlesztési filozófia, hogyha te a rendszeredet kinyitod, és az AI-nak adsz hozzáférést, az az egyik megközelítés. A másik megközelítés az az, hogy a te rendszered használja az AI-t. Amikor az AI-nak kinyitod a rendszered, akkor súlyos dolgok történhetnek, hogyha te rendszered hívogatja az AI-t és kérdezget, használja, akkor benne van az, hogy rossz választ ad, de azért te rendszered azért, mert az AI azt mondja, hogy ebben, mit tudom én, egy albetű van, attól, ha az nem valód, akkor nem fogja törölni az adatokat, míg hogyha hozzáférés van, előfordulhatnak ilyenek. Tehát, hogy ki a vezérlő, ki az, aki megmondja, hogy mit láthat a másik oldal, hogy ő olvas, vagy pedig te adod neki. Érted, hogy melyik az irány? Sokkal biztonságosabb az, amikor rendszerből vezérled, akkor maximum hibás választ kapsz, a másik esetben viszont sokkal súlyosabb következmények lehetnek.
1: Kódok?
0: Az egy nagyon érdekes, tehát az látszik, hogy ugye itt előrevetítik, hogy a szoftverfejlesztő cégek meg fognak szűnni, nem lesz itt már semmi, minden magától fog történni. De ez egy érdekes dolog. Az egyik az az, hogy a maga a szoftverfejlesztés az nem csak a kódírásról szól. Az szerintem a teljes fejlesztési folyamatnak mondjuk a 40%-a, mert előtte valakinek ki kell találni, mivel foglalkozunk. Utána annak le kell részletesen specifikálni, le kell egyeztetni az üzleti területtel, hogy az igények ezek megfelelnek, utána jön egy fejlesztési szakasz, és utána jön egy minőségbiztosítási szakasz, meg egy átadás átvétel. Tehát az, amiről most aktuálisan beszélünk, azért specifikálni nem szoktak az AI rendszerek, hanem a kód generálás az, amit megcsinálnak, az mondjuk a projektnek a 40%-a. És ugye, hogyha a 100%-ban kiváltja, az azt jelenti, hogy egy 40%-os hatékonyságnövekedésnél tartunk, azért a másik 60% az még megmarad. Én szerintem a 40%-ot se 100%-ban váltja ki, és szenioroknak a szerepe felértékelődik. Akik most veszélyben vannak, azok a junior fejlesztők, mert azokat a feladatokat, amit egy junior fejlesztő tud megcsinálni, azokat azt AI-jal meg lehet csinálni, de AI-jal csak úgy szabad fejlesztetni, hogy ott van mellette egy értő ember, aki nézi, hogy mit csinál, és validálja. A hibák száma, a biztonsági rések száma magasabb, mint az emberek által készített kódban. Másfél-kétszeres szorzóról beszélünk. És hogyha azt valaki nem veszi észre, tehát a code review-nak az érték az jelentős mértékben felértékelődik, ez azt jelenti, hogy annak az embernek jobban kell néznie azt, amit elkészít az AI modell, mint amit egy kolléga csinált volna. És ha ez kimarad, akkor bagos IT-biztonsági szempontból sérülékeny rendszer lesz az eredménye.
1: Ne. És az AI hazudik is, volt egy ilyen példád, ugye? Az is egy komoly katasztrófa volt annak a cégnek az életében.
0: Ez így van, tehát azért volt, akik pénzügyi döntéseket hoztak az AI modellbe, betáplált és abból nyert válaszok alapján, és kiderült, hogy valami fundamentális tévedést csinált 6 hónappal azelőtt az AI, és annak alapján hozták a pénzügyi döntéseket, és utána azt kellett visszacsinálni, meg hát elhárítani a veszélyt, ami mondjuk ilyen rossz a pénzügyi döntések esetén akár a cégnek a működési stabilitását is veszélyezteti. Nem hazudik az AI. A legutolsó szám, amit erről hallottam, vagy a 78%-ban jó a válasz, ez azt jelenti, hogy 22%-ban nem jó a válasz. Tehát mindent kritikusan kell fogadni. Tehát bekamúznak bármit is. Tehát ha mondjuk marketing vagy mondjuk újságíróként használod, akkor célszerű azokat a forrásokat megnézni, amiket beivatkozni, mert van, amikor rosszul interpretálja azt, amit le van ott írva, főleg, ha nem teljesen tudod, mondjuk egy ilyen ambivalensebb állásfoglalásból foglal állást, akkor lehet, hogy az a kicsit ilyen kétértelműen megírt anyag, ha te emberként elolvasod, abból az jön ki, hogy igen, ő meg véletlenül azt mondta ki belőle, hogy nem. Hát célszerű forrás vizsgálattal alátámasztani a dolgokat.
1: Jó, akkor most már végigsétáltunk majdnem a hajón, és láttuk a réseket, repedéseket, lékeket, hogyha vannak ilyenek. Akkor most mit mond Thresh András, és mit mond a Quattrosoft?
0: Oké, tehát abban az esetben, hogyha én most egy felhasználó oldalul levő cég vagyok, akkor egyfelől meg kellene nézni azt, hogy mit használnak a kollégák úgy ebbe a Shadow IT tématerületben, milyen modelleket használnak, és így tovább. Meg kell vizsgálni azt, hogy valójában a cég érdekeinek melyik az, amelyik megfelelően használható, és ebből mondjuk én nagy nyelvi modell közül kiválasztanék egyet. Adatbiztonsági, válaszminőségi, és így tovább egyéb szempontokból. Magyarán biztosan tűnik eszköz. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy tilos az AI használat, na akkor van az, hogy mindenki meg fogja oldani. Ha letiltom a, mit tudom én, az Anthropic weboldalának az elérését, akkor majd fölteszik a VPN-t, és a VPN-en keresztül kimennek. Ha azt is letiltom, akkor végtelen kreatívak különben. Tehát a tiltást...
1: Tehát nem lehet cigizni, meg kávézni, ugye? Az irodában.
0: Így van, és akkor valahogy még nem láttunk.
1: Igen, ugye? És valahogy megoldják.
0: Így majd. Van, tehát biztosítsunk olyan eszközöket, amik szerintünk megfelelnek, tehát egy vizsgálat után, hogy és azt, hogy hogyan kell használni, és azt milyen adatokkal. Ugye ez a három dolog. Ugye mi amit mi szoktunk csinálni, van nekünk belső saját AI-unk, arra vonatkozik használat, az viszonylag szabadon, mert az ugye a cég hálózatán belül van, és vannak előírások, iránymutatások arra, hogy hogyan kell használni, hogyha nagy nyelvi modellt használsz. Mi a Claude kódot használjuk a fejlesztés támogatásra, illetve akkor, amikor a kollégáknak segítségre van szükségük, mert tényleg tök jó dolgokat csinál, csak azt mindig meg kell nézni, amit csinál. És így tudjuk azt, hogy ki, mikor, mit, hova tehet. Figyelünk arra, hogy olyan dolgok ne menjek neki, aminek nem örülnénk. De most arra kell odafigyelnünk, hogy mi az, amit kitesznek a kollégák. És azért ez egy folyamatos, mert a fejlesztő mindent ki szeretne tenni, ma úgy lehet jó használni, de azért van ennek egy egészséges egyensúly, hogy mi az, amit kiteszel, és mi az, amit már nem. Még kettő gyorsan hozzátenni, kettőt, hogy mi az, amit érdemes tenni. Egyfelől bármiféle pénzügyi tranzakció előtt nagyon meg kell gondolni, és emberekkel kell konzultálni, nem kétfaktoros, nyolcfaktoros ellenőrzéssel, és az AI ügynököknek viszont nagyon limitált jogosultságot szabad csak adni. Tehát nagyon oda kell figyelni, hogy mi az, amit ők megtehetnek, azért, mert éppen jön egy új frissítés, amiben van valami hiba, és akkor neki lát mindent is mondjuk törölni.
1: AI és biztonság Thresh Andrással, Quattrosofttal. Nagyon szépen köszönöm, izgalmas. De nem vagy pesszimista, ugye?
0: Nem. Én abban hiszek, hogy az AI nagyon jól használható, csak oda kell figyelni arra, hogy mire és hogyan használjuk, milyen adatokkal. Én AI realistának nevezem magam. Most látszik az, hogy két véglet van. Inkább jellemzően fekete-fehéren látják az emberek. Én azt gondolom, hogy én ott valahol középen vagyok. Tehát van, aki azt mondja, hogy mindent megold, van, aki meg azt mondja, hogy a fekete ördög. Én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, csak észre.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lettem.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél öt, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Betiltotta a kotorék vadászatot az élő környezetért felelős miniszter. A kotorékozás egy speciális vadászati mód, amely során kutyákat használnak olyan föld alatti üregekben élő állatok felkutatására, mint a róka, a borz és a sakál. A vadász az erre a célra tenyésztett kotorékebek segítségével vagy kiugrasztja a vadat a felszínre lövés célja, a felszínre lelövés céljából, vagy a kutya a föld alatt ejti el azt. Gajdos Lászlót hallják.
5: Ma találkoztam természetvédő civil szervezetekkel, és bejelentettem, hogy kezdeményezem a kormánynál Magyarországon a kotorékozás betiltását. Ez a legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. A föld alatti viadalban megsérül a róka is, megsérül a kutya is, és biztos, hogy elpusztulnak a kisrókák. Ezt nem engedhetjük, ilyen kegyetlenül nem lehet vadászni már Magyarországon.
4: Tűzütött ki egy brüsszeli épületben, a katasztrófában legalább két ember meghalt, négyet pedig még keresnek a mentőegységek. A két holttestet az egyik liftben találták meg. A tűzoltók tovább kutatnak, mivel feltételezik, hogy további eltűntek rekedtek egy másik liftben, vagy az épület más részein. Több tűz is volt, amely egyébként a katasztrófát okozta. Ráadásul az épület két évvel ezelőtt már egyszer kigyulladt, akkor egy régi szellőző berendezés meghibásodása okozta mindezt. Az Oxy elnevezési épület felújításán dolgozó munkásokat jó részt kimenekítették, ideiglenesen Brüsszel városházájának személyzeti éttermében helyezték el őket, ahol a Vörös Kereszt pszichológiai segítséget is biztosít a számukra. Az ukrán parlament megszavazta Julija Sviridenko miniszterelnök felmentését hivatalából, a döntés értelmében a teljes kormány is távozott hivatalából. Az Ukrajinská Pravda hírportál beszámolója szerint a kabinet menesztését a 450 tagú törvényhozásban 258 képviselő támogatta. Az új kormány kinevezéséről várhatóan majd két nap múlva szavaz az ukrán parlament. Az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légi útvonalakat az Irán és az Egyesült Államok közötti összecsapások kiújulása miatt. A Hormuzi szorosban érvényes nemzetközi hajózási szabályok tiszteletben tartására szólította fel az iráni konfliktusban résztvevő összes felet az ománi külügyminisztérium. Az Európai Bizottság és az Egyesült Királyság aláírta a Gibraltárra vonatkozó megállapodást, amelynek egyik sarkalatos eleme az, hogy az áruforgalmat és az utazókat nem kell ellenőrzésnek alávetni Gibraltár és Spanyolország szárazföldi határán. A brit EU-tagságról 2016-ban tartott népszavazáson a gibraltáriak 96%-a egyébként a bennmaradásra voksolt. Gibraltár ennek ellenére az Egyesült Királysággal együtt kilépett az EU-ból, és ezért volt szükség a kereskedelmet, valamint a gibraltári határforgalmat szabályozó külön megállapodásra.
2: Tőzsde hírek.
4: Európában a mai tőzsdei kereskedésben igencsak hullámzó a hangulat. Most a londoni tőzsde 3,1%-kal felfelé megy, a német DAX már csak 2,1%-os mínuszban, a francia CAC 3,1%-kal gyengül, stagnál az olasz és a spanyol tőzsde. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1444. A Wall Street-en a Dow Jones mutatója 3,1%-os erősödésben, az S&P 500 1,1%-del megy felfelé, a Nasdaq pedig 7,1%-os pluszban jár. Az euró-dollárral szembeni árfolyama, ahogy említettem, 1,1444, de drágul folyamatosan a kőolaj, most $85.12 a Brent ára, az amerikai könnyolajé pedig $79.41. A hazai BUX zárás előtt fél órával 1,4%-os emelkedésben 143.130 ponton 17.371 millió forint a forgalom idáig. A MOL 2,8%-kal ugrott meg felfelé 4.224 forint, az OTP 1,3%-os pluszban 45.670 forint, a Richter 9%-kal drágul 12.010, a Magyar Telekom 3%-kal gyengül 2.632 forinton, jelenleg 358 forint 80 filléren az euró árfolyama.
2: Időjárás jelentés.
4: A fátyol és gomoly felhők mellett az esti órákban nagyrészt felosztik mindenhol a gomoly felhőzet, ugyanakkor nyugat felől változó mennyiségű és vastagságú felhőzet érkezik, amely egyéb iránt záporokat, zivatarokat okozhat, és hát az északkeleti ország részben is lehetnek majd záporok, zivatarok. Ettől függetlenül 15-21 fok várható. Holnap napközben aztán újra napos időjárásra van kilátása, a csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. 16 óra 36 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 5 órakor várom Önöket, a hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazin műsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. 4 napos Veszprém Fest holnaptól. Az alapító ügyvezető igazgató Mészáros Zoltán a telefonon a másik vége. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Hát ez most már a finish-finise, ugye?
2: Abszolút. Gyakorlatilag ma este érkezik az első világsztárunk, a kolumbiai Juanes, aki hát maga egy ilyen Grammy-díj halmozó, mert 20-valahány latin Grammy-díjat gyűjtött be, és egyébként 4, mondjuk azt normális Grammy-díjat beszédizzél be a normális, úgyhogy este érkezik a zenekarával, az igen számú zenekarával egyébként, egy nagy létszámformációról van szó, hát a La Camisa Negra nevű sláger, az egy milliárd fölötti letöltésekkel rendelkezik a különböző platformokon, úgyhogy elindul a nagy színpadunk, igen, holnap este fog Juanes egyébként este 9-kor a História kertben lévő nagy színpadunkon fellépni.
1: Igen, ezt akartam is mondani, vagy szóba hozni, hogy láttam más helyeken híreket, és ott 7 órás nyitás volt, és kezdés volt.
2: Kaput nyitunk, mert viszonylag speciális, ugye 2 bejáratlan ennek a gyönyörű egykori érseki pihenőkertnek, és ez egy jó óra, amíg ez megtellik. Nem arra szeretnénk időt adni a közönségnek. 7-től már egyébként DJ várja a érkezőket, tehát nem lesz nagy csend a História kertben, de maga a koncert az 9 órakor kezdődik.
1: Ha már szóba hozta ezt az ikonikus helyszínt, nézegettem a képeket, voltam is ott magam is, és ha jól emlékszem az olvasmányom, Kopács József, ugye püspök úr építette ezt 1800-as évek első felében, ez egy érseki pihenőhely volt. Jól mondom? Vagy...
2: Jó mondja, ez ugye gyakorlatilag a Veszprémi várnak a keleti tövében van a sétpartján, tehát maga a Veszprémi érseknek ugye az állandó rezidenciája fönt a várban található, onnan gyakorlatilag légvonalban tényleg pár száz méterre van, viszont egy mikroklimatikus völgy, és rájöttek annak idején az érsekek, hogy nem kell ahhoz távoli völgyben rezidenciát biztosítani maguknak, hogy egy kicsit hűsölni szeretnének nyáron, és hát tényleg ezt a funkciót töltötte be ennek a parkjában, található a nagy színpadunk, amit ma már História kertnek, de korábban például püspökkertnek is hívtak.
1: Na, és azon gondolkoztam, hogy az eltett majdnem 200 év, közel 200 év, azért meglepődnének az egykori érsekek, püspökök, hogyha ha hallanák, látnák azt, hogy latin rock, blues rock, robot pop, hogy változott a világ, és hogy mi mindentől. Érdekes lenne, ha oda kukucskálnának. Na jó, ez első nap akkor Juanes, ugye? Július 15-e, tehát holnap, és aztán egy másik műfaj és egy újabb világsztár, Beth Hart, blues rock énekes.
2: Így van, második nap Beth Hart, tehát a második napra már nincsen együnk azért, hogy csendesebb róla ellentükbe húgálni ezzel, amire még most is áruljuk egyeket.
1: Mert ez egy elmaradt koncert volt tavalyról, ugye?
2: Ez a tavalyi koncertnek a pótlása, így van, tavaly a közép-kelet-európai turnéját, legalábbis jelentős állomásait lemondta Beth Hart, egy egészségügyi probléma miatt, és most lesz pótolva ez a koncert, ez a csütörtök napunk, úgyhogy este 9 órakor kezdünk egyébként a nagy színpadon minden koncertet, csütörtök pénteken, tényleg még nagyobb, talán még nagyobb zenei ugrás lesz, hiszen az a 1970-ben, 72-ben alakult Kraftwerk nevű elektronikus zenekar érkezik Düsseldorfból, akik hát tényleg az elektronikus zenének hát ikonikus ős kövületei gyakorlatilag, nem pejoratíve mondom, tehát tényleg egy legendái ennek a műfajnak, rájuk épül, gyakorlatilag kis túlzás nélkül mondhatom, az elektronikus, később kifejlődött zenének rengeteg válfaja, úgyhogy ővelük pénteken fogunk találkozni. Egy pár jegy van, tehát még azért buzdítanék, azt hiszem, hogy ilyen 150 szabad jegy volt még elérhető tegnap este, tehát erre a koncertre még a péntekire lehet jegyet váltani, de úgy tűnik, hogy ez is egy teltházas koncertünk lesz is. Szombaton pedig az Egyesült Államokból érkezik az a Pink Martini, aki hát Magyarországon egyrészt sokat járt, és nagyon népszerű is, és hát olyan nevüket is egy olyan koktélról kapták, amiben nagyon sokfajta típusú alapanyagból áll össze a pink színű koktél a végén, tehát ők tényleg spanyolul, portugálul, franciául, olaszul, angolul, mindenféle nyelven énekelnek, és nagyon barátságos, nagyon populáris arcát mutatják a jazznek, és a jazznek különböző válfajainak, legyen szó a sanzonba való, legyen szó a latin jazzbe, vagy a bossa novába való hajló irányairól, úgyhogy ővel zárik, ez is olyan nagy létszámú zenekar, tizenvalahányan lesznek ők is a színpadon, és ez lesz szombat este, ugyanis 9 órakor.
1: Mi most ugye kedden beszélgetünk, azért ilyenkor már lehet nagyjából látni az időjárás előrejelzést, vagy lehet gondolni az időjárás előrejelzést pontosságát, már amennyire lehetséges, ez mondjuk ráadásul a Balaton környékén, de azt láttam, hogy az eső helyszín az a Veszprém Aréna. Nyilván nem készülnek esőre, hanem muszáj, akkor ne essen ezeken a napokon.
2: Hát így van, alapvetően szabadtéri fesztivál vagyunk, de hát a 24 éves történetünkben már nagyon sokszor megtapasztaltuk, hát volt olyan pont tavaly is, hogy a, nem tudom, 4 hétig tartó kánikulárnak egy csak nyugatról érkező brutális frontetett véget, úgyhogy pont a Totó zenekarral kellett bevonulni, szintén legendával az arénában, mert az előző koncertjét Bécs mellett a katasztrófa védelem állított bele ugyanebből az északnyugati frontból fakadóan. Tehát próbáljuk védeni a produkciót. Most az látszik, azért annyit mondhatunk, hogy az az időjárási helyzet, amiről például tavaly is beszéltünk, az nem lesz, tehát északnyugati frontok nem jönnek. Elég meleg lesz most úgy tűnik, tehát ilyen 30 fokok környéke lesz egész héten. Inkább ami bejátszhat, ezek a lokálisan kialakuló kisebb zivatarok, úgyhogy azért szeretnénk kint tartani továbbra is a koncerteket, egy vásárlóinkat arra buzdítjuk és hívjuk fel a figyelmet, hogy ne esernyőt, hanem poncsót ilyen kicsire összecsomagolható, vagy esőkabátot tegyenek be a zsákjukba. Tehát, hogy az a prognózis, hogy egy kis 5-10 perces eső, például a hétfőn este is volt, akkor azért lehet, hogy kint maradunk, nem rángatnánk be, pláne ilyen meleg bazarinába a produkciót, de hát nyilván készülünk rá, hogy ha olyan prognózis van, akkor az eső helyszíne az Veszprém Arénában, ugyanúgy 9 órakor lemennek a koncertek. Jellemzően aznap reggel kell döntést hoznunk a koncert napján reggel, és social media felületeinken, weblapunkon majd lehet követni, illetve egy vásárlóink erről e-mailt kapnak, akik letöltik a mobil applikációkat, egy úgynevezett push-up üzenetet kapnak, tehát minden lehető módon majd ezt kommunikáljuk.
1: Hát ön már rutinos fesztiváligazgató, de az egy ilyen monstre produkciót átrángatni, az valóban nem egyszerű, úgyhogy maradjunk abban, hogy ezekben az órákban, ezeken a napokon ne essen az eső ott Veszprém környékén. De ha már az előbb a Pink Martinivel kapcsolatban a koktélokat szóba hoztak, azt is mondhatnám, hogy a jó zenéhez jó bor is dukál, ugye? És itt van egy másik kvázi társrendezmény Veszprémben múlt péntek óta, ugye? És vasárnapig tart ez.
2: Így van. Hát most már 16. alkalommal rendezzük meg a Veszprém Fest nagy színpadi produkcióját, körbeölelő Rosélizni Jazz Fesztivált, ami az Óváros téren Veszprém szívében van. Ez gyakorlatilag egy balatoni borfalú a szorításában lévő színpad, ahol javarészt magyar jazz és jazz környéki formációk, tehát a rockabillytől a blueson át a funkytól a soulig, azért sok minden latin zenéig sok minden megmozdul. Ez pénteken kezdődött, itt általában 2 vagy 3 koncert van egy este, 7 órától, 9 órától, vagy a kiemelt napokon még 11-től is van egy fellépő, és hát több mint 200 fajta balatoni bor lehet kóstolni a borpavilonokban, és tényleg minőségi jazz, vokális jazz, jazz könnyű muzsikákat lehet hallani. Vasárnap estig tart ez a rendezvényünk, tehát egy nappal nyúlik túl a Veszprém Fest nagy színpadi napjain. És hát mivel vasárnap este van a foci VB, ezért úgy döntöttünk, hogy aznap nem megyünk szembe, egyszerűen volt egy EB döntő, pont a Rosélizni Jazz utolsó napjára illesztve. Úgyhogy egy kivetítőn vasárnap este 9-től a jazz átadja a helyét a idei fotball VB döntőjének, úgyhogy ezzel fejezzük be majd a végül is 10 napos fesztivál szezont, ami a Veszprém Festet és a Rosélizni Jazz-t illeti itt Veszprémben.
1: Egyébként, ha már Mészáros Zoltán kulturális és turisztikai vállalkozó, és több évtizedes rutinja van, már nyilván a szezont is jól tudja értékelni július közepén. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Veszprém hogy van, a Balaton hogy van. A bora kultúra hogy érzi magát most?
2: Hát az az érzésünk, hogy eltekintve a nagyon hype-olt, kiemelt, nem látogatott helyektől kevesebb turista van. Ezt mondhatom nyugodtan, polgármester barátaimmal egyeztetve a strandbelépők számával kapcsolatban, a vendéglátó tulajdonosok visszajelzéseivel egyelőre Veszprémben is, mint egy kicsit kevesebb turista lenne. Hát ugye régen, annak idején, amikor én voltam fiatal, meg gyerek, akkor az volt a standard, hogy a balatoni szezon az július 20-tól augusztus 20-ig tart az éle. A másik verziója ennek ugye a 365 napos Balaton. Én szerintem az nyilván az igazság azért egyik se, de egyelőre valamiért azt látjuk, lehet, hogy a forint-euró árfolyam is belejátszik, hogy nem tudom, hogy mi igazából az a dübörgő szezon nem indult el, az idő nagyon jó, a víz nagyon meleg, tehát a strandhoz kötődő, a vízhez kötődő turizmus az abszolút optimális, nem mint a Veszprémnek egyébként a nagyon meleg jó lenne, mert Veszprém nagy melegben pont a Balaton vonzás, amiért ki tud azért ürülni, pont az ilyen rendezvények, mint a Veszprém Fest, a Rosé Riesling Jazz, vagy majd az utána következő utcazene fesztivál, ezek vonzák azért be a tömegeket, vagy vonzák föl a Balaton partról is az este igényes muzsikára szórakozni vágyó közönséget, meglátjuk, sose mondjuk, hogy legyintjünk csak rajta, mert mindjárt van egyébként 20-a is, úgyhogy akkor bebizonyíthatja, ha másokat nem, akkor az szezon 20-ával aztán tényleg elkezdünk bele.
1: Oké, hát nagyon sok vendéget és jó időt kívánok akkor a Veszprém Fest szervezőinek is, meg a látogatóknak is júli
2: 15-18.
1: Nagyon szépen köszönöm, Mészáros Zoltán, Veszprém Fest alapító vezető igazgatója volt a vendég. Köszönöm.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon. Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig.
2: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Bécsi úton befelé a Vörösvári út után a külső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Szerémi úton a Hengermalom útnál. Lassú haladás a Szél-Kálmán tér környékén, a budai alsórakparton a Margit hídtól délre, a Rákóczi hídon és az Árpád hídon Budára. Nehéz az előrejutás a Rákóczi úton befelé, illetve a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. Csütörtöktől lezárják a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. A 11. kerületben a Fehérvári úton a Hausmann Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. Az érintett BKK villamosok módosított, illetve rövidített vonalon közlekednek. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a közös csomópontnál csak egy sávjárható csatornajavítás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 5 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az építőipar termelése májusban 6,5%-kal esett vissza havi szinten, így az áprilisi felpattanás után újra jött a lejtmenet az ágazatban, éves alapon 6,7%-os volt a visszaesés. Az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke szerint a lakásfelújítás lehet az a terület, ahol növekedés van, minden más rész adatban negatív a tendencia. Koi László szerint a fő ok, hogy kifutottak a korábbi állami projektek.
5: Azzal együtt, hogy egy alacsony 2025-ös bázishoz mérünk, negatívak az építőipar számai az előző hónaphoz, meg múlt év májusához viszonyítva is. Nyilvánvalóan ez a fizetőképes megrendelés csökkenése az, ami okozza, és minden területen csökkenés tapasztalható. Tehát az állami közösségi megrendeléseknél, a nagy befektetők megrendeléseinél, és a lakosság megrendeléseinél is egy elbizonytalanodás csökkenés látható.
4: Betiltotta a kotorékvadászatot az élő környezetért felelős miniszter. A kotorékozás egy speciális vadászati mód, amely során kutyákat használnak olyan föld alatti üregekben élő állatok felkutatására, mint a róka, a borz vagy épp a sakál. A vadász az erre a célra tenyésztett kotorékebek segítségével vagy kiugrasztja a vadat a felszínre lelövés céljából, vagy a kutya a föld alatt ejti el azt. Gajdos Lászlót hallják.
6: Ma találkoztam természetvédő civil szervezetekkel, és bejelentettem, hogy kezdeményezem a kormánynál Magyarországon a kotorékozás betiltását. Ez a legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. A föld alatti viadalban megsérül a róka is, megsérül a kutya is, és biztos, hogy elpusztulnak a kisrókák. Ezt nem engedhetjük, ilyen kegyetlenül nem lehet vadászni már Magyarországon.
4: Minden kormányzati próbálkozás ellenére évek óta óriási a visszaesés a kínai ingatlan piacon. 2021-ben még felfutás volt, azóta folyamatos lejtmenetben az ágazat. A legnagyobb városokban mérséklődő a probléma, a kisebb városokban viszont van, ahol 30%-ot estek az árak 5 év alatt. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa szerint a legnagyobb probléma a kínai gazdaságpolitikából ered, mert a befektetők elvesztették a bizalmat a kormány felé. Eszterhai Viktort hallják.

0: nagyvárosok azok, ahol végtelenül van lényegében továbbra is munkalehetőség Kínán belül, tehát ezek folyamatos mágnesként működnek továbbra is. Van vidékről migráció a városokba. Az urbanizációs ráta úgy tervezik, hogy a következő évtizedekben 80% fölé megy, ami technikailag mindig azt jelenti, hogy 150-200 millió embert be kell majd költöztetni a városokba. Ez nem mindegy, hogy hova. Shanghai, Peking lakossága elérte a maximumot. Jelenleg egy olyan nagyváros van, ahova viszonylag szabadon lehet továbbra is költözni, Shenzhen. És hát ugye ez volt a nagy boomnak az oka, hogy a második, harmadik szintű városokban ezért építettek szabadlátlanul befektetők. Nem is a mennyiséggel van probléma, hogy 60-70 millió lakásra nincs szükség, hanem elsősorban, hogy nem biztos, hogy ott van szükség, ahol felépítették. Tehát ez az elsősorban a probléma.
1: Az ukrán parlament megszavazta a Julija Sviridenko miniszterelnök felmentését. Ennek értelmében a teljes kormány távozik hivatalából. Az új kabinet kinevezéséről várhatóan július 16-án szavaz a parlament. Addig Denis Smihál első miniszterelnök helyettes és korábbi miniszterelnök látja el ideiglenesen a kormányfői feladatokat. Sviridenko beszédében megköszönte a képviselőknek és az állami intézményeknek az elmúlt egy év közös munkáját, Volodymyr Zelenszky elnöknek pedig a bizalmat. Szavai szerint a következő kormány legnagyobb kihívása a tél átvészelése lesz, ugyanakkor az ország már aktívan készül rá, és folytatódik valamennyi régió ellenálló képességének javítása. Az új miniszterelnök személyéről egyelőre nem született végleges döntés Ukrajnában, négyen lehetnek esélyesek a posztra. Szerhij Korecki, a Naftoház állami gázvállalat igazgató tanácsi elnöke és az ukrán nafta olajipari vállalat vezérigazgatója, Denis Mihály miniszterelnök helyettes energetikai miniszter, Mihajlo Fedorov védelmi miniszter és Ihor Cserehov Harkiv polgármestere. Az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolta a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az Ománi öböl feletti légi útvonalakat az Irán és az Egyesült Államok közötti összecsapások kiújulása miatt. A javaslat minden repülési magasságra és repülési szintre érvényes, július 29-ig marad hatályban. A repülésbiztonsági ügynökség szerint a hormozi szoros ellenőrzésére irányuló iráni törekvések, a kereskedelmi hajók elleni ismétlődő támadások és az ezekhez kapcsolódó amerikai katonai műveletek jelentős veszélyt jelentenek a térség légterében. A hormozi szorosban érvényes nemzetközi hajózási szabályok tiszteletben tartására szólította fel az iráni konfliktusban résztvevő összes felet az ománi külügyminisztérium. Az Egyesült Arab Emírségek Védelmi Minisztérium ma nem sokkal korábban közölte, hogy iráni támadás érte két tankerét a szorosban. Egy indiai állampolgár életét vesztette, 8 másik pedig megsebesült. A támadás előzménye, hogy az Egyesült Államok újra bombázta Irán területét. Az iráni forradalmi gárda azzal indokolta két szupertanker megtámadását, hogy jeladói ki voltak kapcsolva, és a nekik szóló figyelmeztetéseket figyelmen kívül hagyva próbáltak végighajózni a szoroson. Az emírségek állami olajipari óriás vállalata az egyik legaktívabb résztvevője annak az amerikai hadműveletnek, amellyel az a cél, hogy a Perzsa-öbölből származó nyersolajat hajóról hajóra történő többszöri átszivattyúzással juttassák el a hormozi szoroson át a nemzetközi vevőknek. Az emírségek védelmi minisztériuma a támadást a nemzetközi jog súlyos megsértésének nevezte, és fenntartják maguknak a jogot arra, hogy válaszlépéseket tegyenek. Az Európai Bizottság és az Egyesült Királyság aláírta a Gibraltárra vonatkozó megállapodást. Ennek egyik sarkalatos eleme az, hogy az áruforgalmat és az utazókat nem kell ellenőrizni Gibraltár és Spanyolország szárazföldi határain. A brit EU-tagságról 2016-ban tartott népszavazáson a gibraltáriak 96%-a bennmaradásra voksolt. Gibraltár ennek ellenére az Egyesült Királysággal együtt kilépett az Európai Unióból, és ezért volt szükség a kereskedelmet, valamint a gibraltári határforgalmat szabályozó külön megállapodásra. A megállapodás, amely holnaptól lép ideiglenesen hatályba, teljessé teszi az EU és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatok jogi keretét a Szigetország uniós kilépését követően.
2: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
1: Ma igen csak hullámzó hangulatú volt a tőzsdei kereskedés Európában, és hát még jelenleg is ugye tart kb. 3-4 órát. Egyelőre a főbb indexek stagnálnak, vagy nagyon enyhén emelkednek. A Wall Street-en a Dow Jones 2%-os mínuszból áll fel, most már 1%-os pluszban, csak úgy, mint az S&P 500, a Nasdaq 1%-kal erősödik. A hazai BUX 1,5%-kal tudott ma emelkedni, 143.348 pontig, a forgalom 24 milliárd 905 millió forint volt. 3,5%-ot rallizott a MOL 4250 forintra. Az OTP 1,3%-os plusszal zárt 45.700 forinton, a Richter 1,1%-ot emelkedett 12.030 forintra, míg a Magyar Telekom 0,5%-ot gyengült 2.626 forintig, a Forage 9%-os mínusszal zárt 1.806 forinton. A forint az esti órákra erősödik, most 358 forinton az euró. A kőolaj árfolyama a napközbeni 4%-os pluszból visszajött 1,5% közötti emelkedésbe, de ez még mindig 84,56 dollár Brent és 78,84 dollár amerikai könnyűolaj árat jelent. Az orosz hadsereg csoportos csapásokat mért kijevi hadipari vállalatokra és az Odessa megyei Juzsnyi kikötőjére, ahol az ukrán fegyveres erők üzemanyag és kenőanyag lerakatait semmisítették meg, között a moszkvai védelmi tárca. Ukrán dróntámadásért két oroszországi kőolajfinomítót, az egyik célpont a frontvonaltól több mint 1400 kilométerre fekvő Baskir földi Szalavat ipari területén található, ahol a lezuhant roncsok miatt több helyen füst keletkezett. A helyi hatóságok szerint áldozatok nincsenek, a tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén. Egy másik támadás a krasznodári határterületen Afipszki közelében lévő finomítót érte, az üzem kigyulladt, a károk mértékéről egyelőre nem közöltek részleteket.
2: Időjárás jelentés.
1: Az esti órában a gomoly felhők nagyrészt feloszlanak, miközben nyugat felől változó mennyiségű és vastagságú felhőzet érkezik. Késő délutántól a Nyugat-Dunántúlon előfordulhatnak nyugatról kelet felé tartó csapadék gócok, amelyek késő estétől éjféltől a középső ország részbe is átterjedhetnek, majd tovább haladnak holnap kelet felé. Északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Holnap általában több órás napsütésre van kilátás, időnként délutántól alakulhatnak ki szorványosan záporok, zivatarok, amelyeket intenzív csapadékhullás, jégeső, erős, viharos széllökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 27 és 34 fok között várható.
2: Sporthírek a 94.2.
1: Kubatov Gábor átveszi a Ferencváros ügyvezető feladatait. A klubelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy közös megegyezéssel váltja Nyíri Zoltánt ebben a szerepkörben. Kubatov Gábor megköszönte Nyíri Zoltán elmúlt években végzett munkáját a Ferencvárosnál. Nyíri Zoltán 2011-től elnöki tanácsadóként, 14-től pedig elnökségi tagként dolgozott, később operatív igazgatóként, majd ügyvezető alelnökként. Fokozott biztonsági intézkedésekkel készül Atlanta az Argentina-Anglia világbajnoki elődöntőre. A címvédő argentinok holnap magyar idő szerint 21 órától játszanak az angol válogatottal. Az atlantai rendőrség plusz egységeket vezényel a város stratégiai és nagyforgalmú pontjaira, hogy megelőzze az esetleges rendbontásokat. A hatóságok a mérkőzést a legmagasabb kockázati kategóriába sorolták, részben a két ország történelmi és futballtörténeti feszültségei miatt. A játékosok ugyanakkor mindkét oldalon azt hangsúlyozzák, hogy ez csak egy futballmérkőzés lesz. Ma este 9 órakor Franciaország és Spanyolország mérkőzik meg egymással a másik, texasi Arlingtonban rendezett elődöntőben.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together.
1: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
2: Folytassuk a közös rádiózást, ez a Monitor délután itt a Trend

0: eljutottam oda, hogy tulajdonképpen amit csinálok, az az egészséges életnek a megőrzése. És a magyarországi legtöbb kolléga, aki például ezt csinálja, de Európába eljut körülbelül eddig a szintig, de amikor a hormonokról van szó, amikor arról van szó, hogy magas dózisba vitaminokat adni, valószínűleg azért, mert nem tudják, hogy miért kell azt adni, illetve hogyha arra az anyagcserebetegségről, hogy pirolúria van szó, ami egy olyan anyagcserebetegség, ami az 50-es években Amerikában a pszichiáterek felfedeztek, és ezt tulajdonképpen mindenkinek ismerni kell, itt Magyarországon szerintem nincs két orvos, aki erről tudna. Ez a pirolúria, ez a legfontosabb alapja a megbetegedéseinknek, vagy az, hogy egészséges maradunk, vagy maradsz, vagy beteg leszel, és ez a pirolúria, ez nálunk a hormonális problémák mellett a legfontosabb oka annak, amiért te tulajdonképpen akármilyen szervet veszünk, meg fogsz betegedni. És akkor eljutottam ide erre a pontra, ahol most vagyok, és összeállítottam ezt az egész protokollt, és kiküldtem a betegeimnek egy kedves levelet, hogy foglaljátok légy szíves össze azokat a változásokat, mi történt azóta, mióta nálunk vagytok. És akkor ja, kaptunk egy pár száz
1: visszajelzést,
0: pár száz beteget
1: fontos.
0: Kaptam, hiszen, mert ugye én nem csinálok sztadikat, tehát ezt nem lehet statisztikailag kielemezni. Ez egyszerűen ezt csinálod, fölépíted úgy, én nem dolgozok diagnózisokkal, nem nincs olyan, hogy most coxartrózis kopása a csípőnek, vagy hasonló, tehát ez mind eltereli a figyelmedet arról az egészről, arra a legfontosabb dologról, hogy de mi az oka, vagy miért van epehólyakba a köved. Az epehólyakkő az gyakorlatilag 95%-ban pajzsmirigy hormonokkal függ össze. Nem vizsgálja senki se, mert a vérértékek normálisak. Visszatérve a betegek ezt leírták, és akkor rájöttem arra, hogy teljesen mindegy, hogy milyen problémát a terméketlenségtől, a ki nem hordott terhességekig, a epekövesség, vagy a krónikus fáradékonyság, ami a tevékenységem 70%-át teszi ki, az úgynevezett CFS, krónikus fatig szindróma, vagy a long covid, vagy post covid, ahogy azt ismerjük. Tehát ezek mindig hatnak. Csak hozzá kell találnod egy beteget, és ezért fontos a beteget informálni, mert látod, hogy ez a beteg, ez hajlandó ezt felvenni, mint információt, hajlandó veled együtt dolgozni, vagy pedig látod, hogy hát ez az információ az nem jutott el hozzá, nem érti az egészet, nem tudja elképzelni, hogy ez így működhet, és azzal a betege nincs értelme foglalkozni, mert annak gyógyszer kell, annak operáció kell, pehólyag eltávolítás, meg hasonló, mert azt ismeri, azt tudja, és azt tudja hova tenni a saját kis világába. Viszont vannak nagyon sokan, akik leírják, hogy mióta hozzám jött, ez és ez is, ez is, tehát ezek a struktúrált betegek, és ilyen struktúrált betegből sajnos még nem sok van, ez többek között a nevelésnek, az iskolának, az egyetemnek, meg mindennek a következménye, mert mindenki farmakoterápia, tehát gyógyszer orientált, és mindenki úgy gondolja, hogy ott a doktor, majd elmegyek hozzá, kapok egy tablettát, és akkor minden megoldódik. Ez így is van, az esetek egy jó részében, és jó, hogy van klasszikus orvoslás, mert nagyon sok akut probléma van. De a krónikus problémák kezelésében, és ezt merem állítani 100%-os biztonsággal, semmi helye nincs egyetlen gyógyszernek se.
1: Ez a szemlélet, amit képviselsz, Svájcban mennyire közeli az orvostársadalomhoz? Vagy ott is
0: nem
1: úttörő?
0: Ott is nagyon. Ott nagyon, nagyon erős a... Tehát ahol én lakom, ott koncentrálódik egy farma, hogy mondjam, potenciál, egy gyógyszergyári potenciál, körülbelül olyan 3-500 milliárd svájci frank forgalom. Az iszonyatos összeg. Tehát ott mindenki meg van véve. Ott nincs olyan orvos, aki velem kommunikálni akarna. Viszont ami érdekes, hogy kritizálnak, meg a betegek előtt lehúznak mindenféle undorítóbb, meg olyan dolgok, aminek igazságtartalma nincs is. És viszont, hogyha konkrét kérdésük lenne egy betegek kapcsolatban, és kritizálnak engem, hogy azt miért csináltam, mert még azt hatott is, senki föl nem hív telefonon, hogy kiálljon egy diszkusszióra, hogy elmondja, hogy te ezt én így gondolom, és te ezt rosszul csináltad, hanem csak ilyen betegek által a háttérből visszajött zörejekből tudom meg, hogy hát ez már megint ezt mondta rólam, ezt megint az utóbbi időben ezt nem veszem figyelembe.
1: Egyébként, hogyha egy-egy beteg hozzád kerül, mennyi ideig kezeled vagy dolgozol vele? Nem tudom, hogy jobb ezt megfogalmazni.
0: Hát 1 és 5 év. Tehát, ezek
1: hosszú távú közös gondolkodások?
0: És sokan vannak, akik már 13 éve ott vannak nálam, mióta átvettem a praxis 13 éve. Tudod, ez olyan, mint belekerül egy

0: 50 körül nő a menopauzába, és előjönnek a problémák. A problémák halma jön elő, tehát a csontfájdalomtól, az alvászavarig, az izzadástól mindenféle. És ez a strukturált nőbeteg, ez tudja, hogy miért jön oda, neki problémái vannak, és elvárja tőlem, hogy én elmondjam neki, hogy ő neki mit kell csinálni, és akkor ez egy, és ő beleveti magát, hogy így mondjam, a gyógyulásba, és akkor dolgozik rajta, és akkor látja, hogy hát segítettek nekem, 3 hónap múlva, 6 hónap múlva visszajön, és mint egy fixálódtak az én tevékenységemre. Tehát visszajönnek, hogy mindig halljanak valami újabbat, de ők nagyon jól tudják, hogy ezt miért csinálják, és ez egy hosszú távú, hogy így mondjam, munkakapcsolat. Tehát én nem mondok senkinek semmit, hogy ezt neked most így kell csinálni, és hogy most 3 évre vagy 5 évre. Aztán vannak olyan betegségek, vagy hogy így mondjam, problémák, mint a long covid, amihez, hogy a beteget az ágyból kivegyem, egy rossz szóval fogalmazva, tehát egy olyan ágyba fekvő beteget, aki gyakorlatilag már a csészét sem nagyon tudja a kezébe tartani, hogy abból újra munkaképes embert csináljak, és ilyenből tudnék mutatni több tucatot, ahhoz körülbelül 3 évre van szükség. És ez az, amit nem fogadnak el. Tehát nem találtam még olyan grémiumot, olyan kolléga kört, egyetemet se, sehol, ahol én bemutathattam volna azt, hogy fiúk, hát ez van.
1: Mert hogy hogyan dolgozol?
0: Hogy a betegeket meghívni.
1: És a hallgatók.
0: Így van, hogy a betegeket behívni oda, hajlandó vagyok, és csomó beteg van. A lányom most csinált 3 interjút 3 betegünkkel, mert egy könyvet írtam a tapasztalatunkra az elmúlt 10 évről, ez most fog megjelenni az úgynevezett Van segítség, az a címe, long covid és chronic fatigue szindrómával
1: ez kapcsolatban. Ez Svájcban, vagy itt Magyarországon?
0: Ez németül jelenik meg most, de magyarul is meg fog jelenni. Lenni. De a lényeg az, hogy ennél tudom, hogy körülbelül 3 év az, amire szükségünk van, és azért 3 év alatt általában a többsége a betegeknek olyan 60-80, némelyik 100%-ba újra vissza tud állni a kereső, felveszi újra a munkaképességét, és dolgozni tud.
1: Mi történik egyébként ilyenkor a betegekkel, vagy milyen tanácsokat adsz, miben, hogyan tudnak együttműködni, mi az, ami segít?
0: Ezeket a lépéseket, amiből felépül az egész, először megérteni azt, hogy miért vizsgálunk dolgokat, utána megcsinálni a vizsgálatokat, utána egy magyarázom neki, hogy milyen hiányállapotaik vannak, és utána jönnek a lépések, hogy felépítjük a terápiát, mert minden valamire épül, tehát nem kezdheted el egyből pajzsmirigy hormonnal kezelni azt a beteget, akinek a teste az annyira erőtlen, és annyira elveszítette az alapanyagait, a tartalékait, hanem először el kell érned azt a szintet, hogy a betegnek adhatsz már olyan dolgokat is, és ezt meg kell érteni a betegnek, mert ugye mindenki, amikor odajön, akkor először azt akarja, hogy hát minél gyorsabban, hogy tudok neki segíteni. Sok ember fixálva van a gyógyszeres kezelésre, mert ugye beveszek egy fájdalomcsillapot, 30 perc múlva nem fáj. De ez a long covidnál, és ezt tudják a betegeink jó része, mert általában úgy jönnek, hogy 2-3-5 év némelyiknek 15 éves előzménye van. És már volt 100 orvosnál, van, aki leírta nekem 200, nem tudom meddig a kollégákat, akiket ő meglátogatott. És ezeket a beteget vezetni kell, de ők maguknak csinálják a kezelést, mert ők észreveszik azt, hogy ebből a hormonból nekem ennyit kell szedni, tehát hogyha őt, mitől beállítom egy pajzsmirigy hormonra, és elmagyarázom neki, hogy miért, akkor ő szép lassan annak megfelelően, hogy hogy érzi magát, és hogy változik a tünetei, eléri azt a dózisát ennek a gyógyszernek, és azért mondom, hogy ez strukturált olyan emberekkelnek, akik akarják azt, hogy te segíts neki, és nem azt akarják, hogy felírjak neki tablettát, és akkor körülbelül 1-2 valakinél tényleg 3 év, és ezek közé tartoznak 14 éves gyerekek, akik meg 10 évesek, akiket ugyanúgy kell kezelni, és ezekből 10 000-ek vannak Svájcban is, és akkor egyszer azt mondja, hogy akkor most jó. Most úgy érzem, hogy és akkor mindenféle anyagból, a vitamin, a B12-ből, a B6-ból, a cinkből, a magnéziumból, vagy amit éppen szedett, ő beállítja magának, hogy megmondja, hogy nekem ebből 300 mg kell. És ezt megtanulod egy idő után. Tehát ez tényleg, azt csak tudom mondani, ott ülsz az osztályterembe, te vagy a tanárnéni, és te elmondod nekik, hogy hát Goethe az mi is volt, tehát elmondom neki, hogy és akkor állítsátok össze a Goethe, mit tudom én, a Faustjából azt, ami számotokra fontos, és akkor összeállítják, és ez nekem ezt tetszik. Hmm. Tehát nagyjából ugyanez ez a, ez egy nagyon nehéz folyamat, mert mondom, sokan ezt nem fogadják így el, és nem hajlandók velük.
1: Ez az, amiről beszélsz, ez az ortomolekuláris medicina?
0: Vagy ez az ortomolekuláris medicina, igen, de az ortomolekuláris medicina az csak az alapja annak, hogy te elérd azt, hogy a sejtjeid olyan töltöttségi állapotot érjenek el, ami már megengedi azt, hogy a sejtektől elvárj valamit. Mert hogyha nincsenek ott azok a vitaminok, nincs ott az a fehérje, nincs ott az a energiamennyiség, ugye az étkezés ezért rendkívül fontos, és a sejtek azok kiszolgáltatottak mindenféle impulzusnak, ami túl erős, akkor az ortomolekuláris medicina nélkül ezt az állapotot nem tud elérni. És akkor itt jön az, amit írtam is az összefoglalóba, amit elküldtem nektek, hogy van ez az úgynevezett magas dózisú ortomolekuláris terápia. És ez azzal függ össze, amit körülbelül 100 éve tudunk, hogy vannak enzimeink, akik életfontosságúak. És tudjuk, hogy ezek az enzimeknek van egy úgynevezett polimorfizmusok, tehát egy sok rétűsége. Az, ami nálad így működik, az nálam másként. Viszont ezt nem tudjuk rutinszerűen mindegyiket megvizsgálni. És az amerikaiak egyszerűen kipróbálták az 50-es években, hogy adok a vitaminokból nem 1,5 mikrogramot, hanem adok 1000-szer annyit. Például az a B12-re. És észrevették azt, hogy hát ez egész másként működik. Például a fibromialgia, amit valószínűleg hallottál, tehát egy krónikus betegség, ami például a menopauzában iszonyat gyakran előfordul, az B12-vel és ott magas dózisú B-vitaminokkal meg tud gyógyítani. Tehát elmúlnak a tünetei. Miért? Mert a B12 gyulladás csökkentőszer. Tehát nincs olyan vitamin, nem tudnék olyat említeni, a cinkből is, hát ugye 5 mg a napi dózis, az amerikaiak 600-at adtak, 600 mg-tól sincs senkinek semmi baja, és én ezt tudom nagyon jó, mert én ezt magamon is kipróbáltam. Én is szedek 100 mg-ot minden nap, már nem tudom mióta. Semmiféle problémád nincsen. Hmm. Persze vannak individuális különbségek. Tehát minden természetes anyag, hogyha olyan mennyiségben adod, ahogy kellene adni, akkor nem fog téged károsítani és bántani, hanem egy megfelelő hatást fog kiváltani a szervezetbe, ami aztán ahhoz vezethet, hogy te esetleg könnyebben tudsz a WC-re menni, jobban emésztesz, vagy jobb lesz a agyi tevékenységed.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik, de vendégem a stúdióban továbbra is dr. Csepregi Antal, belgyógyász, gasztroenterológus, a holisztikus és az ortomolekuláris szemléletű gyógyítás képviselője. Folytatásban én azt gondolom, hogy arra keresni fogjuk a választ, hogy emberek milliói miért érzik ma azt, hogy bár a leleteik rendben vannak, mégsem érzik magukat egészségesnek. Szó lesz a mikrobiomról, a krónikus fáradtságról, a sejt szintű energiatermelésről, amiben már egy kicsit úgy bele is kaptunk. Folytatjuk innen, tartsanak velünk továbbra is.
2: Hamarosan folytatódik a nap vendége.

0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél hét, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a Perzsöl-ből menti államokkal kötendő kétoldalú kereskedelmi és beruházási megállapodások lépnek annak a 20%-os tranzitdíjnak a helyébe, amelyet egy nappal korábban javasolt kivetni a hormuzi szorosan áthaladó hajókra. Az amerikai vezető tegnap azt közölte, hogy ők veszik át a világkereskedelem szempontjából kulcsfontosságú vízi útvonal ellenőrzését, az irániak viszont közölték, hogy továbbra is ők felügyelik az átjárót. Napközben több közel-keleti lap arról írt, hogy átfogó amerikai támadás érte Bushert, egy olyan kikötővárost, aminek a közelében nukleáris létesítmény is működik. A várost négy találat érte, hogy pontosan mely területeit és hogy ezek milyen károkat okoztak, azt nem tudni.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,5%-os emelkedéssel 143.348 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 25 milliárd forint volt. A MOL-t az emelkedő olajár segítette 3,5%-os pluszban 4.250 forintig. Az OTP 1,3%-kal emelkedett 45.700 forintra, a Magyar Telekom 0,5%-kal csökkent 2.626 forintra, a Richter 1,1%-kal erősödött 12.030 forintig. Európában emelkedtek a főbb tőzsdeindexek, a londoni börze 0,3%-ot, a német DAX 1,1%-ot, akárcsak a francia, az olasz és a spanyol tőzsde. A Wall Street-en jelen pillanatban a Dow Jones mutatója egy enyhe 0,2%-os mínuszban jár, 0,2%-kal emelkedik az S&P 500, 0,7%-kal pedig a Nasdaq. Az euró-dollárral szembeni árfolyama jelenleg 1,1433-as szinten jár. A kőolaj volt napközben 4%-os pluszban is, most visszajött 2%-osra. Az amerikai könnyolaj 79,14 dollár, a Brentet 84,92 dollár jegyzik. Idehaza megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot este nyújtották be az országgyűlésnek. A Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által kidolgozott, a parlamenti honlapon olvasható előterjesztés szerint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvényt módosítják. Az előterjesztés alapján a törvény elfogadása után az engedélyezési rendszer objektív, hatósági alapokon álló lesz, így kellően érvényesülnek a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási és közegészségügyi garanciák. Az ukrán parlament megszavazta a Julijas Virigyenko miniszterelnök felmentését. Ennek értelmében a teljes kormány távozik hivatalából, két nap múlva szavaznak majd az új kabinetről az ukrán parlamentben. Addig Denis Smihál első miniszterelnök helyettes és korábbi miniszterelnök látja el ideiglenesen a kormányfői feladatokat. Négyen esélyesek a posztra: Szerhi Korecki, a Naftoház állami gázvállalat igazgató tanácsi elnöke, Denis Mihály miniszterelnök helyettes energetikai miniszter, Mihajlo Fedorov védelmi miniszter, illetve Ihor Tyerehov Harkiv polgármestere.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban az északi észak-keleti ország részben lehet még zápor, zivatar, máshogy kiderül az ég, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Holnap általában több órás napsütése van kilátás, délutántól lehetnek szorványosan záporok, zivatarok, a zivatarokat intenzív csapadék hullás, jégeső, erős viharos széllökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet a holnap általában 27 és 34 fok között várható. 18 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 7 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
2: A nap vendége továbbra is dr. Csepregi Antal, belgyógyász, gastroenterológus, a holisztikus és az ortomolekuláris szemléletű gyógyítás képviselője, és hát ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy nagyon sok ember akkor is betegnek, vagy nem jól érzi magát, vagy nem jól érzi magát, ha a labor eredményei rendben vannak. Mi lehet az oka ennek, vagy te milyen okot látsz mögött?
3: Hát a kérdés az, hogy milyen laborparaméterekről beszélünk, miket tart szükségesnek a házi orvos, vagy az, aki a kontrollt, vagy a vizsgálatot elrendeli, vagy megnézi, hogy azok a paraméterek, azok tulajdonképpen mire vonatkoznak. Engem az a tapasztalatom, hogy azok a paraméterek, amiket rutinszerűen amik meghatározásra kerülnek, nem csak Svájcban, itt Magyarországon is, azoknak semmi közük nincs a valódi okához az ő panaszainak. Tehát most egy példát mondok, Magyarországon van egy rutin, amiben megmérik a szabadvasnak a szintjét. De a ferritint azt már nem mérik meg, mert azt nem fizeti a társadalombiztosítás. A ferritin az, ami általában megmutatja azt, hogy mennyi a vasnak a mennyiség a szervezetben, amit elraktároztunk. És ez annyira bosszantó tapasztalat, amit megfigyelek itt, tehát nem tudja senki sem megmondani, mert a szabad vas érték az általában még vashiánynál is normális, hogy egy nőbetegnek például, menopauza előtt különösen, hogy az a mért vas érték, az tényleg elmondja azt, hogy miért fáradék, hogy miért nem tud koncentrálni. És hogyha megmérnék a ferritin értéket, akkor mindenki tudná, hogy vashiánya van. Ezt valószínűleg azért nem mérik meg, mert vasat Magyarországon gyakorlatilag nem adnak, csak kórházba, tehát ezzel mint egy költségeket spórolnak. De ennél van egy sokkal bosszantóbb dolog, ez diszkriminációnak nevezném, hogy egy nőbetegnek normális a vas vagy ferritin értéke, hogy ez a raktárvasnak az értéke 15 és 150 között. Egy férfinek viszont csak 30 és 400 között normális. Tehát egy nőbeteg, akinek 120-as értéke van, a kiváló vas ellátása van, de a 120-as érték a férfiaknál az alsó egyharmadban van. És hát a vasat rengeteget adok ezeknek a fáradékony betegeknek, és én nagyon jól tudom, hogy 200 és 300 között van az ideális érték. És soha nem értettem meg, hogy miért normális egy nő betegni a 150-es, vagy a 400-as érték, a pajzsmirigy hormonok, amiket szintén rutinszer megmérnek. Vagy meg kellene, hogy mérjenek. TSH az, ami az agyból jön. Ez egy olyan hormon, aminek a pajzsmirigyhez semmi köze nincs, ez csak azt mutatja, hogy az agyban milyen jó a pajzsmirigy hormon ellátás. Magyarországon csak a TSH-t méri, és hogyha az normális, akkor mindenki meg van nyugodva, ez nem lehet pajzsmirigy betegség. De ha megmérnék a szabad hormonokat, meg még az úgynevezett blokkoló hatású hormonoknak a szintjét, akkor mindenki rádöbbenne arra, hogy hát tulajdonképpen ez a nő vagy férfi beteg, ez nagyon, nagyon rosszul van pajzsmirigy hormonokkal ellátva, tehát lehet, hogy a fáradékonyságának, vagy a szorulásának, székrekedésének ez az egyik oka. És akkor jönnek még a referenciaértékek további paramétereknél. Egyik laborba ez még normális, a másikba ez már nagyon magas, tehát összevisszaság van, és kaphat az ember egy olyan laborleletet, és hogyha én ránézek, mert én próbálok a számok mögött olvasni, akkor látom, hogy hát ez a vérkép, ez ugye normálisnak néz ki, de nagyon nagyok a vörös vértestek. Ugyan még nem a patológiás tartományban vannak, de ez az úgynevezett MCV érték, már 90 fölött van, ez súlyos B12 hiányra utal, meg pajzsmirigy hormon hiányra. És hogyha egy fáradékony beteg jön hozzám, és mondjuk ferritin értéke van 100-as, nőbeteg, és magas ez az úgynevezett MCV értéke, akkor én adok neki B12-t és vasat. Tehát a laborlelet, ha csak bizonyos paraméterekre koncentrálunk, akkor már a referenciaérték, az úgynevezett még normális, de tulajdonképpen már lehet, hogy patológiás, ebbe is hatalmas eltérések vannak, és nincs igazán magyarázat rá, hogy miért normális az, ami tulajdonképpen valószínűleg már nem normális. És akkor van egy másik csoportja a laborleleteknek, amik soha nem kerülnek meghatározásra. Ezek azok, amiket én bevezettem a praxisba. Azon kívül, amit a legtöbb magyar ember ismer, azon kívül még van körülbelül 100 olyan eszenciális laborérték, ami nélkül senki meg nem tudja mondani, hogy valaki miért beteg, vagy miért vannak olyan tünetei és panaszai, ami ennekkel az orvoshoz érkezik. És ez a legszörnyűbb, mert ez megint csak a költségeknek a csökkentése, és az biztos, hogyha egy beteg betegként, vagy betegnek érzi magát, és normális a laborlelete, akkor mindenképpen tovább kell lépni. Vannak olyan laborparaméterek, amik nem kerülnek meghatározásra, és ezeket a laborparamétereket kellene a úgynevezett második lépésbe, a diagnosztikába elővenni.
2: Több egyébként a férfi vagy a női beteg nálad?
3: A női betegek teszik ki a 90%-át a betegeknek. A nők szenzibilizáltak arra, ha egy nőnek problémája van, az nem próbálja, mint egy férfi, a szőnyeg alá söpörni, és beszélni róla, mint hogyha az nem létezne. A nők abban a pillanatban lépnek, jönnek, és szeretnék tudni, és ők a legjobb partnerek ebben, hogy megbeszéljük a dolgokat, és hogy bevonásra kerüljenek a gyógyulási folyamatba, és ők nagyon aktívan csinálják a tevékenységük.
2: Most az elmúlt években rengeteget hallunk a mikrobiomról, ennek szerepéről, fontosságáról. Miért kerültek ennyire a figyelem központjába?
3: Hát szerintem ennek több magyarázata is van. Az első az, hogy olyan labor módszerek kerültek a rutin diagnosztikába, amik nem kerülnek sokba, amik lehetővé teszik, hogy egy részletes úgynevezett mikrobiom analízist csináljunk. Azon kívül szerintem a másik az, hogy és tulajdonképpen én is ezzel kezdtem az egész terápiát, mert ez az a terület, amit hogyha megpróbálsz befolyásolni, sok kárt nem tudsz okozni. Tehát, hogy ezt most pontosan öngagyarázzam, hiányoznak neked baktériumok, vannak rossz baktériumaid, megpróbál ezeket a jó baktériumokat megerősíteni, a rosszakat növényanyagokkal, vagy esetleg egy hetes antibiotikummal megölni, és várod, hogy majd történjen valami, illetve próbálod a baktériumoknak az ellátását javítani, tehát adsz nekik úgynevezett prebiotikumot, olyan növényi anyagot, amit szeretnek, amit földolgoznak, és akkor ez sokszor sikert okoz, különösen krónikus betegségeknél, bőrbetegségnél, vagy emésztési panaszoknál az esetek 30%-ában, viszont ez a siker ez nem tartós. Ez a mikrobiom analízis aztán továbbfejlődött, mert ugye megpróbáltak nagyon sok gyomorbélrecei problémát, például ezt az áteresztő bélszindrómát is valamiképpen magyarázni. Biztos, hogy együtt összefügg a mikrobiommal, és én ezt nagyon aktívan csináltam 2 évig, aztán körülbelül 2019-ben rádöbbentem arra, hogy ha abba hagyod a mikrobiómnak a úgynevezett intenzív támogatását, és nem lesz már ez annyira fontos, és a beteg is abba hagyja, mert úgy érzi, hogy egy kicsit jobb, akkor ugyanaz a probléma kerül vissza, ha még egyszer meghatározod a székletnek az összetételét, baktériumoknak a funkcióit, mint ami korábban volt. Tehát ez egy, mint egy csinálsz egy picit, egy kicsit támogatod, egy kicsit csinálod a terápiát, megváltoztatod az életmódot, megváltoztatod az étkezést, és akkor ezt csinálod, majd tudom, egy évig, de utána, mintha lanyhulna az úgynevezett aktivitása a betegnek, ugye hát senki nem akar éveken keresztül olyan dolgokról lemondani, ami esetleg hasznos vagy fontos számára, illetve hogy finom ételekről, és utána egy év múlva csinálsz megint egy mikrobiomvizsgálatot, és észreveszed azt, hogy ja, hát a régi helyzet állt vissza. És akkor én megkérdeztem magamat, hogy tulajdonképpen mindent, amit csináltam, az nagyon jó, de a betegek 60%-án nem használt, és 40-nél is csak úgy átmenetileg. Mi is az oka? És a mikrobiom az az első lépése az úgynevezett terápiás piramisnak, amit én felépítettem, mert a baktériumok és a nyálkahártya, ami egy egységet alkot, nem csak a gyomorbélrendszerben, hanem a légzőrendszerben, ott is van a mikrobiom, vagy a bőrünkön, annak szüksége van olyan anyagokra, és elsősorban hormonokra, amik lehetővé teszik azt, hogy jól regenerálódjon, hogy megfelelőképpen nőjön. A baktériumnak szükségük van pajzsmirigy hormonokra, 100%-ra meg vagyok róla győződve. Szüksége van mindenféle női és férfi nemi hormonokra, mert a menopauzában ugyan a nők csak hüvelyszárazságról beszélnek, de az egész nyálkahártya mindenhol ugyanilyen, és nincs hormon, ami segíteni, hogy felépüljön, tehát sokkal gyakoribb a mikrobiom eltérése. Én a mikrobiomot nagyon tisztelem, de én úgy gondolom, hogy ez egy kis része, és ez inkább tünete az egyéb súlyosabb problémáknak.
2: Amiről még mindenképpen érdemes lenne beszélnünk, hiszen a jövő orvoslásáról beszélünk valahol, a mesterséges intelligencia kérdése. Uh-huh. A saját praxisodban te használod?
3: Én használom, igen. Utána szoktam nézni sok dolognak, és egy kiváló, különösen, hogyha meg kell fogalmaznom dolgokat, hogyha olyan dolgoknak nézek utána, amiről kevés a fogalmam, vagy még nem hallottam róla, én úgy gondolom, hogy ragyogóan használható, és kiválóan működik. A mesterséges intelligenciára nagyon kell vigyázni. Tehát ugye azzal dolgozik, azzal az anyaggal, ami be van táplálva a rendszerbe, és nagyon félrevezethető lett. Tehát olyan dolgokat tud produkálni,
2: vagy evidenciának tekinteni.
3: Vagy evidenciának van tekintve, és rákérdezel, és azt mondod neki, hogy te tévedsz, ez nem így van, és visszakozik. Még olyan dolgokban is, amiről sok orvos, meg nagyon sok kolléga, aki jól kiismeri ebbe a területen, ezen a területen magát, azt mondja, hogy az ténylegesen úgy van. Tehát nem szabad neki hinni mindig, és nagyon óvatosan kell, különösen ez a betegeknek nagyon nehéz, óvatosan kell értékelni, de a KI rengeteg dolgot meggyorsít, megold számodra, és minél többet láttál az életben, és minél több beteggel konzultáltál, annál jobban érzed a hiányos, vagy az úgynevezett negatív oldalait a KI-nak, és főleg arra hívnám fel megint a figyelmet, hogy csak abból az információ halmazból tud a KI valamit kihozni, és ez az orvoslásban ez nagyon furcsa dolog, mert nagyon sok információ nem jut az interneten, nem elérhető az interneten, hogy olyan irányba terelheti el a problémát, amit tulajdonképpen inkább károsít, vagy a beteg érdekét nem 100%-ba képviseli.
2: És nyilván, ami még felmerül, hogy a mesterséges intelligencia milyen területen nem tudja soha helyettesíteni az orvos-beteg kapcsolatot.
3: Így, a tapasztalat. Tehát az, hogy ezt valamit, ami előtted van problémaként, ezt te láttad kétszer, a többi kolléga nem, vagy te ezt naponta rutinszerűen csinálod, és pontosan tudod, hogy ez meg ez lesz ennek a következménye, hogyha ezt meg ezt csinálsz.
2: Mi az, amiben segíti a mindennapi munkádat akár?
3: Hát, hogyha utána kell nézni például a gyógyszereknek. Tehát én gyógyszerekkel nem foglalkozom, különösen a legutóbbi 5 évben kapok információkat, de hogy én most utána nézek egy antitestnek, vagy egy mit tudom én, milyen gyulladáscsökkentőnek, nem szoktam, nincs is rá időm, akkor a KI-t megkérdezem, és látom azt, hogy milyen úton hat az a valami, és milyen mellékhatásai vannak. Ez főleg, ha el akarok, vagy meg akarok magyarázni valamit, ami számomra érthetetlen, és nem tudom biztosan, hogy ezzel a készítménnyel függhet össze, illetve hogyha van egy olyan ritkább betegség, amiben nem találkoztam még, vagy nem tudom, hogy az tulajdonképpen mit ért, vagy mi áll mögötte, akkor általában utána szoktam kérdezni, és akkor ő leírja azt, hogy tulajdonképpen miről is van szó, és akkor megpróbálom ezt beilleszteni abba, amit a betegről eddig információként nyertem, és gondolom, hogy tovább kellene lépni.
2: És ugye arról beszéltünk, hogy Svájcban dolgozol, de rendszeresen találkozol magyar páciensekkel is. Ők hogyan találnak meg téged?
3: Hát a többsége ismerősökön keresztül, illetve úgy, hogy az elmúlt években több betegünk jött, megint csak ismerettségen keresztül, ők hazatértek. Megosztották a tapasztalatokat, és akkor a ajánlás alapján jönnek hozzám, vagy telefonon történik a konzultáció, de a többsége az kijön hozzánk a praxisba, és legalább egyszer látom a problémákat, megbeszélem velük, és utána hazajönnek, és akkor megpróbáljuk telefonon tartani a kapcsolat, illetve interneten.
2: Hát, hogy említetted, hogy 1 vagy akár 3 év is lehet egy ilyen közös munka, tehát, hogy akkor ezt hosszú távon kell elképzelni. Milyen félreértésekkel találkozol a leggyakrabban az ortomolekuláris medicina kapcsán?
3: Hát a dózis kapcsán. Tehát az, hogy valaki ortomolekuláris medicinát csinál, orvoslást csinál, az még nem jelent a világon semmit se. És az a baj, hogy a javasolt mennyiségek, illetve kombinációk, amit a betegek szedniük kellene, illetve a betegeknek az életminőségét javíthatnák, azok olyan mennyiségben vannak javasolva, ahogy már említettem, ami nem is segíthet. Tehát a beteg hónapon keresztül szed készítményeket, sokszor nagyon drága készítményeket, összeállítva mindenféle hókusz-pókusz anyagokkal, és hát 3 hónap után, vagy 6 hónap után feladja, mert azt mondja, hogy ezt nem használt nekem. És ez egy nagyon nehéz dolog utána ezt a beteget újra motiválni, és elmagyarázni, hogy tulajdonképpen miről lehet szó, arra lehet szó, hogy neked van egy olyan enzim összetételed, ami a normális mennyiségre egyébként sem hatna, és nem használhatnak ezek neked csak magasabb dózisba, de én az utóbbi időben már nem is kezdek el ilyen mennyiségű például B-vitamint vagy magnéziumot adni, hanem azt, amit én tapasztalat alapján tudom, hogy segíthet a betegnek.
2: Zárásként az érdekelne, hogy miért érezted azt, hogy ilyen nagy közönség előtt is szeretnél beszélni? Erről a tevékenységről, erről a problémáról, erről a megoldási lehetőségről.
3: A legfontosabb az, hogy a terápia, amit összeállítottam az elmúlt 10 évben, az a saját hatásán saját magam is meglepődtem. Tehát ez a terápia gyakorlatilag minden problémánál segít, és legfőképpen azoknál a betegeknél, akik nagyon-nagyon rossz egészségi állapotban vannak a long covid következtében, vagy pedig azért, mert egy krónikus fárdékonyság szindrómába szenvednek. És mivel lehetőségem kevés van ezt az információt megosztani más emberekkel, és főleg az, hogy hogyan néz ki ez a kezelés, ezért úgy gondoltam, hogy megragadom azt az alkalmat, és nagyon hálás vagyok érte, hogy itt lehetek, hogy beszéljek azokról a tapasztalataimról, és azokról a terápiás módszerekről, amikből összeépül tulajdonképpen az a terápiás piramis, ami segít a betegeknek. És hozzáteszem azt, hogy ez csak körülbelül egy éve derült ki számomra, hogy amit csinálok, az a legjobb longevity. Tehát az, ami tulajdonképpen a ma úgynevezett egészséges élet meghosszabbításában, mint gyógyszeres terápia vagy egyéb módszerek számításba jönnek, azok számomra elfogadhatatlanok. Egyszerűen azért, mert van egy másik út, és ez a gyógyszerekkel kiegészített, illetve az aktuális vonalat képviselő úgynevezett longevity, az tulajdonképpen egy zsákutcája az egész orvoslásnak, és az én terápiámat javasolnám mindenkinek, aki szeretné az életét egészségbe, és ha lehet, akkor hosszan leélni.
2: Antal, köszönöm szépen a mai beszélgetést, hogy itt voltál.
3: Köszönöm szépen is.
2: Dr. Csepregi Antal belgyógyász, gastroenterológus, a holisztikus és ortomolekuláris gyógyítás képviselője volt ma a napvendége. Én megköszönöm a mai figyelmet, hallgassák a napvendégét minden este, Kutasi Juditot hallották.
0: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 7 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Mégsem lesz majd 20%-os amerikai tranzitdíj a hormuzi szorosabb. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a perzsölyből menti államokkal kötendő kétoldalú kereskedelmi és beruházási megállapodások lépnek a tranzitdíj helyébe, amelyet egy nappal korábban még kivetni javasolt a hormuzi szoroson áthaladó hajókra. Az amerikai vezető tegnap azt mondta, hogy ők veszik át a világkereskedelem szempontjából kulcsfontosságú vízi útvonal ellenőrzését, az irániak viszont közölték, hogy továbbra is ők felügyelik azt. Napközben több közel-keleti lap arról írt, hogy átfogó amerikai támadás érte Bushert, egy olyan iráni kikötővárost, amelynek közelében nukleáris létesítmény is működik. A város legalább 4 helyen érte támadás. Azt, hogy a település pontosan mely területeit és hogy milyen károk keletkeztek, egyelőre nem tudni. Irán a tűzszünet megsértésével vádolta meg Amerikát, és válaszcsapásokat ígértek.
0: Tőzsdehírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os emelkedéssel 143.348 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 25 milliárd forint volt. A MOL 3,5%-kal rallizott 4.250 forintra, az OTP 1,3%-kal emelkedett 45.700 forintig, a Magyar Telekom 0,5%-kal csökkent 2.626 forintig, a Richter 1,1%-kal erősödött 12.030 forintra. Európában emelkedtek a főbb tőzsdeindexek, a londoni FTSE 0,3%-ot erősödött, a német DAX 0,1%-os pluszban zárt, akár csak a francia CAC-án. Az olasz és a spanyol tőzsde is 0,1%-ot emelkedett. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot este nyújtották be az országgyűlésnek. A Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által kidolgozott jogszabályi javaslat szerint az engedélyezési rendszer objektív, hatósági alapokon álló lesz, és kellően érvényesülnek majd a környezetvédelmi, hulladék gazdálkodási és közegészségügyi garanciák. Minden kormányzati próbálkozás ellenére évek óta óriási a visszaesés a kínai ingatlan piacon. 2021-ben még felfutás volt, azóta a folyamatos lejtmenet. A legnagyobb városokban mérsékelt a probléma, a kisebb városokban viszont van, ahol 30%-ot estek az árak 5 év alatt. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének tudományos munkatársa szerint a legnagyobb probléma a kínai gazdaságpolitikából ered. A befektetők elvesztették a bizalmat a kormány felé. Eszterhai Viktort hallják.
2: Nagyvárosok azok, ahol végtelenül van lényegében továbbra is munkalehetőség Kínán belül, tehát ezek folyamatos mágnesként működnek, továbbra is van vidékről migráció a városokba. Az urbanizációs ráta úgy tervezik, hogy a következő évtizedekben 80% fölé megy, ami technikailag mindig azt jelenti, hogy 150-200 millió embert be kell majd költöztetni a városokba. Ez nem mindegy, hogy hova. Shanghai, Peking lakossága elérte a maximumot. Jelenleg egy olyan nagyváros van, ahova viszonylag szabadon lehet továbbra is költözni, Shenzhen. És hát ugye ez volt a nagy boomnak az oka, hogy a második, harmadik szintű városokban ezért építettek szabolátlanul a befektetők. Nem is a mennyiségem a probléma, hogy 60-70 millió lakásra nincs szükség, hanem elsősorban, hogy nem biztos, hogy ott van szükség, ahol felépítették, tehát ez az elsősorban a probléma.
1: Erős eredmények jöttek az amerikai nagybankoktól a második negyedévi teljesítményükkel kapcsolatban. A JP Morgan bevétele 28%-kal emelkedett 57,3 milliárdra, nettó nyeresége 21,1 milliárd volt. A Wells Fargo éves alapon 9%-kal több bevételt ért el, 22 milliárd 620 milliót, nettó nyeresége pedig 6,4 milliárd volt. A Bank of America 15%-kal növelte bevételeit 31,6 milliárdra, nettó profitja pedig 9,1 milliárd forint volt. Jó számokat tett közé a Citigroup is, 5,8 milliárd profittal, a Goldman Sachs-é pedig 20 milliárd 340 millió bevétel mellett, a 6 milliárd 630 millió dollár volt, már ami a profitot illeti. Több szegmens is egyébként a Goldman Sachs-nál kiemelkedően teljesített, mint például a részvénypiaci üzletág, illetve a részvényjegyzésekből származó bevétel.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órában csak északon, északkeleten kell számítani, záporokra, zivatarokra, egyéb iránt derült idő várható 15-21 fokos hőmérséklettel. Holnap általában több órás napsütése van kilátás, délutántól kialakulhatnak szorványosan záporok, zivatarok, a zivatarokat intenzív csapadékhullás, jégesőbb, erős viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 34 fok között alakul majd. 19 óra 5 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 8 órakor várom Önöket, a hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
3: Figyelemre méltó jó estét, jó zenéket kívánok mindenkinek. Elkezdődik ma este is a különleges zenei válogatás, amire lemerem fogadni, hogy sokan csak azért kíváncsiak, mert olyan dalokat szeretnének hallani, amiket nem ajánlott még önöknek senki. Jó helyen járnak, köszi, üdv a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul pop zenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalai küzdsak, egy színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Réfül a Balaton északi partjának egyik gyöngyszeme. Olyan hely, ahol a természet közelségét, a vízparti élményeket és a balatoni nyüzsgést egyaránt megtaláljuk. Nem véletlen, hogy minden évben innen rajtol el a Lidl Balaton átúszás. A város családbarát strandjai és a sekély partszakaszok pedig nem csak a vízisportok kipróbálásához ideálisak, hanem akár egy egész napos fürdőzéshez is. Réfülöp hangulatos pontja a vízparti sétány, a móló és környéke. Naplementekor érdemes itt elidőzni. Akik inkább a magasból néznének körül, azoknak a Millenniumi kilátót ajánljuk. A könnyű túrával elérhető panorámapontról belátható a Balaton, a Káli-medence pereme és a környező tanúhegyek. Igazi jutalom a sétáért. Réfülöp egyben remek kiinduló pont további kirándulásokhoz is. Indulnak innen túróútvonalak a Káli-medence falvai és dűlői felé is. A gasztronómia és a borok szerelmesei sem maradnak élmények nélkül. A településen és környékén a badacsonyi borvidék tételeivel ismerkedhetünk meg. Réfülöp olyan balatoni állomás, ahová könnyű megérkezni, és ahonnan nehéz tovább indulni.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szeghalmi Mudfield zenekar 2012 tavaszán alakult Night Train néven. Az első demo anyagukat 2014-ben vették fel, majd rá 2 évre rögzítették az I Will Be névre keresztelt EP lemezüket. A profi minőségű anyaghoz új név dukált, így a méltán híres Guns N' Roses dalcímről a Mudfieldre váltottak, ami szabad fordításban a szülőföldjükre, a Sárrétre utal. A zenekar tagjai Kovácsovics Máté, Szabó Dezső, Feke István, Szegedi Marci és Balázs Lóránt.
1: Trend Night.
2: A Mudfieldtől is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

Trend Night. Most a Trend FM műsorán.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Bangosi Brothers Company 2013-ban alakult indie rock, alternatív rock, folk rock stílusú zenét játszó erdélyi magyar zenekar. A zenekar 2013 májusában alakult Gyergyószentmiklóson, nevét a Bagosi testvérpár Bagosi Norbert és Bagosi László családneve ihlette. Hozzájuk csatlakoztak zenésztársaik Bartis Szilárd, Tatár Attila és Kozma Zsombor. Első évükben Erdély számos településén felléptek, számaikat pedig játszani kezdte az erdélyi rádiók mellett számos határon túli, magyar területen működő, illetve magyarországi rádióadó is. A csapat eddigi pályafutása során 4 nagylemezt, egy szimfonikus koncertlemezt, egy EP-t, rengeteg klippet és egyéb anyagot jelentetett meg. A zenekar minden albuma többszörös aranylemez, míg a 2019-ben megjelent Veled utazom 6-szoros platina minősítést ért el.
0: Trend Nights.
1: A Bagosi Brothers Company-től már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.
2: A

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Mégsem lesz 20%-os tranzitdíj a Hormuzi szoroson. Mind Irán, mind az Egyesült Államok továbbra is magának követeli az ottani irányítást, és nem csitulnak az ellenségeskedések. Olyannyira nem, hogy az Európai Repülésbiztonsági Szervezet július 29-ig a környékbeli országok légterének elkerülését javasolja. Európában viszonylag pozitívabb volt a kereskedés, mint ahogy idehaza is. Holnap napsütéses idő várható, 34 fokos csúcshőmérséklettel, de lehetnek időnként záporok, zivatarok. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Mégsem lesz majd 20%-os amerikai tranzit díj a Hormuzi szorosra. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a Perzsőből menti államokkal kötendő kétoldalú kereskedelmi és beruházási megállapodások lépnek a tranzit díj helyébe, amelyet egy nappal korábban javasolt. Az amerikai vezető tegnap azt mondta, hogy ők veszik át a világkereskedelem szempontjából kulcsfontosságú vízi útvonal ellenőrzését, az irániak viszont közölték, hogy továbbra is ők felügyelik az átjárót. Napközben úgy tűnik, hogy megtámadta az amerikai légierő Busher városát, olyan települést, amelynek közelében nukleáris létesítmény is van. A város legalább 4 helyen érte találat, de hogy pontosan mik sérültek meg, azt nem tudni. Irán a tűzszünet megsértésével vádolta Amerikát, és válaszcsapásokat ígértek. Az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolta a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légi útvonalakat az Irán és az Egyesült Államok közötti összecsapások kiújulása miatt. A javaslat minden repülési szintre érvényes, és július 29-ig marad hatályban. A repülésbiztonsági ügynökség szerint a Hormuzi szoros ellenőrzésére irányuló iráni törekvések, a kereskedelmi hajók ellen ismétlődő támadások és az ezekhez kapcsolódó amerikai katonai műveletek jelentős veszélyt jelentenek a térség légterében.
0: Tőzsdehírek.
1: Európában emelkedtek a főbb tőzsdeindexek, a londoni FTSE 3,1%-ot erősödött, a német DAX 1,1%-os pluszban zárt, akárcsak a francia CAC 40, az olasz és a spanyol tőzsde. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,5%-os emelkedéssel 143.348 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 25 milliárd forint volt. A múlta az emelkedő olajár segítette, az olaj részvény 3,5%-kal erősödött 4250 forintra. Az OTP 1,3%-kal emelkedett 45700 forintig, a Magyar Telekom 0,5%-kal csökkent 2626 forintra, a Richter 1,1%-kal erősödött 12030 forintig. Az éves inflációs ráta júniusban 3,5%-ra mérséklődött az Egyesült Államokban. Az energiaköltségek a májusban mért 23,5% után már csak 15,7%-kal emelkedtek, akkor még az iráni tűzszünet enyhítette az inflációs nyomást. Havi szinten a fogyasztói árindex 4,1%-kal még csökkent is ráadásul. A bankok bevételei és nyereségei is jól alakultak, a második negyedévben az Egyesült Államokban gyakorlatilag valamennyi nagy bank jelentős profitbővülésről számolt be. Az IBM okozta ugyanakkor a nap csalódását, 17,2 milliárd dollár árbevétele mellett részvényenként 2,93 dollár kiigazított nyereségre számít. Arvind Krishna vezérigazgató a befektetőknek szóló levelében kifejtette, hogy a vállalat szoftver és infrastruktúra üzletágának gyengélkedése annak tudható be, hogy az ügyfelek a várható áremelkedések előtt a szerverek, a tárolóeszközök és a memóriacsipek vásárlására fordították kiadásaikat.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órában a gomoly felhők nagyrészt feloszlanak, nyugat felől változó mennyiségű és vastagságú felhőzet érkezik ugyanakkor. A Nyugat-Durántúlon emiatt előfordulhat csapadék, illetve késő estétől az északkeleti ország részben, ott lehetnek záporok, zivatarok. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 15 és 21 fok között alakul. Holnap általában több órás napsütés várható, délutántól lehetnek szórványosan záporok, zivatarok. A zivatarokat intenzív csapadékhullás, jégeső, erős, viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 34 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Benzenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, szűzriadó, Kim Novák, Jazz meg az, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Mégsem lesz 20%-os tranzitdíj a Hormuzi szoroson. Mind Irán, mind az Egyesült Államok továbbra is magának követeli az ottani irányítást, és nem csitulnak az ellenségeskedések. Olyannyira nem, hogy az Európai Repülésbiztonsági Szervezet július 29-ig a környékbeli országok légterének elkerülését javasolja. Európában viszonylag pozitívabb volt a kereskedés, mint ahogy idehaza is. Holnap napsütéses idő várható, 34 fokos csúcshőmérséklettel, de lehetnek időnként záporok, zivatarok. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Mégsem lesz majd 20%-os amerikai tranzit díj a Hormuzi szorosra. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a Perzsöllből menti államokkal kötendő kétoldalú kereskedelmi és beruházási megállapodások lépnek a tranzit díj helyébe, amelyet egy nappal korábban javasolt. Az amerikai vezető tegnap azt mondta, hogy ők veszik át a világkereskedelem szempontjából kulcsfontosságú vízi útvonal ellenőrzését, az irániak viszont közölték, hogy továbbra is ők felügyelik az átjárót. Napközben úgy tűnik, hogy megtámadta az amerikai légierő Boucher városát, olyan települést, amelynek közelében nukleáris létesítmény is van. A város legalább 4 helyen érte találat, de hogy pontosan mik sérültek meg, azt nem tudni. Irán a tűzszünet megsértésével vádolta Amerikát, és válaszcsapásokat ígértek. Az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolta a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légi útvonalakat az Irán és az Egyesült Államok közötti összecsapások kiújulása miatt. A javaslat minden repülési szintre érvényes, és július 29-ig marad hatályban. A repülésbiztonsági ügynökség szerint a Hormuzi szoros ellenőrzésére irányuló iráni törekvések, a kereskedelmi hajók ellen ismétlődő támadások és az ezekhez kapcsolódó amerikai katonai műveletek jelentős veszélyt jelentenek a térség légterében.
0: Tőzsde hírek.
1: Európában emelkedtek a főbb tőzsdeindexek, a londoni FTSE 0,3%-ot erősödött, a német DAX 1,1%-os pluszban zárt, akárcsak a francia CAC 40, az olasz és a spanyol tőzsde. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os emelkedéssel 143.348 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 25 milliárd forint volt. A múlta az emelkedő olajár segítette, az olaj részvény 3,5%-kal erősödött 4.250 forintra. Az OTP 1,3%-kal emelkedett 45.700 forintig, a Magyar Telekom 0,5%-kal csökkent 2.626 forintra, a Richter 1,1%-kal erősödött 12.030 forintig. Az éves inflációs ráta júniusban 3,5%-ra mérséklődött az Egyesült Államokban. Az energiaköltségek a májusban mért 23,5% után már csak 15,7%-kal emelkedtek, akkor még az iráni tűzszünet enyhítette az inflációs nyomást. Havi szinten a fogyasztói árindex 4,1%-kal még csökkent is ráadásul. A bankok bevételei és nyeresége is jól alakultak a második negyedévben az Egyesült Államokban, gyakorlatilag valamennyi nagy bank jelentős profitbővülésről számolt be. Az IBM okozta ugyanakkor a nap csalódását, 17,2 milliárd dollár árbevétele mellett részvényenként 2,93 dollár kiigazított nyereségre számít. Arvind Krishna vezérigazgató a befektetőknek szóló levelében kifejtette, hogy a vállalat szoftver és infrastruktúra üzletágának gyengélkedése annak tudható be, hogy az ügyfelek a várható áremelkedések előtt a szerverek, a tárolóeszközök és a memóriacsipek vásárlására fordították kiadásaikat.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órában a gomoly felhők nagyrészt feloszlanak, nyugat felől változó mennyiségű és vastagságú felhőzet érkezik ugyanakkor. A nyugat-durántúlon emiatt előfordulhat csapadék, illetve késő estétől az északkeleti ország részben, ott lehetnek záporok, zivatarok. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 15 és 21 fok között alakul. Holnap általában több órás napsütés várható, délutántól lehetnek szórványosan záporok, zivatarok, a zivatarokat intenzív csapadékhullás, jégeső, erős, viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 34 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a Próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Boton, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

nyár, tova száll és az emléke fáj, hova mész egyedül? Hol a lábad nyomán,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Sok a kedvence az angol producer Simon Green különleges zenei projektje a Bonobo, 2000 óta tevékenykedik. Ő hangszereli a dalokat, szintén ő a producer, és már az első lemez a Downtempo egyik új úttörőjévé tette. Egy-egy szerzeménye egyébként szerepelt már snowboardos videójátékban és reklámokban is. 6 albumot adta ki az évek alatt, a legutóbbit Migration címmel 2017-ben.
1: Trend Night.
2: A Bonobótól is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsek zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnypróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Mégsem lesz 20%-os tranzitdíj a Hormuzi szoroson. Mind Irán, mind az Egyesült Államok továbbra is magának követeli az ottani irányítást, és nem csitulnak az ellenségeskedések. Olyannyira nem, hogy az Európai Repülésbiztonsági Szervezet július 29-ig a környékbeli országok légterének elkerülését javasolja. Európában viszonylag pozitívabb volt a kereskedés, mint ahogy idehaza is. Holnap napsütéses idő várható, 34 fokos csúcshőmérséklettel, de lehetnek időnként záporok, zivatarok. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Mégsem lesz majd 20%-os amerikai tranzit díj a Hormuzi szorosra. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a Perzsöből menti államokkal kötendő kétoldalú kereskedelmi és beruházási megállapodások lépnek a tranzit díj helyébe, amelyet egy nappal korábban javasolt. Az amerikai vezető tegnap azt mondta, hogy ők veszik át a világkereskedelem szempontjából kulcsfontosságú vízi útvonal ellenőrzését, az irániak viszont közölték, hogy továbbra is ők felügyelik az átjárót. Napközben úgy tűnik, hogy megtámadta az amerikai légierő Busher városát, olyan települést, amelynek közelében nukleáris létesítmény is van. A város legalább 4 helyen érte találat, de hogy pontosan mik sérültek meg, azt nem tudni. Irán a tűzszünet megsértésével vádolta Amerikát, és válaszcsapásokat ígértek. Az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolta a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légi útvonalakat az Irán és az Egyesült Államok közötti összecsapások kiújulása miatt. A javaslat minden repülési szintre érvényes, és július 29-ig marad hatályban. A repülésbiztonsági ügynökség szerint a Hormuzi szoros ellenőrzésére irányuló iráni törekvések, a kereskedelmi hajók ellen ismétlődő támadások és az ezekhez kapcsolódó amerikai katonai műveletek jelentős veszélyt jelentenek a térség légterében.
0: Tőzsde hírek.
2: Európában emelkedtek a főbb tőzsdeindexek, a londoni FTSE 0,3%-ot erősödött, a német DAX 1,1%-os pluszban zárt, akárcsak a francia CAC 40, az olasz és a spanyol tőzsde. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,5%-os emelkedéssel 143.348 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 25 milliárd forint volt. A múlta az emelkedő olajár segítette, az olaj részvény 3,5%-kal erősödött 4.250 forintra. Az OTP 1,3%-kal emelkedett 45.700 forintig, a Magyar Telekom 0,5%-kal csökkent 2.626 forintra, a Richter 1,1%-kal erősödött 12.030 forintig. Az éves inflációs ráta júniusban 3,5%-ra mérséklődött az Egyesült Államokban. Az energiaköltségek a májusban mért 23,5% után már csak 15,7%-kal emelkedtek, akkor még az iráni tűzszünet enyhítette az inflációs nyomást. Havi szinten a fogyasztói árindex 4,1%-kal még csökkent is ráadásul. A bankok bevételei és nyeresége is jól alakultak a második negyedévben az Egyesült Államokban, gyakorlatilag valamennyi nagy bank jelentős profitbővülésről számolt be. Az IBM okozta ugyanakkor a nap csalódását, 17,2 milliárd dollár árbevétele mellett részvényenként 2,93 dollár kiigazított nyereségre számít. Arvind Krishna vezérigazgató a befektetőknek szóló levelében kifejtette, hogy a vállalat szoftver és infrastruktúra üzletágának gyengélkedése annak tudható be, hogy az ügyfelek a várható áremelkedések előtt a szerverek, a tárolóeszközök és a memóriacsipek vásárlására fordították kiadásaikat.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban a gomoly felhők nagyrészt feloszlanak, nyugat felől változó mennyiségű és vastagságú felhőzet érkezik ugyanakkor. A nyugat-durántúlon emiatt előfordulhat csapadék, illetve késő estétől az északkeleti ország részben, ott lehetnek záporok, zivatarok. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 15 és 21 fok között alakul. Holnap általában több órás napsütés várható, délutántól lehetnek szórványosan záporok, zivatarok, a zivatarokat intenzív csapadékhullás, jégeső, erős, viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 34 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A pécsi dalszerző énekes gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Kon Zsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtáv címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény, Szeretet című hetedik albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Swinggal a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvezetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklor zene, a francia Monarch Swing és a sanzonok világa, a tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
1: Trend Night.
2: Swinggal a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Graband zenekar 2005. októberében alakult Ihász Péter, Alberkovics Péter és Tasi Csaba kezdeményezésére. Mindannyian játszottak már korábban is többféle zenekarban. 2005 és 2006-ban dalok írásával és próbákkal telt az idő, majd 2007. áprilisában első önálló koncertjüket adták a budapesti Filter Klubban. A Grabanc együttes olyan zenészekből áll, akiknek nagyon széles a zenei ízlésük, illetve zenei palettájuk, és sok mindenre nyitottak.
1: Trend Night.
2: A következő percekben pedig meg is hallgatunk egy dalt a Grabanctól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Sex Pistols.
1: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Mikor érünk már oda?
1: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
1: Trend Night.
2: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban. Pa, pa.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsolt című albumával bukkant fel a magyar könnyű zenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyű zenétől, de magját bármerre csirázzék is, önmagában hordozza.
1: Trend Night.
2: Csak egy pillanat is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yanderboy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yanderboyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az év dala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik.

Halóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden csütörtökön délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult. A kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes-gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai, stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina, Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely Made in Hungária című filmjében.
1: Trend Night.
2: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
1: Trend Night.
2: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen itt a különleges zenei válogatásban.

Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön- és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no-filter arcát, humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb félelmünkkel, azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek.
1: Trend Night.
2: Már is következik egy dal Pejcsik Pannától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Group and Swing zenekar mindig kiemelkedő helyet foglalt el a magyar zenei palettán, és megtiszteltetéssel tudhatja magának a szakma és a közönség egybehangzó elismerését. Koncertjeiket a kiemelkedő zenei minőség, sodró lendületű koreográfiák, felhőtlen jókedv és a közönségüket is magával ragadó pozitív energia fémjelzik. Negyedik Játszom tovább című nagylemezük az eddigi legsokszínűbb mind közül, igazi zenei csemege a soul, a rap, a twist, a rockabilly és a swing szerelmeseinek egyaránt. A zenei irányzat, a hangzás és a színpadkép alapjaiban való megreformálása a stílusjegyek megtartásával már korábban a zenekar célkitűzései között szerepeltek. Mindezekre Mihály Réka visszatérésével és az új férfi frontember Mujahid Zoli érkezésével nyílt lehetőség, hogy a zenekar az eddigi legerősebb oldalát mutassa meg.
1: Trend Night.
0: A Group and Swing-től is meghallgatunk egy dalt, na, hogy itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Petruska András gitározni 9 évesen kezdett, 2010-ben pedig megnyerte a Veszprémi utca zene fesztivál szakmai díját, majd a következő évben a Queen Bee egyszemélyes előzenekaraként turnézott. 2014-ben jelent meg első Metropolita című nagylemeze. Az album az M4-es metróvonal megállói mentén haladva sajátos képet fest a 21. századi Budapestről. A Szent Gellért tér című dalhoz készült videó döntős helyezést ért el az első magyar klipszemle legjobb rendezés kategóriájában. 2016 tavaszán jelent meg a következő nagylemez. A Kapunyító című albumot a szerző 30. születésnapja és saját generációjának kihívásai inspirálták. Ezután következett 2017-ben a Karácsonyi Mák és Dió, és 2019-ben a Reláció című nagylemez.
0: Trend Night.
1: Örömmel jelentem, hogy Petruska Andrással is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.
2: Ég!